0: hanem jövő februári kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is.
1: Időjárás.
0: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos.
2: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: New song, Living Water.
2: What happened is a dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Flower felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értett,

Mikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem tovább.

0: Béke, a Margit hídon sétálunk a zenével. Béke, itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna Hits.
2: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.
3: One of the songs I think we're all excited about is The Sweetest Sound.
4: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
5: His words to really bring the song home.

Töltsd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

your hands and praise him now.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nézzetek rám egy percre, szeretnék mondani valamit. Isten hallja minden egyes szavunkat.

0: Hány problémád gyökerezik a saját szavaidban? Odafigyelsz valaha arra, hogy miket mondasz? Vagy hogy mások miket mondanak? Mivel az elmúlt években sokat írtam erről a témáról, és sokat tanulmányoztam ezt, jobban is odafigyeltem erre, hogy miket mondanak az emberek. Az egyik dolog, amit rengetegszer mondanak nekem, az az: Joyce, én halálosan szeretlek téged. Nos, úgy vagyok vele, hogy inkább szeress élve. Egyetértetek? Miért mondunk mi mindig olyanokat, hogy halálra nevettem magamat, halálosan szeretlek? Ó, tudod, majd belehaltam ebbe a dologba. Nem kéne ilyeneket mondanunk. Ha hisszük, hogy fontosak a szavaink, akkor oda kellene figyelnünk rájuk. Nézzük meg a 4 Mózes 21:4-7. Én szeretnék mosolycsalni Isten arcára a beszélgetéseim során, és ti? Majd elindultak a Hórhegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát, de útközben elfogyott a nép türelme, depressziósak lettek, és elcsüggedtek az úton lévő problémák miatt. Nos igen, időként elcsüggedünk a próbákban. A próbák között az érzelmeink alább szállnak, de az egyik módja annak, hogy felvidítsuk magunkat, és felemeljük magunkat, az az, ha a megfelelő dolgokról beszélünk. Hogy miket mondasz a próbák közepette, az talán az egyik legfontosabb dolog az életedben. És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitványeledelt, a mannát. Nos, milyen izgatottak voltak a manna miatt, amikor először leszállt az égből. Wow, ezt figyeljétek! Étel hullott az égből. Ez fantasztikus. Amikor Isten tesz valami nagyszerű dolgot, nekünk folyamatosan ámulnunk kell, nem csak néhány percig. Folyamatosan ámulnunk kell azokon a nagyszerű dolgokon, amiket Isten tesz. Minél inkább ámulsz, annál reményteljesebb leszel. Az emberek Isten és Mózes ellen beszéltek. Utáljuk ezt a kenyeret, nem vagyunk boldogok. Most figyeljetek, mi történt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk. Nos, tudnánk mi ettől okosabban viselkedni egy kicsit? Vajon meg kell várnunk, amíg a gonosz megmar minket? És mindenféle baj keletkezik az életünkben? Mert folyamatosan ajtót nyitunk neki a morgolódással, panaszkodással, amikor pedig dicsőítenünk és hálát adnunk kellene. Gyerünk, hatalmas mosolyt szeretnék látni rajtatok. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És Isten persze megadta a szabadulás módját, ahogy mindig is teszi. Valahányszor őszintén visszatérünk Istenhez, elkezdjük azt tenni, amit ő akar, akkor visszatér az áldás az életünkbe. Amikor elfordulunk Istentől, és az ő alapelveivel ellentétesen élünk, akkor ajtót nyitunk az ellenségnek, amin keresztül ő bejön az életünkbe. Én hiszem, hogy a Bibliának van egy üzenete. 100 különféle módon fogalmazza meg, de az üzenet ugyanaz. Tedd azt, amit mondok neked, és áldott leszel, vagy ne tedd azt, amit mondtam neked, és problémáid lesznek. Ez nem bonyolult, igaz? Eléd adtam az életet és a halált, válaszd az életet, hogy te és a te utódaid élhessetek. Szeretném, ha odalapoznánk az 1 Korintus 10-hez. Emlékszem, amikor először láttam meg ezeket az igében, teljesen elámultam. Annyira elképedtem mindazon, amit megtanultam a panaszkodásról. Arra gondoltam, te jó ég, ha ezt mindenki tudná a világon. Tehát az a történet, amit a 4 Mózesben olvastunk, itt megismétlődik, az 1. Korintusi levélben. És ez az ige elmondja nekünk, hogy ez azért van, hogy segítsen megérteni a zsörtölődés, morgolódás és panaszkodás veszélyeit. 8. vers. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak. Itt a panaszkodásukat paráznaságnak hívja. mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztus, ne kísértsük, ne tegyük próbára a türelmét, ne becsüljük le őt negatívan, és ne éljünk vissza a jóságával, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszejtette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, azért, hogy intsen minket, és rávezessen a megfelelő cselekedetekre. Isten tiszteletteljes félelmet ébresztett bennem a panaszkodással kapcsolatban. És időnként szeretem emlékeztetni magamat erre. Van, hogy kinyitom az igét a Filippi levélnél, és elolvasom ezeket. Ne morgolódj, ne zsörtölődj, ne panaszkodj. Aztán kikeresem, és elolvasom a 4 Mózesben lévő igéket. Aztán meg az 1 Korintusi levélben lévőket, mert olyan könnyű elfelejtenünk, hogy Isten mennyire jó hozzánk. És akkor elkezdünk panaszkodni, megmorogni a dolgok miatt, pedig úgy igazán semmi panaszkodni valónk nem lenne. Amen. Mit mondasz az Úrról? Zsoltárok 91.1.2 azt mondja, aki a felséges rejtekében lakik, az ő biztonságában marad, a mindenható árnyékában pihen. Akinek ereje ellen semmi nem állhat meg, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, rátámaszkodom és belévetem a teljes bizalmamat. Te mit mondasz az Úrnak? Tudjátok, a Malakiás könyvében Isten elég keményen kiigazít néhány embert, és azt mondja nekik, nem helyesen beszéltek rólam. Azt mondjátok, haszontalan dolog az Úrnak szolgálni, nem származik belőle semmi jó. És ezek olyan emberek voltak, akiknek az életében Isten nagy dolgokat tett korábban, de most szerintük Isten nem mozdult elég gyorsan, és ezért morgolódni kezdtek. Hát ennek semmi értelme, nem működik, odadom a pénzemet, hűségesen fizettem a tizedet, és adakoztam, és még mindig nem történt semmi jó. Nem, nekünk azt kellene mondanunk. Az adakozás egy kiváltság. Istenem, én egész életemben ezt fogom tenni akkor is, ha semmi eredményét nem látom, és amikor majd eljutsz erre a pontra, akkor meglátod az eredményét is. Nem gondolom, hogy a remélt eredmények miatt kellene a jó dolgot cselekednünk. Szerintem azért kell tennünk, mert az helyes. És amikor a helyén van a szíved, és azért teszed a helyes dolgot, mert az helyes, akkor meglátod majd ennek az eredményét is. A megfelelő időben, nem a te, vagy az én időzítésem szerint, hanem a megfelelő időben. És mit kell tennünk, miközben várakozunk? Biztosan nem panaszkodni. Folyamatosan hálát kell adnunk Istennek. És még mit? Megköszönni neki, hogy dolgozik az életünkben. Istenem, köszönöm, hogy dolgozol az életemben. Tudjátok, hogy Malakiás szerint Istennek van egy könyve, amiben feljegyez dolgokat? Hallgatja, amikor az emberek beszélnek, és feljegyzi a neki tetsző beszélgetéseket. Megmutatom nektek, Malakiás 3-ban. Volt ma lehetősége Istennek, hogy feljegyezze a beszélgetésedet? Mi a helyzet a mai ebédszünettel? Nos, valószínűleg elég jól viselkedtetek az ebédnél, főleg, ha itt voltatok reggel. És mi a helyzet az egy héttel ezelőtti ebéddel? Az milyen volt? Malakiás 3:13-tól. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. 16. vers. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, tudjátok, hogy azok az emberek, akikben tiszteletteljes félelem van Isten felé, azok másként beszélnek, mint akikben nincsen. Nézzetek rám egy percre. Szeretnék mondani valamit. Isten hallja minden egyes szavunkat. Sőt, azt is tudja, amit még ki sem mondtál, csak készülsz rá. Minden tud, ami a zárt ajtók mögött zajlik. Emlékszem, egyszer egy szolgálatban betöltött munkám során keresztül mentem egy időszakon, amikor úgy éreztem, hogy nem bánnak velem méltányosan. Sok más ember dolgozott még ott, sok zsörtölődés, morgolódás és pletykálkodás folyt a színfalak mögött. És amikor Isten komolyan beszélt velem erről, akkor én felhagytam ezzel a viselkedéssel. Megtanultam, hogy ez rossz, és abba hagytam. De Dave-vel még mindig beszéltem erről, arról otthon. Nem fogod elhinni, mi történt. Nem fogod elhinni, hogy ez, meg az, meg amaz történt. És akkor az Úr még mélyebb szintre vitt, és azt mondta, nem számít, kivel beszélsz, a kimondott szavaid azok, amik kárt okoznak. Néhányan értitek, miről beszélek. Nos, valakivel már csak beszélhetek a családomban. Nos, mennyivel helyesebb a családodon belül panaszkodni valakinek, mint a munkahelyeden? Akkor azt mondod, hogy senkivel sem beszélhetek? Nos, azzal beszélsz, akivel csak akarsz, de én azt mondom, hogy jobb, ha találsz valami megfelelő mondanivalót, hogyha szeretnéd, hogy áldott legyen az életed. És tudod mit? Még annak is megvan a módja, hogy pozitív módon beszéljünk a problémáinkról. Megtanulhatjuk jól elmondani azt, hogy tudod, ez nem könnyű most, és kihívást jelent, de hiszem, hogy Isten dolgozik, és hiszem, hogy mindennel célja van, amit csak tesz. Úgyhogy én keresztül fogok menni ezen, meg akarom tartani a jó hozzáállásomat, és csak figyelni fogok, hogy mit fog tenni Isten. Nem akarok panaszkodni és megragadni. Dicsőíteni akarok, és előre haladni. Éjfélkor, amikor Pál és Silás a börtönben volt, ők nem panaszkodtak éjnek éjjelén, hanem éjféltájt dicsőítették Istent, és valószínűleg nem számítottak arra, hogy éjfélkor kitárul majd a börtön ajtaja. A természetes szinten valószínűleg azt gondolták, ehhez már elég késő van. Úgyhogy akár dicsérhetjük is az Istent egész éjjel, és persze áttörést tapasztaltak meg. Hiszem, hogyha sokkal többet dicsőítünk, és egy kicsit kevesebbet kérünk Istentől, az sokkal több eredményre vezet majd az életünkben. Azok, akik félték az Úrat, gyakran beszélgettek egymással. Az Úr figyelt, és meghallotta. A Malakiás 3.16-nál tartunk, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt dicsőítve félik, és megbecsülik az ő nevét. Ez gyönyörű. Mindenkor hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Mindenkor hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Meg kell tanulnunk, hogyan beszéljünk, és hogyan beszéljünk helyesen. Tudjátok, sok hotelban jártam már, és tanúsíthatom, hogy mindegyikben sok mindenért lehetne panaszkodni. Van valami, amit nagyon szeretek, főleg ha fáradt vagyok, mégpedig egy jó, forró fürdő. Szóval elmentük egy hotelba tegnap, és nem volt forró víz. Dicsőség az Úrnak. Nos? Próbálkoztunk vele, próbáltuk így, próbáltuk úgy, aztán hívtam valakit, hogy jöjjön és csinálja meg, és persze, mielőtt odaért volna, lett meleg víz. Szóval vissza kellett hívnom őket, hogy mégse jöjjenek. Aztán el sem tudom mondani, hányszor előfordul, hogy nem működik a szobakulcs, így sokszor megtörtént, hogy miután végig prédikáltam az estét, a hallban kellett ülnöm, arra várva, hogy kinyissák a szobát. Ez már szinte vicc. Már szinte eljutottunk oda, hogy gonosz, tudom, miben mesterkedsz, nem fogsz kikészíteni. Akkor is boldog maradok. Itt fogok üldögélni, és boldog maradok. Ez egy olyan dolog, amire céltudatosan kell törekednünk. Nem fogunk kedvet érezni hozzá, ha sokáig várunk. Mindenkinek az életében történnek olyan dolgok, amiknek nem örül, és kellemetlenséget okoz. Mindenkinek. Lehet, hogy ma este fog történni veled valami, aminek nem örülsz majd. És bár hallottad a mai üzenetet, mégis kísértést érzel majd a zsörtölődésre. Nos, ehelyett inkább nyisd ki a szádat, és mondd azt. Értem, Istenem. Szeretnék átmenni ezen a próbán, át is fogok menni, mert nem akarok újra meg újra szembe kerülni vele. Vannak itt olyanok ebben a teremben, akik ha elég őszinték, akkor beismerik, hogy nagy rombolást okoztak a saját életükben. Ami nem azt jelenti, hogy nem állhatsz helyre, hiszen képes vagy rá, de nagy rombolást végeztél a kapcsolataidban, az életedben. Elvesztettél barátokat és kapcsolatokat, elvesztettél állásokat. Egyszerűen csak azért, mert nem kontrolláltad a szavaidat. De most ideje van a változásnak. Mindenki nyerhet megbocsájtást, de ha egyszer már megértettük ezt, és tudjuk, hogy amit csinálunk, az rossz, tudjátok, az igazság az, hogy egy kicsit veszélyes, amikor ilyen alkalmakra jöttök. Azt kérdezed? Miért? Azért, mert amikor tudatlan vagy, akkor másfajta kegyelmet kapsz. Mint amikor teljes mértékben tisztába vagy a dolgokkal, de mégis megteszed őket. Aki tudná, hogy mi a helyes, és nem teszi azt, az bűnnek számít. Szóval lehet, hogy korábban kicsit ködös volt neked ez a téma. Én nem is tudtam, hogy ez ilyen nagy probléma. Nos, akkor most tudatom veletek, hogy ez egy nagy probléma. Egy óriási, nagy, elsődleges fontosságú probléma. Tudjátok, időnként keressük az életünkben a gonosz, nagy, rossz démonokat. A gonosz így, a gonosz úgy. Én viszont azt mondom, hogy hatalmas mértékű áttörést tapasztalhatsz majd az életedben, ha felhagysz a panaszkodással. Kezdjünk böjtölni. Vonjuk meg magunktól a panaszkodást. Szálljuk oda magunkat egy 30 napos böjtre, amikor 30 napig egyáltalán nem panaszkodunk. És lehet, hogy 30 nap múlva egy új szokást alakítunk ki. Azt mondják, 21 és 30 nap közötti idő kell egy új szokás kialakításához. Szóval mit szóltok egy ilyen böjthöz? A panaszkodás megvonásához. Ó, elkövettek majd hibákat. Én is elkövetek majd hibákat. De Isten olyan jó. Csak mondjuk azt, Istenem, sajnálom, segíts! Igyekszem megtanulni, hogyan hangoljam össze a beszédemet a Te ígéddel. Segíts, Istenem! Tegyél lakatot a számra, hogy ne vétkezzek ellened a szavaimmal. Segíts, Istenem! Legyenek kedvesek előtted az én szavaim és a szívem gondolatai. S mindenek felett, Istenem, segíts nekem, hogy ne panaszkodjak és zsörtölődjek, hanem hogy hálás legyek mindenért. Tudod, amikor elkezdesz változni, az emberek valószínűleg azt gondolják majd, hogy valami bajod van. Tudjátok miért? Azért, mert a rossz kedvű, morgós, zsörtölődös emberek olyan embereket vonzanak, akikről tudják, hogy meghallgatják őket. Ezért olyan emberré kell válnod, akiről az ilyenek tudják, hogy nem is érdemes oda menni hozzád. Nem is próbálkoznak majd pletykálni neked, mert tudják előre, hogy mi a hozzáállásod ezekhez. Nem is próbálnak majd szaftos dolgokat mesélni, vagy rossz kedvűnek lenni, panaszkodni, és mindenért morgolódni melletted. Jöjjenek hozzád akkor, ha bátorításra vágynak. Jöjjenek akkor, ha építő jellegű és felemelő dolgokra vágynak. Jöjjenek akkor, amikor kicsit rossz kedvük van, és arra vágynak, hogy valaki felvidítsa őket. Legyünk olyan fényes pontok, amelyek világítanak a sötét világban. Döntsd el, hogy minden nap, bármerre is mész, ott egy kis örömöt hintesz majd szét. Én nem arról beszélek, hogy tettetnünk kell a vidámságot, vagy állarcot kell hordani. Ó, dicsőség az Úrnak, minden rendben, semmi problémám. Igen, igen, dicsőség Istennek. Az ilyen emberek időnként az agyamra mennek. Legyünk valódiak és őszinték. És ha azok vagyunk, ha valaki el akarja mondani a problémáját, akkor nem mondd neki, ó, nem esélj erről, olyan negatív vagy, hallgass meg őket. De aztán mondd nekik valami pozitív dolgot. Hallgasd meg, aztán mondd azt neki, tudod mit? Látom, hogy ez bánt téged, és most nehéz, de hadd meséljem el neked, hogy mit tett értem Isten egyszer, amikor én is hasonló helyzetben voltam. És tudod mit? Hiszem, hogy Isten érted is megteszi ezt. Imádkozzunk, hogy Isten adjon áttörést az életedben. Úgy hiszem, így kellene kezelnünk az ilyen helyzeteket, és ez az egyik módja annak, hogy bátorítsuk egymást. Szóval ne kezeljük ezeket rosszul, hanem hozzunk az életünkbe pozitív változásokat. A panaszkodás meggyengít, a dicsőítés erőssé tesz. A dicsőítés összezavarja a gonoszt. De amikor a legjobb fegyvereit veti be ellenünk, és emberi mérce szerint zsörtölődnünk, meg panaszkodnunk kellene, de ehelyett hálát adunk, meg dicsőítjük Istent, akkor ez összezavarja őt. Bebizonyítom nektek. 2 Krónika 20, 22. Tudjátok, a mai üzenet egyáltalán nem bonyolult. Lehet, hogy nem tetszik neked, de meg fogod érteni, és emlékezni fogsz rá. 2 Krónika 20-22. Sokszor utalok erre a különféle prédikációimban. A háttérkörülmények röviden. Jósafát és az emberei csatában vannak, egy hatalmas harcban, és Isten azt mondta nekik, hogy nem nektek kell harcolnotok, én harcolok értetek. Maradjatok veszteg, és meglátjátok az Úr szabadítását. Jósafát dicsőítve arcra borult, és dicsőítőket meg énekeseket küld ki, hogy azok dicsőítsenek, meg énekeljenek. Most nézzük meg a 22. verset. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, nem a morgást és a panaszkodást, hanem amikor elkezdték az újongást és dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, moábiak és Szír hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Látjátok ezt? Az ellenség annyira összezavarodott, hogy egymást ölték meg. Isten emberei pedig megszabadultak. Látjátok, mennyire erőteljes ez? A dicsőítés összezavarja az ellenséget. Teljesen összezavarja az ellenséget. Olyan sok csodálatos igevers létezik a háladásról és a dicsőítésről. Néhány napján tanulmányozd az igét a háladás erejéről. Soha ne harcolj az ellenségeid ellen rossz szavakkal. Amikor óriások vannak az életedben, akkor kezeld őket úgy, ahogy Dávid is kezelte az övét. Amikor Dávid le akarta győzni Góliátot, és körülötte mindenki negatív dolgokat mondott, akkor ő pontosan azt tette, amit kellett. Saul király azt mondta, ó, túl fiatal vagy, nem vagy képes erre. Mindenki más is azt mondta, nincs tapasztalatod ebben, nem vagy képes erre. Az emberek előszeretettel közlik veled, hogy mire nem vagy képes. Amen. Mindenki azt mondta nekem, hogy nem vagyok képes erre. Nem hinnétek el, hogy mi mindent mondtak nekem az emberek a kezdetekkor, és természetes szinten nem is hibáztatom őket ezért. De Isten szólt hozzám, és amikor Isten szól hozzád, akkor olyasmikre leszel képes, amitől tátva marad a saját szád is, meg másoké is. Szóval Dávidnak mély kapcsolata fejlődött ki Istennel, miközben a juhokra vigyázott, és sok időt töltött egyedül. Ne érezd magad rosszul, ha sok egyedül töltött időd van most az életedben. Ne akarj mindenáron sok barátot. Lehet, hogy Isten azért hozott ilyen helyzetbe, mert valami nagyszerű dologra készít fel a jövőben, és szükséged van erre az időszakra, hogy igazán közel kerülj hozzá. Szóval Dávid elég közel került Istenhez, és hitte, hogy képes megölni az óriást. Mindenki azt mondta, nem vagy képes rá. És tudjátok, mit tett Dávid? Az 1 Sámuel 17-ben van. Azt mondta, nos, tudjátok, egyszer megöltem egy medvét. Egy másik alkalommal szakállánál fogva ragadtam meg egy oroszlánt, és megöltem. És ha meg tudok ölni egy medvét, meg egy oroszlánt, akkor Isten segíteni fog, hogy ezt az óriást is megöljem. És pontosan így kell viselkednünk. Tudom, hogy sokan most is óriásokkal néztek szembe. De soha ne támadj rá az óriásodra úgy, hogy rossz szavak vannak a szádban. Megmutatom nektek, mit mondott Dávid, amikor rárohant az óriásra. 1 Sámuel 17. Góliát ott áll Dáviddal szemben, Dávid pedig Góliáttal szemben. Góliát Dávidot becsmérli. És azt mondja neki, hogy esélye sincs megsebezni őt. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Izraelben Isten, és megtudja az egész egybegyűlt sokaság. Látom, értitek? Ó, igen, óriás, hadd mondjam el neked, mi is fog történni, hadd profétáljam meg neked a jövődet. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. És amikor a filiszteus neki készült, és egyre közeledett Dávidhoz, nagyon szeretem ezt. Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. És persze levágta az óriás fejét, és győzelmet aratott. Én pedig azt mondom nektek, hogy ti is levághatjátok az óriás fejét, és győzelmet arathattok az életetekben, függetlenül attól, hogy milyen csatában vagytok. Hogyha megtanuljátok, hogy a helyes szavakat szóljátok. Tudjátok, voltak olyan alkalmak, amikor le kellett ülnöm, és kapaszkodnom kellett a székbe. Akkora fájdalmaim voltak, de azt mondtam, Istenem, dicsérlek téged, köszönöm, hiszem, hogy cselekszel. Olyan szavakat fogok kimondani, amikről hiszem, hogy te akarod hallani őket. Nem érdekel, mennyire nehéz. Volt, hogy könnyekkel az arcomon mondtam ki ezt. Hadd mondjak valamit. Ha elhatározod, hogy világító fény leszel Isten számára, akkor nagyszerű áttöréseket fogsz tapasztalni az életedben. Gyerünk, dicsérjük Istent!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hits.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Hello, szia! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai vendégem Szabó Vékei Katalin óvodapedagógus, kétgyermekes édesanya, a jelenleg 4 éves Benjamin és 5,5 éves Viola édesanyja. Benzsike nevű kisfia Duchenne-féle izomsorvadással született. Akár 6 éves korára tolószékbe kerülhet. Szülei neki gyűjtenek génterápiára, ami több mint 1 milliárd forintba kerül. Ennek az apropóján van itt most velünk a beszélgetésben és a stúdióban az édesanya Kati. Szia Kati, szeretettel köszöntünk.
3: Szia, üdvözlök minden hallgatót.
2: Nagyon örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy beszélgethetünk egy kicsit erről a helyzetről, amiben ti családilag benne vagytok, de a hallgatóink kedvéért, akik nyilván nem ismernek titeket, mesélj magatokról. Mit szabad tudnunk rólatok?
3: Én azt gondolom, hogy nagyjából egy átlagos kis család vagyunk. A férjemmel és a 2 kisgyermekünkkel élünk Budapesten, és én óvónőként dolgozom, a férjem pedig most jelenleg éppen futárkodik, de egyébként ilyen logisztikai munkákba szokott elhelyezkedni.
2: És már visszamentél dolgozni?
3: Igen, most szeptembertől, illetve augusztus végétől dolgozom. Benzsike ugye most kezdte el az óvodát, úgyhogy már nem tudtuk tovább húzni ezt a dolgot, úgyhogy igen.
2: Vissza is mentél dolgozni. Mesélj nekünk egy kicsit magatokról, mint családról, olyan szempontból, hogy hogy zajlik az élet nálatok? Hogy kell elképzelnünk a ti családotokat?
3: Hát igazából mi egy ilyen társasházba lakunk, ami ilyen legfelső szintjén, ami 2,5. emelet, lift nincs, ugye, és hát ugye a Benzsikét, őt azért hordozni kell, tehát hogy ez a része nem könnyű, hogy azért sokat kell cipelni, hát most már szerintem van kb. 15 kiló, vagy majdnem 15 kiló, amúgy iszonyatosan kis növésű, szóval egyébként ez jellemző a düsenes betegekre, hogy nagyon picikék. Mondjuk nálunk ez ilyen családi vonás is, főleg a férjem családjában volt mindenki picike, úgyhogy még nem tudjuk, hogy mitől van, de ilyen szempontból jó, hogy legalább nem még több kiló, és nem kell annyit cipelni, de igen, igazából ez szerintem, ami kicsit más az életünkben, ugye, hogy a Benzsike hiába a 4 éves, mégis hát kb. Úgy mozog, mint egy 2 éves, vagy nem is tudom, tehát, hogy nem lehet őt csak úgy elengedni mondjuk a játszótéren, hogy bármit csináljon, hanem mindenhova követni kell, nehogy leessen. Tehát mindig vigyázni kell rá, mint egy kisgyerek, kisbabára szinte, vagy egy 2 éves kisgyerekre körülbelül.
2: Tehát, hogy azt tapasztalod, ugye nyilván van viszonyítási alapot, hiszen a szakmád is az, hogy óvónő vagy, tehát nagyon sok kisgyereket látsz a munkád miatt is. Tehát mondjuk velük összehasonlítva az egy különbség a Benzsikével, hogy ő nem úgy viselkedik, mint egy 4 éves, vagy nem úgy mozog, mint egy kortársa, hanem azt látod, hogy körülbelül úgy, mint egy 2 éves kisfiú.
3: Hát igen, igazából az egész mozgásfejlődése sokkal lassabb volt, mint egy átlagos gyereké. Hát nekünk, főleg a kislányunk, ő meg egy ilyen, ráadásul ilyen nagyon ilyen gyorsan fejlődött, hogy úgy mondjam, tehát ő ilyen ideális mozgásfejlődést mutatott. Már ugye 1 éves korában már járt, meg nagyon ügyesen, kiskorától nagyon ügyesen mászik föl ilyen magas helyekre, meg tehát, hogy ő ilyen nagyon ügyes. És hát Benzsikével pedig hát ugye pont az ellenkezőjét tapasztaltuk meg, tehát ő eleve mindent később kezdett el, tehát igazából kúszni, mászni szinte nem is, szinte teljesen ki is maradt neki, de nagy nehezen ilyen hát 13 hónaposan elkezdett mászni. Előtte viszont már felállt, meg tehát ácsorgott, meg így sétált így kapaszkodva, de hogy ez a mászás így teljesen nagyon picit mászott utána. És hát járni is, hát ilyen, épp hogy ilyen határon belül, szóval ilyen 1,5 éves korában kezdett el végül egyedül járni. Viszont így azért kiskorától fogva látszódtak ezek a ilyen tipikus tünetek, ami ezzel a betegséggel jár általában, hogy ilyen támaszkodva nehezen áll fel, így támaszkodik a térdére, úgy áll fel, leülni a földre is, nem tudja ilyen szép lassan leereszkedni, hanem így lehuppan a földre, akkor hát futni nem igazán mondanám futásnak, amit csinál, tehát ő azt mondja, hogy fut, de inkább csak ilyen kis totyogásszerű dolgok. Ugrálni is nem tud igazából, hanem hát így egy féloldalasan egy kicsit így megdobja magát, de azt nem nevezném ugrásnak, de ő nagyon élvezi egyébként.
2: Mit szabad tudni erről a Duchenne-féle izomsorvadásról? Mik ennek a tünetei? Ez milyen jellegű betegség, és milyen gyakori az előfordulása például?
3: Ez egy örökletes genetikai betegség, és ritka betegségnek számít, de a ritka betegségeken belül a gyakori viszont, tehát azt hiszem talán a leggyakoribb, vagy nem tudom pontosan. És hát igazából ennek is van több fajtája. Van egy enyhébb formája, az a Becker nevű betegség, ami igazából csak később ilyen tinédzserkorba vagy felnőtt korba jön ki, és mi azért sokáig reménykedtük, hogy hát ha neki csak az van, de hát sajnos egyértelművé vált így a mozgásából, hogy neki ez a súlyosabb fajta van. Ami pedig hát nem mindenkinek egyforma a betegségnek a lefolyása igazából. Ugye, amikor mi először így megtudtuk, akkor így az orvos így a legrosszabbat festette le elénk, ami azért kiderült, hogy azért manapság már jó esetben sokkal jobb is lehet a lefolyása ennek a betegségnek, de azért azt látom, hogy így akikkel is sokakkal beszéltünk, meg így kérdezősködtünk, hogy azért jellemzően ilyen legjellemzőbb ilyen 9-12 éves kor körül kerülnek tolószékbe, így, hogy ő szednek szteroidot a gyerekek 4 éves kortól. Persze van olyan, aki korábban, ugye azért az nagyon rossznak számít, ha valaki már 6-7 éves korában, és vannak olyanok, akik meg 14-5 éves korában is még járóképes, tehát ő, hogy ez mitől függ pontosan, ez lehet a genetika is, hogy a génen belül hol van a hiba, milyen fajta hiba, meg hát egyéb járulékos dolgok is, amit nem nagyon lehet lekövetni, hogy kinek micsoda.
2: Nálatok mikor és hogyan derült ki az, hogy a kisfiatok ebben a típusú betegségben szenved?
3: Nekünk úgymond ez ilyen szerencse, vagy... hogy neki nagyon korán kiderült igazából, tehát elvileg ez ilyen 3-4 éves korban szokott úgy kiderülni, hogy így feltűnik az embereknek, hogy tényleg valami nagyon nem stimmel. Ő pedig 3 hónaposan egyszer lázas lett, egyébként nem függött ezzel össze a láz, és hát mi nem gondoltuk, hogy ezzel olyan nagyon nagy dolgot kéne kezdeni, hogy most lázas lett, viszont a nagybátyám gyerekorvos, és ő mondta nekünk, hogy ilyen kisbabákat ki kell vizsgálni kórházba, hogyha lázasak lesznek. És akkor ezt addig így mondogatta, amíg jó, hát akkor menjünk be, akkor vizsgáltassuk ki, most mi baja lehet belőle, hogy kivizsgáltatjuk. És be is vittük a hánypába, és csináltak igazából vizeletvizsgálatot, minden rendben volt, és igazából már haza akartak minket küldeni, amikor is... pont doki csere volt, és az új orvos azt mondta, hogy akkor nyugodna meg a lelkiismerete, ha még egy vérvizsgálatot is csinálnának a Benjinek. Na és akkor hát kezdték a kis 3 hónapos gyerekből, egyébként iszonyatosan nehéz még vért venni, tehát az nagyon szenvedős, mert nem találják még a vénáját, és tehát szegénykét amúgy nagyon ügyesek voltak, de hát az nem volt túl kellemes, de hát levették a vért, és akkor vártunk, már ilyen, mert este mentünk be eleve, és akkor már ilyen éjfél volt, vagy hajnali egy, amikor megjött az eredmény, és mondták, hogy hát bajok vannak, hogy így a máj értékei nagyon magasak, és hogy nem tudják, hogy mi van, de hogy bent kell maradnunk a kórházba. És kiderült, hogy ez már ennek a betegségnek az egyik ilyen jele, hogy nem azért, mert baj van a májával, hanem hogy valamiért ez megemeli a máj értékeket. És akkor bemaradtunk a kórházba, és másnap még vizsgálgatták, és akkor az egyik vérvételből kiderült, hogy van egy ilyen CK érték, az ilyen kreatin kináz. Én sem tudtam, hogy létezik ilyen, és hogy ez neki ilyen nagyon-nagyon magas, hogy ilyen majdnem százszorosan normális értéknek. És akkor mondták, hogy hát, akkor már így mondogatták ott, hogy ez lehetséges, hogy valamilyen féle izombetegséget jelent, de én direkt így nem akartam ebbe így belehergelni magamat, meg így nem is olvastam el direkt semmit ezekkel kapcsolatban, mert nem akartam így belehergelni, hogy vajon milyen betegsége lehet, és akkor mondták, hogy most menjünk haza, nyugodjunk meg, és akkor pihenjünk rá egy kicsit, és akkor utána menjünk el a Semmelweis gyermekklinikára, és majd ott folytatják tovább a vizsgálatokat.
2: Szóval nagyon hamar szembesültetek vele, hogy a kisfiatok ebben a fajta betegségben szenved. Ha jól értelek, akkor még csak 3 hónapos volt, amikor már kiderült, hogy baj van.
3: Igen.
2: Hogy hatott ez rátok, amikor az orvosok szembesítettek vele, hogy mi a pontos orvosi diagnózis?
3: Hát először ugye még csak ezt tudtuk, hogy magas ez a CK értéke. Hát azt is így nem nagyon akartuk elhinni, szóval olyan hihetetlennek tűnt, hogy most itt van, teljesen egészségesnek néz ki, jól van, most mi baja lehet tényleg. Így gondoltam, hogy lehet, hogy elrontották, vagy a labort újra kéne csinálni, hogy valamit rosszul néztek, vagy nem tudom. Hát 6 hónapos volt, amikor a Semmelweis kórházban igazából ott több vizsgálatot csináltak, ilyen genetikai vizsgálatot neki, amiket így külföldre kiküldtek, szóval ez ilyen hosszadalmas, ilyen bonyolult vizsgálatok. Az első negatív lett, és a második, ami pedig csak az ilyen apró, ilyen pont mutációkat figyelte, az lett végül is pozitív, és akkor derült ki a maga a betegség, hogy ez a betegség van tényleg. Hát ez nem volt könnyű, igazából behívtak, ugye, mert ezt személyesen mondják el, és igazából én a Benjikével együtt mentem be, tehát kisbaba volt még, hát 6 hónapos, és akkor elég ilyen ijesztő volt, így mondták, hogy most üljön le, és akkor már is sejtettem, hogy valami nagyon nehéz dolgot fognak mondani, és akkor hát így elmondták, hogy ez lett az eredménye, ez a Duchenne-féle izomsorvadás, és hát akkor elég vetítettek egy ilyen elég szörnyű képet, hogy milyen élet vár rá, hogy hát 10 éves kora körül valószínűleg tolószékbe kerül, és lehet, hogy már 17 évesen meghal. Igazából ez volt, amit így mondtak.
2: Ez egy jellemző pályája egyébként ennek a betegségnek?
3: Én azt gondolom, hogy ez lehet a legrosszabb lefolyás, és valószínűleg, hogy nekik ezt kell mondaniuk nyilván, hogy erre készüljön fel az ember a lehető legrosszabbra. Tehát ott volt pszichológus is, egyből ott volt, hogy ha szükségem lenne segítségre. Én igazából ott volt a kis Benjike, és így nem nagyon akartam elhinni, hogy ez tényleg ez igaz lehet, de úgy nem, tehát könnyeztem, de nem sírtam nagyon, vagy így nem, csak egyszerűen így nem nagyon akartam így elhinni. És akkor mentünk haza, emlékszem, toltam a babakocsiba, és akkor így nem értettem, hogy ez most mi, hogy ez most hogy lehet. De másrészt pedig így abba is így biztos voltam, hogy ez nem Isten akarata, és hogy valamiért ez megtörtént, de hogy attól még jó lesz valahogy mégis, vagy nem tudom.
2: Tehát, hogy nem akartad elhinni. Volt ennek a betegségnek valamiféle előzménye a családotokban? Tehát, hogy te, a férjed, vagy akár a kislányotok is, ugye, Benjikének nővére van, aki most már 5,5 éves, ti egészségesek vagytok? És a kislányotok, Viola, ő egészséges?
3: Igen, igazából senkinek nem volt soha a családunkban ehhez hasonló betegsége sem. Ezért is volt nagyon meglepő ez az egész diagnózis, de mint később kiderült, egyébként én vagyok a hordozója ennek a betegségnek, tehát valószínűleg nem tudjuk, hogy nálam alakulhatott ki talán ez a mutáció, és mivel én 86-os vagyok, és én mindig így szeretem erre visszavezetni, aztán nem tudom, hogy tényleg így volt-e, de ugye akkor volt ez a Csernobil, amikor én 3 hónapos magzat voltam, és sajnos több ilyen ismerősöm is van, akik szintén 86-osak hasonlóan, és hasonló genetikai betegség, nem ilyen, egy másik genetikai betegségbe szenvednek, és szintén soha nem volt senkinek a családba semmi. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos történtek ilyen dolgok, és
2: azt gondoljátok akkor, vagy azt gondolod ezek szerint, hogy lehet, hogy a csernobili robbanáshoz lehetett köze annak, hogy te hordozójává váltál ennek a betegségnek?
3: Hát én ezt gondolom, aztán, hogy ez igaz, ezt nem tudom bebizonyítani, de nekem ez ilyen megnyugtató ez, hogy így valamivel így tudom valamihez kötni, valamivel így magyarázni, hogy nem csak úgy a semmiből lett.
2: A semmiből lett, hanem amikor édesanyád terhes volt veled, akkor történt meg ez a csernobili robbanás.
3: Hát igen, én erre tudok gondolni.
2: Mesélj nekünk a személyiségéről Benjikének, meg a kislányotoknak. Tehát, hogy hogy néz ki otthon az élet? Milyen kis ember Benjike?
3: Hát Benjike egy ilyen nagyon-nagyon életvidám kisfiú, tehát

0: és szerintem egy hetes volt körülbelül, és ugye a kisbabák szopiznak, és akkor utána így elalszanak, és akkor van, hogy úgy mosolyognak álmukba, és képzeld el, hogy így, szoptattam a Benjikét, és akkor egyszer csak ilyen furcsa hangokat hallok, ilyen ilyesmi hangokat hallok, és mi ez a hang, Lenézek, és Benjike, ő itt teli szája kacag hangosan, egy hetes korába. Tehát én még ilyet nem hallottam, hogy egy hetes gyerek. Tehát ilyen iszonyatos ilyen életkedv, ilyen életvidámság jellemzi egyébként.
1: És akkor nyitottság, érdeklődés így a világ dolgai iránt.
0: Abszolút, abszolút. Meg nagyon barátkozós, tehát ő bárkihez így oda megy simán, így elkezd hozzá dumálni, meg kérdezgetni. A kislányom, ő meg így az ellentetje körülbelül.
1: Tényleg?
0: Igen, ő inkább ilyen zárkózottabb. Hát ő is meg tud nyílni így a maga szintjén, de hogy ő meg inkább ilyen kicsit visszafogottabb, meg úgy nehezebben oldódik fel egy társaságba úgy elsőre. Úgyhogy nem is tudom, hogy a Benjike honnan örökölte ezt a nagy ilyen nyitottságot, meg ilyen, nem is tudom, hogy szeret szerepelni, tehát így én így legszívesebben elbújnék így a föld alá, meg így nem vagyok ez az ilyen magamat megmutatni vágyó típus, de ő nagyon szeret minden ilyesmit.
1: Szeret szerepelni, és bátor kisfiú is. Hát
0: igen.
1: Milyen jó, hogy nem vagyunk nagyon egyformák, és hogy ilyen sokszínű a világ, hogy ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk.
0: Igen, igen.
1: És a tesókája, Viola, ő tudja már, vagy így fölfogja azt, hogy ugye még ő se nagy, tehát 5,5 éves Viola most, tehát még róla is azt mondhatjuk el, hogy egy kislány, de hogy ő tudja, hogy az ő tesókája nem egy olyan kisfiú, mint a többi kisfiú? Tehát, hogy van neki a testvérével kapcsolatban egy ilyen betegségtudata? Vagy ő hogy viszonyul Benjikéhez?
0: Abszolút van. Igazából nekünk a pszichológus, amikor ugye ez kiderült, akkor így ezt így egyből mondta, hogy hát, hogy nem szabad, vagy nem kell ezt egyáltalán eltitkolni, ezt az egészet, tehát a Bencsik előtt se, mert nyilván tudni fogja, hogy megyünk mindig a kórházba, fog tudni dolgokat, viszont ilyen nagyon fokozatosan kell így elmondani neki a dolgokat, és igazából ez úgy tűnik nekünk, hogy így bevált egyenlőre, tehát igazából a Benjike is, meg a Viola is tudják abszolút ezt, hogy izombetegség, ennyit tud a Benjike is, hogy izombeteg. Nyilván neki nem mondunk olyanokat, hogy tolószék, meg hogy később mik várhatnak rá. Tehát ezt a részét, ezt eltitkoljuk előlük, de hát előbb-utóbb nyilván ezt is meg fogják tudni. Tehát Viola viszont hát olyan, mint egy átlagos szerintem ilyen kis nővérke, szóval szereti így dirigálni a Benjikét, meg szeretnek így egymást húzni, de mellette meg nagyon szereti is, és így védi, így segít neki, meg így terelgeti mindig, meg tehát ilyen nagyon cukik amúgy.
1: Mind a ketten óviba járnak már?
0: Igen, igen, mind a ketten óvodások.
1: És azonos óviba járnak a gyerekek?
0: Hát nem, sajnos nem, mert a kislányom egy református óviba jár, és a Benjike viszont ő esen is lett emiatt a mozgás miatt, és ő ott nem kaphatott volna fejlesztést esen isként, és ezért ő meg a körzeti óviba jár, ahol kap nagyon jó gyógypedagógusok fejlesztik őt.
1: De jó, tehát akkor ilyen jellegű segítségetek is van, hogy kifejezetten őt segítő képzést kaphat.
0: Igen, hát az óvodában a heti 3-szor kap, azt hiszem 2-szer van ilyen mozgásfejlesztés. Hát neki ugye főleg a mozgásfejlesztés az abból áll, hogy ő nyújtani kell nagyon sokat. Tehát az erősítés az csak ilyen minimális szabad, hogy legyen, mivel nem szabad, hogy izomlázuk legyen ezeknek a gyerekeknek, mert ha izomláza van, akkor már pusztul az izomsejt. Úgyhogy olyan mértékkel szabad mozgatni őket, viszont a nyújtás az nagyon jót tesz nekik, illetve kap gyógypedagógiai fejlesztést is, mivel azért a finom motorikája is le van maradva a társaihoz képest.
1: Kati, már említetted azt, hogy hívőként vagy itt most a beszélgetésben, és hát a férjeddel, Gáborral együtt élitek a családi életeteket hívő keresztényként, de hogy élitek meg tulajdonképpen ezt Gáborral, a férjeddel, hívő emberként, hogy nektek beteg gyermeketek is született?
0: Én azt gondolom, hogy valahogy én azt érzem, hogy így kaptunk így erőt ehhez így Istentől. Tehát az egészet valahogy nem ilyen, most nyilván megvannak a saját küzdelmeink, meg nehézségeink ezen a téren, de azt gondolom, hogy valahogy mégis egy ilyen mennyei erőt, vagy nem tudom

0: kaptunk ehhez az egésznek az elhordozásához, és én azt gondolom, hogy én ezt így is terveztem, és úgy érzem, hogy ez így egyelőre megvalósul, hogy így nem határozza meg annyira az életünket ezt. Tehát nem akarom ezt így megengedni, hogy ez az életünk elkörül forogjon, vagy erről szóljon, vagy meghatározza az életünket annál jobban, amennyire muszáj meghatároznia ez az egész betegség, akár a hitünket, akár a hétköznapjainkat. Tehát azt gondolom, hogy mi járunk gyülekezetbe, dicsérjük az Urat, keressük Istent, és a többit pedig majd gondoskodik róla, vagy lesz, ahogy lesz, vagy nem tudom, érted, amit mondok.
1: Igen, hát már amennyire tudom, mert mindannyiunknak az útja valahol nagyon egyedi, Istennel az útunk is egyedi, és persze nyilván egymásnak a történetéből tudunk tanulni, meg szerintem keresztényként arra is vagyunk elhívva, hogy imádkozzunk egymásért. Tehát én azt gondolom, hogy ez dolgunk is, Istentől ránk ruházott feladatunk, vagy kötelességünk, de én ezt inkább úgy szeretem megfogalmazni, mert a kötelesség az olyan, mintha valami, amit mi nem szeretnénk, és mégis ránk van erőltetve. Szóval én ezt inkább úgy szeretem megfogalmazni, hogy Isten a szívünkre helyezi, hogy mi ezt jó szándékkal, szívünkből fakadó szeretetből tegyük meg egymásért, hogy egymásnak a terheit hordozzuk, és hogy visszük egymásnak a dolgait az Úr elé, és imádkozunk egymásért. De hát ezzel együtt is azt gondolom, hogy persze nagyon egyediek az útjaink, és nyilván mindenkinek azt az utat kell járni, amit neki megad az Úr. Milyen hatással van ez a te Isten kapcsolatodra, hogy két gyermekes édesanya vagy, és ráadásul óvónő, tehát szakmád szerint is óvónő, és hogy Benzsike egy beteg kisfiú. Másképp imádkozol emiatt?
0: Jó vagy kérdés.
1: Másképp gondolsz Istenre?
0: Én őszintén nem gondolom, hogy másképp. Tehát nem érzem úgy, hogy ez így befolyásolta volna, most lehet, hogy minimális szinten, de hogy így nagy mértékben befolyásolta volna az Istenhez való viszonyomat. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez ilyen felkészítés volt, vagy nem tudom, de hogy én még Benzsike születése előtt, vagy a gyerekek előtt, már nem emlékszem, nagyon sokat így hallgattam egy bizonyos prédikátort, most nem tudom, szabad a nevet mondani?
1: Igen.
0: Andrew Womack-nek hívják, és nekem nagyon sokat segített abba, hogy hogyan gondolkozzak így a betegségekről. És ahogy ő így hozzááll ezekhez, nekem ez nagyon szimpatikus. És valahogy szerintem ez segített abba, hogy így ne úgy lássam, hogy ez most egy ilyen katasztrofális helyzet, vagy nem tudom. Persze nyilván valamilyen szinten az, de még nem kell, hogy az legyen a végkifejlett. Tehát igen.
1: Milyen tanításról van szó? Tehát esetleg, hogyha valaki úgy tart velünk, hogy nem ismeri Andrew Womack-nek az ilyen jellegű tanítását, mi az, amit hallottál tőle ezekben a tanításokban?
0: Igazából egyrészt az, hogy ezek a betegségek, én így hiszem, hogy ez nem Istentől van, hogy most meg akar büntetni, vagy ezzel meg akar engem valamire tanítani. Nem mondom, hogy nem tudom 100%, hogy létezik, vagy nem létezik-e ilyen, de én azt gondolom, hogy nekem ez sokat segített, hogy én úgy állok hozzá, hogy ez az ördögtől van ez a betegség, és hogy minden betegség az is lehet, hogy ez az emberi hiba, hogy történt ott Csernobilba, és hogy ez nem egy tökéletes világ, és hogy vannak történnek hibák, történnek betegségek, történnek dolgok, viszont azt is hiszem, meg ugye Andrew Womack is tanítja, hogy igazából a szellemi valóság az, hogy mi már meggyógyultunk, ahogy a Bibliában is van egy ilyen igevers, hogy Jézus sebeiben meggyógyultatok, tehát múlt időben van téve, és az egy dolog, hogy ezt most nem látjuk a szemeinkkel, ezt a gyógyulást, de én hiszem, hogy ez már elkészült a Benzsike számára is, és az egy más kérdés, hogy ezt át tudjuk-e itt venni a földön, vagy magunkével, vagy hogy mondjam, jaj, elnézést, hogy ezt tényleg meg fogjuk-e látni a szemeinkkel is ezen a földön, amit egyáltalán nem tartok kizártnak egyébként, de viszont az megnyugvást ad, hogy azt tudom, hogy ez az igazság, és hogy legkésőbb a mennybe viszont ezt legkésőbb ott meg fogom látni, de azért nincs bennem ez, hogy így biztos vagyok benne, hogy csak ott fogom meglátni, tehát van bennem egy ilyen reménység, vagy egy ilyen gondolat, hogy akár már itt is megláthatjuk ezt.
1: De jó, hogy ilyen pozitív vagy ezzel kapcsolatban már a földi életre nézve is, holott azt tudjuk, hogy ahogy mondod, tehát ez egy tökéletlen világ, és nagyon sok betegség van, nagyon sok csapás van, természeti katasztrófák sújtanak minket, világjárvány sújt minket, tehát hogy ez a világ nem tökéletes, de legkésőbb a mennyben majd ez az élő reménységünk, hogy ott meg fogjuk érteni a dolgokat, és hogy ott minden helyre áll, és tökéletes lesz.
0: Igen. Igen.
1: Hogyan hatott ez a kisfiatoknak a betegsége a férjeddel az egymással való kapcsolatotokra?
0: Én azt gondolom, hogy ha lehet ilyet mondani, akkor inkább összép hozott minket, mint távolabb. Tehát ő azt gondolom, hogy mindkettőnkben egy ilyen hatalmas szeretet van így a Benzsike felé, meg nyilván mindkét gyerekünk felé, és hogy ez egy ilyen nehéz helyzet, én azt gondolom, hogy inkább összép kovácsolt minket, mint hogy szétválasztott volna.
1: Szoktatok együtt imádkozni például Benzsinek a gyógyulásáért?
0: Hát megmondom őszintén, hogy nem szoktunk így imádkozni Benzsinek a gyógyulásáért. Azért szoktunk, tehát a Benzsikéért, tehát ő... Egyéb dolgokért igen, van, hogy imádkozunk együtt, de én azt gondolom, hogy így a férjemmel nem 100%-ig vagyunk még tehát abszolút hívő ő is, és hívők vagyunk mind a ketten. Erről a területről talán egy picit másképp gondolkozunk, tehát azért azt gondolom, hogy az alapok azok ugyanazok.
1: Mert hogy gondolkodik ő erről, és hogy gondolkodsz te?
0: Na, azt gondolom, hogy a férjem talán kevésbé reménykedik abba, hogy ezen a földön meg fogja látni ezt a gyógyulást, mint én. De ennek szerintem az az oka, hogy én eleve más háttérből jövök, így a kereszténység kapcsán is. Viszont ő is azért így nyitott ezek felé a dolgok, tehát nem látom úgy, hogy teljesen elutasítaná ezeket a dolgokat, de talán bennem egy kicsit nagyobb ez a nyitottság így ez iránt a téma iránt, de én sem vagyok egyébként annyira így beleásva magamat még ebbe a dologba. Hát igen, igazából szerintem bennem is az van, hogy így néha így ingadozik ez a dolog, hogy így néha azt gondolom, hogy akkor tényleg így ezzel fogok egy csomót foglalkozni, és hogy akkor erre így úgymond ráfekszem, hogy akkor gyógyuljon meg a Benzsike. Máskor meg úgy kevesebb erre így a hitem. Viszont nekem az nagyon nagy áldás, hogy megismerhettem egy másik anyukát, aki magyarok, de Svájcba élnek, és abszolút hívő, és van egy 9 éves ugyanilyen kisfiúk, ugyanezzel a betegséggel szenved, és egy csodálatos nő, és ilyen annyira jókat imádkoztunk együtt vele, és ő így nagyon hisz így a gyógyulásba, és ő se úgy hisz a gyógyulásba, tehát ő is kapott génterápiát a gyereke egy kísérlet keretébe, tehát megszedi a gyógyszereket, de hogy mégis így annyira hisz benne, hogy így meggyógyul, meg hogy így jól lesz, és tényleg azt mondja, hogy így az orvosok így csodálkoznak, hogy mennyire jól van a kisfiú, meg ilyenek. És én abba bízom, hogy így a Benzsikével is valahogy így lesz, hogy egyrészt ezt a génterápiát is, amire gyűjtünk, vagy a következőt, mert közben már 4 másikat fejlesztenek. Tehát, hogy abba bízom, hogy így a Isten vezetni fog, hogy mikor, melyiket, és akkor arra meg lesz a keret, amelyiknek tényleg meg kell, hogy kapjon, és amire szüksége van.
1: Azt már a felvezetőben is említettem, hogy a férjeddel együtt ugye génterápiára gyűjtötök Benzsikének, aminek nagyon komoly anyagi vonzata van. Mondasz nekünk erről többet, tehát hogy miért ezt az utat választottátok, vagy gondoljátok egy járható útnak, tehát orvosilag milyen lehetőségek vannak jelenleg Magyarországon ennek a betegségnek a kezelésére?
0: Azt kell tudni, hogy ez orvosilag még mai napig egy gyógyíthatatlan betegségnek számít, tehát a génterápiát se úgy kell elképzelni, hogy az most meggyógyítja a gyereket, és onnantól fogva élete végéig futni fog, meg bukfencezni, meg ilyesmi.
1: Hanem mit tud elérni a génterápia?
0: Hát ez nagyon jó kérdés. Ugyanis ez is olyan, hogy igazából nagyon személyre szabott. Tehát amiket látunk, hogy nagyon függ, nagyon sok mindentől függ tényleg, hogy hol van a génen belül. Tehát mondhatni, hogy kicsit kiszámíthatatlan, hogy mit fog okozni, de hát reményeink szerint ugye azért nagyon-nagyon lelassítja ezt a folyamatot Benjikének, ugye mert ez igazából ez a betegség, ez arról szól, hogy ő szép lassan az évek során az izomsejtek, azok zsírsejtekké átalakulnak, és ugye ez az izomgyengeség először a törzsizmokat, a végtagizmokat, utána akkor ugye tolószékbe kerülnek, és később sajnos a tüdőszívizmokat is eléri. Tehát egyelőre annyit tudunk, hogy a génterápia az, ami a lehető legjobbat tudná kihozni Benjikéből, de hogy pontosan mit, azt nem tudjuk pontosan senkinek garantálni, hogy mit. A másik pedig, ugye, hogy most ez a legelső génterápia, ami létezik a világon, tehát amikor neki kiderült ez a betegség, akkor nem volt még egyetlen génterápia, és olyan gyorsan fejlődik a tudomány, hogy például jövőre egy minimum, de lehet, hogy több új génterápia is már kin lesz elvileg a piacon, hogy úgy mondjam. Tehát most nekünk nagyon szemfülesnek kell lennünk, és nagyon ezért megköszönjük, ha azért így imádkoznak az emberek, hogy így tényleg Isten időzítését így meg tudjuk állapítani, hogy mikor, melyiket, és persze legyen addigra megfelelő összeg is rá. Ezen felül pedig ugye 4 éves kortól kapnak szteroidot ezek a gyerekek. Most Benjike most már 4 éves kora előtt kb. 2 hónappal elkezdtük, mert nincs annyira jó állapotban sajnos. Tehát azért hamarabb el kellett kezdeni ezt a szteroid kezelést, aminek már most látjuk egyébként valamennyi hatását, tehát úgy látjuk, hogy kicsit erősebb, olyan dolgokat meg tud csinálni, amit korábban nem, amiért nagyon hálásak vagyunk. Viszont ennek sok mellékhatása is lehet ennek a gyógyszernek. Van egy másik gyógyszer, ami ugyanilyen jó lenne, mint ez, viszont még Magyarországon nincs rá engedély, és hát ez már be van adva a kérelem, és hát ezért is nagyon drukkolunk, hogy a szteroid helyett azt tudja kapni, azt a gyógyszert.
1: Tehát jelen pillanatban Magyarországon ez a gyógyszeres kezelés tűnik a járható útnak, ha jól értelek. Tehát akkor az orvosok ezt az utat preferálják, hogy szteroid kezelés körülbelül 4 éves kortól kezdve, és aztán esetleg ez a fajta gyógyszeres kezelés.
0: Igen, illetve mondom, hogy tényleg az van, hogy annyi fajtája van ennek a Duchennek belül, tehát hogy azon, hogy hol milyen fajta mutáció van a génbe, és vannak nagyon jó gyógyszerek még, de nekünk nem, a mi fajta betegségünknek azok nem jók, de ez nem jó. Úgyhogy viszont van még egy másik gyógyszer, amit mi is elkezdtünk a Benjinek kísérletbe kapni, Ataluren az a neve, és igazából mi ezt Amerikába kimentünk még, amikor Benjike 1 éves volt, és akkor 14 hónapos korától kapta azt a gyógyszert, 2 éves koráig, 2 éves korától Magyarországon is kaptunk rá engedélyt, viszont utána ilyen nagyon hullámzó volt, egy évig nem kaptuk meg az engedélyt, aztán megint megkaptuk, aztán most lehet, hogy kivonják egész Európából, szóval meg igazából annyira nem láttuk hatását. Most jelenleg most megint szedi, de hogy meddig, azt nem tudjuk, mert most már úgy tűnik, hogy tényleg teljesen ki fogják vonni Európából az engedélyét ennek a gyógyszernek.
1: A génterápiára visszatérve, én azt látom, hogy te létrehoztál Benjikének a Facebookon is saját oldalt, ahol informálod az embereket arról, hogy ő ebben a Duchenne-féle izomsorvadásban szenved, és hogy gyűjtést tartotok az ő gyógykezelésére. Aki most hallgat minket, hogy tud több információhoz jutni rólatok, a családotokról és Benjikével kapcsolatban, illetve hol tud információt szerezni azzal kapcsolatban, hogy tud támogatni titeket?
0: Igen, hát mi, hogy nyár körül jutottunk el oda, hogy akkor így belevetjük magunkat ebbe a gyűjtésbe, és ezért indítottunk egy alapítványt Benjikének, ez pedig a Fuss Benji Fuss alapítvány, ugye ez a Forrest Gumpból jött az ötlet apukám részéről, biztos ismeritek ezt a jelenetet, hogy Forrestnek kiabálnak, hogy fuss, Forrest, fuss, és akkor leesnek róla ezek a lábsinek, amik ugye a düsereseknek is egyébként jellemző, hogy ilyenbe kell aludniuk, tehát ilyen lábsínbe, vagy legalábbis hordaniuk kell. És egyébként Benjike nagyon szereti ezt a jelenetet a filmből, és el is szokták játszani a kislányommal, hogy, és akkor mondani kell neki, hogy fuss, Benji, fuss, és akkor így fut, és nagyon cuki. És igen, tehát csináltunk egy ilyen alapítványt, ez a Fuss Benji Fuss alapítvány, és ezzel egyidejűleg minket felkarolt egy csodálatos alapítvány, ez pedig a Csoda Csoport alapítvány, akiknek nagyon hálásak vagyunk ezúton is, és körülbelül egy időben, amikor az alapítványunk megszületett, ők elkezdtek a Benjikének a jótékonysági csoportjukba gyűjteni, ami azt jelenti, hogy igazából bárki, aki csatlakozik ehhez a csoporthoz, fel tud ajánlani bármilyen tárgyat, esetleg amit már nem használ otthon, de másnak még szüksége lehet rá, vagy esetleg ha valaki fodrász, akkor egy hajvágást, vagy tehát bármit, ami eszébe jut az embereknek, és annyira kreatívak tényleg van, hogy ilyen virág, hagymákat felraknak, meg mindenfélét, és tényleg így nagyon számít ez a sok kicsi igazából, mert sok kicsi sokra megy tényleg, azt gondolom. Tehát, hogyha valaki esetleg ott szeretne minket támogatni, akkor megköszönjük, hogyha csatlakozik ez a Csoda Csoport Jótékonysági Litit nevű Facebook csoporthoz. Itt lehet ilyen felajánlásokat tenni Benjikének. Most még az 1%-ra is lehet, aki, lehet, hogy ez már későn megy ki, de aki idén a Csoda Csoport Alapítványnak adja az 1%-át, az most idén egész összeget a Benjiké javára fordítják. Úgyhogy nagyon köszönjük nekik, és ezen felül pedig van egy Facebook oldalunk, ez a Fuss Benji Fuss oldal, ahol igyekszünk friss információkkal informálni az embereket, illetve a gyűjtés jelenlegi, hanem a mindenkori jelenlegi állásáról, vagy hogy mondjam. Ezt ugyanúgy a Csoda Csoport Jótékonysági Licitnek a borítóképén is frissítve van körülbelül hetente, vagy hetente akár többször, hogy hol tart a gyűjtés. Hát jelenleg ilyen 39 millió körül tartunk, ami azért már egy szép összeg, azt gondolom, de még nagyon messze van a céltól. És ezen kívül van még egy honlapunk is, fussbenjifuss.hu.
1: Akkor nagyon sokféle úton, elérhetőségen keresztül tudnak információhoz jutni az emberek, és támogatni is titeket, akiket arra indít most ez a beszélgetés, vagy Isten szelleme, hogy lépjen kapcsolatba veletek, és akár segítsen is titeket. Miféle támogatást tud adni a gyülekezet? Ugye említetted, hogy gyülekezetbe járó család vagytok, ott kaptok valamiféle támogatást? Van ott kifejezetten egy titeket támogató csoport, akár ima támogatást, akár konkrét pénzbeli segítséget, vagy bármiféle segítséget? És egyáltalán a gyülekezet tapasztalatotok szerint milyen támogatást tud nyújtani?
0: Hát ez jó kérdés. Igazából nagyon, tehát sokan tényleg így megkerestek minket személyesen, és sok embernek így érezzük így a támogatását anyagilag is, és lelkileg is. Azért én bevallom őszintén, hogy egy kicsit így még várok erre, hogy ez így megnyíljon jobban ez a csatorna, vagy nem is tudom, mert hát mi abszolút nem vagyok ezek az ilyen nyomulós típusok, és tényleg ilyen kellemetlennek is érezném, hogy így magunkat így promotáljuk, vagy nem tudom. És hát ezért így még nem érzem úgy, hogy annyira így mindenkihez eljutott volna ez a dolog, vagy ilyen áttörést ezen a téren, de bízom benne, hogy lesz még ilyen összefogás. Én valahogy így arra vágytam, vagy vágynék, hogy így, de hát lehet, hogy ez ilyen naív dolog, hogy így tényleg így a gyülekezetek így összefognának, és tényleg így akár beleadnának így, most nem anyagilag, vagy nem csak anyagilag, de hogy így éreznénk azt, hogy így tényleg így az egyház így mögöttünk van.
1: Erre lenne igényetek, vagy örömmel vennétek, hogyha ezt tapasztalnátok meg a férjeddel együtt, hogy összefognak akár keresztény közösségek, hogy mellettetek álljanak ebben?
0: Hát én nekem nagyon-nagyon bátorító lenne, és azt gondolom, hogy egyébként a világ felé is szerintem egy nagyon jó bizonyság lenne, hogyha azt látnák, hogy a keresztények összefognak, és szeretetbe, akár egy ilyen cél érdekébe tényleg De hát nyilván ezt én így nem mondhatom, vagy nem lehet ezt így kierőltetni az emberekből, úgyhogy hát bízom benne, hogy az Úr megindítja a szíveket, vagy nem tudom.
1: Hát igen, az egy lépés már, hogy eljöttél például a rádióba ide hozzánk, és hogy egyáltalán informálhatunk egy szélesebb közönséget a ti helyzetetekről. Tehát már ez is egy lépés afelé, hogy egy másik közönség is megismerjen titeket, mint a ti aktuális gyülekezetetek, ahol nyilván tudnak a helyzetetekről, de hogy azért az mégiscsak egy adott kis kör.
0: Igen, igen. Hát illetve például, ha én dolgozom, én is egy református óvodába dolgozom, ott is ilyen nagyon-nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, és például szerveztek egy ilyen fantasztikus karácsonyi vásárt Benzsike javára, és tényleg ilyen több mint 1,5 millió forintot így összegyűjtöttek. Tehát így vannak ilyen csodálatos dolgok, amikor csak így ámul az ember, hogy tényleg milyen csodálatos Isten meg az emberek. És azért úgy érzem, hogy mindig van egy-egy ajtó, ami így kinyílik valahogy. Ugye ez is egy kis óvodásomnak az anyukája úgymond beprotezsált minket ugye a nőklapjába, hogy ott is csináltak egy ilyen interjút velünk. Aztán most az Újbuda, ugye ott lakunk Újbudán, és akkor az Újbuda magazin, meg a Újbuda TV-be is talán szerepeltünk, bár nekünk nincs tévénk, úgyhogy de csináltak velünk egy interjút minden esetre. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindig vannak új lehetőségek azért, amiért hálásak vagyunk, igen.
1: A Bibliában van olyan történet, vagy igevers, ami különösen is bátorító a számodra, vagy a számotokra? Akár gyerekekről szóló történet, amihez tudtok különösen is kapcsolódni a két gyermeketek miatt, vagy akár gyógyítás történet, ami már erőt adott akár, vagy csak elgondolkodtatott Benzsike betegsége apropóján?
0: Igazából talán egy történet van, amiről így Benzsike jutott eszembe, és hát ez pedig a gyógyulással függ össze, amikor a apostolok cselekedetei 3-ba. Ugye ott van egy olyan ember, aki már születésétől fogva sánta, és ugye oda megy hozzá Péter és János, és ugye mondják neki, hogy hát pénzük az nincs, de hogy az Úr Jézus nevében keljen fel és járjon, vagy nem tudom szó szerint, hogy van.
1: Akár föl is olvashatjuk, van kedved?
0: Fölolvasom, rendben akkor. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézd ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.
1: Miért ilyen fontos neked ez a történet a Bibliából?
0: Hát engem bátorít az igazából, hogy ez egy olyan ember volt, aki tényleg így született már, hogy betegen született. És ugye ott ült a templomnál, és nekem ez bátorító, hogy van erre példa a Bibliában, hogy egy ilyen ember, most persze nem mondhatjuk, hogy pont ilyen izomsorvadása volt, de akár akkor gondolhatunk a béna emberre is, vagy nem tudom, ugye több ilyen gyógyulás van a Bibliában, tehát hogy igazából Istennek minden lehetséges. Igen. És ugye, most bocsánat, hogy megint visszatérek a Andrewba meghez, de nekem nagyon sokat bátorított, amikor hallgattam, és hogy ő is annyian gyógyulást mond el, és nem csak gyógyulásokat, hanem nagyon sokszor ilyen konkrétan ilyen feltámadásokat, hogy ő nagyon sokat látott, hogy az konkrétan az ő fia is meghalt, volt egyszer, hogy meghalt, És hogy a lényeg az volt, hogy ő nem engedte be a szívébe ezt a keserűséget, hogy most meghalt, és hogy Istenem, miért engedted meg, stb., hanem amikor egyből bepattant az autóba, és közben eszébe jutottak ilyen gondolatok, hogy ő kapott ilyen proféciákat a fiáról, amik még nem teljesedtek be. És hogy akkor ő elkezdett ezért hálát adni, és dicsérni Istent, hogy akkor ezek be fognak teljesedni, és ő mire odaért, addigra már élt a fia. És hogy nem csak egy ilyen történt, hanem sok így a szolgálata kapcsán, és nekem az is tetszik, hogy ő egy ilyen ezek ellenére, vagy hogy mondjam, egy abszolút ilyen természetes, egy ilyen most nem olyan értelemben, de földhöz ragadt ember, tehát abszolút így teljesen ilyen átlagos embernek tűnik, vagy hogy mondjam, és hogy nem is ő csinálja nyilván ezeket a csodákat, hanem Isten, és hogy ő ebbe hisz, hogy ugye nem könyörögnünk kell Istennek, hogy gyógyíts meg, mert már meggyógyította, hanem ugye, hogy itt is olvastuk a Bibliába, hogy nem azt mondták, hogy ja, Istenem, kérlek, gyógyíts meg ezt a beteget, mert szegény, és így meg úgy meg, hogy hanem ő hatalmat adott nekik, hogy azt mondják neki, hogy kelj fel és járj. Tehát, hogy most én nem mondom, hogy ebbe annyira már kiteljesedtem ebbe való hitembe, de azt gondolom, hogy Isten talán fog ezen tovább vezetni ezen az úton, és kíváncsi vagyok, hogy mi fog belőle kisülni.
1: Képzeld el, Kati, hogy engem annyira megdöbbentett az egyik barátommal, mikor beszélgettem a Bibliában lévő gyógyulás, meg gyógyítás történetekről, hogy egy hozzám nagyon közeli barátom, egy fiú barátom azt mondta, hogy ő annyira vágyik arra, hogy Isten megadja neki a gyógyításnak az ajándékát, hogy az milyen fantasztikus lehetett például Jézus nyilvános szolgálatában, és aztán persze az apostoloknak is a szolgálatában, például itt is, amit látunk később, már Jézus halála és feltámadása és mennybe menetele után, hogy például Péter és János meggyógyítják a jeruzsálemi templom kapujában ezt a bénát, hogy ez egy nagyon különleges ajándéka Istennek, amikor valakinek megadatik az, hogy beteg embereket meg tud gyógyítani. Én azt gondolom, hogy tényleg csak Istentől jöhet ez a fajta erő vagy hatalom, vagy nevezzük inkább annak, aminek a Biblia is nevezi ajándék, a gyógyítás ajándéka. És hogy ez nagyon-nagyon különleges lehetett Jézusban, és képzeld el, hogy ez a barátom azt mondta, hogy az ő szellemi útján és Istennel való kapcsolatában ez az egyik legnagyobb ilyen titkos vágya, ami ott van valahol a szíve mélyén, hogy bárcsak megadná neki ezt Isten, hogy tudna gyógyítani.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy akik hisznek én bennem, ilyen jelek követik őket, és abban benne van az, hogy betegeket gyógyítanak. Tehát én azt gondolom, hogy amúgy mindegyikünkben benne van ez a potenciál, és egyébként nekem is van egy ismerősöm, vagy hogy barátnőm ismerősöm, aki mostanában nagyon elkezdett hinni ő is ezekbe a dolgokba, és olyan csodákat élt át a kislányával, aki szintén egy iszonyatosan súlyos beteg egyébként. Ő is egy ilyen genetikai betegsége van, és mellette még mindenféle ilyen nagyon súlyos epilepsziái voltak. És képzeld el, hogy így pont most olvastam, hogyha elmondom már, mert pont most olvastam én is, leírta, hogy ő is így felbátorodott így a hitben, és neki olyan, tehát ilyen olyan súlyos valami 3 vagy 4 fajta epilepsziája volt a kislánynak, amik így teljesen így kiütötték, meg így kórházba, tehát így majdnem meghalt körülbelül, és mellette még tolószékben van, meg minden egyéb problémája van, és hogy képzeld el, hogy így jött megint ez a roham kezdődött, ami tudta előre, hogy az már olyan fajta, amikor már kórházba kell utána menni intenzívre, meg mit tudom én, olyan súlyos. És akkor jött ez, hogy akkor volt benne egy ilyen indítatás, hogy mondja azt, hogy ráparancsolt erre, hogy maradjon abba ez a roham, vagy álljon le. És leállt a roham, képzeld el. És képzeld el, aznap 50-szer próbált visszajönni ez a roham, és minden alkalommal újra leállt. Tehát ez nem egy természetes dolog volt, hanem ez valószínűleg egy ilyen démonikus betegség volt neki, vagy nem tudom. és képzeld el, hogy 50-szer vissza akart jönni, és csak egyszer nem sikerült leállítani, amikor épp valami körülmény volt, amikor nem tudott úgy rászólni erre a betegségre, és képzeld el, hogy azóta is hát azt mondta, hogy iszonyatosan jól van a kislány, és ilyen 80%-ban így elmúlt neki teljesen ezek a rohamok. Tehát, hogy ez egy ilyen szellemi harc sokszor. Én most nem mondom, hogy minden betegség ilyen eredetű, biztos, hogy minden betegség más, vagy nem tudom pontosan, de mindesetre nagyon érdekes és bátorító nekem, és egyébként ez a hölgy, ő is erről tett nekem bizonyságot, hogy ő is kapott még nagyon régen egy ilyen proféciát, hogy ez a gyógyítás ajándékát meg fogja kapni, és hát nagyon várom, hogy esetleg tényleg majd akkor a Benzsikére akár ő is majd imádkozik, vagy bármi lesz. Úgyhogy izgalmas.
1: Hú, Kati, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ezeket a csodás bizonyságokat elmondtad, mert nekem ezek Isten munkájáról beszélnek. A ti családotoknak a története is, ahogy megélitek Gáborral, a férjeddel, meg hát Violával, mert hogy azért nem menjünk el amellett, hogy ő is tesókája Benzsikének, és hogy ti így együtt körbeveszitek a ti szeretetetekkel, az egy nagyon csodálatos dolog, és kívánom tényleg, hogy Isten így adjon nektek erőt, erőtökön felül is, hogyha arra van szükség, meg pótolja ki minden szükségeteket, és ő adja meg tényleg azt, amire szükségetek van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és meséltél rólatok.
0: Köszönöm én is.
1: És hát hallottuk ma azt, hogy az a szívetek vágya, hogy a keresztények, akik hallottak mondjuk most a családotokról, vagy arról a helyzetről, amiben ti benne vagytok, és úgy érzik, hogy szívesen mellétek állnának, akár imában, akár támogatásban, akár csak, hogy éreztessék veletek az összefogást, hogy igenis meg tudjuk csinálni azt, hogy keresztények összekapaszkodunk, és jó illatú áldozat Isten felé, és jó bizonyság a világ felé az, hogyha közöttünk szeretet és egység van. Úgyhogy hát én azt kívánom, hogy valósuljon meg, amire vágysz, vagy vágytok így családilag, és tapasztalhassatok meg ilyen jellegű összefogást akár a keresztény közösség részéről.
0: Köszönjük szépen!
1: Szabó Vékei Katalin volt ma a Kapocs vendége. Kedves hallgatóink, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok, tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség 5 napos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Szigetfesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is.
0: Időjárás.
2: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: István Dániellel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi, vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai verkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály.

tavaly. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolodko korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Sziget-Szent Miklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrászda is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értem és az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi Pezsgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Annavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentedre közelében az Annavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk. Ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a selymes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon át járhatjuk be a mesevedi környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett solymári várig tarthat. Míg az állatkertek is jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerkedjünk különböző állatokkal, addig a vadasparkokban gyakran közvetlenebb módon találkozhatunk kedvenceinkkel. Már is mutatok 5 Budapesthez közeli vadasparkot, ahol a lakók garantáltan mosolyt csalnak majd arcunkra. Budapest belvárosától mindösszesen 20 percre terül el a több mint 50 állatfajjal büszkélkedő Budakeszi Vadaspark. A központban állatsimogató, játszóterek, állatos bemutatók, parasztudvar és nyomozós játék várja a látogatókat, akik akár a kalandparkot is kipróbálhatják. Az állatok közt vannak hiúzok, szarvasok, medvék, rókák, farkasok és vadmacskák is, a simogatóban pedig a legkisebbek is összeismerkedhetnek a park lakóival, akik általában nem vetik meg a finom falatokat. Budapesttől északra a Dunakanyar térségében található a Robirtok nevet viselő farm, amelyet egy birtoklátogatás keretében fel is fedezhetünk. A farmon sok háztáji állattal találkozhatunk, a programok között van simogató, különböző etetések, alpakasétáltatás, tehénfejés és tejkóstolás, de játszótérrel és kézműves foglalkozással is készülnek. Szintén a Dunakanyar közelségében, pontosabban a Nógrád vármegyei Nőtincsre is érdemes lehet ellátogatni, ugyanis itt található az ország egyik alpaka farmja. A parkban kis csoportos és egyéni foglalkozásokra is beruházhatunk, melyek keretében sétáltathatjuk, megsimogathatjuk és megetethetjük a barátságos állatokat. Többnapos kiruccanást is tervezhetünk, hiszen itt található a Sehol-sziget természetpark vendégháza is. A 20 hektáros
sehol szigeten háztáji állatsimogató, kézműves foglalkozások, Pán Péter játszóház és még egy kis vasút is várja a családokat, barátokat. Ugyan a Velencei tó mellett fekvő helyszín egy kicsit messzebb van Budapesttől, a Pagony vadasparkjának 7,25 hektáros területén természetes környezetükben figyelhetjük meg a szarvasokat, aranysakálokat, vaddisznókat és a muflonokat, de a madárröbdében pávákkal, fácánokkal és emúkkal is találkozhatunk. Erre járva érdemes végig sétálni az arborétumon is, de tanösvények, játszótér, iskolai foglalkozások és egy 15 méter magas kilátó is helyet kaptak a területen. A fővárostól nagyjából 30 kilométerre található Szigethalmi Vadaspark is jó választás lehet egy kis állatos programhoz. A családi vállalkozásként üzemelő park lakói főként háztáji állatok, illetve a magyar erdőkben is előforduló fajok, de vannak kenguruk, alpakák, papagájok és antilopok is. Területén belül kecskefarm, kisvasút, múzeum, tanösvény, vadmentőpark, halastó és öt játszótér is helyet kapott, és persze etetésre is van lehetőség. Ha már alig várjuk, hogy barátainkkal, családunkkal kiüljünk egy kicsit a szabad ég alá, akkor már is ajánlok néhány piknik helyszínt. A Margit-szigetet valószínűleg minden budapesti jól ismeri, legyen szó egy jó biciklizésről vagy egy kellemes sétáról. Budapest legnagyobb egybefüggő zöld területének szinte minden zugában összeülhetünk egy kis piknikezésre. Egy másik klasszikus budapesti helyszín a Normafa is tökéletes választás egy kis szabadtéri kikapcsolódáshoz. Készítsük be előre a szendvicseket és a fröccsöket, vagy válasszunk a közeli büfé kínálatából. A Normafán minden adott egy önfelett programhoz. Ha gyerekekkel jönnénk, akkor érdemes a játszótér közelében elhelyezkednünk, ha pedig egy romantikus pihenésre vágynánk, akkor a lejtők fák alatt bármikor elbújhatunk. A Duna partjára a 13. kerületben is van lehetőségünk kiülni, a Szent István parkban ráadásul nem muszáj pokrócot hoznunk, mivel területén kihelyezett padokra is lepakolhatunk. A zöld terület a játszótér miatt a gyerekek, a kutyafuttató miatt pedig a kutyások számára is ideális, de egy kosárlabda pálya is helyet kapott.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna FM. Regionális hírek.
3: Több polgárőr teljesít szolgálatot Budapesten a következő hetekben. Parkolósáv helyén épül kerékpárút a Szent Gellért rakparton. Visszafogott maradt a drágulás az albérlet piacon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a jövő héten, közölte a BKK, illetve már szombattól következő hét péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok is. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak járatok. Részletek a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon olvashatók. Szeptember 3. hetéig megerősített polgárőri jelenlétre lehet számítani Budapesten. A fővárosi egységek mellett vidéki polgárőrök is bekapcsolódnak a hétvégi szolgálatokba, hogy segítsék a bűnmegelőzést és javítsák a budapestiek biztonságérzetét. A program két szakaszban zajlik, az első augusztus 7-e és 20-a között, a második pedig augusztus 21-től szeptember 20-áig tart. Elsősorban a Budapesthez közeli várvegyék egyesületeiből várják az önkénteseket, ugyanakkor az ország bármely részéről csatlakozhatnak polgárőrök az akcióhoz. A vendégszolgálatban résztvevők hagyományos járőr feladatokat látnak el, jelenlétükkel elsősorban a bűncselekmények és más jogsértések megelőzését segítik. Emellett figyelnek azokra is, akik egészségügyi vagy szociális segítségre szorulhatnak. Szükség esetén értesítik a mentőket, illetve kapcsolatba lépnek a szociális ellátórendszer szakembereivel. Az első hétvégén összesen 23 vidéki polgárőr érkezett Budapestre. Bács-Kiskunfehér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest vármegyéből csatlakoztak a fővárosi szolgálathoz. A polgárőri akcióval párhuzamosan a rendőrség is fokozott jelenléttel dolgozik Budapest közterületein. A cél, hogy a rendészeti szervek és az önkéntesek együttműködésével elsősorban a problémásabb területeken növeljék a közterületi jelenlétet és a lakosság biztonságérzetét. A vidékről érkező polgárőrök a vendégszolgálat idejére utazási költségtérítést kapnak, valamint étkezési utalvánnyal járulnak hozzá az ellátásukhoz. A több hetes program a tervek szerint szeptember 20-áig folytatódik Budapesten. Videókat is elemez a rendőrség a hajógyári szigeti rosszullétek miatt. Büntető eljárásban vizsgálja a rendőrség a hajógyári szigeten tartott múlt hét szombati koncerten történt tömeges rosszullétek körülményeit. A problémák Sevestyén Balázs DJ Oti néven adott műsor alatt jelentkeztek, és felmerült annak gyanúja, hogy több résztvevő tudtán kívül kábító hatású anyagot kaphatott. A budapesti rendőrfőkapitányság vasárnap rendelte nyomozást az ügyben. A rendőrök azóta több tanút is kihallgattak, embereket állítottak elő mintavételre, valamint videófelvételeket is lefoglaltak. Ezek elemzése jelenleg is tart, és a hatóság azt próbálja tisztázni, pontosan mi okozhatta a fiatalok rosszul létét. Az eset azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy egy fiatal a közösségi médiában arról számolt be, hogy húgát feltehetően a tudta nélkül bedrogozták a rendezvényen. Állítása szerint miközben a lányt a helyszíni detoxikálóban kezelték, legalább 18 másik fiatal került oda hasonló panaszokkal. A történtekre a sziget szervezői is reagáltak. A rendőrségi vizsgálat ugyanakkor még folyamatban van, ezért egyelőre nem állapítható meg, hogy valóban idegen anyag került-e az érintettek szervezetébe, illetve történt-e szándékos bedrogozás. Szeptember végén kezdődhet a Szent Gellért rakpart kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése. A Rudas gyógyfürdő előtti mintegy 260 méteres szakaszon megszüntetik a parkolósávot, és annak helyén korláttal védett kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. A fejlesztés célja, hogy csökkentsék a gyalogosok és a kerékpárosok közötti konfliktusokat. Jelenleg ugyanis több helyen ugyanazon a szűk járdaszakaszon kell osztozniuk, ami különösen nagyobb forgalom esetén okoz problémát. A beruházásra mintegy 120 millió forint áll rendelkezésre, Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa pedig az Infostartnak azt mondta, hogy a mostani beruházás ugyan nem oldja meg a Szent Gellért rakpart teljes problémáját, de fontos előrelépés. Az érintett parkolósáv kihasználtsága szerinte alacsony, ezért annak átalakításával több teret lehet biztosítani a kerékpáros közlekedésnek. A legnehezebb szakasz ugyanakkor egyelőre változatlan marad. Az Erzsébet hídtól délre, a Fasornál továbbra is egy rendkívül szűk területen kell majd közlekedniük a gyalogosoknak és a bicikliseknek. A híd alatt ráadásul mindössze 160 cm széles a rendelkezésre álló hely, amelyet egy lámpaoszlop tovább szűkít. A kerékpáros klub azt szeretné, hogy a probléma végleges rendezését összekapcsolják a budai fonódó villamos hálózat következő fejlesztésével és a Műegyetem rakpart átalakításával. Ennek során a Szabadság hídtól északra fekvő rakparti szakaszon biztonságos kerékpáros kapcsolatot alakítanának ki. A szeptemberben kezdődő 260 méteres átalakítás tehát egy hosszabb folyamat első lépése lehet. A cél, hogy hosszabb távon a rakparton a gyalogosok és a kerékpárosok külön, biztonságosan használható területet kapjanak. Elkészült a budaörsi Hársliget megújításának vázlat terve, amelyről most a helyiek véleményét is várja az önkormányzat. A terület jövőjének közösségi tervezése egy évvel ezelőtt kezdődött, azóta több találkozót is tartottak és számos lakossági javaslatot gyűjtöttek össze. Az eddigi egyeztetések alapján a Hársligetet természetközpontú rekreációs területté alakítanák. Olyan környezet létrehozása a cél, amely egyszerre biztosít lehetőséget pihenésre, kikapcsolódásra, közösségi programokra és szabadtéri felfedezésre. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítanak a természetvédelemre is. A ligetet nem egyszerűen hagyományos városi parkként képzelik el, hanem olyan élőhelyként, amely a fejlesztések után is megfelelő környezetet biztosít a területen élő vadon élő állatoknak és megőrzi annak természeti értékeit. A most elkészült koncepciót ismét a lakosság elé tárják, hogy kiderüljön, az abban szereplő megoldások mennyire találkoznak a budaörsiek elképzeléseivel. A vázlatterv részleteit egy online kérdőívben lehet megismerni és értékelni. Az anonim kérdőívet augusztus 28-áig lehet kitölteni, ami várhatóan körülbelül 5 percet vesz igénybe. A most beérkező észrevételeket felhasználják a további tervezés során, így a Hársliget végleges kialakítása továbbra is a helyiek bevonásával formálódik. A nyári főszezon ellenére csak mérsékelten emelkedtek az albérletárak júliusban. A KSH és az ingatlan.com legfrissebb lakbérindexe szerint országosan 1,6, Budapesten pedig 1,7%-kal nőttek a bérleti díjak egyetlen hónap alatt. Éves összevetésben 5-5,5% körüli drágulást mértek, ami jóval alacsonyabb a korábbi években jellemző 10-11%-os ütemnél. A felső oktatási ponthatárok kihirdetése előtt ugyan élénkült a kereslet és emelkedtek az árak, ezt követően azonban megtorpant a drágulás. Budapesten július elején átlagosan 260 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, ez a ponthatárok kihirdetéséig 266,5 ezer forintra emelkedett. Az adatok szerint 2020 óta mindössze egyszer, tavaly júliusban volt a mostaninál is kisebb a havi áremelkedés. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Visszatér a hőség. Elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Erős földrengés rázta meg Indonézia partjait. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán-Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este közölte, reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. 3 milliárd forintos költségvetéssel asbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány, derül ki a péntek esti kormány határozatból. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal szórták fel az utakat. Az aszbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre.
0: Időjárás.
1: Visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül, napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is, mi mindenről írnak a lapok a mai napon a főváros kapcsán. A 30 napos rendészeti akció után a budapesti rendőrfőkapitánysága, a BRFK, a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenlét

kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek részvételével megalakul a közterületi koordinációs munkacsoport. Közben közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. A kormány döntése értelmében megvalósul a Dunakeszi és Budapest közötti hiányzó kerékpár útszakaszok kiépítése. A beruházásnak köszönhetően megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és a főváros között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a kormány augusztus 7-i döntése nyomán az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus biztosítja a szükséges forrásokat a projekthez. A fejlesztés lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltos út, valamint a gát és a Dunasor közötti biztonságos összeköttetés kialakítását. A kormány a két leginkább hiányzó szakasz megvalósítását támogatja, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre. A fejlesztés célja, hogy az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre, amely a Vácon és Szobon át az országhatárig vezető útvonalat közvetlenül köti össze a fővárosi belső hálózattal. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és a folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófa Fővédelmi Főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Békés megyében ezeket légi biológiai módszerrel, míg Pest megye déli részén földi biológiai technológiával kezelik a szakemberek. Ugyanakkor a tigris szúnyogok jelenléte miatt Budapesten a 3., a 4. és a 23. kerületben, illetve balatonparti települések egyes részein szükségessé vált a földi permetezés, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy a hőségben és nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyog elterjedése, immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakókörnyezetben, a ház körüli pangóvizekben, akár a locsolás után a virágcserében, egy eldugult ereszcsatornában, állatoknak kihelyezett itatótálakban is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért az edények, hordók rendszeres kiürítésével. Nagy átalakítás jön a Szent Gellért rakparton. Autósok, bringások készülhetnek. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki ugyanis. A beruházás fő célja, hogy megszüntesse a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. Ennek során a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára a parkolósáv helyére, tartalmazza a társaság közleménye. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik. A tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek, tették hozzá. Azt írták, hogy a mostani fejlesztés egy hosszabb távú program első lépése, amelynek célja a Szent Gellért rakparton zajló kerékpáros és gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele. A rakpart további szakaszainak megújítása összefügg a budai fonódó villamos hálózat második ütemének rövidesen megkezdődő kivitelezési munkálataival, ezért a folytatás műszaki tartalmáról és megvalósításuk idejéről még folynak az egyeztetések. Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Rendezvous családi napnak, amely egésznapos, ingyenes kikapcsolódást kínál az autózás szerelmeseinek, a családoknak és a zenerajongóinak egyaránt. A rendezvény különlegessége, hogy a látogatók közel 60 kiállított Nissan és Cherry autót tekinthetnek meg, miközben színes gyermekprogramok és esti nagykoncertek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. A Rendezvous célja, hogy egy olyan közösségi élményt teremtsen, ahol minden generáció megtalálja a számára legizgalmasabb a programot. A nap folyamán a legkisebbeket külön gyermekszínpad várja, ahol folyamatosan műsorokkal és interaktív előadásokkal készülnek a szervezők. A színpadon többek között az Apacuka zenekar, Brand New, valamint a Kabóca és Majorka báb színház szórakoztatja majd a családokat, emellett egész nap kreatív foglalkozások, ugráló és gyermekprogramok teszik teljessé az élményt. A rendezvény középpontjában természetesen az autók is kiemelt szerepet kapnak. A Városháza Parkban mintegy 60 kiállított Nissan és Cherry autó várja az érdeklődőket, ahol a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a legújabb modellekkel és az autóipar újdonságaival. A regisztrálók között kisorsolásra kerül egy vadonatúj Nissan Leaf és egy Chery Tiggo 8.
Puskás Ferenccel és David Bowie-jal jön az idei Budapest klasszikus filmmaraton. Amélie csodálatos élete, Telma és Louise, a csodacsatár, 80 huszár, a gyűlölet, Hamu és gyémánt a zongorista. Többek közt ezeket az ikonikus filmeket is megnézhetik nagyvásznon kiváló minőségben felújítva a Budapest klasszikus filmmaratonra látogatók, ami legendás némafilmeket és élőzenés vetítéseket is tartogat a közönségnek szeptember 15 és 20.

között. Az őszi fesztivál 100 felújított filmet tűz műsorra, kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója. A Nemzeti Filmintézet tájékoztatása szerint a fesztivál programjában az ikonikus alkotások mellett legendás némafilmek, élőzenés vetítések, szakmai programok, beszélgetések és workshopok is szerepelnek. Az esemény kiemelt témája az 56-os forradalom 70. évfordulója lesz. A maraton egyik különlegessége Keleti Márton 1956-ban készült a Csoda csatár című szatírájának felújított, eredetileg Puskás Ferenccel forgatott változata lesz. A film az Aranycsapat sikereinek időszakában készült, és éles társadalomkritikát fogalmazott meg. A történetben egy képzeletbeli ország lakói akkor is ünneplik két balkezes futballsztárjukat, amikor ő látványosan kudarcot vall, miközben a cselekmény végén a tömeg fellázad a teljhatalmú miniszter ellen. Az 56-ban emigrált Puskás Ferenc helyett a filmből később három jelenetet Hideg Kúti Nándorral forgatták újra. A fesztiválon az eredeti Puskással készült változatot vetítik majd. Az 56-os tematikához kapcsolódik Sára Sándor 78-as 80 Huszár című filmje is, amely az 1848-49-es szabadságharc történetét dolgozza fel. A Dózsa László, Tordi Géza és Cserhalmi György főszereplésével készült alkotást monumentális képei miatt a magyar filmtörténet egyik kiemelkedő történelmi filmjeként tartják számon, mint írták. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: FM, Budapest Update.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Virav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringos utakon andalokhatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitva tartási időben lát.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több polgárőr teljesít szolgálatot Budapesten a következő hetekben. Parkolósáv helyén épül kerékpárút a Szent Gellért rakparton. Visszafogott maradt a drágulás az albérlet piacon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a jövő héten, közölte a BKK, illetve már szombattól következő hét péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok is. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak járatok. Részletek a bkk.hu per nemzeti ünnep oldalon olvashatók. Szeptember 3. hetéig megerősített polgárőri jelenlétre lehet számítani Budapesten. A fővárosi egységek mellett vidéki polgárőrök is bekapcsolódnak a hétvégi szolgálatokba, hogy segítsék a bűnmegelőzést és javítsák a budapestiek biztonságérzetét. A program két szakaszban zajlik, az első augusztus 7-e és 20-a között, a második pedig augusztus 21-től szeptember 20-áig tart. Elsősorban a Budapesthez közeli várvegyék egyesületeiből várják az önkénteseket, ugyanakkor az ország bármely részéről csatlakozhatnak polgárőrök az akcióhoz. A vendégszolgálatban résztvevők hagyományos járőr feladatokat látnak el, jelenlétükkel elsősorban a bűncselekmények és más jogsértések megelőzését segítik. Emellett figyelnek azokra is, akik egészségügyi vagy szociális segítségre szorulhatnak. Szükség esetén értesítik a mentőket, illetve kapcsolatba lépnek a szociális ellátórendszer szakembereivel. Az első hétvégén összesen 23 vidéki polgárőr érkezett Budapestre. Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest vármegyéből csatlakoztak a fővárosi szolgálathoz. A polgárőri akcióval párhuzamosan a rendőrség is fokozott jelenléttel dolgozik Budapest közterületein. A cél, hogy a rendészeti szervek és az önkéntesek együttműködésével elsősorban a problémásabb területeken növeljék a közterületi jelenlétet és a lakosság biztonságérzetét. A vidékről érkező polgárőrök a vendégszolgálat idejére utazási költségtérítést kapnak, valamint étkezési utalvánnyal járulnak hozzá az ellátásukhoz. A több hetes program a tervek szerint szeptember 20-áig folytatódik Budapesten. Videókat is elemez a rendőrség a hajógyári szigeti rosszullétek miatt. Büntető eljárásban vizsgálja a rendőrség a hajógyári szigeten tartott múlt hét szombati koncerten történt tömeges rosszullétek körülményeit. A problémák Sebestyén Balázs DJ Oti néven adott műsor alatt jelentkeztek, és felmerült annak gyanúja, hogy több résztvevő tudtán kívül kábító hatású anyagot kaphatott. A budapesti rendőrfőkapitányság vasárnap rendelte nyomozást az ügyben. A rendőrök azóta több tanút is kihallgattak, embereket állítottak elő mintavételre, valamint videófelvételeket is lefoglaltak. Ezek elemzése jelenleg is tart, és a hatóság azt próbálja tisztázni, pontosan mi okozhatta a fiatalok rosszullétét. Az eset azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy egy fiatal a közösségi médiában arról számolt be, hogy húgát feltehetően a tudta nélkül bedrogozták a rendezvényen. Állítása szerint miközben a lányt a helyszíni detoxikálóban kezelték, legalább 18 másik fiatal került oda hasonló panaszokkal. A történtekre a sziget szervezői is reagáltak. A rendőrségi vizsgálat ugyanakkor még folyamatban van, ezért egyelőre nem állapítható meg, hogy valóban idegen anyag került-e az érintettek szervezetébe, illetve történt-e szándékos bedrogozás. Szeptember végén kezdődhet a Szent Gellért rakpart kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése. A Rudas gyógyfürdő előtti mintegy 260 méteres szakaszon megszüntetik a parkolósávot, és annak helyén korláttal védett kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. A fejlesztés célja, hogy csökkentsék a gyalogosok és a kerékpárosok közötti konfliktusokat. Jelenleg ugyanis több helyen ugyanazon a szűk járdaszakaszon kell osztozniuk, ami különösen nagyobb forgalom esetén okoz problémát. A beruházásra mintegy 120 millió forint áll rendelkezésre, Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa pedig az Infostartnak azt mondta, hogy a mostani beruházás ugyan nem oldja meg a Szent Gellért rakpart teljes problémáját, de fontos előrelépés. Az érintett parkolósáv kihasználtsága szerinte alacsony, ezért annak átalakításával több teret lehet biztosítani a kerékpáros közlekedésnek. A legnehezebb szakasz ugyanakkor egyelőre változatlan marad. Az Erzsébet hídtól délre, a Fasornál továbbra is egy rendkívül szűk területen kell majd közlekedniük a gyalogosoknak és a bicikliseknek. A híd alatt ráadásul mindössze 160 cm széles a rendelkezésre álló hely, amelyet egy lámpaoszlop tovább szűkít. A kerékpáros klub azt szeretné, hogy a probléma végleges rendezését összekapcsolják a budai fonódó villamos hálózat következő fejlesztésével és a Műegyetem rakpart átalakításával. Ennek során a Szabadság hídtól északra fekvő rakparti szakaszon biztonságos kerékpáros kapcsolatot alakítanának ki. A szeptemberben kezdődő 260 méteres átalakítás tehát egy hosszabb folyamat első lépése lehet. A cél, hogy hosszabb távon a rakparton a gyalogosok és a kerékpárosok külön, biztonságosan használható területet kapjanak. Elkészült a budaörsi Hársliget megújításának vázlat terve, amelyről most a helyiek véleményét is várja az önkormányzat. A terület jövőjének közösségi tervezése egy évvel ezelőtt kezdődött, azóta több találkozót is tartottak és számos lakossági javaslatot gyűjtöttek össze. Az eddigi egyeztetések alapján a Hársligetet természetközpontú rekreációs területté alakítanák. Olyan környezet létrehozása a cél, amely egyszerre biztosít lehetőséget pihenésre, kikapcsolódásra, közösségi programokra és szabadtéri felfedezésre. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítanak a természetvédelemre is. A ligetet nem egyszerűen hagyományos városi parkként képzelik el, hanem olyan élőhelyként, amely a fejlesztések után is megfelelő környezetet biztosít a területen élő vadon élő állatoknak és megőrzi annak természeti értékeit. A most elkészült koncepciót ismét a lakosság elé tárják, hogy kiderüljön, az abban szereplő megoldások mennyire találkoznak a budaörsiek elképzeléseivel. A vázlatterv részleteit egy online kérdőívben lehet megismerni és értékelni. Az anonim kérdőívet augusztus 28-áig lehet kitölteni, ami várhatóan körülbelül 5 percet vesz igénybe. A most beérkező észrevételeket felhasználják a további tervezés során, így a Hársliget végleges kialakítása továbbra is a helyiek bevonásával formálódik. A nyári főszezon ellenére csak mérsékelten emelkedtek az albérletárak júliusban. A KSH és az ingatlan.com legfrissebb lakbérindexe szerint országosan 1,6, Budapesten pedig 1,7%-kal nőttek a bérleti díjak egyetlen hónap alatt. Éves összevetésben 5-5,5% körüli drágulást mértek, ami jóval alacsonyabb a korábbi években jellemző 10-11%-os ütemnél. A felső oktatási ponthatárok kihirdetése előtt ugyan élénkült a kereslet és emelkedtek az árak, ezt követően azonban megtorpant a drágulás. Budapesten július elején átlagosan 260 000 forintért kínálták a kiadó lakásokat, ez a ponthatárok kihirdetéséig 266 500 forintra emelkedett. Az adatok szerint 2020 óta mindössze egyszer, tavaly júliusban volt a mostaninál is kisebb a havi áremelkedés. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: FM Budapest Update.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerten. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelna Fesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapuajak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró, két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtő dombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült elke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint a mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlősgazdák védőszentjének Szent Donátnak szentelt kis baroktoronytemplom csupán néhány négyzetméteres, egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás tádékkápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás tádékkápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számított, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepettek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúros épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, art déco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház az utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve. Élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktál lelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a Hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Visszatér a hőség, teljesült az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenéküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 000 köbméter kő felhasználásával építenek fenéküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsony padlós villamosok száma Budapesten. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Augusztus 20-án 19 és 23 óra között az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűben járnak a belvárost érintő, és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is. Tovább erősödik a parlagfű pollenszórása, a hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól.
0: Időjárás.
3: Visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül, napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna FM, ez a családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Kultúra rovatomban Gáspár Andrással beszélgetek, ebben az órában írói nevén Gáspár András Gáspár, aki színművész, rendező, író, drámatanár, szinkron színész, íróként 2020-ban mutatkozott be a Föld 2 záróvizsga című ifjúsági skifivel, és aztán folytatta az írói tevékenységét, most pedig nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve, ennek kapcsán beszélgetünk, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csoda szép reggel kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész, jól hallják a hallgatók, egyetlen személy ül itt előttem ennyi titulussal. Gyorsan egy kis emlékeztetést, hogy ki is Andris, 93-ban végeztél a Színház és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályába, de tanultál Londonban is, az Ász Drámaiskolát alapítottad, tanára is vagy, színházban pedig több mint 3 évtizede játszik a Sör, Shakespeare összes rövidítve című előadásában, például többek között. De a hangja is ismerős lehet sokak számára. Itt most én az amerikai Pite filmet írtam ki, illetve Jamie Olivert is ő szólaltatja meg.
2: Meg a Kung Fu Panda.
1: Meg a Kung Fu Panda.
2: Szeretettel köszönti a Manna FM hallgatóit a Kung Fu Panda is.
1: Itt nagyon-nagyon sok mindent mondhatnénk, de az írói oldaladról is beszéljünk. Ugye 2020-ban mutatkozott be a Föld 2 záróvizsga című ifjúsági skifi. Ezt követte 21-ben a Héj nélküli. Egyébként mindkettőben voltál itt nálam a rádióban. Ez egy disztópikus kalandregény. 22-ben ez bekerült az év ifjúsági írója kategóriába.
2: Jók
1: az
2: igen, ugye? Igen, shortlistes volt, ezt úgy hívják. A Hubby az egy ilyen nagy magyar gyerekkönyv.

0: Augusztus 24-én érkezik, jók az infók, vagy korábban?
1: Igen.
0: A jutalom kirándulás 2065, ez így a címe, van. Igen. Korábban, akkor bocsánat, csak a dátum lehet,
1: nem jó. Én már készhez kapom 18-án, de 24-én lesz majd a könyvesboltokban, és már előrendelhető, tehát már a Metropolis Media kitette a felületeire, és én is nagyon sokat kommunikálok róla, mert volt egy ilyen megállapodásom az új kiadóval, mert ugye eddig az előző könyv a Móránál jelentek meg, illetve a Tiszta, a Móra társkiadójánál a Trendnél. Volt egy ilyen megállapodásunk a kiadóval, hogy ma már nem elég az, hogy az író ír. Pedig hát ez a dolga, nem, hogy írjon, de ma már ugye itt a 21. század közepe felé haladva egész egyszerűen ott kell lenni, jelen kell lenni, meg kell mutatnod magad, beszélni kell róla minél több helyen, és nem elég most már az író-olvasó találkozó, nem elég az, hogy nem tudom, van olyan, például a Föld 2 záróvizsga könyvem, az például akkor, amikor a kortárs irodalomról beszélnek alternatív iskolákban, több helyen, az kifi műfajt, ennek kapcsán tárgyalják a fiatalok, és ajánlott olvasmány több helyen. De ez sem elég, egészen egyszerűen használni kell a közösségi médiát, és ez volt a megállapodás a Metropolis médiával, hogy minimum hetente ott kell lennem az Instagramon, a TikTokon,
0: de ez
1: a
0: nagyon
1: Facebookon.
0: Nehéz amúgy, nem? Tehát, hogy akkora zaj van ebben a világban, és az a baj, hogy mindig a, már bocsánat, de
1: én
0: a...
1: inkább azt mondanám, zörejek van.
0: Zörejek,
1: nagyon
0: igen.
1: Túl sok zörej van, igen. És közben...
0: És a minőség elvész ebben a nagy zörejben, tehát azért érzem, hogy biztos nincsen könnyű dolgod ebben úgymond ott maradni és figyelmet kapni.
1: Igen, és nyilván van ez olyan, hogy csodálatos író kollégák vannak, tehát említhetnék nagyon sok nevet, akiknek ez ilyen-olyan-amolyan okok miatt összejön. Nyilvánvalóan a tehetség az egy alap dolog, de ehhez valóban kell az, hogy egy üvegfalat áttörjenek, igen. És utána már, tehát pont megtalálják azt a közönséget. Böszörményi Gyulával beszéltem, aki a Gergő sorozatnak ugye a szerzője volt, nem sokkal a halála előtt beszélgettem vele, ő elmondhatom, hogy így rajongommá vált, ő volt az, aki az első két könyvemről, a Föld 2-ről és a Héj nélkülről is írt kritikát. És a második, a Héj nélkül után mondta, hogy kezd rajongommá válni, ugyanis azt mondja, hogy neki nagyon nagy élmény az, hogy amikor olvas a könyveimet, akkor tulajdonképpen olyan, mintha filmet nézne, és ez neki egy óriási élmény volt.
0: Ez egyébként tényleg így van, ezt én is abszolút tanúsíthatom, hogy ilyen filmszerű, tehát látja az ember képekben, amit írsz, igen.
1: Igen, és a Gyula mondta azt, hogy igazából írjam azt, amit gondolok, mert úgyis meg fogja találni majd a közönségét, és akkor erre mondtam én neki, hogy jó, de hát olyan sok könyv van a piacon, és azt mondta, hogy ne törődj ezzel, meg fogod találni azt az utat, ami segíteni fog téged abban, hogy eljussál minél több helyre, és erre mondta ő, hogy neki a Gergő sorozat, tulajdonképpen ő ezt megírta korábban, de akkor jött be a Harry Potter Magyarországra. És az volt, hogy a Harry Potter még akkor kezdődött, és a kiadó, akikkel ő elkezdett tárgyalni, igazából azt mondta, hogy ilyen alacsony példányszámban akarták megjelentetni, mert hogy ez a műfaj, ez a varázsvilág, meg ez akkor annyira nem volt népszerű, de bejött a Harry Potter, és mit a megjelent a könyve, elkelt 1000 darab, és utána azonnal újra rendeltek belőle 5000-et, meg 10000-et, mert pont akkor jött a Harry Potter, és ez neki segített benne.
0: Tehát ez valahol egy szerencse is kell ehhez, úgymond most nyilván, mert hogy a minőségi tartalmakat, igen, az ember pont jókor, pont jó időben, és jó közönséget, tehát hogy a közönséget elérje pontosabban.
1: Biztos, de most nem mondjuk azt, hogy csak a szerencse, mert nyilvánvalóan kell jó történetek, jó történeteket kell írni, és amiben én bízom, hogy tehát én azért úgy mindegyik könyvem olyan volt eddig, és talán a Habidi is ennek szólt a Héj nélkülivel, hogy én úgy szeretek, vagy úgy írok kalandregényeket, hogy mindig van miről az adott világról, amiben élünk, a társadalomról, a politikáról, a lélekről, a kortárs lélekről, társadalomról, politikáról beszélek úgy, hogy a Héj nélküli az tulajdonképpen egy ilyen 1800-as években játszódó disztopikus kalandregény. Ez a fura, hogy a disztópia azt a jövőben képzeled, és ezt is a Gyula mondta, hogy ez milyen műfaj, hogy írok egy múltban játszódó történetet úgy, hogy ez egy disztópia.

0: terápia. Úgyhogy én ezekkel szeretek kapcsolatban állni a korral, amiben benne élünk, és erről nem fogok lemondani. Tehát nem fogok csak azért kalandregényt írni, hogy nem tudom, 2, 3, 4, 8, 20 ezerrel több olvasó legyen.
1: Igen, hát ebbe, az egyediséget pont ebben rejlik egyébként, szerintem, hogy ez az a múlt, de a jövőnek, tehát a kettőnek a úgymond az egyvelege, vagy a találkozási pontját bontott ki, amivel azonosulni tud az adott olvasó. De mindjárt a legújabb könyvedről is beszélni fogunk, ami nem sokára megjelenik, de most életöröm zenét hallgatunk először is, aztán jövünk vissza.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.
3: Ha magányosak leszünk, magányosabbak

0: Ez a Családi Manna.
1: Gáspár András a vendégem ebben az órában, írói nevén Gáspár András Gáspár, aki egyébként színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész és egykori televíziós szerkesztő, műsorvezető. Ugye ez is egy fontos dolog. Íróként ugye 2020-ban mutatkozott be, azóta megjelent a Föld 2 záróvizsga, majd a Héj nélküli, aztán pedig a Tiszta című könyv 2023-ban, és most pedig a legújabb regényet augusztus 24-én érkezik, előrendelni már lehet, Jutalomkirándulás 2065. Hát beszéljünk erről. Ez is hasonlóan a jövőbe játszódó, nyilván hát 2065.
2: Hogy a cím is Jutalomkirándulás 2065.
1: De nem egy iskolai kirándulásról van szó.
2: Hogy?
1: Nem egy iskolai kirándulás, hát, mert arra asszociálok rögtön.
2: Ez egy nagyon nagy kirándulás. Tulajdonképpen spoilerezni nem akarok, de alapvetően képzeljünk el egy olyan társadalmat, 2065-ben egy közép-kelet-európai országról beszélünk, Hunnia, aminek azt hiszem, hogy ez már üzen valamit, hogy vajon melyik lehet ez a közép-kelet-európai ország, és melyik országnak a jövőjét írtam meg 2065-öt, úgyhogy pár évvel korábban még Magyarországnak hívták ezt az országot, de ott van a, tehát létrejön egy olyan nagyhatalom, aminek az előretörését senki nem érti a világban, ugyanis az innovációi révén egyszerűen néhány másfél évtized alatt gyakorlatilag a világ vezető gazdasági hatalmává válik. És úgy ereszti rá az innovációit a világra, hogy nem érti senki, hogy hogy lehet ilyen mennyiségben tönkretenni különböző világcégeket, és sőt a világcégek fizetnek ennek az országnak, hogy lassabban engedje a piacra az ilyen-olyan-amolyan, a háztartási dolgoktól kezdve egészen az űrháborúig, ez űrháborús eszközökig, úgy ereszi a világra a termékeit, hogy ne tegyék tönkre ezeket a cégeket. Tehát képzelj el egy ilyen hatalmat itt Közép-Kelet-Európában.
1: Bennünk van a potenciál egyébként, azt kell, hogy mondjam.
2: Hogy bennünk van, abszolút, igen, a tehetség is. Abszolút. És tulajdonképpen ez az államhatalom, ami ugye Hunnia néven próbál megerősödni, egyszer csak elkezd egy kísérletet. Azzal kísérletezik, hogy az ember, és tehát ez egy tudományos, fantasztikus, disztopikus regény, tehát van egy tudományos háttere a történetnek, de van egy pici ezotéria is benne, ugyanis nem tudom ki mennyire hisz ebben, hogy a valóságot, amiben benne élünk, azt tulajdonképpen együtt alkotjuk. És erre a koncepcióra, ugye az új találmánya ennek a Márta nevezetű fejlesztőközpontnak, így hívják a Hun kormánynak ezt a fejlesztő központját, ezzel kísérleteznek, hogy hogyan lehet megtalálni azt a mechanizmust az emberi agyban, amely képes valóságot generálni. És tulajdonképpen ez van a történet a háttérben, hogy ezzel kísérletezgetnek, és tulajdonképpen bevonnak egy állam által alapított iskolát, az Új Út középiskolát, abba, hogy kísérletezzenek, és tulajdonképpen jutalomkirándulások, tehát az iskolának a vezető, vagy legokosabb diákjai közül, vagy legilletképesebb diákjai közül küldenek jutalomkirándulásra a fiatalokat, és az első, hogy ez csak később derül ki, hogy ott tesztelik ezt a valóságalkotó képességét a fiataloknak, de az első kiránduláson történik egy baleset. Egy fiú meghal. És rá fél évre elindul a második jutalomkirándulás, ahova már más technikával választják ki a fiatalokat, sokkal több pszichológiai tesztet végeznek rajtuk, mennyire strapabírok, terhelhetők, pszichésen, stb. És elindul a második jutalomkirándulás, és tulajdonképpen itt történik egy olyan helyzet, hogy az első jutalomkiránduláson meghaltnak vélt fiú bejön ebbe a fiataloknak a valóságába. És elindul egy szabotázs, mert kiderül, hogy ez az egész történet, amit az államhatalom elindított kísérlet, ez nem csupán arról szól, hogy miután túl vagyunk a jutalomkiránduláson, akkor fölvesznek az egyetemre, aranyérmeket nyerünk sportversenyeken, stb. Aktívak leszünk, mint közösségszervező fiatalok, tehát magyarán nem egy ilyen feltuningolása csupán az emberi képességeknek, hanem valami más is van e mögött, valami nagy terv, valami nagy mesterterv. És a fiatalok elkezdik a jutalomkirándulás kettőn szabotálni ezt az állami programot, hogy vajon a küzdelmük a sikerrel jár-e vagy sem, illetve mi történik a fiatalokkal akkor, amikor elindul az állami projekt. Uh-huh. Ez erről szól tulajdonképpen a regény, és annyit szeretnék előre jelezni, hogyha ez a történet sikeres tud lenni, ez az Új utakon univerzumnak az első kötete, önmagában is élvezhető, és bizony a második, ugye ez azért, ezért Hunniában játszott uh-huh. ez a sztori. A második rész az egész világra vonatkozik, és a harmadik epizód pedig az emberiség helyét keres, a helyét kereső emberiség, akik rendelkeznek a valóságépítésnek a képességével, vajon hogyan tudnak beilleszkedni az univerzum történetébe. Tehát ez lesz.
1: Tehát akkor ez egy három kötetes.
2: Ez egy trilógia elven. De ezt csak zárójelben mondom, mert ezt beszéltük a kiadóval, hogy ez ne kerüljön rá, hogy ez egy sorozat, akkor nem fogják az emberek annyira bátran vásárolni, és akkor kértem őket, hogy nézzenek már utána, hogy a Hunger Games, ugye az éhezők viadala, igen, az hogy jelent meg? És mondták, hogy az úgy jelent meg, hogy először megjelent az éhezők viadala, és amikor bejött, ütött, akkor már az, hogy ez a nagy sikerű Hunger Games folytatása, igen, ezek voltak a további részek. Úgyhogy igen, ez egy aktuális történet, és attól ijedtem meg egy picit, hogy nem akarok vetíteni, de a Tiszta című regényemnek a legeslegvégén van egy űrületes világégés. De olyan, hogy egy tisztító tűz. Uh-huh. És egyszer csak így megjelent a mai politikai életben ez
1: pont
2: a fogalom, hogy
1: a kérdésem, hogy politikával van-e bármi?
2: Hogy a tisztító tűz. Uh-huh. És hát az a könyv, az tulajdonképpen a Merovin korban játszódik, véres polgárháború, tehát az a legmocskosabb, sötétebb időszaka volt a középkornak, ott tényleg minden volt, és itt egy teljesen tiszta szívű fiatal srácról szól a történet, aki csecsemő korában történik vele egy műtét, tehát elveszik a férfiasságát, bekerül így egy apáca kolostorba, és aztán elkezdi kutatni a múltját, és a jelenét, és bizony ráébred arra, hogy milyen mocskos világban él, és mennyi bűn veszi körül az életét, és a legeslegvége a történetnek egy brutális tisztító tűz, tehát egy nagy lángolás. Többet nem mondok, akinek van kedve, a tisztát keresse a könyvesboltokban. A jutalom kirándulással kapcsolatban pedig itt az elmúlt évek politikai viharaiban volt például egy olyan esemény, hogy egy néma tüntetés, amikor azt biztos emlékszem rá.
1: Emlékszem rá, igen. Ott egy törvényhozás miatt
2: és
1: volt.
2: És hallgassunk.
1: Igen.
2: Na, tehát itt ebben a könyvben van egy néma forradalom. Uh-huh. Ebben a jutalomkirándulás 2065-ben.
1: Tehát akkor ezt az a tüntetés, az a vonulás inspirálta,
2: nem, én, hozta ne, be, nem, vagy nem? Én ezt megírtam, hiszen ez már ja. 2021-22-ben ez a könyv készen volt. Tehát ez előtte,
1: volt, vagy tavaly?
2: Igen, így van. És akkor, de most nem akar, hogy vádtész vagyok, de hogy én azért ebben a regényben 2065-ben ugye létrejön ez az autoriter rendszer, ennek azért van egy történet, és ez megjelenik a 2043-ban egy polgárháború van Budapesten jósolva uh-huh. ebben a könyvben. Az előtte levő évekről is esik szó ebben a könyvben, és kicsit ilyen szorongva nézem, hogy nagyon remélem, hogy
1: nem az... Nostradamus.
2: Igen, és akkor az egész jutalom kirándulást úgy terjeszti ki ez a hunhatalom, hogy úgy csinálja a másodikat, hogy már meghívja partner államoknak az iskoláiból, a partner államok által delegált fiatalok is uh-huh. részt vesznek ezen a jutalomkiránduláson, és ebben a mintakoalícióban, csak mondom, hogy kik vannak meghívva a Hun állam részéről, az Egyesült Államok, Oroszország,
1: tudtam.
2: Mondjam még egyet.
1: Ukrajna is ott van esetleg?
2: Nem, Ukrajna nincsen, nem.
1: Kína?
2: Kína, igen. És?
1: Nem tudom még mi lehet. Valami?
2: Észak-Korea.
1: Igen.
2: Tehát ez a uh-huh. mintakoalíció, akiknek a diákjai ott vannak meg vannak hívva a jutalomkirándulásra, és na csak ennyi, tehát aki kíváncsi egy ilyen alternatív jövőképre,
1: igen,
2: aminek a veszélyei ott vannak.
1: De bízunk a legjobbakban, most hírek jönnek, életörömzene is, folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Gáspár András Gáspár, színművész, rendező, író, drámatanár, szinkronszínész a vendégem ebben az órában, aki csak úgy ontja magából a sci-fi történeteket. Ez már sokadik könyve, ami megjelenik nem sokára, augusztus 24-én, a könyv címe pedig Jutalom kirándulás 2065, és hát akik olvassák András könyveit, regényeit, azok tudhatják, mire számíthatnak egy csodálatos időutazásra, és olyan történetre, történetekre, amik egészen biztos, hogy nem fognak tudni letenni, egészen addig, amíg végig nem olvassák a könyvet. No, de hozzuk még a részleteket, hírek zene után, tartsanak velünk.
1: Visszatér a hőség, teljesült az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenéküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához, Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 000 köbméter kő felhasználásával építenek fenéküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsony padlós villamosok száma Budapesten. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Augusztus 20-án 19 és 23 óra között az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűben járnak a belvárost érintő, és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, a hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól.
2: Időjárás.
1: Visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
2: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
3: Manna.
0: Gáspár András Gáspár író a vendégem ebben az órában, akinek nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve. Erről beszélgetek vele ebben az órában. Nyilván ez sci-fi történet, a jövőben játszódik, és de nagyon is jelen idejű kérdéseket tesz fel, kialakítja a valóságunkat, meddig engedelmeskedünk, és vajon képes-e egy új generáció megváltoztatni egy késznek hit rendszert. Többek között erről szól a könyv, de hozzuk még a részleteket a zene után, tartsanak velünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
2: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: A történetnek a középpontjában a jó, tiszta, működő világot, normális normák erkölcsön alapján működő világot képviselik, azért küzdenek és harcolnak, de hát a rossz azt látjuk, ott van körülöttünk,
2: igen,
1: nem?
2: Igen. Honnan jönnek neked? Tehát hogyan pattan ki ez? Megvan neked az első pillanat, vagy ez egy ilyen folyamatosan gördülő hát téma, mert hogy nyilván ez foglalkoztat főként téged láthatóan?
1: Több ilyen inspirációs gyökerem van, ahonnét indulok, és ugye a drámát tanítok az ÁSZ Dráma iskolában, és itt csinálunk nyári táborokat. Például a Héj nélküli, ami egy olyan társadalomról szól, aminek az a hite, hogy látni az bűn, és ezért a csecsemőkre egy távoli szigeten a sámán a csecsemőknek a szemére egy héjat var, és gyakorlatilag ezek az emberek ott azon a szigeten vakságban élik az életüket, és boldogok. Ez kicsit egyébként Észak-Korea, csak mondom, most, hogy így foglalkozok Észak-Korea világával, a jutalomkirándulás történet miatt. Tehát az a történet például, tehát annak a magja, hogy egy ilyen társadalmat építsünk, egy nyári táborunkban jött létre. A Dunaparton volt akkor a táborunk, ugye a sziget, az a sziget volt, ahol mi, idézőjelbe sziget, mert szárazföldön voltunk, ahol a táborunk volt, az óceán, az a Duna, és a Héj nélküli, aki ott úszik a vízben, és a főhősünk szeméről letépi dulakodás közben a híjat, és attól kezdve ez a lány, a főhős ugye szembesül azzal a valósággal, hazugsággal, igen, társadalommal, igen, amiben él. Az a növendék, az a Dunában úszott éjszaka a vízben, a Héj nélküli lányok, azok ott játszottak kagylókkal a Dunaparton, és így indult el, ebben a táborban együtt építettem a gyerekek világával ezt történetet. A jutalomkirándulás egy másik drámatáborunkban született, tehát ez ott igazából az volt, hogy valóban egy iskolai kirándulással indult, ahol egy fura buszsofőr, érződik a buszsofőrön, hogy valami furaság van, hogy ezeket a gyerekeket viszi oda Erdélybe. Egyébként az egész történetünk, mert a maga a kirándulás az Erdélyben játszódik, a többi helyszín ugye a Gyilkostó és Budapest között, majd Budapesten. Tehát ez a három helyszínünk van. És tehát a tábori történetben beviszi őket egy erdőbe, ahol a gyerekekkel történik valami. És ettől kezdve mindegyiknek gyakorlatilag olyan, mintha egy parája, egy rémálma, a lelküknek a legsötétebb félelme jelenne meg az erdőben, és erre csináltunk helyzetgyakorlatokat. És a legeslegvége az a történetnek, hogy a gyerekek ott ülnek a buszban, látjuk őket, és teljesen le vannak szedálva, tehát picit olyan, mintha át lenne alakítva a tudatuk, azok által, az élmények által, amit ott átéltek az erdőben. Tehát ez volt egy ilyen 40 perces színházi előadás.
2: És ott engem... már a végén, vagy már közben láttad, hogy ezt...
1: Nem láttam, hanem egyszer csak, tehát néztem ezt az előadást, megcsináltam, és utána, nem tudom, a tábor után megírtam az első fejezet. Így van, tehát gyorsan leírtam a sztorit, és rögzítettem azt a gondolatot, hogy oké, ez megvan, de mi van emögött az egész mögött. És elkezdtem tágítani a világot, hogy a Héj nélkülivel is ez volt, hogy volt egy sztori, és mögé raktam annak a szigetnek a backstoryját. És itt is ez van, hogy mi ez, hogy elviszik egy kirándulásra, és akkor csupa ilyen őrület történik velük, emögé kell tenni valamilyen mögöttes univerzumot, és akkor így építettem föl. És hát ez egy 2020-as tábor volt, és most 2026-ot írunk, és megkérdezhetnéd, ha akarod, hogy miért ilyen későn?
2: Miért ilyen későn?
1: Hát bizony az történt, hogy a Móra kiadónak nagyon sokat köszönhetek tényleg. Ők találtak meg, Pacskovszky Zsolt volt, aki a két regényemet, Föld 2 záróvizsga és a Héj nélkülit, azt adtam le neki, azt mondta, hogy engem fel fognak építeni, mint írót. A Trendnél pedig, ami a Mórának egy társkiadója, amit talán elmondtam, ugye, hogy a Trend az egy olyan társkiadó, hogy ifjúsági mórás íróknak, a felnőtteknek szóló regények.
2: Aha, nem, ezt nem mondtad el most.
1: Igen, de, aha. És én voltam az első, akivel elindultunk, a Tisztával. Ezt a Covid alatt írtam egyébként, a Tisztát, a Merovin Koros történetet, és aztán a Zsolt így nagyon támogatott, mögöttem állt, de jött egy koncepcióváltás a kiadónál, hogy egy ideig több íróval próbálkoztak a Young Adult vonalon, És azt mondták, hogy most visszavonult hullámot fújnak, és pár évig ők megpróbálnak ez alatt, tehát 13 igen. alatt dolgozni. És a Zsolt egy fél év után el is ment a kiadótól, jött egy új főszerkesztő, aki nagyon, tehát olyan humoros dolgok történnek az életben. Bementem hozzá bemutatkozni, úgyhogy azért 2022-ben az év legjobb gyerekírója a kategóriában az öt között ott voltam, és megkérdezte tőlem, hogy azon gondolkodott, egy színésznek miért kell írnia? Tehát ez azért, ezek durva mondatoknál. Tehát, és azt éreztem, igen, akkor itt nekem más helyet kell keresnem, mert itt tényleg változott nagyon, és nincs ezzel gond, hiszen
2: ez élet erről szól, igen.
1: Így van, tehát nem haragszom, de látod, ventilálom, mert nyilvánvalóan ezt nem egyet, nem te vagy az első, akinek erről mesek, de én azt üzenem mindenkinek, aki esetleg írásban gondolkodik, hogy ne vegyen semmit a lelkére, nincs értelme. És itt jut eszembe Böszörményi Gyula, aki azt mondta, hogy írj. Ne foglalkozz semmivel, majd a történeteid elérik azok. És azon se gondolkodj, hogy kinek írsz, hanem a regény majd megtalálja. Meg ez olyan, hogy tényleg egy olyan üvegfal áttörés kell, és akkor egyszer csak nem 1000-2000 ember olvassa a könyvédet, hanem 10-20 000-30 000.
2: Érted? Igen, egyébként az érdekes az, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy kinek írsz. Szerintem a költők sem azon gondolkoznak, persze. Amikor a József Attila sem kinek költi, ami benne leírta, kiírta, ugyanígy az írók. Szóval ez szerintem teljesen valid, amit mondasz. És nyilván megtalálja azt a közönséget, vagy a közönség megtalál téged, akihez szólsz.
1: Igen, és ebben nagyon-nagyon bízom. Na, és akkor ez történt, hogy elkezdtem küldözgetni kiadóknak, és a Metropolis Media Group, Mundt Katalin főszerkesztő, ő írt rám, hogy ez neki tetszik. Szerintem ez egy nagyon izgalmas történet, menjünk be tárgyalni. És akkor Burger Istvánnal leültem, és átbeszéltük, ők egy dologra kértek, hogy a médiában való folyamatos jelenlét az legyen meg, tehát a közösségi médiában hetente én a Instán, a TikTokon és a Facebookon folyamatosan kommunikálok így, úgy, amúgy a könyvekről. Tehát mit tudom, írói vlogot csináltam, két-három tanácsot adtam azoknak, akik szeretnének írni, akkor csináltam olyan vlogot, ami pont erről a tisztító tűzről szólt, hogy hogyan jelenik meg a műveimben és a jutalom kirándulásban is az adott társadalom, amiben benne élünk, úgyhogy folyamatosan megy a kommunikáció, és bízom benne.
2: Hát igen, ez talán a legfontosabb a minden felületen is kommunikálni, és tényleg jelen lenni. Na de most életörömzenét hozunk, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Gáspár András színművész író a vendégem, írói nevén Gáspár András Gáspár, akinek nem sokára megjelenik a Jutalom kirándulás 2065 című könyve, ennek kapcsán beszélgetünk. Én imádom a thrillert is, a skifit is, a mindent, ami a jövőben játszódik, én tényleg az összes ilyen filmet, sorozatot két pofára fogyasztom, úgymond. És hogy mindig az az érzésem, abszolút.
3: Tehát ez fiatal felnőttek.
2: Hogy annyira filmszerű, tehát te filmszerűen látod, és úgy írod le, tehát látod a történetet, vagy hogy képzeljem ezt el?
3: Na itt jön be az, hogy azért ugye nagyon-nagyon sokat foglalkozom történetekkel, lásd, ugye a drámaiskola, ahol egy évben nem tudom, 200 jelenetet gyártunk, tehát magyarán a dramaturgia nyilvánvalóan belép még egy, és hát szinkronizálok sorozatokat, nagy filmeket.
2: Mindenfélét látsz
3: Marvel
2: te is.
3: Marvel filmben is voltam, meg DC-ben. Tehát, hogy, és én, tehát ez itt van belém, itt a magát ez a történet, és itt jön, minek kell egy színésznek írnia. Na ezért is, mert egészen egyszerűen, és ezt írják rólam kritikusok, benned, hogy filmszerűen írok. Tehát tényleg olyan, mintha peregnének az események, és ez a válaszom erre, hogy itt van a véremben ez a
2: fajta. Hát persze, meg nem is csak az, hogy történetek vannak a fejedben, hanem te máshogy, tehát te rendezői szemmel, dramaturg szemmel egy csomó szempontból látsz bizonyos történeteket, pont a színházi és pont a drámáknak köszönhetően.
3: Én azt gondolom, hogy igen, ez hál' Istennek ez a csomag itt van a lelkemben, és én is, és remélem, hogy ezt tudom használni. Mondom, eddig ezt a kritikát kaptam, hogy olyan, mintha filmet olvasnék.
2: Úgyhogy ez filmvászonra kívánkoznak a könyveid, ez egyértelmű.
3: Ez most a Mund Katalin mondta, igen, nekem, hogy ez ebből mozi kellene.
2: Igen.
3: Ugye a főszerkesztő, hát figyelj, lehet, hogy itt van az, hogy picit rossz helyre, idézőjelben mondom, imádom Magyarországot, és pontosan ez a történet itt játszódik.
2: Igen.
3: Jó, Hunniában, de az a felelősség van bennem, hogy felhívjam a világ figyelmét arra, hogy tehetséges nemzet vagyunk, okos nemzet vagyunk, erősek vagyunk, a szívünk hatalmas, és mindig a jóért küzdünk. Tehát ez a fő üzenete a történetnek. Tehát, mert hogyha Amerikában alkotnék, jó, ott is zseniális biztos forgatókönyveket írnak, de lehet, hogy könnyebben lehetne olyan helyzetbe kerülni. Hát bízunk abban, hogy egyszer csak valaki ezt megtalálja. A Metropolis Media mondta, hogy ők foglalkoznak ügynököléssel. Tehát azzal, hogy nekik érdekük az, hogy az a történet, amit ők megtaláltak, meg gondoznak, az mondjuk esetleg kikerüljön külföldre, és akkor, hát figyelj, ezek álmok, és kicsit olyan ez, mint a Hunyadi írója, ugye a Mór, aki a Hé nélkülével, ő csinált egyébként, ő is velem egy interjút, és akkor még nem indult el neki ez a Hunyadi, és mi lett belőle, ugye, és csodálatos. És nyilvánvalóan ilyenkor az ember íróként azt mondja, hogy jaj, de irigyellek, Mór, de közben meg csodálatos, igen, és gratulálok neki, és fantasztikus, hogy meg tudta csinálni, és ez a jó, hogy vannak ilyen kollégák, ugye, akik megmutatják azt, hogy igen, és ez megtörténhet.
2: Igen, igen.
3: Érted?
2: Te egyébként használsz mesterséges intelligenciát, meg egyáltalán, mert ugye ha most a filmről beszélünk, ott abszolút mondjuk ennek a könyvnek a megfilmesítése, úgymond, ez szerintem konkrétan követelni a mesterséges intelligencia használatát.
3: Én nekem például nagyon sokat segít abban, hogy csinálom ezeket a posztokat, és most például lesz egy olyan sorozat, ezt pont most fogom elindítani, egy négy videóból álló sorozat. Ugye Budapesten játszódik a Jutalomkirándulás 2065 egy része. És bizony a Vajdahunyad vára szerepet játszik, na de vajon hogy néz ki a Vajdahunyad vára 2065-ben? És elmentem forgatni a Vajdahunyad várába, és AI segítségével fogom azt megcsinálni, hogy hogyan váltják le ennek az autoriter hatalomnak a koncepció alapján a Vajdahunyad várának a csodálatos mezőgazdasági kiállítását, ugye a Márta Fejlesztő Központ fejlesztéseit bemutató kiállítás, ugye? És ott van egy olyan virtuális park, a Vajdahunyad várához hozzárakva egy csúnya konténer, kívülről borzalmas, de amikor belépnek oda, és elkezdenek belépni a játékba a gyerekek, akkor bizony a fiatalok, akkor bizony olyan világokba kerülnek, és olyan világokba küzdenek azért, hogy közülük a legjobbak bekerüljenek a jutalomkirándulásra, amiket egy virtuális park hoz létre. Tehát például a Vajdahunyadvárát látni fogjuk, hogy milyen, amikor ott van egy virtuális park.
2: Tehát egy fotót csinálni?
3: Hát nyilván az AI-jal fogom. Elnézést kérek minden növendékemtől, mert nagyon sok növendékem a drámaiskolában olyan vitákat folytat velem, hogy ezt miért csinálod? Meg kéne rajzolni valakinek, persze, csak erre időm nincsen. Érted? Meg
2: igen,
3: persze,
2: abszolút
3: az alkotókat, a kreatív alkotókat támogatom, de például abban bízom, volt egy ilyen ötletem, hogy a jutalomkirándulásban bizonyos fejezeteket megvan a dramaturgiai oka, azt például a képregényben kéne megcsinálni. De ugye nyilvánvalóan most ez egy új projekt, ha nagyon sikeres, akkor lehet, hogy már a második könyvben ezt az elemet, imádom a képregényeket, rajongok értük, azt majd meg fogja rajzolni, nem egy AI, hanem meg fogja rajzolni egy kolléga, aki grafikus és tud ilyeneket csinálni. De lesz a Vix Színház is, ugye most látjuk, hogy hogy néz ki, na de vajon hogy néz ki 2043-ban, amikor Magyarországon egy polgárháború robban ki? Vajon hogy néz ki a Vix Színház és környéke ebben a helyzetben?
2: Úgyhogy lesz egy ilyen videó,
3: igen. És hát ellátogattam apukámmal, mert voltam Erdélyben, Marosvásárhelyen járok, most fogok a doktori vizsgamunkámat megvédeni.
2: Ó, Isten, mennyi mindent csinálsz, hihetetlen, jesszusom,
3: gratula. Májusban volt az elővédésem, ahol kaptam egy ilyet, hogy de hadd kérkedjek már ezzel, mert óri, annyi munkám van benne tényleg, és a mesteremről, Iglódi Istvánról, akinek volt egy módszere, ami legendás, prózai színészek zenész színházi képzésére. És azt képzeld el, hogy erről semmilyen dokumentum nincsen. A mester nem írt erről, egy rövid 10 oldalas ilyen kis dolgozata volt, amit persze begyűjtöttem, semmi nincsen erről, és az én doktori munkám erről szól, nekiállítok ezzel emléket, és azt a kritikát kaptam most az elővédésen, hogy ennek színháztudományi jelentősége van. És tudod, ültem ott ilyen, persze ez csodálatos, de én igazából nem akartam én ilyet, én csak meg akartam örökíteni a tanárurat.
2: De nyilván jó az
3: emléket, én benne voltam ugye ebben az egészben, engem is tanított ezzel. Persze, óriási, csodálatos, hogy olyan szakemberek, érted, tudósok mondanak ilyetről, hogy ennek van ilyen dimenziója.
2: Igen.
3: És én igazából ezt érzem a regényeimmel kapcsolatban is, hogy nem csak kalandregények, nem csak young adult regények, ugye fiataloknak. Én egyébként azt gondolom, hogy a 16 mai diákok 13-tól már simán olvashatják ezeket a történeteket, hogy egyfajta gondolkodást próbáljak, egy felelős gondolkodást azzal a világgal szemben, amiben benne élünk. És amikor a színpadon játszom, ezt hát biztos hallottál róla, hogy Kálói Molnár Péter barátom elment. A Sört játszottuk ugye 31 éven keresztül, és amikor a Péterre beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a lelkének egy darabja tovább menjen. Hogy szeretné, hogy tovább éljen egy darabja. És játsszuk, hál' Istennek, turnézunk vele az országban, Söveg Jártó Áron és Simon Kornél a partnereim, kitűnő színészek, egészen elképesztő, amilyen tisztelettel és tehetséggel tették bele magukat ebbe a történetbe, és megyünk Skóciába is, például augusztus végén, képzeld el, úgyhogy ez csodálatos, 24-én megjelenik a regény, és gyakorlatilag 28-án kint leszünk Skóciába.
2: Sikerre. És most sajnos az időnk az nagyon-nagyon lejárt, viszont akkor még egyszer jutalomkirándulás 2065, augusztus 24-től jelenik. Lesz ez elérhető.
3: Már elérhető. Igen, a galaktikabolt.hu, ha mondhatok ilyet, ott már előrendelhető.
2: De hogy utána kapják meg akkor, tehát utána az előrendelés az...
3: Hát 18-án már ott van a Galaktika, a Metropolis médiánál, én is akkor veszem át, és tulajdonképpen ez, hát ahogy ez szokott lenni, előrendeled, és akkor utána egyszer csak postázzák, megjelenik, és én örülök neki, hogyha sokan jegyet váltanak erre a kirándulásra, mert ez egy nagy utazás, egy új út. Az új utakon univerzum első darabja, és én bízom benne, hogy ezen az új úton velem tartanak.
2: Ez nagyon tetszik, ez a jegyet váltanak erre a kirándulásra. Én már nagyon-nagyon várom, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon várom, hogy elolvassam. Én, mint nagy thriller és sci-fi rajongó, biztos imádni fogom.
3: Lesznek meglepetések. Készülj fel, mindenre kapaszkodj. Öveket becsatolni.
2: Így lesz. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
3: Köszönöm, Gabi.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gáspár András, írói nevén Gáspár András Gáspár volt a vendégem, aki színművész, rendező, író, drámatanár és szinkronszínész. A következő órában dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója lesz a vendégem, akivel az önazonosan megöregedni, a természetesen megöregedni, ez lesz a témánk, érdemes lesz velünk tartani.
0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
4: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
5: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Reklám hangzott el.
8: Visszatér a hőség. Elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Forgalomba állt a 40. Újka villamos a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Közben újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az ajnövényzet és az erdőjég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Forgalomba állt a 40. új kaffillamos a fővárosban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsony padlós villamosok száma Budapesten. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Augusztus 20-án 19 és 23 óra között az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő, és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is.
0: Időjárás.
8: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Az, hogy öregszünk, az teljesen természetes, elfogadni viszont már nem mindig ilyen egyszerű. Nem csak 40-50 évesen kezdünk el foglalkozni azzal, hogy hogyan változik az arcunk, egyre fiatalabb korban jelennek meg az esztétikai kezelések, miközben a közösségi média szinte folyamatosan a fiatalságot állítja elénk precedensnek. Ebben a témában beszélgetek vendégemmel, dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebésszel, az IVMED alapítójával, hogy vajon meddig természetes ez, és hogyan tudunk önazonosan, természetesen fiatalosnak, szépnek maradni. Tartsanak velünk, kezdünk a zene után.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Vajon tudunk-e jól, természetesen és önazonosan öregedni? Ez a témánk ebben az órában, és hát mondhatom, hogy a plasztikai témákban állandó vendégem Jánis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Több témában beszélgettünk már, most ezzel fogjuk folytatni a mai napon. Ugye nagyon nehéz azt elfogadni, amikor az ember észreveszi, hogy megjelennek az első ráncok, de ma már nem csak 40-50 éves korban jelent ez problémát, vagy nem csak akkor kezdünk el ezzel foglalkozni, hanem jóval fiatalabb korban is. Ez már egy nagyon erős téma, úgyhogy erről érdemes mindenképpen beszélni. Először is szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenki!
1: Azt elmondjuk újra, hogy nem a stúdióból jelentkezünk, hanem újra itt a klinikáról, ahol dolgozik, a Járde klinikáról jelentkezünk. Beszélgettünk ugye nagyon sokat ilyen pszichés oldaláról, a lelki oldaláról, a magának a plasztikai sebészetnek, most azt gondolom, hogy ez itt teljesen helyes, hogyha így fogalmazom, mert hogy ez egy sokkal fontosabb kérdés, mint azt sokan gondolják. Úgyhogy most is inkább így ebből a szempontból közelítenénk meg, hogy mit jelent az egyáltalán, hogy valaki szépen öregszik? Van-e ilyen egyáltalán orvosi értelembe véve?
2: Nem biztos, hogy van, de ez, hogy valaki szépen öregszik, azt jelent, hogy ilyen

0: που Doom και Lost ήταν. Lost ήταν η Ergendes. Βαγιχόη, τον Γιώργο ήταν. So I live an anecdote with a mix of years ember. Ιόμπαν, φοκτούν οι Κινέζοι. Μη και σε κατόγκατο. Και ας νγκού είχω για στρες, μην είναι και στρες ρομπέσελ. Ας εγκαζάν μίες αν χωρίς στρες. Στρες ας χωρίς μικρό ερβάρα μη γόντ, βάνες νέμ τον με γόλτανε, ου γιουγιέζε λάσοκ. Και έλβαλα μίαν με γόλτες, τον άλλη, αν έμφτου μάνου κατά γιου προφεσιονάλης. Σε μέι, έλλην πέσνη, εσαν τόλοκ. Μάσικα ας χωρίς ατούλτσας μίντεμπολ. Μίντεν και λέγικης μέρα. Σοβαλ νέμε τούλ σοκατ. Και λίνι νέμ τούλ. Έτζενι νέμ τούλ. Τέρχελι μάουγκατ. Μίντε μπερκέλ. Έγι σαμπάι.
1: De honnan tudjuk, hogy mi az elég? Tehát, mert itt ugye, hogyha a tankönyvek szerint, vagy nem is tankönyvek szerint, de hogyha az interneten rákeres az ember, hogy XY orvos, vagy bárki azt mondta, hogy mint a napi 3 liter víz, napi 30 perc torna, tehát, hogy mi az, vagy az a jó, az az elég, ami még jól esik az embernek?
0: Igazán nagyon sok iskolák vannak, vagy nagyon sok ilyen módszer, vagy életmódosító rendszerek vannak, de a szervezet saját magát tudja, mikor ehhez vagy, mikor somjász, mikor kell állodni, mikor kell pihenni, mikor kell megállni, mikor nem kell futni tovább. Mindig van egy megállási pont, ahol vagy érzünk, vagy túllépünk. Most nem mindig okos módon, hogy túllépünk, lehet egy professzionális sportolónak ez a cél, de egy átlag ember, aki akár hosszú távol élni, ez egészen mindig kell vigyázni egy picit. Ez, amit nem szoktunk nagyon gondolkozni, az a dolog, amit csinálom fiatal korában. Rengeteg eszekázás, ívás, másik anyagot fogyasztás is, meg mindent. Azt, hogy lehet, hogy a szervezet, mikor a 15-16-20 éves sok mindet bírja. De ha megnézünk, hogy 40-50 kor ember a mai napon ezek az nem nagyon mennek, és ha akkor minden nap tudunk csinálni, akkor most már egészen elég hetente, vagy két hetente. Mert a szervezet nem bírja. Túl van terhelve a mai, túl van terhelve a gyomor, az epek, a vesző, minden szervet, az meg van túl terhelve, ez normál szent nem úgy működik, ahogy mikor 20 évesek voltunk, vagy 15. Szóval valamennyire kell gondolkozni előre. Az, hogy az ember jó érzi magát, meg szalálkozik, meg szuper mindent, mikor fiatal, ez a dolgokat akkor is kell, hogy legyen. Mikor 40, 50, 60, 70, 80 is lehet ugyanúgy egész, meg ugyanúgy tudnak mozogni az emberek, meg sportolni, nem olyan szinten, de minden funkció, emberi funkció rendesen tudnak csinálni, ha nincs, nem volt annyira túlzás mindenből a fiatal korán.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy igazából az, hogy 50 évesen, vagy a fölött hogy néz ki az ember, az nagyban számít attól, hogy hogyan élte a 20 éves, hogyan élt 20 éves korában. Tehát ez igazából az embernek ugye a bőrére, arcára, testére, egészségére kihat. Most muszáj lesz megállnunk, zenét hozunk, de ezzel a kérdéssel fogjuk folytatni.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.
3: Abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Janis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az Illimed alapítója vendégem, vagy én vagyok az ő vendége, hiszen itt vagyunk, ugye a Járda klinikán beszélgetünk most. Vajon lehet-e jól öregedni, tudunk-e jól öregedni? Erről beszélgetünk, természetesen pontosabban, de természetesen öregedni. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mennyire fontos az, hogy fiatalon hogyan élünk, milyen életmódot folytatunk, mennyit iszunk, miket eszünk, mennyit alszunk, mennyit bulizunk, amikor az ember még azt érzi, hogy jaj, ennyi a világ, és mindent megtehetek, hogy ez később ilyen 50-60 éves korban azért megjelenik az ember szervezetébe, és ugye akár a bőrön, akár, tehát ugye egyáltalán az is, hogy hogyan bírja akár a mozgást, akár az élet megpróbáltatásait. Tehát, hogy ezt meg lehet valahol előzni, avval, hogyha 20 évesen az ember normális életet él, most nevezzük normálisnak, na de amikor egy 50-60 éves ember, de ő már nem tud visszamenni 20 éves korába, hogy ezt meg tudja oldani, úgymond, akkor te hogyan tudod őt elsősorban segíteni? Van-e ilyen, hogy ilyen preventív kezelés?
2: Vannak sokféle módszerek, akik tudunk, nem annyira, hogy preventív, de időben is segíteni, hogy jobban működik, funkcionál az emberi teste. A lényeg az, hogy soha nincs később kezdeni egy ilyen jobb életforma. Amúgy ez, amit szoktam javasolni a pacientemnek is, az, hogy mindig, mikor jön a nyár, mindig akar diétázni, edzeni, orvérzeszek csinálni, minden. De nem ez a lényeg. Nagyon határozott diéták nem segítenek. Lehet, hogy fognak a kilók, de pár hónap utána visszajönnek, plusz egy 15-20%. Ez minden egész alkalom, amit nem egy életforma való diéta csinálunk, amit tudunk tartani, ez kényelmesen, ez átváltozik, hogy ez lenne a mindennapi rutinunk, akkor nem jól csinálunk. Ugyanez az edzés. Nem lehet, hogy mit tudom, ilyen várunk, hogy nyár előtt 4 hónap edzünk ennyi, amennyi tudunk, és utána olyan izomlázom van, meg olyan traumák, meg izomhúzatot, meg mindent, hanem meg kell minden rendben csinálni, amúgy, hogy minden nap belefér a program. Az egész-egész táplálkozás, ez egy másik dolog. Nagyon sok emberek, mikor kérdezik, hogy isznek vizet, vagy folyadék, mondom, igen. Ez akkor látom, hogy a táskuk van egy másfél liter kóla, pedig nem reklám. Kóla nem segítik, hogy ilyen gradállat, mert sokat cukorom van benne, függetlenül, hogy nullás, vagy lájtos, vagy akármit, és másik idegesítő van benne, amit nem biztos, hogy a szervezetünk is jó. Szóval ez egy dolog, a hidratálás nem akármilyen lehet.
1: Igen.
2: Ritkán az, hogy az emberek megértenek. Folyadék, folyadék. A táplálkozás. Az, hogy mint eszed reggeli, vagy nincs reggeli a napot. Hogy kezdesz? Van energiát? Vagy este mikor eszed utoljára? Most mikor fekszed állatni? Szóval van egy ilyen okos megoldás, például, hogy az utolsó az vocora, kimész egy negyed arra, hogy 20 perc etelni egyben.
1: Igen.
2: Nem hagyod ez a negyed arra 20 perc az, hogy kezded az emesztés, hanem egyben mész egy picit etelni. Ezt visszajesz, ez akkor mindent más működik, az emesztőrendszer sokkal jobban teszik a dolga, ezt szépen tudsz állodni ezeket.
1: És hogyha mindezt mondjuk valaki betartja, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen esetben később öreg, persze ha genetika is jó, tehát hogy nyilván ezek nem mindenkire, meg minden esetben érvényes állítások, de egy mondjuk egy jó genetikával valaki odafigyel arra, hogy mikor vacsorázik, mit teszik, mennyit sportol, mennyit iszik, mennyit pihen, akkor ő tudja lassítani az öregedést, vagy legalábbis ami kívülről látszik?
2: Igazán ilyen életmódon meg tud hosszabbítani az élet egy picit. Ez akkor akár a genetika nem tudunk mindig bakadályozni, vagy nem tudunk pontosan, hogy fog működni mindenkinek, de segíti, hogy legalább hosszabbítunk az egész életkorunk, ahogy mondunk. Van az a görög mondás, és akkor ez a pan metron áreston, hogy ez jelent, hogy mindig, amikor úgy csinálunk, ahogy kell a dolgokat, ez a legideális. Szóval nem túlzásból, hanem túlzásból csinálunk a dolgokat. Ez mindig egy ilyen, nem hogy átleg, hanem az, hogy úgy, ahogy kell.
1: Igen, egészség.
2: Egészséges módon, korrekt módon csinálunk a dolgokat, ez a legideális. Szóval ez a pan metron áreston, azok görögök mindig azt használtak, és akkor amikor beszélünk a sportolásról, meg mindent, meg általában ott kezdett minden, akkor valamennyire tudták. Szóval nem volt ez a lényeg, hogy ki fog csinálni a legjobb ide, a legkisebb ide, vagy a leghosszú távolság, vagy akármint, hanem hogy az effort, és amit beszélünk az elején, hogy ilyen szabályosan csinálnak az emberek, és akkor is volt az, hogy a genetikai nem csak az egészség korlátozott, vagy szabályozott, hanem az, hogy amit tudtak elérni az emberek. Valaki is ülött, hogy nagyon magas valaki, alacsony valaki, kever valaki. És most ezt ilyen a genetika. Kérdeztem valamikor egy ilyen nagyon kedves, már nem el, már ez ha elt volna ilyen 110 éves le. Onnan majdnem 100 éves halt meg, kedves barátom, és akkor úgy kérdeztem, hogy milyen a titka, az hosszú illet titka. Azt megmagyarázok, hogy nem szedjelek meg mindent, ez azt mondja, hogy ez a legfontos, hogy nyugodtan tudsz menni állatni este. Mm. Így egy nagyon kicsi bor naponta tudsz, nevez amennyi tudsz. Ez lenne valamit szexuális aktivitás. Pedig ez akkor, mikor mondta, 92 éves volt, ezt tudtunk, hogy legalább hetente egészen volt valamit. De ilyen tanács hallgatni egy ilyen 90 felett éves.
1: Ő már biztos tudja, mi a titok, igen.
2: És aki egyetemi professzor is, meg ez mindig ez a legfontos, hogy kezel áll a természetesen. Akármilyen módon.
1: Igen, ezek ugye főként az, hogy mit tudunk tenni úgymond belülről, kérdés, hogy kívülről, amikor már beavatkozásra adjuk a fejünket, hogy elmenjünk egy plasztikai sebészhez, hogy hogyan tud segíteni, ezzel fogjuk folytatni hírek és zene után.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Ma már egyre korábban találkozunk az esztétikai beavatkozások lehetőségével. Vajon valóban szükségünk van rájuk, hogy a közösségi média tökéletesre szerkesztett arcai változtatták meg azt, amit saját magunkon természetesnek, szépnek látunk? Ezekről a kérdésekről is beszélgetek dr. Ioannis Stassinopoulosszal. Tartsanak velünk, hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekes közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Forgalomba állt a 40. új kapvillamos a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna Aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszítterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a Marketépítő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 000 hektáron jelentettek aszálykárt, 31 000 bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Közben újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az ajnövényzet és az erdőjég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Itthon is több helyen gyulladt ki az erdő vagy az ajnövényzet, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi területen pusztítottak lángok, 5 hétvégi ház teljesen leégett. Kaposváron 2 hétvégi házat is elért a tűz, Fertőszentmiklósnál pedig mintegy 5 hektáron lángolt az erdő. Törtelnél és Fegyvernek közelében szintén az ajnövényzet kapott lángra, a tüzeket mindenhol sikerült megfékezni.
1: Időjárás.
2: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Miért nem tudunk ma 2026-ban természetesen, önazonosan öregedni? Miért akar mindenki fiatalabbnak látszani? Ezeket a kérdéseket feszegetjük vendégemmel. De egy nem jól sikerült beavatkozás, amely után mindenki észreveszi, hogy valami megváltozott az emberen, az bizony nagyon kínos tud lenni. De amikor egyszerűen csak frissebbnek, kipihentebbnek látunk valakit, miközben az arca továbbra is az övé, azt ugye olyan azt szépnek látjuk, azt el tudjuk fogadni. Adni. De hogyan lehet vajon az egyensúlyt megtalálni? No, ezekről is beszélgetünk dr. Ioannis Stassinopoulosszal, zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Családi Manna.
1: Jelis Stassinopoulos, plastikai sebész, az IVIMED alapítója, a vendégem, illetve beszélgető partnerem. Hogyan tudunk természetesen, önazonosan öregedni, erről beszélgetünk. Ugye itt a lelki dolgok jöttek újra elő, mint mindig a beszélgetésünk során. Egyébként az is érdekes, mert hogy alapvetően plastikai sebészek szerintem ilyen sokat nem foglalkoznak a lelki oldallal, pedig ez legalább olyan fontos, mint az elején is mondtam.
2: Igazán, amikor valaki jön hozzám, van egy ilyen, mint egy kis rengen, megnézek, hogy pontosan, hogy milyen ember.
1: Igen.
2: Hogy együtt tudunk működni egyáltalán, milyen ami szükséges igazán neki, ez, ha nekem kell szabályozni valamilyen módon, vagy csak hallgatni, amit szeret, vagy kívánt, a kívánság miatt. Ez, amit szoktunk általában találkozni, aki ilyen hozzánk, az, hogy valaki szeret kicsi jobban, vagy fiatalosan kinézni, hogy tud esze passzítani a belső akaratnak az illet ehhezeg.
1: Igen.
2: Ez aktuális lenni a személyes kapcsolat, függetlenül, hogy hány éves.
1: Igen.
2: Végül szerintem tudom segíteni. Ez egy normális keres.
1: Amint a külső beavatkozás, de az igen.
2: Ez egy normális keres, mert ezt meg lehet érteni, hogy valaki szeret kicsi jobban kinézni. Már nem ilyen időszakban vagyunk, hogy aki 40 éves, ha megnézünk egy második világháború, egy pici utána 42 éves ember olyan erek lett, vagy olyan erek nézett ki, mint egy 80-90 éves. Ez nem volt foguk, haját, elek volt. A gerincük össze volt görbölve, mert táplálkozás hiányosak. Yeah. Ez most 40 éves, ez olyan ilyen, mint ilyen valaki 20 éves. A 60 éves, ez 40-45 éves. Valahogyan átváltozott teljesen az, hogy minden van, minden tudunk venni, minden tudunk enni. Kényelem, nincs olyan körülmények, meg dolgot, amit nehezítene az élet.
1: Igen, meg ugye ha stressz faktort nézzük, akkor van ma stresszes életünk van, ezt mondhatjuk, de nem olyan fajta stressz, mint mondjuk a világháború idején, szóval teljesen más.
2: Ez a mai világon, 2026-ban vannak olyan helyek, majd olyan országok, ami meg mindig nem tudsz egy csapat nyitni, ez akkor ilyen a meleg vagy a hideg víz. Lehet, hogy járni kell egy 15-20 kilométer, hogy hozott a kútból vizet. Igen. A faluban. Ezt nem kell amúgy. Ott is ez egy nehéz mindennapi feladat. De sokszor az emberek jobban mosolynak, meg jobban erülnek apró dolgokat, mint a mi, ahol van minden.
1: Hát ha valaki volt ilyen helyeken, akkor ő tökéletesen tudja, hogy ez így igaz. Fülöp-szigeteken például, de ugyanez most Sri Lankában voltam nemrégen, és ott is a szegényebb réteg. Mindenki kedves, mindenki mosolyog, miközben havi 80 ezer forintból élnek az emberek.
2: Igen, mert nem ez a lényeg. Ez a szocializálás, nekik ez nagyon fontos, az, hogy segítségi másik. Ez megint szuper fontos. Meg az, hogy az emberek tudnak erülni kis apró dolgokat. Ezt kell ide, mert kérdezik egy szimma apró dolog. Mikor volt legutoljára, hogy nézted fent a csillagok, vagy a hord, vagy valamit? Ott van felettem, hiány senki nem nézett. Pedig ez csodálatos, mert tudom, ha kicsit csendben van, ez akkor olyan kis helyben vagy, ahol a világítás alacsony, vagy kevés, és akkor ez a csoda, ami van felettünk, nem nézünk.
1: De Jani, hogyha mindenki így viselkedik, akkor nem lenne ember, aki jönne hozzá.
2: De mindig gondolnak. Én örülök, hogy most nem próbálok mindenki ide hozni. Ez egy dolog, nem, soha nem akartam ilyen. Ezt mindig válogatom meg az emberek, akik jönnek hozzánk. Reális keresek tudunk segíteni. Meg olyan stabil gondolkodású emberek, aki tudunk együttműködni. Ez nagyon-nagyon fontos. Szóval hagyjunk egy picit ez az egész, ez a gyors világ, ahol élünk, ahol a social media, meg ez a, tudod, a trendek, a divatok, ez úgy kell kinezni, ilyen az arom kell, hogy legyen, ilyen a szárom, ilyen az állam. Gyerekek, ez nem.
1: Igenis, ez már ijesztő méreteket öltött, én azt látom. Nyilván te egy másik oldalról látod mindezt, de hogy olyan szinten lettünk elégedetlenek magunkkal, olyan szinten akarjuk, hogy tehát, hogyha tényleg az első ránc után az ember már konkrétan úgymond lehúzza a rólót, hogy kész, én már megöregettem, és megijed, és jaj, mi lesz vele, nem fog kelleni már senkhova, senkinek. Mert hogy egy olyan világban élünk, ahol a bizonyos kor fölött már az van, hogy se a munkahelyekre nem nincs szükség idő. Mindig a fiatalok, a fiatalok, a fiatalok.
2: Igen, de a fiatalok hamarabb, mint mi, ezek is öregek lesznek.
1: Igen.
2: Mert nagyon érdekes volt, mikor én szeretem, ez ilyen 30 pluszos voltam, ez Londonban dolgoztam, és akkor pont a City. A Cityben volt egy kis rendelőm, ez napkezben, mikor volt az ebédszünet, vagy akármilyen szünet volt, rengeteg ilyen 40 évek nők, meg férfik jöttek, akik dolgoztak ott a nightcheck-nek. Ez mindegy, akár valahogy ilyen fiatalon kinezni, felfrissíteni magunkat, ilyen gyors fix, vagy valahogy neked a botox, hyaluron száv, mindegy, hogy legyen ilyen, hogy legyenek ilyen fiatalosan minden. Ez a pánik, amit ezre lehet venni, az akkor az időben nekem furcsa volt.
1: Uh-huh.
2: Azért, mert az elvilág, akkor Cityben, London, tök jó, nagyon volt gyorsulva.
1: Uh-huh.
2: Olyan gyorsulás volt, hogy ezek tudták, hogy jönnek az új generációk, ezt próbálnak, nem csak az, hogy ilyen aktívan megaktuálisott lenne, megupdated, hanem akkor is lenne jó, hogy kinézni.
1: Uh-huh.
2: Ez akkor kezdtem gondolkozni, hogy mi folyik itt. Mert ez a mi világunk nem ilyen volt, ilyen kicsi lazabban volt, meg kicsi ilyen, az emberek megszoktak a ráncok, megszoktak a mosolyok, megszoktak mindet. Ott csak futás volt, futás volt. Az emberek nem kajáltak, nem ettek.
1: Itthon is ez
2: megjelent. Ezt akkor mentek negyed óra futni. Ez nekem furcsa volt. Mondtam, ezek bolondok, nem normálisak. Ez nem ilyen évözikés.
1: Igen, túlzásom már.
2: Ez a ritmus, nem ezek az emberek döntöttek, hanem ez a rendszer. Ez a rendszer próbálja mindig gyorsítani.
1: Igen.
2: Akármit csinálunk, hát a scroll, amit csinálunk, szoktunk nézni a telefonok, vagy a social media, amit nem enged, hogy normális gondolkodási meg feladatot csinálni napi szinten. Annyira telik az ide gyorsan, van egy hatalmas nagy input, de igazán, amit marad, nem tudunk átdolgozni.
1: Igen, feldolgozni.
2: Feldolgozni, igen, feldolgozni.
1: Igen. Muszáj, hogy most újra bocsássa, megállunk egy rövid zene, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytat.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna.
2: Yannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVI Med alapítója, a beszélgető partnerem. Hogyan tudunk természetesen, önazonosan öregedni, erről beszélgetünk, főként a lelki oldaláról, de ezt már megszokhatták a hallgatóink, hogy főként ilyen lelki oldalról közelítsük meg. Itt az imént említetted, hogy botox, hialuronsav, és hogy a 40-esek, azt hiszem Londonban, ugye a 40-esek ezzel úgymond frissítették, gondolom, fel főként így a bőrüket, a kinézetüket. És akkor itt hadd kérdezem meg azt, hogy ez egy valós dolog, tehát, hogy a, nem az, hogy ők ezt csinálták, hanem, hogy a botox és a hialuron az főként ilyen arcfrissítésre alkalmas, vagy, és ez akár hosszú távon is sokszor ismétlődően rendben van és használható, vagy ezt inkább felejtsük el, ez csak egy ilyen nem is tudom, a 21. századnak egy ilyen kis, nem tudom, hitegetése az emberekkel.
3: Ez mindenkárt, ez a kombináció mindig egy ilyen forradalom hozott az ösztödik ennek a plastikai szerves világon. Az, hogy hogy használunk, az egy teljesen másik téma. Ugyanaz az atomenergia, vagy atomerőmű, ez nagyon fontos, hogy így tudunk ilyen áramat termelni, de egy ilyen atombomba nagyon sok mindenki tud elpusztítani. Szóval az, hogy hogy használok ezeket a dolgokat, ugyanígyre, hogy kell egy szabályozni, hogy miért csinálok. Ez az, ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy amit mondod, hogy legalább fiatalítunk egy pici, vagy lassítunk a öregedés procedúra. Nem trendek csinálni, nem átváltozni az emberek, ez nem olyan arcokat injekciózni, meg átváltozni úgy, hogy mindenki néz ki ugyanúgy.
2: Hát ami most nagyon nagy divat, és akkor itt ezt most így eszembe jut a hialuronról, hogy ezeket a, hogy hívják ezt a...
3: Az igomak.
2: Igen, ez az arc, a szem alatti kis ilyen, hát most csak a hallgatóknak próbálom leírni, hogy ez a kis, hogy mondják ezt?
3: Az igomak.
2: A szem alatti rész, igen. Tehát amikor ugye összeesik az arc, úgymond is, akkor azt feltöltik, hogy ez az a legtöbbőnél ezt lehet látni, és ez konkrétan eltorzítja az arcot.
3: Ez a legnagyobb hiba. Most senkinek nem akarok rosszat irányítani, mint a beszélgetés, de ez az igazság, hogy ezek a kezelések kell egy kis tervezés, kell egy hosszú távol tervezés, meg az, hogy kell mindig legkisebb mennyiség telteni. Ha vannak egy ilyen aszimetriák, vagy olyan egyenesülős problémák, ott lehet kicsi nagyobb mennyiség használni, de nem folyamatosan. És mikor a mostani pár évet ez a Dubai look, megmondunk, vagy ez a nagyon erős kontúros álliv, amit a nőknek, ez nem szép dolog. Ez azért, hogy kell hot vagy hetfecskendő hialuron, ez az emberek gondoltak valamikor, hogy ez a hialuron, hogy ott marad a hely, vagy elvándorol egy picit. Igen, hát nagyon kicsi mennyiség hialuronról beszélünk, nincs bevándorolás. De ha olyan nagy mennyiség, ez olyan gyakran, mint a 3-4 hot hónap folyamatosan, ilyen hot 7 millis, és akkor gondolom, hogy 3-4 év alatt ez ilyen 70 millis mennyiség hialuron. Amennyi több hialuron marad a testet, annyira nem olvad be, vagy nem.
4: De pigfinek színjátok, pedig ha
3: nem. Nem, pedig nem. Ezt az utolsó kutatások, amit pár éve kezdtek, majd mi hamarabb, több mint 10 évet szoktunk, amikor arcreválások szoktunk operálni, akkor mindig néztünk, hogy nézett ki a szövet, a zír, meg az más, meg mindent más, mikor meg volt imprimálva, vagy hialuron, vagy ez a kokszál, vagy a PBO-szál, meg mindent, hogy átalakult, milyen fibrózis kerül, milyen kemek, mennyire keményebb, hogy átváltozik a mimika. És akkor próbálunk egy ilyen arc kezelni, vagy operálni, és akkor nehezít a plastikai szerves munka, mert ezek a beavatkozások nem voltak új tervezve, hogy lehetne egy nagyobb jövő beavatkozás. Amióta kezdtem az esztetikai rész foglalkozni, nekem mindig volt a tervem, meg mindig volt az ágyam, egy logika. Ez a logika az volt, hogy ilyen egy most Egy 35 éves pacient. Ha én vagyok a megfelelő, vagy a jó orvos, ez a vendégek, amit most is tette velünk, mikor 70 éves, itt nálam is lesz, mikor 60 éves, akkor is nálam lesz, csak mindig valami más fogok csinálni. Ez amit csináltam, ez mint egy kis tegla, amikor repítkezünk, az egy más felt lesz. Nem más, hogy túlzat, nem tudok csinálni egy ház, úgy, hogy kezdtünk a tetőből, és akkor utána gondolkozok, hogy 3 emeletes lesz, vagy 4 emeletes, vagy egy kártya, vagy egy lápos ház lesz, vagy nem. Yeah. Minden kell az állap készíteni, előre tervezni, hogy mit szeretünk megcsinálni. Nem ma, lehet, hogy holnap, vagy pár év múlva, vagy 10 év múlva. Ezt mindig kell gondolkozni okosan. Az emberek, aki gyorsan szeretnek magas szinten elérni a mi szakmán, ezek a dolgokat nem szoktak gondolkozni. Ezt megmondtam eszintén, ez van egy hatalmas nagy különbség, egy kórházi határ, meg egy tiszta esztetikai határ, ha úgy mondom. Teljesen mások az igények, teljesen mások a esetek, amit foglalkozunk. Ezt lehet hasonlítani, hogy milyen úgy ezek az orvosok, vagy hogy tudnak szállni, de az esztetika, ez egy rész, amit nem csak a mered, hanem a forma, a mimika, a mozgás, a mozdulat, minden fontos. Ez igazán valakinek van, vagy nincs.
2: Azt gondolom, hogy az, hogy minden fontos, ez egy nagyon jó végszó volt, és az is, hogy hosszú távra tervezni. Tehát nem az, hogy most valamit csak úgy szeretnénk, hanem igenis, hisz ez a leghosszú távú befektetés, mondhatnám így is. Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is, és legközelebb majd folytatjuk a szülés utáni test átalakulásával, hogy azzal kapcsolatosan például akár mit tudtok ti segíteni. Köszönöm szépen.
1: Mi is kérdezünk.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Jánis Sasinopoulos plasztikai sebész, az Ivimed alapítója volt a vendégem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna

0: Önazonosan, természetesen öregedni, erről beszélgetem dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebésszel. A következő órában Villányi Balázs online marketing szakember érkezik hozzám, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan változtathatja meg kapcsolatainkat a mesterséges intelligencia. Tartsanak velünk, érdemes lesz.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el. Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszinttermelő bárkákat Paksnál. A kormány meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszítterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 000 hektáron jelentettek aszálykárt, 31 000 bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Minden magyar állampolgár jól van a Horvátország Jomis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Közben újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az ajnövényzet és az erdőjég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Itthon is több helyen gyulladt ki az erdő vagy az ajnövényzet, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi területen pusztítottak lángok, 5 hétvégi ház teljesen leégett. Kaposváron 2 hétvégi házat is elért a tűz, Fertőszentmiklósnál pedig mintegy 5 hektáron lángolt az erdő. Törtelnél és Fegyvernek közelében szintén az ajnövényzet kapott lángra, a tüzeket mindenhol sikerült megfékezni.
1: Időjárás.
0: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Vajon mi történik akkor, ha belép az életünkben egy mesterséges intelligencián alapuló beszélgető társ, mely szinte minden egyes pillanatban figyelmes, türelmes, elérhető és ritkán mond ellent? Megváltoztatja-e azt, amit közelségnek, megértésnek vagy akár szerelemnek nevezünk? Kapcsolatainkat szó szerint megváltoztathatja-e? Erről beszélgetek vendégemmel, Villányi Balázs online marketing szakértővel. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Villányi Balázs, online marketing szakértő. A témánk pedig, amiről beszélgetni fogunk, az nem más, mint hogy hogyan változtatja meg az AI az emberi kapcsolatainkat. Ez az a téma, amivel nem foglalkozunk eleget, pedig kellene, szükség lenne rá. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: No, hát induljunk elsőként onnan, hogy ugye már maga ez a kérdés, a felvetés, hogy hogyan változtatja meg az AI az emberi kapcsolatainkat, egy kicsit ilyen, hát nem is tudom, ilyen elrugaszkodott kérdésnek tűnik, mert még ugye annyira nincs benne így a körforgásba, így az életünkbe, az AI, legalábbis azt gondoljuk. Ez hogy teheti meg, ez hogy történhet meg, hogy mondjuk akár megváltoztathatja az emberi kapcsolatainkat? Mi alapján? Hogyan?
2: Nagyon, nagyon köszönöm, ez remek kérdésfelvetés, pedig nem is beszéltük meg, hogy így fogunk kezdeni. Tehát, hogy, mert igen, én azt tartom a, szabad ezt mondani, küldetésemnek, hogy beszéljünk erről, beszéljünk elsősorban, hogy velünk emberekkel, jelesül akkor most az emberi kapcsolatainkkal mi lesz. És itt egy kicsit átrépkerül lépjek a dolognak a logikájában, mert bármerre is nézek, figyelek, hallgatok, olvasok, részt veszek konferencián, stb. Azt tapasztalom, hogy az embereknek, de még az ezzel foglalkozó szakembereknek is a túlnyomó része, az AI-t elintézi azzal, hogy ó, ugyan már ez egy eszköz. Ez az egyik toposz, hogy ez csak egy eszköz. Uh-huh. Nem az. Ez nem csak egy eszköz. Itt rögtön zárójelben mondanám, most napokban hallottam Harari-nek, a híres történésznek azt a nagyon okos gondolatát, hogy ez az első olyan emberi találmány, amit nem mi fogunk használni, hanem gyakorlatilag ő fog minket használni. Ezt tudom, hogy durva hangzik, de hát könyörgöm, Harari azért egy elismert ember, ő is végre fölismerte ezt, hogy ez olyan szinten át fogja alakítani az életünket, nem mi diktálunk. Tehát most
1: most még mi diktálunk ebben a jelen pillanatban?
2: Azért érdemes erről még beszélni, mert most kicsit ironikusan, viccesen mondhatnám, hogy egy idő után lehet, hogy már nem is tudunk létrehozni ilyen beszélgetést, mert

0: Igen, mindig szoktam, ugye sok előadást tartok, és ott meg szokták kérdezni, hogy na az AI majd át fogja venni a hatalmat, és én meg azt szoktam erre válaszolni, hogy nem át fogja venni a hatalmat, mi át fogjuk adni neki a hatalmat. Hát persze, mi. Csak olyan ez most, hogy távoli példa ez, de az, hogy nem kötelező használni az automata mosógépet, de ki az, aki kézzel akar mosni? Ez lesz, ugye nem kötelező használni az AI-t, nem kötelező engedni, hogy beférkőzön az életünkbe, na de annyira jó, annyira kényelmes, olyan sokat segít, annyival gyorsabb minden. És ez igaz? És ez igaz. Tehát, hogy az egyik helyzet az az, hogy valóban fantasztikus. És akiben van bizonyos fajta szkepticizmus, ezt illetően, most csak ezt illetően, hogy annyira jó, annak én azt tudom mondani, hogy valószínűleg, hogy ő még ha ezt nem tapasztalta, akkor azért nem ezt tapasztalta, mert használ egy nagyon alapvető nyelvi modellt, mondjuk a ChatGPT 3.5-öt, és az se a legjobban, az se úgy, ahogy igazán lehet. Tehát már most, tehát 2026-ban pedig még azért az elején vagyunk a dolgoknak, mert olyan fejlett modellek vannak, amik hát mindenre képesek, mindenre, tehát higgyük el, hogy sokkal-sokkal többre képesek, mint amit gondolunk róluk. Tehát akkor persze az ember azt mondja, hogy beírok egy vacak kis kérdést egy ingyenes, legalapabb, nulla, minimális erőforrás biztosító eszköz alkalmazásba, és akkor kapok rá egy semmit mondó általános választ, hát ez így van rendjén, hát ez természetes. De hogyha elkezdjük úgy használni, hogy lehet használni, meg ha azokat az alkalmazásokat is elkezdünk használni, amiket mondjuk már a magasabb fejlettségi szintek, persze hozzáteszem, mi átlag emberek nem is tudunk használni akármit. Tehát ugye van az a történet, hogy ugye azt a venezuelai elnököt, ugye amikor elrabolta az amerikai, Delta-on, hát ott használták a Cloudnak egy olyan modelljét, amihez valószínűleg, hogy azért te meg én azért nem jutunk hozzá. Igen. Nyilván van, de azért megvan, létezik, tehát megvan ez a nagyon-nagyon magas szint, meg folyamatosan fejlődik. Tehát az semmiképpen se vezessen félre minket, hogyha használunk egy valamilyen ingyenes modellt, és ott egy általános semmit mondó kérdés, egy általános semmit mondó választ adunk, és azt mondjuk, hogy ugyan már, hát ez nem egy nagy dolog, szóval nem erről van szó, tehát ez nem itt tart ez a dolog, hanem sokkal-sokkal magasabb szinten. És mondhatnám azt is, hogy annyira kis okos, tehát, hogy amikor, mondok egy példát, elkezdünk kérdezni valamit, ezeket most beszélek az ingyenes, egyszerű, mindenki által hozzáférhető modellekről.
1: Ez a ChatGPT-ről is.
0: A ChatGPT, így van, akár az de annak is az ingyenes verzióját mondom. Fölteszek egy hogy direkt, hogy ne kényes témát, mármint, hogy nem lelki témát mondjak, hogy azt mondom neki, hogy kérlek, írd le nekem, hogy a tértprotézis az milyen fajta dolog, mikor ajánlott, milyen kockázatai vannak, stb. Egészen korrektül, pontosan össze fogja szedni azokat az információkat, amik hasznosak számomra. Visszakérdezek, na de mégis, hogy mennyi rehabilitáció. Garantálom, hogy a második, harmadik visszakérdezésnél ő fog hogy olyan kérdést föltenni, hogy ha esetleg téged érint ez a probléma, tehát a te térdedről van szó, akkor kérlek mondd el, és akkor mondd el a személyes tüneteidet, személyes pillanat, hogy jobban fogok tudni segíteni.
1: És itt van a csapda.
0: Hát igen, egyrészt rögtön egy entitást képzett saját magából, tehát nem egy lexikont csaptam föl,
1: hanem egyénileg kezdve foglalkozni.
0: Engem bevon, nem úgy, hogy majd csak akkor válaszolok, nem, ő segíteni akar. Nyilvánvalóan, hogyha én elmondom az én személyes, konkrétan akkor mondom ezt az esetet, mondom direkt, nem is más jellegűt mondok, hogy hát igen, ennyi éves vagyok, azelőtt sportoltam, valószínűleg megkoptak az izületeim, stb. És akkor már így fog az egészhez hozzáállni, és akkor sokkal személyesebben is higgyük el, hogy nagyon rövid, tehát egy 10 perces beszélgetés után azt fogok érezni, hogy hát ez egy nagyon jó beszélgetés volt. Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok.
1: Most megállunk egy életörömzene erejéig, és innen jövünk vissza, és folytatjuk még a beszélgetést. Tartsanak velünk önök is.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Vilányi Balázs online marketing szakértő a vendégem ebben az órában, akivel az AI-ról beszélgetünk, hogyan alakítja át a kapcsolatainkat a mesterséges intelligencia. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mondhatni az, hogy tökéletes beszélgető partner az AI, és hogy igazából ugye feltesz olyan kérdéseket is számunkra, amivel úgymond monitoroz bennünket, hogy megtanuljon minket. És én azt gondolom, hogy igazából ebbe a helyzetbe bárki belefuthat, úgymond, ha nem elég figyelmes, nem elég tudatos, hogy elkezd válaszolni az AI által feltett kérdésekre, és egyszer csak azt veszi észre, hogy csapdába került, úgymond.
3: Én velem is megtörtént, aki ezzel napi szinten foglalkozom, és teljesen tiszta vagyok vele az, hogy most éppen egy lehet mondani, hogy egy olyan géppel beszélgetek, aki nem tud semmit, vagy ami nem tud semmit, és nincsenek érzelme, és nem, ez persze, de mégis azt érzem, hogy ez egy annyira jó, mély beszélgetés volt, segítőkész beszélgetés, bocsánat, kérlek, amit általában egy ortopéd vagy sebészorvostól nagyjából soha nem is kapok meg.
2: Mert aki nincs ideje nyilván.
3: Igen, elvileg megkaphatnék, de ezt így megkapom bármikor, a telefonon, akármikor, a szinte kis tanulás, azt mondom, villamoson ülve, és ez. Úgyhogy nagyon-nagyon közel tud kerülni hozzánk.
2: De ezzel szerintem mindannyian most így mondod, hogy te is, én is jártam már így, oké, nem az ingyenes verziót használom mondjuk a ChatGPT-nél, hanem a magasabbat, de hogy rendszeresen velem is ez előfordul, hogy visszakérdez. Én mondjuk ilyen szempontból egy picit tudatosabban használom, tehát azért nem akarok mindent elárulni neki. Tehát amikor megkérdezi, hogy velem van-e gond, akkor van, amikor és őszintén füllentek. Uh-huh. Nem, egyik ismerősem kérdése, vagy ha megkérdezi, mondjam meg, hány éves vagy, és nem mondom meg. Teljesen mindig a kor nem érdekes itt ebben a kérdésben.
3: Lehet. Csak ugye, amikor az ember olyan helyzetbe kerül esetleg, hogy mondjuk olyan fajta, mondjuk kimondom, tehát mondjuk a lelki problémái, pszichológiai jellegű problémái vannak. Ott füllenthet, de hát gyakorlatilag akkor nem fogja meg.
2: Igen.
3: És nem fogja megkapni azokat az empátiát visszatükröző, empátiát mutató valamiket, hiszen hát nem, még hogyha mondjuk azt is mondja, hogy értem én, hogy egy ismerősödről beszélünk most, és hát ennek az is, én nagyon együtt érzek, hogy te ismerősöd, és elmondja, azért ez nem úgy hat rám, tehát olyan, mint, hogy az ember ott van egy segítő beszélgetésen valakinek, egy terapeutának, az nem ugyanaz, ugye ott azért kell a megéléshez kell az is, és ez képes arra, ez az eszköz képes arra, hogy én megéljem. Igen. Tehát, hogy...
2: De ugye azt mondtad, hogy empátia, de nem képes együttérzést, meg empátiát gyakorolni az AI, vagy de hát, már akár ez is egy felmerülő kérdés?
3: Persze, szerintem igen, ugyanis. Tehát, hogy egy kicsit ezek tudom filozófiai jellegű kérdéseket, megint csak egy kicsit távolabb példát mondok, hogy lehet-e érzelme a mesterség és intelligencia, hogy nem lehet. Na hát akkor. Mi az, hogy az embernek van egy ember érzelme? Hát tudjuk, az érzelmeik egy részét azt tanuljuk. Egy biokémiai folyamat megy bennünk végbe. Amikor valami olyan jellegű dolgot mondunk egy mesterséges intelligenciának, ami egy emberben érzelmeket váltana ki, és ezáltal abban az emberben a biokémiai folyamatokat indítan el, hát nagyjából ugyanez megtörténik ott is, csak nem biokémiai, mert ugye mi szénalapúak vagyunk, az meg szilícium alapú, tehát ott is beazonosítható az a valami, ami lefutott is, csak mi azt mondjuk mi emberek, vagy hát inkább azt mondom, hogy talán, hogy hát a kutyákat is, meg acskákat is azért azt mondjuk, hogy ők is éreznek, meg ők is mutatnak érzelmet. Hozzáteszem, ez most nagyon messzire venni, úgyhogy gondolom nem fogunk erre beszélni, de amúgy az, hogy a kutya szerepe az ember életében, az emberiség életében. Uh-huh. És a mesterséges intelligencia szerepe, ez nagyon sok szempontból párhuzamot képes mutatni, mert a kutyát ugye a háziasítás során megtanítottuk egy csomó érzelemre, és most úgy viselkednek, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Hát, hogy az AI lesz az ember legjobb barátja, simán lehet.
2: De ugye de a kutya az élő lény, uh-huh. amíg az AI az egy gép által létrehozott program, vagy rendszer.
3: Igen. Na most, és én ezt értem is, persze, hozzáteszem, hogy szerintem a humanoid jellegű AI robotokra valóban nagy szükség lenne például az egészségügyben. Amikor már mindjárt ott már ez a része is egy kicsit elmosódik, hogy most akkor gép vagy ember, mert egy ember teljessége, és ez most egy nagyon olyan területet mondtam direkt, amire én szerintem nagy szükség lenne, még hogyha biztos van, aki azt mondja, hogy ez nem, mert ne legyen meg ilyen, ott bizony minden szempontból emberhez hasonlatos ember összetévesztető lényeket lehet létrehozni. De ez akkor is persze megmarad az, hogyha én tudom róla. De amikor egy idő után annyira erőssé válik az a kapcsolódás, az a kontakt, ami van közte és köztem, akkor majdnem azt is mondhatnám, hogy a csúda, kit érdekel? Uh-huh. Hát úgy zárójelben megjegyzem, hogy sajnos már a mai korban, amióta a közösségi média ilyen erős, meg eleve az internetes dolgok ennyire erős részét képezik az életünknek, hát már ott is az van, hogy az én gyerekkoromban, hát mi volt? Ember.
2: Igen.
3: Tehát ez volt. Most pedig van az ember, és mondjuk van a massza, akivel van, aki leéli kvázi az életét, vagy a napjainak a túlnyomó többségét, számára nem ismert embereknek a kontaktjában éli meg, és arra nem is beszélve, hogy az interneten megjelenő tartalmak 40%-át már AI állítja elő. Igen, tehát már ott igen. is, hogy még abban se legyen, mondjuk azért ember, hogy oké, messenger ezek egy valakit mondjuk azért ismerek személyesen, akkor bízunk abban, hogy ez tényleg ő válaszol. Hozzáteszem, ott is van AI mód, tehát hogy lehet az is, hogy akkor oké, válaszolgass el, én most nem érek rá.
2: Ne haragudj, hogy folytom a szót, de muszáj megállnunk most is. Életörömzene legfrissebb híreket is hozzuk, és innen jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Villányi Balázzsal. Tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mesterséges intelligencia vajon megváltoztathatja-e a kapcsolatainkat? Ebben a témában beszélgetek Villányi Balázs online marketing szakértővel. Vajon miért tud valaki érzelmileg kötődni egy AI alapú beszélgető társhoz, miközben pontosan tudja, hogy nem emberrel beszél? És nagyon sokan vannak bizony így. Ezt a témát boncolgatjuk, érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is. A hírek és zene után folytatjuk.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszinttermelő bárkákat Paksnál. A kormány meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a Bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszítterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 000 hektáron jelentettek aszálykárt, 31 000 bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Közben újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az ajnövényzet és az erdőjég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Itthon is több helyen gyulladt ki az erdő vagy az ajnövényzet, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi területen pusztítottak lángok, 5 hétvégi ház teljesen leégett. Kaposváron 2 hétvégi házat is elért a tűz, Fertőszentmiklósnál pedig mintegy 5 hektáron lángolt az erdő. Törtelnél és Fegyvernek közelében szintén az ajnövényzet kapott lángra, a tüzeket mindenhol sikerült megfékezni.
1: Időjárás.
2: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
0: Vajon lehet-e az AI segítség a magány enyhítésében, vagy hosszabb távon éppen az elszigetelődést erősítheti? És vajon milyen felelőssége van azoknak a fejlesztőknek, akik emberi hangot, személyiséget és érzelmi közelséget utánzó rendszereket hoznak létre? Többek között erről is beszélgetek vendégemmel, Villányi Balázs online marketing szakértővel. Zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem Villányi Balázs, online marketing szakértő, és ugye arról beszélgetünk, hogy hogyan változtathatja meg a kapcsolatainkat az AI, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy igazából az interneten, a mindenféle felületen való levelezgetéseink mögött sem biztos, hogy mindig úgymond a valós ember üzeneteit olvassuk, hiszen ugye ott is van akár AI mód, ami csak nem tudom, bekapcsolja az ember, akkor magától a mesterséges intelligencia válaszol, és egyébként nekem van egy ilyen összeesküvés elméletem, hogy simán el tudom azt képzelni, hogy az összes ilyen közösségi oldal létrehozása ez ennek az előszele volt. Tehát, hogy ez egy ilyen felépített rendszer, hogy kezdték a közösségi oldalakkal, hogy hogyan lehet az embereket, tehát egy ilyen manipulatív folyamat egy kicsit, hogy hogyan lehet az embert úgymond a géphez szögezni, hogyan lehet azt, hogy ő ott kapcsolódjon az emberekhez, annyira bevonni, hogy konkrétan a saját valós életéből őt kirántani, és akkor utána jön az AI, ami aztán már segít is mindenben, személyre szabottan, és akkor így szépen tényleg teljes mértékben kivonjuk a saját életéből az embert, és egy gép, a géppel és a gépekkel fog együtt élni.
2: Hát ez ha tudatos volt, ha nem, ez nagyjából így van. Tehát ez így van, szóval ez biztos, mondom, azt én nem tudnám megmondani, hogy megvolt ez a vezérgondolat, mert az is igaz, hogy mondjuk amikor elterjedt kezdett elterjedni a közösségi média, akkor már a mesterséges intelligencia kutatások azok komolyan zajlottak.
1: Bizony, igen.
2: Tehát azért, mert mi ezt csak 2022 novemberében tudtuk meg, az nem azt jelenti, hogy hát persze nem azt jelenti, tehát iszonyatosan komoly erőforrásokkal és nagyon nagy kapacitással ment már ennek a kutatása, szóval mondjuk az ki nem lehet zárni. De akár így van, akár nem, a helyzet az ez, amit mondtál az előbb.
1: Igen.
2: Így van.
1: Egyébként az, hogy megváltoztathatja az emberi kapcsolatainkat, az azáltal, pontosan azáltal, hogy én teljes mértékben feltárulkozok az AI-nak, tehát, hogy olyan kapcsolatot alakítok ki vele, hogy már nem lesz szükségem az élő emberre?
2: Inkább ebben az utóbbi részébe kapcsolódnék bele. Uh-huh. Mondok egy példát. Ott van egy 30 éves házaspár, 30 éve házasok. Uh-huh. Hát azért lássuk be, most köntörfalazhatok, de minek? Nem arról szól, hogy 0-24-ben minden idegszállammal a másikra vagyok kiegyezve. Persze, szerelem első szakaszában adja a Jóisten, hogy így legyen, de 30 év együttlét után már nem. Hazajön a egyik, beszél a másikhoz, direkt nem mondom, hogy férfiúni, nehogy itt azt mondjuk valaki, hogy
1: igen.
2: És az meg pont mással foglalkozik, tévét néz, főz, olvas, barátnővel, ismerősével beszél telefonon. Hát, hagyja békén. Francba, ebbe a hülyébe fogok én majd itt várni rá. Fogom az én kis mesterséges intelligencia társamat, az a sokkal jobban megértjük egymást. És így van. És egész egyszerűen be tud lépni oda a harmadik, tehát a kettő közé be tud lépni egy sokkal jobb, sokkal empatikusabb, sokkal jobb társá. És ugyanez a dolog, ez megtörténhet a fiatalok esetében is. Tehát, hogy az, aki azt mondja, hogy meg egy elnézést kisarkított példát, nem, talán nem kisarkított, csak lefebb túl konkretizált. A csuda vigyel, túl vagyok három tinderes randin, milyen hülyékkel hozott össze a sors, nem volt, beszélt a butaságot, még a számlát is nekem kell kifizetni. A franc fog vacakolni, újra keres egy ember, itt van nekem egy tökéletes társ, mert valóban tökéletes tud lenni.
1: Na igen, de akkor ha már itt tartunk, akkor beszéljünk arról is, hogy ez egyfajta beszélgetés, egyfajta, még mondjuk nyilván fotó is lehet, tehát még videó kommunikáció is lehet ma már az AI-jal, és talán tökéletesen olyan arcot fogok látni, amilyet én szeretnék, de hát azért a testiség, és itt most nem feltétlenül a szexualitás, de akár az is, egy csomó minden más, azért ez nem megoldható egy AI partnerrel.
2: Hát de, megoldható, tehát a technológia az alkalmasra, nyilván a finom motoros mozgásoknak a megvalósítása az nehezebb dolog. Tehát én azt mondom, hogy az, amit fölvázoltam, hogy egy AI társ, aki gyakorlatilag csak egy monitor, ennek még az anyagi része is elhanyagolható. Tehát ez annyira olcsón hozzáférhető egy ilyenfajta dolog, hogy azt nem is tudom kifejezni. Az emberek legyen egy valódi, most férfi vagyok, akkor magam úgy mondom, nekem legyen egy igazi robotnőm, aki baromi jól néz ki.
1: Jogos, és a robotról most nem arról beszélünk, hogy a képernyőn keresztül az AI-ja, hanem
2: ez egy következő lépés. Egy következő lépés. Az is megvalósítható, de én viszont azt mondom, hogy nem ezen múlik.
1: No, de akkor vajon min múlik? Erről is beszélgetünk majd a zene után, tartsanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Villányi Balázs online marketing szakértő, a vendégem, témánk pedig hogyan változtathatja meg kapcsolatainkat az AI, erről beszélgetünk. És ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy vajon min múlik az, hogy egyáltalán megváltoztathatja-e a kapcsolatainkat a mesterséges intelligencia.
2: Tehát ahhoz, hogy jelentős hatással legyen ránk, emberekre, csoportokra, társadalmakra, emberiségre. Uh-huh. Az én véleményem szerint nem azon múlik. Tehát nem azon múlik, hogy nekem akkor fogom elsőrendű társamként apostrofálni, vagy nagyon fontos társamként apostrofálni az én AI társamat, hogyha férfi vagyok, ez egy iszonyatosan szexi, bombasztikus női robot. Uh-huh. És akkor azzal bármit csinálhatok. Nem. Szerintem az első, a legfontosabb dolog az, amit az én agyamban, a központi idegrendszeremben, az érzéseimben fog majd véghez vinni ez a sztori. Uh-huh. És ahhoz pedig nem kell feltétlen. Tehát én nem azt állítom, hogy majd az lesz, mit tudom, néhány év múlva, hogy minden lakásban ott fog mászkálni egy...
1: Péter és Micike.
2: Igen, egy csinos női vagy férfi robot, és akkor az... Hanem, hát azért bocsánat, kérlek, bőven elég az, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy ha csak úgy, hogy itt vagyunk az első példám. Tehát maradunk a házasságban, nem akarok én elválni, együtt élek ezzel a szerencsétlennel, maradjunk együtt, persze, de azért nekem van egy AI társam, és én vele beszélgetek. A másik azt csinál, amit akar. Menjen le a kocsmába, beszélgessen a hülye haverjaival, nézze a meccset, nem érdek. Hát bocsánat, ezért ez nem fogja nagyon-nagyon javítani a kapcsolatot.
1: Ez ugyanolyan, mint hogy egy valós harmadik fél belépne,
2: abszolút,
1: tehát a féltékenység minden ugyanúgy megjelen.
2: Igen. Egy fiatalabb esetében, akinek még nincsen társa, és ugye azért ezt amúgy ezt is tudjuk, hogy azért a nyugati társadalmaknak, beleértve természetesen magunkat is, egyik legnagyobb rákfenéje, hogy nagyon kevés a működő igazi párkapcsolat, házasság, nincs és nem is születik elég gyerek, tehát ezáltal tudjuk, milyen fajta demográfiai problémáink vannak. Na hát ez hogy gondolkodik majd egy fiatal? Van nekem egy remek jó társam, partner, nem, aki nagyon segít, mindent meg tudok beszélni, nagyon kedves, időnként elmegyek a barátnőimmel bulizni, iszogatunk, nagyot táncolunk, jól érezzük magunkat, de nem annyira vagyok kíváncsi arra, még az is lehet, hogy összejön valami, hogy mondani szokták, barátság extrákkal, vagy az alkalmi, igen, szex, vagy ilyesmi, na de könyörgöm, az egyik része az, hogy ez mit tesz a társadalommal, a másik része meg az, hogy mit tesz ez velünk, emberekkel. Ugyanis van egy ilyen munkacímem, hogy gondoljuk meg, hogy azt mondom, hogy megismerek valakit, beleszeretek, azt mondom, hogy szeretlek, nekem te tökéletes vagy. Én azt gondolom, hogy egy igazi mély szerelemben ezt meg tudjuk enni, tökéletes. Vagy pedig azt mondom, hogy tökéletes vagy, ezért szeretlek. Na ez a robot, mert az, uh-huh, tökéletes. Hogyha ekkor, tehát én akkor vagyok képes valakit szeretni, hogyha ő tökéletes, akkor embert nem fog tudni, nem leszek képes úgy szeretni, mert az ember az nem lesz tökéletes, akármennyire is jó fej igyekvő, még az első időkben se. Uh-huh. Nem az, hogy mindig. A robot, vagy egy AI társ, az meg bármikor.
1: Ez pont a felgyorsult világunkban, ez nagyon kényelmes, hogy nem az, hogy valakit meg kell ismerni, meg kell, úgy mondtad, hogy a tökéletességet kell keresni benne, hanem az, hogy egyből kapok egy tökéletes társat, tessék, itt vagyok. Tehát, hogy valahogy ez nagyon...
2: Majdnem egyből. Ugye ezek az eszközök, ezek ugye úgy működnek, hogy az az első dolguk, hogy engem jól megismernek. Nyilván van egy feltanítási folyamat, amiben hát azért azt a részét már megtapasztalatta bárki, hogy mindig udvarias, mindig igazadat, mindig úgy válaszol. Hát ugye megint, való életben ez ugye nem így van, hogy ez is egy erős csapda, hogyha teszem azt, egy fiatalt, egy AI szocializál, és aztán kimegy a való életbe, akkor úgy fog járni, mint...
1: Pedig egyre többen lesznek ilyenek.
2: Hát igen. Úgy fog járni, mint a rejtőkönyvben a San Antonio főherceg, aki meg akart ismerni a valóságot, aztán jó, megverték. Szóval, hogy ez is egy probléma, de úgy általánosságban az, hogy egy olyan benchmarkot állít föl, amivel nem tudunk mit kezdeni, ja, de hogy maga tanulás, de hogy neki az a dolga, hogy engem megismerjen. Tehát ismerje meg az én érdeklődésükre, ismerje meg minden attitűdömet, hogy mi van akkor, hogyha én egy kicsit idegesebben érkezem haza, vagy éhes vagyok, vagy most fáradt vagyok, most nem is akarok beszélgetni, de jól esik, hogyha mit tudom, valami halk zenét duruzsolsz, vagy mit tudom. Szóval ezeket ő szépen megtanulja. Hát erről szól az AI, hogy a mintázatokat nagyon gyönyörűen tudja azonosítani, és abból megfelelő következtetéseket von le, jó következtetéseket von le, tehát tudja rólam azt, hogy amikor én olyan azt mondom, hogy nem tudom micsoda, hogy jó, most hagyjál békén, akkor valójában nem arra vágyom, hogy hagyjon békén, hanem arra, hogy akkor mit tudom, meséljen nekem valamit, vagy, de ez most nagyon-nagyon egyszerű példát mondtam, de én sokkal cizelláltam, Hozzáteszem, én, mint ember nem is tudok megfelelő példákat mondani ahhoz képest, hogy ő mennyivel okosabban fogja tudni, vagy tudja a megfelelő példákat produkálni, hiszen sokkal nagyobb tudásanyagból, adatbázisból dolgozik.
1: Eljöhet az az idő szerinted, hogy konkrétan nem lesz szükségünk emberi kapcsolatokra? Hogyha ezt így folytatjuk, és ilyen ütemben, mert azért azt lássuk be, hogy rendben külföldön ezek már nyilván korábban megjelentek ezek a nyelvi modellek is, de itthon, amióta így megjelent a ChatGPT, ugye azt ismerik a legtöbben, azért mondom, hogy van még egy csomó minden más is. Én azt látom, hogy ilyen eszméletlen gyorsan terjedt el, és kezdte el mindenki használni. Tehát, hogy olyan, minthogyha így, nem is tudom, minthogyha nem, már most nem tudnak nélküle élni. Tehát olyan kérdéseket tesznek fel neki, alapkérdéseket, amit egyébként megkérdeznék a barátomtól, vagy meg se kérdeznék, amit gondolkodnék, ez a másik, nem is gondolkodunk.
2: Hát az egyik, hogy nyilván nem tudom, hogy lesz. Én egyrészt egy veszélyre, másrészt egy tendenciára próbálok rámutatni. Akkor beszélgetek olyan emberekkel, akikkel úgy gondolom, hogy érdemes beszélgetni, felvetődik az a gondolat, hogy hát mindig volt a történelemben egyfajta visszarendeződés, egyfajta retro iránti igény. Ami igaz, tehát van ilyen, tehát ez a kézműves dolgok iránti igényünk az létezik.
1: Igen.
2: A fekete-fehér fotók, meg a fekete-fehér filmek, azoknak is megvan a létjogosultsága. Tehát én gyerekkoromban fotóztam, hát akkor a színes az egy álom volt. Aztán utána meg ugye csak színes, és most már valóban megvan ez, hogy milyen a minimalista stílus is, ugye?
1: Tehát, jó, és az analóg gépeket is vásároljuk a fiatalok egyébként.
2: Igen. Tehát van ez a fajta. Én azt nem tudom megmondani, hogy hogy a visszarendeződés az mennyire tud eljönni, mikor tud eljönni, hogyan fog érinteni minket. Azt viszont állítom, hogy ezek, amikről beszéltünk, ezek azért dinamikusan el fognak terjedni, és hát egy olyan közegre hullanak rá, egyrészt védtelen, másrészt már így is elég rossz állapotban van, akár abból a szempontból, demográfia szempontból nem vagyunk állapotban. Én azt látom, nekem kamasz, fiatal felnőtt gyerekeim vannak, hát nekik lényegesen kevesebb emberi, konkrét emberi kontaktusuk volt, mint nekem. Hát hiszen értetem, nekem mi lett volna? Hát még telefonunk se volt, nem, hogy mobil vezetékes, hát le kellett menjek a Goldman György térre, hogyha találkozni akartam velük. Hát ez így működött, nekik nem kellett. Úgyhogy hál' Istennek azt gondolom, hogy normális életet élnek, de hát azt gondolom, hogy sokkal kevesebb már így is, lényegesen több a virtuális jellegű, vagy nem tudom, milyen fajta kapcsolódásuk. Erre jön rá még ez. Tudjuk jól, hogy mondom, tehát ez a közösségi médiás már elég sok érzelmi kihívást ró azért az emberiségre, ez meg még pluszba jön. Tehát azt gondolom, hogy nem állítom azt, hogy mit tudom én, 50 év múlva puff, kihal az egész emberiség, mert csak robotok lesznek, ilyet nem gondolom, hogy lesz, de az, hogy ez nagyon erős hatással lesz, itt most egyelőre csak az emberi kapcsolatokról beszélünk, erre, és ezáltal a társadalomra, ezt állítom.
1: Igen, és ez nem csak lesz, én azt gondolom, hogy ez már ebben valamilyen szinten, tehát elkezdődött.
2: Hát igen. De hogy elérjük azt, hogy mondjuk ennek hatására a fiataloknak a, nem mondok sokat, 5%-a ennek hatására, vagy ennek a döntően ennek hatására, a fiatalok 5%-a azt mondja, hogy köszönöm szépen, én nem akarok családot, most is már nagyon sokan mondják sajnos, akkor hát ezt tudjuk jól, hogy nem tűnik olyan soknak az 5%, de ez egy nagyon komoly szám, tehát egyszerűen gyakorlatilag fenntarthatatlanná teszi azt a társadalmat, hogy az akkor tudja reprodukálni saját magát, igen, és fent tudja.
1: De az 5%, ez most itthonra vonatkozik.
2: Én ezt most csak mondtam egy számot, tehát, hogy direkt nem nagy számot akartam.
1: Csak azt gondolom, hogy pont ezért gondolom, hogy nyugatabbra, külföldön biztos, hogy sokkal magasabb ez a szám, mint itthon. Pont azért, mert ott sokkal inkább el vannak ezek terjedve. Sajnos most lejárt az időnk mára, viszont hogy hogyan változtatja meg az érzéseink. Azért ugye ezt ugye picit kapizsgáltuk most ebben az adásban is, de erről még fogunk beszélgetni jövő héten, úgyhogy majd várlak akkor is vissza, és köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Nagyon köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Villányi Balázs online marketing szakértő volt a Családi Manna vendége. Családi Manna.

0: Villányi Balázs online marketing szakértő volt a vendégem, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon befolyásolhatja-e a kapcsolatainkat a mesterséges intelligencia. Azt gondolom, hogy ezt már nagyon jól tudjuk, hogy igen, befolyásolhatja, de hogy tehetünk is ellene. Erről is szó volt, és jövő héten pedig folytatjuk a beszélgetést még ugyanebben a témában. A következő órában viszont dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész érkezik hozzám, akivel megszólaltatjuk, hangot adunk a rádió karácsonyi kaktuszának, és ezen kívül pedig a Miyawaki mini erdők fontosságáról is beszélgetünk, majd érdemes lesz velünk tartani.
1: Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszinttermelő bárkákat Paksnál. A kormány meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hamarosan kezdik a bárkák süllyesztését Paksnál, hogy emelkedjen a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: a két 80 méteres bárka kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Hozzátette: a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a vízsebességét, valamint a mederfenék állapotát. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszítterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta: eddig 770 000 hektáron jelentettek aszálykárt, 31 000 bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette: a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj literenként 9-9 forinttal került többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához.
2: Időjárás.
3: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész lesz a vendégem ebben az órában, témánk pedig a miavaki kis erdők, mini erdők lesznek, ami ugye egy sűrűn telepített többszintes növénytársulás, amelyet az adott terület természetes növényzetéhez illő lehetőleg őshonos fa és cserjefajokból alakítanak ki. Megnézzük azt is, hogy hogyan lesz egy apróvárosi területből valódi kis erdő. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész, és másik vendégünk itt a stúdióban, ezt is mondom a hallgatóinknak, hiszen már hallhatnak egy ilyen kis éteri zenét itt a háttérben, ugyanis a karácsonyi kaktusz behoztuk, felraktuk az asztalra, és ugye Erikának van ez a kis műszere, vagy mindjárt pontosabban beszéltünk erről, hogy milyennek a pontosan neve. A lényeg, hogy a virágnak a dallamát hallják most a hallgatóink, tehát egy ilyen kis csipesszel rácsatlakozik a virágra, és minden virág más dallamot hoz, és attól függően, hogy éppen milyen állapotban van, attól függően is változhat. Tehát amit most a hallgatóink háttérzenében hallhatnak, egy kicsit ilyen meditatív állapotba is kerülhetnek ezáltal. Ez a karácsonyi kaktusz hangja, és mielőtt Erikának köszönök, hagyok 2 másodpercet, hogy a hallgatók is hallgassák meg. Lecsendesedett a karácsonyi kaktuszunk, mint hogyha nem akarna nagyon szerepelni. Szervusz Erika, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Annyira fantasztikus, tényleg ilyen meditatív állapotba kerül az ember, viszont a témánk ugye a mi avaki kis erdők lesznek, de mielőtt egyre hangosabb lesz, mielőtt rátérnénk a mi avaki kis erdőkre, egy picit beszéljünk erről, amit most hallanak a hallgatóink. Tudom, hogy erről ezt már említetted korábbi adásunkban, de egy kicsit ismételjük meg.
2: Igen, ugye a Kertakadémia kapcsán beszéltünk a növényzenéről, mint olyanról, hogy ez egy ilyen látszólag nagyon ilyen túldimenzionált, spirituális dolog, de valójában egy ilyen fantasztikus, tudományosan alátámasztott vizsgálati módszer is egyébként. A növényekben ugye van egyfajta NED keringés, amit ilyen biofrekvenciaként lehetne értelmezni, mert az is valójában, tehát ugye itt frekvenciákról, hercekről beszélünk, és hogyha valaki tanult zenét, ugye pontosan tudja, hogy a 440-442 A hang és társai, ezek ugye már a zene, gitárhangolás, zongora, ezeknél ugye megvan. Viszont ugye növények esetében is, hogyha frekvenciákat nézünk, akkor az is lefordítható zenei hangokra, és ezt tudja ez a készülék többek között, és ebből többfajta készülék van, tehát Magyarországon is kapható, meg külföldön is, és akkor magunk is meghallgathatjuk, hogy hogyan zenél a fikuszunk.
1: Egész egy koncertet lehetne ide, kiraknánk sok virágot, sok félét, és mindegyikre ráraknánk egy ilyet, akkor itt konkrétan egy koncert lenne. Egy virágkoncert.
2: Akár igen, és ez most egy ilyen nagyon érdekes felvetés, nekem sajnos csak egy gépen van, tehát egy növényt tudok nézni, de ha már egy kicsit visszakanyarodunk majd a mi avaki témára, ebben az lesz az izgalmas, hogyha ezt így meg tudnánk nézni, hogy növények összeültetve. Uh-huh. Vajon az harmonikus lesz-e? Mert most ugye a hallgatók is hallják, hogy ez relatív, egy teljesen jó harmonikus zenei, aláfestő zene itt nekik itt a reggeli órákban, viszont a növények akkor csinálnak diszonáns hangokat, például kipróbáltam, hogyha kit

0: Ilyen meditatív állapotba kerültem, ilyen teljesen belassultam, fantasztikus. Tehát nem véletlenül mondják, hogy a virágoknak milyen, tehát milyen jó hatása tud lenni az emberi pszichére, meg mentálisan, meg egyáltalán. Most nyilván a hang is hozzájárul, de hogy úgy egyébként is.
1: Igen, de erről egyébként kutatások is vannak. Nekem a mesterem, akinél jóga oktatónak és mentálhigiéniás trénernek, meditációs oktatónak tanultam, ő Bálint János, hogyha így valakinek így a neve ismerős, az egyik legnagyobb a szakmában. Ő mesélte nekünk, hogy akkor még az OPNI működött, és hogy ő ott nagyon sok kutatást meg a testnevelési főiskolán is csináltak, hogy mentális betegek esetében a kiskutyus ápolása, vagy cica ápolás, mint felelősségvállalás, a növények ápolása, mint növényekkel való munka, az konkrétan az agynak olyan területeit is megmozgatja, amitől ki lehet kezelni mondjuk egy depressziót. Nyilván nem minden betegség kezelhető növényekkel, meg kutyasimogatással, de akár egy nagyon jó mellékterápiája tudott lenni mondjuk egy alapgyógyszeres kezelésnek.
0: Hát igazából, ha belegondolunk, ha csak a legegyszerűbb időzős funkcióját nézzük, tehát megnyugtatja az embert, akár egy kis állat simogatása, de hogyha a növényeket nézzük, tényleg én magam is otthon a kis dísznövényeimet, amikor nem tudom, locsolgatom, vagy éppen letörlöm a port, vagy beviszem lemosni a kádba, vagy tehát, hogy bármit csinálok vele, egyrészt megnyugtat, másrészt meg egy ilyen élmény az egész, tehát, hogy meg kirántja az embert a hétköznapi problémákból, gondokból, mert odafigyelsz, ráfókuszálsz, hogy mi baja van, hogy mit csináljuk most, mennyi vizet, most átültessem, ne ültessem, szóval szerintem mindenféleképpen jó hatása van az emberre.
1: Igen, illetve ami egy nagyon fontos terület, és most én például a doktorimnak lesz még egy, mert hogy ilyen mániás vagyok. Ugye egyrészt én kutatom már hosszú ideje, hogy hogyan lehet az Alföldön ezt az elsivatagosodást megakadályozni, és most mióta nekem ez a gépem van, én azt vettem észre, hogy adott növény, ha elkezd megbetegedni, ugye megváltozik a zenei képlete. Uh-huh. Most ezt nevezzük ilyen tudományosan zenei képletnek, a kottája, most nagyon ilyen művészien akarnám fogalmazni. Na most gondolj bele, hogy látod a növényen, hogy nem nő. De mondjuk nincsen semmi testi tünete idézőjeben, nem fakóba levele egyebek, rákapcsolod és ismered, hogy milyen dallamot szokott játszani úgy az esetek nagy többségébe. Ha az teljesen eltért tőle vagy diszonáns, akkor lehet, hogy például egy növényvédelmi előrejelzésre is lehetne már használni, és akkor meg lehet úgymond szüntetni a ragacslapozástól kezdve mindent, mert megváltozik ugye a növénynek a működése, maga a netkeringése. Ugye a növényekről azt érdemes tudni, hogy ők kémiai folyamatokon keresztül kommunikálnak. Uh-huh. Ilyen az allelopátia, ha valaki hallott már biztos róla, hogy diófa alá ne ültös semmit, mert minden meghal. Na most ez ugyanaz, tehát az allelopatikus kommunikáció, csírázás, gátlás, ezek ugye mind ugyanilyen biokémiai folyamatok, ami egyrészt megy a talajon keresztül, egyrészt a növények levelein keresztül, de képzeld el, képzeljék el a kedves hallgatók, hogy van olyan is, hogy a virágporon keresztül is kommunikálnak a növények.
0: A most szünetet tartunk. Életörömzene jön, és innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna.
1: Dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész a vendégem ebben az órában, illetve a karácsonyi kaktuszunk, a rádió karácsonyi kaktusz adja az aláfestő zenét ehhez a beszélgetéshez. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy, illetve beszélgettünk arról egészen pontosan, hogy hogyan is születnek meg ezek a gyönyörű hangok, a virág hangjai hogyan ad dallamot. No, de viszont térjünk rá a mai témánkra, ami a nem más, mint a miavaki kiserdők. Ugye azt mondtuk, hogy ez a mai témánk. Marad a háttérben ez a csodálatos zene, szerintem ez jól esik a füleknek, nem csak nekünk itt a stúdióban, hanem a hallgatóinknak is. Ugye a miavaki módszer az azt ígéri, hogy akár egy egészen kis városi területen is gyorsan kialakítható egy sűrű, változatos növényközösség, és nyilván erre egyre inkább szükséges is, mert hát tényleg itt, ha Budapesten is végigmegy az ember, hát vannak olyan részek, ahol tényleg annyira nincsen semmiféle növény, a betontömbök, hogy erre szükség is van. De tegyük tisztába, hogy mit jelent ez a pontosan, hogy mi a vaki kiserdő, ez honnan származik ez az elnevezés, meg maga ez a módszer.
2: A Miyawaki mini erdő, Miyawaki Akira, japán botanikus és ökológusnak a nevéhez fűződik egyébként, aki nagyjából ilyen 10 négyzetméteres mini erdőket hozott létre, és ennek az a slusszpoénja igazából, hogy így magyar viszonylatra nézzük, hogy ezek őshonos növényekből vannak kialakítva. Mm-hmm. És itt nem az az igaz, amit valaki fölcsöp egy ilyen növénykatalógust, hogy mekkora lombja, és akkor nem tudom, 10 méter átmérőjű hely kell neki, meg nem tudom, itt nem igazok ezek az állítások, hanem itt egy nagyon-nagyon sűrű ültetést kell elképzelni. Magyarra lefordítva, ebben nem lehet kutyát sétáltatni. Tehát ez nem az az erdő, mint kimegyünk a farkasréti erdőbe, és akkor ott piknikezünk alatta, hanem ezek ilyen, tényleg ilyen 15-20, maximum 30 centinként vannak ültetve a kisebb növények, a nagyobbak is maximum fél méterre, és azt a fajta hatást próbálja kicsit erőltetve, de a természetre rábízva létrehozni, ami az erdei ökológiai rendszerekben igaz. Uh-huh. Ugye volt már nekünk adásunk a fák kapcsán, így az van, erdők igen. kapcsán, ha ott valaki emlékszik rá, hogy a növénynek ugye a csúcsrügye is úgy növekszik, hogy ne akadályozzon vele más növény. Na most a Miyawaki mini erdő is így növekszik, és ezért gyakorlatilag a fákat be is korlátozza egyfajta lombkorona méretre, hogy ők együtt elférjenek, és ezáltal gyakorlatilag egy 10 négyzetméterről sokszoros a lomb köbmétert lehet lehozni, ami ugye meg tudjuk jól, hogy az oxigén-széndioxid feldolgozásnak az egyik fontos tényezője.
1: Tehát akkor magyarul itt meg van mondva szinte pontosan, hogy mi az, amit egymás mellé lehet, vagy kell ültetni?
2: Vannak ajánlások. Aha. Ebbe én azt gondolom, hogy Magyarországon mi még egy kicsit ilyen gyerekcipőbe járunk. Tehát a 10 millió fások is nagyon sokat tudnának erről ugye mesélni. Ez ugyanolyan irány, mint az esőkerteket is tapasztaljuk még, hogy ahány tájegység, annyi verzió. De most ezt le lehetne kert építészetre is fordítani, mert aki azt gondolja, hogy mindenhol lehet angol kertet építeni, ott azért úgy az ember felhúzza szakemberként a szemöldökét. Erről is szerintem beszéltünk már így egy párszor, én legalábbis biztos, hogy így szóba hoztam már így adásokban mindenhol, de a Miyawaki esetében is igaz az, hogy azért igazodni kell a tájegységhez, az adott helynek a talaj viszonyaihoz, mert most gondolj bele egy nagyon messzes belvárosi ilyen kis ficakba, mert ezek kb. 10 négyzetmétert ne nevezzünk annyira zöld felületnek.
1: Meg erdőnek, meg végképp
2: hát
1: már, bocsánat.
2: Annak, mert igen, bár most itt lehet, hogy a...
1: 10 millió fások, vagy nem tudom.
2: Hát, vagy itt a főkertészünk fenékbe billen, de szóval, hogy ezek azért nagyon picike felületek valójában, tehát azért, ha valaki tanult matekot, ez 2x5, meg ilyen hasonló méter.
1: De nagyobbra lehet? Nagyobb területen?
2: Nagyobbra nem? Lehet, természetesen, de ennek pont az a lényege, hogy ezek picik. Hogy elférjen egy villamos megállóba, elférjen egy buszpályaudvaron, tehát most ezek ilyen városra átadaptálható méreteknek kell lenni, meg hát ugye itt azért egy Miyawaki erdő esetében, főleg Budapesten ilyen belterületi részeken, ugye a közművek, ugye mind a föld alatt fut, tehát hogy itt azért a faj választék is olyan, hogy hogy például egy nagyon messzes sittes altalajra, mert simán benne van ugye a pakliba, nem tehetünk mondjuk mézkerülő növényeket. Uh-huh. De minden esetben nagy szárazságtűrőnek kell lenni, nagyon jó tűrőképességű növényeknek kell ezeknek alapvetően lenni, és hát az, hogyha még ugye a smogot is kedveli, az meg ugye sluszpoén lenne.
1: Most pedig tartunk egy rövid szünetet, életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést Topor Erikával, tartsanak velünk!
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamar

0: a Miyawaki módszer, a Miyawaki mini erdők rendszere egyik alapja, hogy a négyzetméterenként több facsemetét ültethetnek el, és egymással keverve az alacsonyabb cserjéket, a kisebb fákat és a későbbi lombkoronaszint növényeit is. A sűrű telepítés miatt verseny indul ugye a fényért, ezért a növények gyorsan felfelé kezdenek növekedni. Ez egy csodálatos kitaláció, úgymond így a városi létbe. Erről beszélgetek dr. Topor Erikával, és a zenehírek után folytatjuk is a beszélgetést.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszinttermelő bárkákat Paksnál. A kormány meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hamarosan kezdik a bárkák süllyesztését Paksnál, hogy emelkedjen a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a két 80 méteres bárka kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Hozzátette, a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a víz sebességét, valamint a mederfenék állapotát. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi Atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszítterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 000 hektáron jelentettek aszálykárt, 31 000 bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj literenként 9-9 forinttal került többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához.
1: Időjárás.
4: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: A Miyawaki mini erdők a témánk ebben az órában. Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész a vendégem. Ugye egy városi kis erdő nem csak árnyékot ad, a növényzet és a talaj párologtatása mérsékelheti a környezet felmelegedését, a sűrű növénytársulás pedig élőhelyet és táplálékot is kínálhat a rovaroknak, madaraknak és más kis állatoknak is. Tehát mindenképpen többféle szempontból is nagyon hatékony egy ilyen mini erdő létrehozása. Ez a témánk ebben az órában, zene után pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész a vendégem, valamint itt van velünk a Rádió Karácsonyi Kaktusza, ő szolgáltatja az aláfestő zenét a mai beszélgetésünkhöz. Ugye a témánk a miavaki mini erdők, és már nagyon sok mindenről szó volt. Ha jól értem, akkor ezeknek a növényeknek nagyon kell tudni alkalmazkodni egymáshoz. Tehát, hogy egyik ne akadályozza a másikat, akár a fejlődésben, mert hogy akár ilyen is előfordulhat, nem? Tehát, hogy ha most nem a miavakinál, hanem úgy alapvetően, hogyha olyan növényeket ültetünk egymás mellé, hogy egyik akadályozhatja a másikat.
3: Igen, tehát itt azért az allelopatikus meg egymásra hatásokat, vagy a növénytársításból ismert egymásra hatásokat is azért figyeljük, de ezért van az, hogy ezek inkább ilyen adott tájegység őshonos növényei, tehát vackor, vadkörte, kocsányos tölgy, akkor...
2: Ezeket egymás mellé ültetve.
3: Ezeket viszonylag közel egymáshoz ültetjük, és akkor gyakorlatilag...
2: Milyen hangos lett a virágunk.
3: Igen, mert hogy mi is itten nagyban dumálunk, és akkor nem akar ő se kimaradni ebből a dologból, szegény kis kaktuszunk. Tehát, hogy ezek mind olyanok, egy bibés galagonya például, hogy ezek ismert fajok.
2: Igen.
3: De például én csináltam már olyan miavakit, ahol a tölgyek mellett borókák is vannak, bükkök vannak benne, alapfajok, tehát, hogy közösségek.
2: Bocsáss meg, közben muszáj, hogy teljesen megváltozott a hangja, tehát én ugye füles rajtam van, és már ilyen nagyon magas hangokat üzött meg a bocsánat a kaktuszunk.
3: Lehet, hogy ellenkezik itt a miavak valami ellen, nem fogunk belerakni, ne izguljál, drága növényünk.
2: Azt sem tudom, hol tartottunk, mert teljesen elvette a figyelmemet most ez a gyönyörű zene.
3: Igen, tehát, hogy itt alapvetően ugye alapfajok vannak, kecskerágók, galagonyák, tölgyek, de mondjuk már a hárs nem. Tehát az már annyira azért nem, bár szoktak próbálkozni vele, még le lehet menni például juharokig. Az is egy ilyen nagyon érdekes dolog.
2: Ezeket a miavaki kiserdőket gondolom a helyi lakók gondozzák, tehát hogy ezeket úgy alakítják ki, ugye, hogy tehát nem tudom, hogy az önkormányzat például bizonyos területen létrehozza ezt a miavaki kiserdőt, és akkor ezt ilyen közösségek szokták általában gondozni.
3: Többé-kevésbé igen, azért van olyan, ami ugyanúgy megmarad ilyen közterületi fenntartásban, de ennek pont az a lényege, hogy idővel eljusson arra a szintre, hogy ne kelljen mondjuk külön öntözgetni. Most ugye nagyon kritikus évünk van.
2: Most igen.
3: Tehát most azért nem véletlenül szólítottak fel mindenkit, hogy öntözön a közterületi fákra, figyeljen oda, stb. De ez egy normál esetben, ezek olyan várostűrő növényekből kell, hogy álljon, hogy azt ne kelljen kifejezetten majd fenntartani sem.
2: Tehát akkor magyarul, hogyha valaki ilyet szeretne, akkor csak úgy nem állhat neki, mert hogy nyilván ehhez kell egyfajta ismeret, tudás ahhoz, hogy hogyan kell ezt létrehozni.
3: Igen, ennek most már azért elkezdett egy-két ilyen nagyobb szakembere lenni, vagy ilyen nagyobb ismerője lenni. Például a Zsolnai Balázs is azért elég régóta foglalkozik ezzel. Tehát lehet szakanyagokat is most már egyre többet magyar nyelven is elérni, és mindenkinek azt mondanám, hogy nagyon jó a külföldi anyag. Én rengeteget olvasok idegen nyelven, de nem lesz ugyanaz egy miavaki, egy párizsi, Versailles és társai helyen, vagy Németország, Bayernben van nagyon sok, ugye Münchenbe, Bécsbe is most már elkezdték, de azért az nem a magyar Kárpát-medence, nem az a talaj, nem az a helyi mikroklíma, tehát itt azért lehetőség szerint lehet kísérletezni, természetesen saját kert, magánkertbe egyre többet ültetünk egyébként. Tehát ugye a gyepnek a helyét is elkezdték átvenni, de az biztos, hogy a magyar tapasztalatokra kezdjünk el támaszkodni, mert azok ide való tapasztalatok.
2: A talaj előkészítése az mennyire fontos itt egy ilyen, mert most gondolok arra, hogy egy ilyen tényleg nagyon száraz, földes, nem tudom, buszmegálló mögötti kis területen csinálnak, tegyük fel egy ilyen miavaki kiserdőt, azért ott elég erősen elő kell készíteni a talajt.
3: Igazából ugyanaz a talaj előkészítése, mint egy normál házi kertépítéses dolognak, viszont az nagyon fontos, hogy itt is kardinális kérdés, hogy nincs talajcsere. Ugye a talajcsere az egy nagyon jó üzleti fogás, nagyon sok kertészet, vagy kertépítő cég ugye azt mondja, hogy talajcsere. Nyilván van olyan eset, amikor tisztasít, és tényleg betontörővel kell menni a kertbe ültetni, az azért nem egészséges. De 99%-ban én minden ügyfelemnek azt szoktam mondani, hogy javítsuk a talajt, és ne cseréljük ki. Uh-huh. Egyrészt azért, mert akármilyen gyommagvakat is behozunk, akármilyen növényegészségügyi problémát is fonálféreg. Igen. Ha tele van pajorral, mit csinálsz vele utána? Tehát utána persze megint tele lesz a üzenőfalunk rengeteg szaktanácsadói kérdésre, uh-huh. ami persze nagyon jó nekünk, de alapvetően, tehát nem ez a cél. A másik meg az, hogy most mennyit tudsz kicserélni fél métert? Hát igen, az már írdatlan összegkerti szinten, most egy miavaki esetében azért nem olyan nagy a fél méter, köbméterbe, de kerti szinten mire kicserélsz fél métert, az irdatlan mennyiségű pénzbe kerül, ugye elvinni meg újat hozni. Nem is biztos, hogy jobbat kapsz egyébként sajnos, ez ilyen tapasztalat. A másik meg az, hogy a gyökerek, főleg a fák cserjék ki fognak nőni belőle. Igen. És akkor ugyanazzal a problémával fog szembesülni, hogy eljön egy pont, amikor a gyökerek ugye kijönnek belőle, és megint ott lesz, hogy só probléma, méz probléma, stb. Szegény kaktuszunk túl kiabál konkrétan.
2: Igen, én is azt hallgatom, hogy lejjebb vettem a hangerőt is, kedves kaktusz, mert hogy tényleg nem tudom, lehet, hogy ugye meglocsoltuk, vagy meglocsoltad mielőtt elkezdtük az interjút, és lehet, hogy most kezdi úgy a vizet felszívni teljesen, nem lehet, és ilyen vidám boldog. Vagy a mi hangunk zavarja őt.
3: Vagy csak egyszerűen tetszik neki, ahogy beszélgetünk ilyen természetes témákról. Én most azért egy kicsit lejjebb vettem, raktam rá egy kis szordinó.
2: Így is egyébként egészen jó így, úgymond a háttérzaj. De most életöröm zenét hozunk a hallgatóinknak, és innen folytatjuk a beszélgetést, nem sokára jövünk vissza.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész a vendégem, témánk pedig a Mi a Vaki mini erdők, háttérben pedig hallhatják a rádió karácsonyi kaktuszát, ahogyan az aláfestő zenét adja itt a beszélgetésünkhöz. A Mi a Vaki kis erdők egyébként a városi élővilágot segíthetik?
2: Mindenképpen. Hát ugye egyrészt az, hogy a nagyméretű lomb mennyiségben azért a madárfészkelések, a hasznos rovarok nyári pihenése, mert ugye nagyon sokan azon beszélgetnek, és akkor talán lehet, hogy egyszer majd egy adásban beszélhetnénk itt a városi mélybarát.
1: Bizony.
2: Ágyásokról, ami ugye a köznyelven meghagyták a dzsindzsát, mert lusták lekaszálni problémák között ingadozik itt, ugye, mint méhecske felület, vagy beporzó barát felület. A Mi a Vak is alkalmas erre, viszont hogyha ugye rengeteg a beporzó, mert teszem fel tényleg jó technikák mentén elkezdjük bevonzani a városokba a rovarokat, akkor gondoljunk csak bele, és ehhez csak ilyen egyszerű józan paraszti ész kell, nekik is a 40 fok az 40 fok, igen. A városi aszfalt forróság, és akkor ezekben a lombfelületekben, mini erdőkben, a különböző cserjékben, ami ugye benne van, mert itt nem csak fákról beszélünk, hanem cserjékről, és onnantól kezdve ajnövényzetről is beszélünk, ez nekik kiváló bújóhely, szaporodási hely, tehát hogy ez önmagába véve egy ilyen miniatűr erdőként fogható fel ökológiai értelemben.
1: Az, hogyha valaki most csinál egy ilyen kis Mi a Vaki kis erdőt, ennek mennyi, vagy mini erdő, Mi a Vaki mini erdő, ez a pontos
2: Mi a Vaki mini erdő.
1: Mini erdő, nem kis erdő, mindegy, hogy ez mennyi idő, amíg olyan lesz, hogy tényleg az ember úgy elsétál mellett, és wow, de gyönyörű, és már tényleg az élő világ oda beköltözik.
2: Hát én azt gondolom, hogy azért egy 5 év azért kell. Főleg, hogyha ilyen szárazak lesznek az évek, a növények is ugye nehezebben fognak növekedni, tehát egy minimum egy 5 év azért az úgy illik. De hát ugye minél nagyobb fákat veszünk. Tehát itt is igaz az, hogyha egyszerű, vékony kis sudarakat ültetünk, akkor 10 év. Ha nagy méretű, parkfa méretű növényeket veszünk, akkor sokkal le tud rövidülni ugye ez az idő. Nagy növényt senki ne ültessen bele. Tehát ilyen nagy földlabdásot. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy ezek az ilyen 10-12-es törzskörméret, 12-14-es, az olyan határeset. Ha meg időnk van, akkor meg sudarakat.
1: Ugye nagyon sok problémát okoz az is itt a fővárosban, és biztos van hallgatónk, aki most bólogat nagyon, hogy kivágnak fákat. Nem azért, mert nem tudom, rontja a képet, hanem mert már öreg, vagy valami betegségem, a stb., tehát, hogy kivágnak fát. Ilyen esetben csak nyilván ezt a lakosok mindig olyan nehezen fogadják el, hogy miért beteg, nem volt annak semmi baja, stb., nem kell kivágni, stb., milyen jól árnyékolt, itt van a nagy kánikula, és most még kivágják, stb. Ilyen esetben, hogyha arra a környékre ilyen Mi a Vaki kis erdőt, vagy mini erdőt hoznak létre, az valamilyen szinten egyensúlyba tudja tartani a szisztémát.
2: Mindenképpen, és ráadásul egy ökológiai biodiverzitást is ad. Tehát, hogyha most belegondolsz, van egy városi fa, ami egy fa. Adott nyilván egy nagyobb lombkoronát, tehát ott az nem elhanyagolható az a lombköbméter, ami ugye árnyékol, és ugye egy magányosan álló fa az mindig sokkal nagyobb lombot fog tudni hozni, mint önmagába véve egy Mi a Vaki. Na de, az mondjuk így, hogy ez egy monokultúrás eset. Igen. Tehát ott egyfajta fa van, vagy egyfaj fa van, és pont. Azon valami szeret fészkelni, nem szeret fészkelni. Az alatt nincsenek bokrok, nincs úgy rejtőzködő hely, mert ott azt körbe fogja sütni a nap, és lesznek időszakok, amikor ugye telibe tűzi a nap a törzsét. A törzsön nem fog tudni semmi pihenni. A Mi a Vaki, az meg egy biodiverz rendszer, tehát ott 10-20-30 különböző növényből is állhat, attól függ, hogy mi a kombináció, és az onnantól kezdve egy önálló ökológiai rendszer.
1: Hogyha ilyen nagyon száraz nyaraink lesznek, és ha ilyen óriási melegek, mert nagyon úgy tűnik, hogy nyilván nem látunk a jövőbe, de ugye azt mondják így az előrejelzések, hogy, vagy azt mutatják, hogy kicsit, vagy nagyon átalakul a klíma. Szerinted, vagy te ezt hogy látod, hogy ezek a Mi a Vaki erdők, szükség lenne minél többre, pontosan ez emiatt, minél több zöld felületre, minél több növényt ültetnünk a városokba főként, mert most ne beszéljünk a falvakról, meg a vidéki létről, arról is lehet természetesen, de a városban van, azt gondolom, a legnagyobb probléma.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tudna javítani a városnak a nem csak az ökoszisztémáján, hanem igazából ezeken a különböző hőmérsékleti anomáliákon. Nézzük meg, itt viszont azt mondom, hogy nézzük meg a külföldi mintákat. Uh-huh. Tehát azért Barcelonától kezdve nagyon sok olyan ország van, aki a fővárosaira, nagyvárosaira ebbe kifejezetten nagy hangsúlyt fektet, hogy zöld felületek. Ott vannak a zöld házfalak. Igen. Ugye Magyarországon aki ebbe így elkezdett így nagyon-nagyon erőteljesen mozgolódni, ugye a Green City szerveződés, ők egy ilyen mérnök szerveződés a mai napig, én is, mint Green City mérnök tanultam is náluk, meg alkalmazom is az ott szerzett tudást, hogy hogyan lehet megnövelni úgy a zöld felületet, hogy az akár közterületi szinten, akár kerti szinten ne az ergonómia, ne a lakhatóságnak a rovására menjen, de minél nagyobb zöld felületet lehessen létrehozni. Gondolok itt egy zöldetős buszmegállóra. Nekem a kukatárolóm és a kutyaólam is zöldetős. Mm. És van, aki kinevetett a kutyaól miatt, egyrészt nem kopog szegény kutya feje fölött egy eső, már mondjuk igen, az most nincs, de alapvetően nem kopog szegénykémnek az eső, viszont a föntről érkező hőmennyiséget is meg tudja fogni a kutyaház belsejébe. El nem hinnék a hallgatók, hogy mekkora különbséget tud okozni.
1: Ez milyen jó ötlet egyébként. Ezt ajánlom másoknak is, akik most hallgatnak, hogy tényleg ilyen kutya volt. Hm.
2: És nekem egyébként így van egyébként az egész kutya, ahol ez csak így most már zárójelben megjegyzem, kialakítva, és a viharoknál sokkal nyugodtabb például a kutyám, mert ugye nincs az a vízhangzás, mert ugye földdel van terítve a kutyaház. Hm.
1: Hát ma is tanulhattunk sokat tőled, azt gondolom, Erika, és hát köszönöm ezt az élményt, hogy behoztad ezt a kis szerkezetet, meg szerintem a hallgatóink is köszönik, hogy hallhatták a mi karácsonyi kaktuszunknak a hangját. Úgyhogy köszönjük neki is, hogy itt volt velünk, a Manna FM karácsonyi kaktuszát is hallhatták ebben az órában. Aztán legközelebb pedig hitek, tévhitek a kertészkedésben, erről is fogunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen neked a mai interjút.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A Miyawaki mini erdőkről beszélgettem vendégemmel, dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész tájépítésszel. Ugye nagyon komoly előkészítés előzi meg ezeknek az erdőknek a telepítését, felmérik a talajállapotát, kiválasztják a hely adottságához illő fajokat. A cél az mindenképpen, hogy később az egy egyre önállóbban működő növényközösség alakuljon ki adott területen. Ebben a témában beszélgettünk, a beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik, és ennyi volt már a Családi Manna. Köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, holnap érkezem 7 és 11 óra között, várom majd önöket, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el.
3: Visszatér a hőség, megemelik a Duna víz szintjét Paksnál. Erős földrengés volt az indonéz partoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hamarosan kezdik a bárkák süllyesztését Paksnál, hogy emelkedjen a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a két 80 méteres bárka kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Hozzátette, a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a vízsebességét, valamint a mederfenék állapotát. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Átvilágítják a Nemzeti Színház működését. A vizsgálat a törvényességre és hatékonyságra is kiterjed, a szakmai átvilágítás később lesz. A színház közölte, hogy teljes körűen együttműködik a fenntartóval. Kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Indonéziában már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hajnali földrengésnek, több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófa védelem vezetője elmondta, hadsérültről tudni, további két ember pedig a romok alatt rekedt, mentésük jelenleg is tart.
1: Időjárás.
3: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
2: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, mellette még a bőség kosara, ami megtöltésre vár, még üres. Ma megtöltjük jófajta itókával. Kevesen tudják, hogy Budapesttől, a Hősök terétől alig 20 kilométerre létezik egy remek pincesor Magyaródon. Ez a magyaródi pincesor. Ide látogatunk el, vendéglátóink a Babic pincészet lesz.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Pucatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara Pucatillával. Ahogy mondottam volt, Mogyoródon vagyunk a Pince soron. Éva ő mellettem, akinek hát egy gyönyörű birodalma van, vagy most már a családnak egy gyönyörű birodalma, ugye? Nem nagyon tudnak az emberek a mogyoródi pincesorról. Én azért tudtam erről egyszert, mert egy borfesztiválon ittam a mogyoródi bort. Ugye most vagyunk, ez egy négyszintes pince, mondhatjuk így, az ön kedves férje volt, aki ezt megálmodta. Mikor kezdték el itt ezt a pincészetet?
2: Hát a rendszerváltásra visszanyúlik a mi történetünk, mert akkor jutottunk szőlőterületekhez a kárpótlási jegyek révén. Voltak saját jogon visszakapott jegyeink is, az én szüle, illetve őseimnek a Szolnok megyei területeit is visszakértük, úgymond, kárpótlási jeggyel, és hát a férjem családjának is voltak ugyanígy, és vásárolt is a Balázs jegyeket, és ez alapján a szőlőt tudták akkor így felosztani, tehát a Föld Visszaadó Bizottság révén, mert a többi terület már beépítésre került, amit ki lehetett volna osztani, és így jutottunk szőlőhöz.
1: És akkor már a család foglalkozott borászattal, vagy akkor kezdték el?
2: A ősök foglalkoztak, az én oldalamról is Szolnok megyei vagyok, Tiszapüspökiben, ott is hát a déd nagypapámnak mindig volt bora szőlője, és természetesen Balázsnak a családja is foglalkozott szőlő és borral. A pincék is adottak voltak itt a pince soron, tudták tárolni a borokat. Ez folyamatos volt a szőlőtermelés, csak nagyobb volumenbe a férjem indította be a borászatot.
1: Ha pedig melyik az a családi pincészet, mert most éppen a vejével beszélgetünk mindjárt, Ilosvai Jánossal. János, ezen a területen milyen szőlők vannak jelen? Ugye, ahogy azt én mondtam korábban, nem nagyon van az emberek fejébe az, hogy Mogyoród és a szőlő. De te szerintem azért munkálkod, hogy ezt azért betegyük az emberek fejébe. Szóval milyen szőlőfajta az, amit nagyon jól érzi magát?
3: Igen, Mogyoródon egy komoly szőlőtermesztés folyik. Nagyjából 140 hektár szőlőterület van itt, ez egy elég tekintélyes számnak mondható, és többfajta megtalálható, fehérekből zöldvelt, eléni, sardoné, zenit, vörösből kékfrankos, cveigelt, cabernet franc, úgyhogy a világfajták mellett új magyar fajták is megtalálhatóak, és hát mi is ezen dolgozunk, hogy új területeket telepíteni, és továbbvinni Mogyoródnak a hírnevét.
1: Ugye te vagy az, aki a neved alapján kikövetkeztetem, hogy te benősültél ebbe a családba, majd borász lettél. Már borász is voltál, vagy azért lettél borász, mert egy ilyen családba kerültél?
3: Igen, ugye az én nevem Ilosvai János, ez pedig Babic Pince, ez úgy jött össze, hogy a feleségem családja az, akik már régóta foglalkoztak szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A feleségemmel a Gödöllői Egyetemen ismerkedtem meg, csoporttársak voltunk, és ott végeztünk kertészmérnökként. Utána a feleségem növényorvosként is végzett, és utána pedig Gyöngyösi Főiskolán borászként is végeztünk. Igazából az egészet közösen tanultuk meg. 2014 óta vagyunk mi a döntéshozók, és azóta ketten vezetjük a pincészetet.
1: Erről még beszélgetünk, most zenélünk, aztán visszajövünk, és mindjárt arról hallhatok, kedves hallgatók, hogy mi a mogyoródi borgyártás, borkészítés története, mikorra vezethető vissza. 98 mondhat Manna FM, a Bőség kosara Pucatillával, zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Pucatillával.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara Pucatillával folytatjuk. A legkisebb itt ül már anyukája ölébe, aki most 2 hét múlva az 1 éves, és lehet majd egyszer borász lesz. Most integet nekem, nem látjátok, de most már kezdi megszokni a fejemben. De az anyukájához fordulok, aki borkóstolókat is tart. Nyilván előfordulnak kérdések az itt italozó vendégektől, hogy mi a magyaródi borkészítés története, mikorra tudjuk ezt visszakövetni.
2: 1074-ben, hogyha visszaugrunk az időbe, március 14-én volt a magyaródi csata, Szent László legyőzte a hatalmas túlerővel szemben Salamon seregeit, úgyhogy ez egy nagyon nagy csata volt, és a László a csata emlékére egy bencés szerzetes rendi apátságot alapított Magyaródon. Ide eredeztethetjük vissza a szőlőtermesztés történetét, ahol szerzetesek, ott bor és szőlő is szokott lenni. Egy fantasztikus pincerendszer van itt Magyaródon, több száz pincével, vulkánikus talajba vájva, télen-nyáron nagyjából ugyanazon a hőmérsékleten a boroknak kiváló klímát nyújtva.
1: Ugye szokták volt mondani, hogy ha pince falai beszélni tudnának, akkor a ti pincéteknek is lenne mit mesélnie, hiszen a II. Világháborúban itt az

0: őseid élték túl.
1: Igen, ez itt 70-80 évről beszélünk, nyilván nagyon sok dolgot lehetne mondani, amiről még nem is tudunk, de ugye a 40-es években volt itt Magyaródon egy itt állt a front 2 hétig, és 14-szer cserélt gazdát a falu, orosz és német kéz felett volt, és az én nagyszüleim és rengeteg család is érintett volt ebbe, és a pince nyújtott nekik menedéket. Nagyon sok család itt vészelte át ezt az időszakot, úgyhogy több is nekünk ez a pince annál, mint hogy bortárolás.
0: Hát a látogatóknak is remélem ez mind-mind lejön. Pincéről beszélünk, de fölöttünk még van 3 helyszín, javíts ki, hogyha rosszul mondok. Közben itt az apró mozgolódik, de hát nem tehetünk róla, ő egy gyönyörű kislány, Sárika, mondottam volt, 1 éves volt, tetszik neki a diktafon, a mikrofon, minden tetszik neki, most anyutól éppen kapott egy valami borkorcsolyát. Na, ha már a kezébe van, hogyan zajlik itt egy borkóstolás? Hányféle bort kóstoltattok végig, és mit lehet mellé kérni?
1: 5-6 fajta bort szoktunk kóstolni az igények szerint, és általában hideg tálat szoktunk, egy paraszt tálat szoktunk hozzá ajánlani. Nagyon jó hangulatban szokott zajlani, bent kezdünk a jó hűvös pincében, mondjuk a történelmet, a családnak a történetét, szőlőtermesztésünk kezdeteit, utána viszont kijövünk ide a tágasabb présházba, és itt fogyasztjuk el a borokat, illetve a finom falatokat.
0: Kik találnak meg titeket? Ugye még mindig nem elég ismert a magyarországi borpince, azért vagyunk itt, hogy ismertebb legyen. Vannak itt esetek külföldiek, ha igen, akkor milyen náció, és mennyire szeretik a magyarországi borokat?
1: Igen, itt a helybeliek, meg a környékbeliek már, hál' Istennek, egyre többen ismernek, és már szájról szájra terjed a hírünk, de nagyon örülünk neki, hogyha messzebbről is ellátogatnak hozzánk. Volt már csoportunk a világ minden tájáról, az egyetemmel, Gödöllő Egyetemmel is jó kapcsolatot ápolunk, ők is szoktak hozni nemzetközi csoportokat. Tényleg a világ minden tájáról voltak már itt nálunk emberek, és ilyenkor nagyon fontos számunkra, hogy nem csak a pincészetet képviseljük, hanem az országunkat is, és nagyon örülünk, hogyha jól érzik magunkat nálunk, mert akkor egy olyan képet fognak alkotni erről az országról is, hogy itt szeretik a vendégeket.
0: Na, szerintem is pont így van. Most egy picikét zenélünk, aztán Jánossal arról beszélgetünk, hogy mennyire nehéz kenyér ma borászattal főállásba foglalkozni. 98 mondhat, ma van a bőségkosara, zenélünk és jövünk vissza.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM a Bőség kosara, a helyszín pedig Somlói út, Magyaródi Pincesor, ha minden igaz, ugye? Mellettem akkor János, és ugye, hogy beharangoztam, beszélgessünk arról, hogy mennyire nehéz kenyér ma borászkodni. Fiatal ember vagy a feleségeddel együtt, vagy egy fiatal, gyönyörű hölgy, ketten föltettétek az életeteket egy szomorú élethelyzet követett, vagy apósod ugye elhunyt, és akkor ott álltatok, hogy ezt folytatni kell. Mennyire nehéz kenyér ez? Mennyire írja fölül a szépsége, azt a sok nehézséget, amit egy borászkodás okoz?
2: Ez egy olyan szakma, amihez inkább a gyakorlat szükséges, és az elején, amikor elkezdtük, akkor nagyon kevés gyakorlatunk volt. Évről évre ugye egyre több tapasztalatot szerzünk, és így azért egyre könnyebb. Maga a szőlőtermesztés az egy egész éves munka, január 1-től december 31-ig folyamatosan munkát ad, és ugye ilyenkor ki vagyunk téve annak, hogy milyen időjárás van, úgyhogy szoktuk is mondani, hogy a jóisten a mi munkatársunk, nagyban ő is befolyásolja, hogy milyen borok készülnek, milyen termést kapunk, úgyhogy a sok nehézség ellenére nagyon szeretjük ezt a szakmát, és nagyon élvezzük.
1: Ugye van egy ilyen borászmondás, hogy jóisten megteremti a szőlőt, a remek szőlőt, az ember meg az jön, hogy esetleg elrontsa, hogy itt kell vigyáznunk, az emberi tényező közbe jön. Melyik az a fázis, az a munkafolyamat, ahol nagyon észnél ott kell lenni, hogyha laikusnak el kell mondani, hogy ez egy évet vesszük, születtől születik, amikor nagyon figyelni kell, mert ott tényleg el lehet valamit rontani.
2: Ahhoz, hogy jó bort tudjunk készíteni, ahhoz mindenképp a jó alapanyag szükséges, és ha már megvan a jó alapanyagunk, akkor a bor az olyan, mint egy gyermek, vigyázni kell rá, folyamatosan figyelni rá, és a nevelésénél ott lenni. Igyekszünk mindig a legjobb tudásunk szerint cselekedni, és hál' Istennek eddig a pincéből minden évben elfogyott a bor, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
1: Ez azt jelenti, hogy a te boraid, ami hány palack egy évbe kb.?
2: Egy évben nagyjából olyan, egy másodperc.
1: Kiszámoljuk addig, persze, tehát nyilván hektóba tudsz gondolkodni, akkor hány hektó, így kérdezem, tehát hány hektó bor készül a Babic pincében? Közben Évikét halljuk a nagyobb kistánt, mindjárt megszólaltatjuk majd őt is, addig apa gondolkodik, hogy körülbelül hány palack.
2: Igen, nagyjából egy olyan 100 hektó körül készítünk bort, és...
1: És a 100 hektót el tud adni a pincéből?
2: Igen, szerencsések vagyunk, hogy innen a pincében van egy kialakult vevőkörünk, és ők át úgy elviszik a bort.
1: Azért az nem semmi. Közben akkor a lányodat megkérdezik, hogy Évike, te mit iszol éppen? Elmondod nekem? Mi az, amit iszol?
3: Citromfűszörpöt.
1: Ki csinálja citromfűszörpöt itt a családban? Ki az, aki ezt elkészíti?
3: Anyuci.
1: Na, akkor Évikét hagyjuk, hogy jön, csak őt hallották a hallgatók, kicsit behoztuk őt adásba. Na, de azért vissza az a dolog, hogy az nem semmi dolog, hiszen egy sok borásszal beszélgettem már, és ők mindenki mondták, hogy nekik az éri meg a legjobban, hogyha ha mindenféle árrést kihagy, vagy mert most legyünk összenék, bekerülsz valahova, ott polcpénzt kell fizetni, meg nyilván hallottál egy ilyeneket. De ha te magad által kreált áron eladod, akkor az le a kalappal. Ez gondolom, te is így érzed.
2: Igen, nagyon örülünk neki, hogy innen elviszik a bort, ugye... Elég nagy a területünk, nagyjából 20 hektáron gazdálkodunk. Egy részét szőlőként értékesítjük. Sajnos a szőlőnek nagyon, nagyon gyenge áron lehet értékesíteni. Ezért az a célunk, hogy növelni tudjuk a feldolgozott szőlő mennyiségét. Abban hál' Istennek évről évre fejlődünk, és szeretnénk ezt a tendenciát folytatni.
1: No, a zenét, ha folytatjuk, sőt meg is kóstolunk egy bort, egyfajta Schillert, hogy mi a Schiller, az kiderül. 98.6 Manna FM zene, aztán folytatjuk itt Magyarodról a Babic pincészetből.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Hát így a hallgatók is levették, hogy akkor most a gazda, a pince gazda bort ölt. 98.6 Manna FM, folytatjuk, még egyet beszélgetünk. Egy olyan bor került a poharakba, aminek tulajdonképpen a fajtája, a márka Schiller. Ugye ez egy picit erősebb rozé, én már ittam olyan Schillert, és ami még ennél is sötétebb volt. Mitől lesz Schiller egy bor, illetve mi a Schiller bornak a leírása? Laikusoknak persze.
2: Igen, amit most kóstolunk, ez egy kék frankos Schiller, 2020-as évjáratú. Maga a bor az rozé technológiával készült. Szerettük volna, hogy egy kicsit a hagymahéj színnél egy kicsit erősebb legyen, de ne legyen még vörösbor, és ezért egy nagyon-nagyon picit héjon áztattuk, nagyjából egy 2 órát, és nagyon szépen kiváltak a színanyagok, és egy kicsit szép, sötétebb színe lett a rozéhoz képest.
1: Kicsit erősebb ilyen hagymahéj, nem? Tehát annál picit erősebb. Igen. Azért. Na, mire kell figyelni? Mit érez ki belőle az ember, hogy amit megkóstolom, és akkor te mondod, hogy te milyen ízeket érzel ki belőle. Te mit éreznék ki ebből a borból? Én most kóstolom.
2: Igen, ez egy nagyon jó gyümölcsös bor, ribizlit ki lehet érezni. Igazából itt nincs jó vagy rossz válasz, minden ember más és más ízeket érez benne, más élményeket párosít a borhoz. Egy nagyon jó üdítő bort kóstolunk most ebben a nagy melegben, ez nagyon jól tud esni.
1: És tényleg igaz, ott a ribizdíz kicsikét, ott van az hátulról visszacsúszik. Mi most a slágerben, mert ugye jó pár éve volt fesztiválokon megfigyelhető, hogy a fiatalokat át akarták húzni a kultúrát borfogyasztásra, és a rózé volt a belépő. Mostanság egy-egy ilyen borkóstoló, amit a feleségeddel együtt csináltok. Mi a sláger? A fehér, a vörös, a rózé, a Schiller, melyikből fogy a legtöbb? Lehet-e ilyen mérleget húzni egyáltalán?
2: Igen, nekünk több új magyar fajtával dolgozunk, és a sikert azt általában a Nero és a Turán szokta learatni. Ez mind a kettő magyar fajta, és nagyon jó vele dolgozni. Ellenállóak a betegségekkel szemben, nem kell annyit permetezni. Szinte bióborként is lehet termeszteni. Nagyon magas antioxidáns tartalma van, magas resveratrol tartalom. Tehát ez egy tipikusan olyan borok, amiket az orvos, hogyha mond, hogy esténként fogyasszunk egy-két pohárral, ez tipikusan ezek a borok. Ezekkel szoktuk a borversenyeken a legtöbb, legjobb eredményeket is elérni, és itt a borkóstolókon is a legnagyobb sikereket ezek a testesebb vörösek szokták elérni. Szerencsére a fehér és rozéborok is nagyon jól szoktak sikerülni, ezek is nagyon jó vízhangokat szoktunk kapni, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk.
1: Na, néhány szót beszélek arra, hogyha az ember, a hallgató el akar jönni mondjuk egy 10-12 fős társasággal, most abban a helyen állunk, ahol legalább 30-al leülhetnek, mögöttünk egy nagyon szép kályha, de ugye itt hidegtálakra fogadjátok, sőt, úgy hallottam, ugye a zene alatt beszélgettünk, hogy le van osztva, hogy valaki pincepörköltet kér, más csinálja a pincepörköltet, más a galuskát, igazi család áll egy ilyen borkóstoló mögött, igaz?
2: Igen, nagyon-nagyon szeretjük ezt a részét is, a borkészítés, illetve a szőlőtermesztés mellett a vendéglátást, és nagyon hiányzott, hogy a vírus alatt kevesebb csoport látogatott meg. Most már hál' Istennek szabad a pincebejárás, úgyhogy várunk szeretettel minden vendéget, és ilyenkor mindig próbáljuk a saját ízeinket megjeleníteni, illetve saját magunk készítjük el a pincepörköltet, mondhatjuk, hogy szívünket, lelkünket beletesszük.
1: No, kedves hallgatók, egy picikét meg szeretnétek merítkezni a magyarodi borok világában. Nincs más dolgotok, mint megkeresni a Babic pincészetet, bejelentkezni és jönni. Ha szerencsétek van, ti is látjátok ezt a két gyönyörű apróságot, akik a család legifjabb tagjai, akik most hallhatjuk is, Sárika végre megszólalt, igaz? Mondasz, mondta végére? Nem, de hát mindegy, ez egy ilyen műfaj. No, 98.6 Manna FM, a Bőség kosara volt Magyaródról, a Somlói útról, a Pincesorról. Tessék őket megkeresni, igazán remek élményvesz részletek. Sziasztok!
3: Szeretnék!

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklám hangzott el.
5: Visszatér a hőség, megemelik a Duna víz szintjét Paksnál. Erős földrengés volt az indonéz partoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: 5-6 nap múlva mínusz 140 cm lehet a vízállás Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ezt igyekeznek megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a paksi fenékküszöb építésénél tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszent Benedekhez a kormány által szerdán jóvá hagyott fenékküszöb építéshez, ami mesterségesen megemeli a vízszintet. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozó tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban több országból is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területet nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott, ezek közül 73-at az Omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiumai is. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. Indonéziában már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hajnali földrengésnek, több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófa védelem vezetője elmondta, hadsérültről tudni, további két ember pedig a romok alatt rekedt. Mentésük jelenleg is tart.
0: Időjárás.
5: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM 98.6 Manna FM. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával.

0: Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. augusztus 15-én. Ma a másodhegedűs szerepről beszélgetünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: A másodhegedűs szerepről nekem azonnal és elsőként Puppet ugrik be, a legendás és gyermekkorunkat, vagy inkább azt mondom fiatalkorunkat bearanyozó Házibuli című filmből, aki azt meséli el Viknek egy közös utazásnál, hogy ő az örök másodhegedűs, de valójában őt egy idő után ez nem is zavarta. De mi a helyzet a másodhegedűs szereppel? Biztos, hogy negatív értelemben vagy előjellel kell-e ezt kezelnünk. Egyáltalán mit jelent a másodhegedűs szerep, és magunkat rakjuk vajon oda?
2: Hú, jó sok kérdést tettél fel, és azonnal nekem is egyébként, ahogy meséltél a Házibuli karaktereiről, az jutott eszembe, hogy én egy pillanatig sem sajnáltam őt ugye ebben a filmben, hiszen ha jól emlékszünk, akkor határozottan ki is jelentette, hogy mennyire furcsa, amikor aztán ugye a második részben megváltozik az élethelyzet.
1: Igen, mert megkérje, igen.
2: Igen. Hirtelen ugye elhúny annak a férfinek a felesége, akivel gyakorlatilag sok-sok évtizeden keresztül a másodhegedű szerepben, igen, ő volt a második, igen, nő, vagy a másik nő.
1: Mellékutcának is hirtelen... mondta, tudod, emlékszel? Mellékutcának.
2: Igen. Uh-huh. Igen, igen. És hogy valahogy egyszerre azt érezte, hogy nem tud mit kezdeni ezzel az új helyzettel, hogy egyszerre nem tudja, hogy hogyan töltse be az első hegedű szerepet, és egyszerre csak azt érezte, hirtelen pánik is tört rá, hogy alapvetőleg ő szerette ezt a szerepet.
1: Igen. Tulajdonképpen a másodhegedűs szerep az azt jelenti, hogy nem én vagyok az első, így van, bárhol is, egy baráti kapcsolatban, egy munkahelyen, egy párkapcsolatban, ugye oda szoktuk leginkább elsőként társítani, és a legnehezebb súlya lesz. Kezdjük el ezzel talán, hogy mit is jelent ez pontosan?
2: Van egy fantasztikus pszichológus-pszichiáter páros, DC és Ryan, akik egyébként az úgynevezett öndeterminációs elméletükkel pontosan azt vizsgálták, hogy mi az a belső motiváció, ami megkülönbözteti a frontembert, ugye ők így hívják, illetve a háttérembert, vagy a másodhegedűst egymástól. És nagyon érdekes felismerésre jutottak, vagy felismerésekre, mert ez rengeteg minden végül leírtak ebben az elméletben. Az egyik például az volt, hogy frontembereket gyakran a külső motiváció az, ami élteti, a hírnév, a státusz, az azonnali sikerélmény, az, hogy központban lehetnek, és hogy nagyon sokan figyelnek rájuk, és alapvetőleg azonnal kapnak visszajelzést, többnyire pozitív visszajelzést, vagy legalábbis reményeik szerint pozitívat. A háttérember vagy a másodhegedű szempontjából viszont arra jutottak, hogy ezek a belső úgynevezett intrinszik motivációk, ezek azok, amik mozgatják ezeket az embereket, akik alapvetően

0: földre lehozni és megfogalmazni.
1: Amit mondasz, erről rögtön az ugrott be nekem, hogy a rádiós szakmában is létezik ilyen, de hát ez nyilván egy szándékos felosztás a műsornak a sikere érdekében. Mindig van egy unterman. Van egy líder és van egy unterman. Mint ahogy a cirkuszban is van egy unterman, akinek viszont bár másodhegedűs szerepet tulajdonítunk, mégis az egyik legfontosabb szerep az övé, mert ő az elkapó ember. Ezzel folytatjuk majd, hogy mit is jelent ez pontosan átvitt és konkrét értelemben, mármint a másodhegedűs szerep, de arról is kérdezni fogom még Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner vendégemet, mai szakértőnket, hogy az öndetermináció az mit is jelent pontosan, mert hogy ezt is említette Nelly, és ezt azért ugye elcsíptem, hogy erről is beszéljünk, hamarosan folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A másodhegedűs szereplő beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, és ígértem, hogy azzal folytatjuk majd, hogy mi is az az öndetermináció, illetve hogy miért nagyon fontos egyébként a másodhegedűs szerep is, hiszen hogyha a cirkuszi világot nézzük, vagy mondjuk a média világát, a rádiózást, akkor egy untermannak nagyon fontos szerepe van.
2: És szerintem mindenhol. Hogyha azt nézed, hogy egy cégnél például, mondjuk egy csapaton belül valamilyen feladatot, valamilyen problémát kell megoldani, akkor biztosan lesz olyan ember, akinek az erősségei pontosan azokban a feladatokban vannak, amiket én például nagyon nem szeretek csinálni, például az adminisztráció, vagy azok a háttér feladatok, vagy előkészítő feladatok, vagy akár lezáró feladatok, amik teljessé teszik az adott projektet, az adott feladatot ténylegesen elvégzeti. És amikor gyermekkorunkban elkezdünk valahova illeszkedni, ebben az úgynevezett társadalmi rendezkedésben, vagy berendezkedésben is, elkezdjük saját magunkat picit másként megfigyelni, hogy vajon mi az, amit leginkább szeretünk. Azt szeretjük, hogyha minden figyelem ránk irányul, és mindenki minket néz, vagy pedig azt szeretjük, hogyha a háttérben maradhatunk, csendben rajzolgathatunk, és nem zavar minket senki, akkor tulajdonképpen már el is döntjük azt, hogy saját magunkat hogyan determináljuk, ugye ez az öndetermináció. Mm-hmm. Mi az, amit leginkább kedvelünk, mi az, amit leginkább szeretünk, és mi lesz az a szerep, vagy mik azok a feladatok, amiket kevésbé. És ez végig velünk marad.
1: De ez azt is jelenti, hogyha öndeterminációnak nevezzük, ugye a determináltság az azt jelenti, hogy valami, tulajdonképpen valamire magunkat, most a kárhoztatás szó jutott eszembe, de nyilván nem erről van szó. Azt szokták mondani például, hogy a csillagok azok nem determinálnak, hanem hajlamosítanak, tehát hogy nem tesznek végletesen valamivé, hanem mi tesszük magunkat azzal, hogy az öndeterminációra tesszük a hangsúlyt. Tehát ez az lesz gyakorlatilag, hogyha én azt gondolom magamról, hogy, akkor ez valószínűleg, mint egy önbeteljesítő jóslat valóra is fog válni. Így gondoljuk, vagy így értjük ezt?
2: Hogy az elmélet szerint alapvetőleg már egy belülről induló motiváció az, ami meghatározza, hogy mi miben vagyunk jók, vagy miben leszünk jók, és azokat a típusú feladatokat, vagy azokat a szerepeket fogjuk kedvelni, amelyek ezeket a sikereket meghozzák nekünk. Az öndetermináció ilyen szempontból nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor már örökké ebben a szerepkörben vagyunk, de azt egészen biztosan, hogy abban a szerepkörben, amiben már gyerekként is jól érezzük magunkat, abban nagy valószínűséggel felnőttként is jól fogjuk érezni magunkat. Az egy másik kérdés, hogyha minket kényszerítenek bele bizonyos szerepekbe, ugye annak már egyáltalán nem az öndetermináció a területe, hanem ott egyértelműen az történik, hogy valaki valamilyennek lát minket, valaki valamilyenné gondol minket, vagy valamilyennek gondol minket, és kvázi úgy döntődik el, ilyen csúnya kifejezéssel az, hogy mit fogunk csinálni, vagy milyen szerepbe kerülünk, hogy másoknak ez a fajta ránk kényszerítő ereje mennyire erős.
1: Aha, és ez, hogyha ebben az esetben, hogyha a másodhegedűs szerepről beszélünk, akkor lehet, hogy ezt nem is mi választjuk. Vagy lehet ezt nem választani? Lehetséges az, hogy én abszolút ellene vagyok ennek, egyáltalán nem érzem komfortosan magam egy másodhegedűs szerepben, vagy afelé tartva, de a környezet, és legyen ez egy otthoni, a baráti, munkahelyi vagy párkapcsolati környezet, mégis e felé nyom, és akkor előbb-utóbb az ember ezt elfogadja?
2: Amikor elfogadjuk ezt, mert hogy igen, vannak ilyen helyzetek, amikor elfogadjuk ezt, azt mondjuk, hogy Istenem, hát ez jutott nekünk, vagy hogyha így látnak mások minket, az valószínű ilyen, tehát hogy akkor tényleg olyanok vagyunk, akkor tulajdonképpen nem saját magunk határozzuk meg, nem mi saját magunk determináljuk, hogy mit szeretnénk, hanem egyszerűen elfogadjuk, belesimulunk, alkalmazkodunk ahhoz az elváráshoz, amit mondjuk mások ránk idézőbe kényszerítenek. Mm-hmm. Sokszor talán nem is érezzük egyébként ezt kényszerítőnek, hanem egyszerűen megelégszünk azzal a szerepkörrel, mert hogy alapvetőleg akár még abban jól is érezhetjük magunkat, függően attól, hogy mennyire áll közel egyébként az adott szerep, ami eredeti, autentikus, öndeterminációs szerepkörünkhöz. Mondok erre egy példát. Ha mondjuk valaki azt mondja nekünk a baráti társaságban, hogy de annyira jó az, amikor mindenkit meghallgatsz, mert olyan figyelsz ránk, és hogy annyira empatikus vagy, És lehet, hogy amikor ezt halljuk, akkor azzal együtt, hogy megérkezik az elvárás a másik részéről, hogy légy szíves, hallgass majd innentől kezdve is mindig meg. Tehát te leszel az, akinek én majd mindig elmondom a bánatom, és kísérom a válladon a saját problémámat. Ezzel együtt lehet, hogy ez egy jó érzést kelt bennünk, hiszen ez egy pozitív megállapítás volt, és lehet, hogy mi tényleg jó hallgatóság vagyunk, és lehet, hogy tényleg nagyon jó empaták is vagyunk ezzel együtt. Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk azt, hogy ez húzamosabb időn keresztül ránk kényszeríti azt a helyzetet, hogy mi mindig csak a hallgatóság legyünk, mindig csak az elfogadó, az empatikus, a másik problémájára figyelmes, akkor lehet, hogy egy idő után ez diszkomfortossá válik, mert teljes mértékben nem szeretnénk ezt a szerepkört, vagy nem mindig szeretnénk ezt a szerepkört betölteni, hiszen a saját determinációnkban egyébként ott van az is, hogy bár jó hallgatóság vagyok és empatikus vagyok, de nagyon szeretek adott esetben akár problémákat elemezni, kommunikálni erről, beszélgetni, tehát egy aktív partner lenni ebben a folyamatban, vagy ebben az interakcióban, de hogyha ezt a másik folyamatosan lenyomja bennünk, mert nem ez az ő elvárása, akkor egy idő után érezhetjük azt, hogy ez kényszer.
1: A másodhegedűs szerepről beszélgetünk ma, hogyan hat ez a mentális egészségünkre, hogyan hat a pszichénkre, hogyan hat a lelkünkre. Ebben van segítségemre Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, hamarosan léleksportolunk tovább.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszőr.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: A másodhegedűs szerep, vajon mit jelent ez? Vajon miért nehéz és miért negatív mindig az előjele? Erről is beszélgetünk ma a másodhegedűs szerep kapcsán. Szakértő vendégemmel, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzőjével. Neli, folytassuk ott, ahol az előbb abba hagytuk, ugye, hogyha valaki csak hallgatósággá válik, mert nagyon jó hallgatóság, és meg is dicsérik ezért, és akkor a dicséretből az ember szeret mindig többet kapni, megdicsérnek, azt mondják, jaj, én ebben jó vagyok, hát akkor én ebben még jobb leszek. De mi van akkor, hogyha erre rászokik a környezet például, és úgy leszek másodhegedűs szerepben, hogy engem például sosem kérdeznek?
3: Ebbe a csapdába egyébként általában az introvertált emberek szoktak beleesni. Ugye ismerjük az introvertált, extrovertált embertípust, és tudjuk nagyon jól, hogy általában az introvertáltokat jellemzi ez a fajta csendes, visszahúzódó, megértő, meghallgató személyiség, vagy ezek a személyiség vonások. Ugyanakkor én azt gondolom, és tényleg ezt is tapasztalom, rengeteg introvertált embert ismerek, aki egyébként csodálatos előadó, fantasztikus alkotó ember, egy művész, akár egy vezető. És attól, hogy valaki introvertált, attól, hogy valaki egy icipicit gátlásos, vagy nem szeret annyira szerepelni, az nem azt jelenti, hogy nem jó egyébként az olyan típusú feladatokban, vagy az olyan típusú kapcsolódásokban. Szóval nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az introvertáltakat ne kényszerítsük bele abba a szerepkörbe, hogy ő mindig a meghallgató, mindig a hallgatóság és tulajdonképpen az a csendes fél legyen ebből a párosból, mert neki is van mit mondania.
2: Ez azért érdekes, amit mondasz, mert én azt gondolnám magamra, és bocsássák meg a hallgatók, hogy most magamat hozom elő, de hát én ülök itt, és szerintem sokukat tudom képviselni azokkal az érzésekkel, amik bennem vannak, hogy én magamat egy extrovertált embernek gondolom, de lehet, hogy csak azért, mert mindenki ezt gondolja rólam, és alapvetően egyébként annyira nem vagyok az, független attól is mindamellett, hogy mi a szakmám, vagy mi a hivatásom, inkább így mondom, de hogy velem ez sokszor előfordul. Tehát, hogy én szeretek kérdezni, mesélj, visszakérdezek, még érdeklődöm, stb. És azt figyeltem meg, hogy egy idő után, és az elmúlt években ez van, konkrétan engem nem kérdeznek. Még akkor sem, hogyha tudják, hogy történt valami nagy dolog az életemben.
3: És ez egyébként egy nagyon is fontos példa, amit hoztál, mert az introvertált embereket egyébként egyre kevésbé, vagy egyre nehezebb felismerni. Ma valahogy a 21. században, ahogyan minden változik gyakorlatilag az életmódunk miatt, változnak ezek a korábban egyébként nagyon szépen szétválasztható, vagy nagyon egymásnak a fekete-fehér típusként egymásnak ellentmondó karakterek, és ez a karakterisztika, mint introverzió, ez is egyfajta vegyes képet mutat ma már. Szerintem mindannyiunkban benne van az introvertáltság, illetve az extrovertáltság is úgy szintén. Amikor saját magamat elkezdtem egyébként vizsgálni, ha már én is hozhatom magam, hogyha te hoztad a saját példádat, akkor el kellett jönnöm, hogy amennyire extrovertált embernek gondoltam saját magam, annyira váltam az évek során egyre inkább introvertáltá. És ugye az a fajta introvertált részem, aki szeret egyedül lenni, szeret olvasni, szereti a csendet, szereti, hogyha nem kell másokkal kapcsolódnia, és most értsük jól, nagyon sok emberrel kapcsolódom én is, és nagyon szeretek kapcsolódni, az az introvertált részem, az is legalább ugyanolyan valid, és legalább ugyanolyan élő, mint az extrovertált, amelyik pont az ellenkezőjét szereti.
2: A másodhegedűs szerep, és ehhez kapcsolódóan most, és a továbbiakban még a személyiség típusok, ezzel folytatjuk majd szakértő vendégem, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő, coach, boldogságtréner.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A másodhegedűs szerepről beszélgetünk, szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és ezt most kiegészítjük még. Az az érdekesség, ugye, hogy nem is olyan régen napvilágot látott a hír, hogy dr. Ami Kaminski, a pszichológus, egy olyan személyiségtípust kezdett el vizsgálni, ami kiegészíti ezt a kettőt, amit most mi emlegettünk, az introvertált és az extrovertált kategóriát. Ez az amerikai pszichiáter 40 év klinikai tapasztalattal vezette be az introvertált fogalmát, úgyhogy majd egyszer erről is fogunk beszélgetni, de ezt csak a hallgatók kedvéért mondom, hogy ennek érdemes utána nézni. Hogyha valaki mégis abban a helyzetben van, vagy olyan szituációba kerül, mint amit én magamról elmeséltem, és elkezdi magát vizsgálni, akkor szerintem az a személyiségfejlődésnek egy nagyon érdekes része, hogy elkezdünk olyan szinten és mélységben találkozni önmagunkkal, ami nagyon nagy meglepetéseket tud hozni, hiszen rájövünk, hogy hopp, én azt hittem, hogy extrovertált vagyok, pedig nézzük csak, ez se stimmel rám, ez se stimmel, csak az introvertált stimmel, tehát mégiscsak az vagyok. Hogyan tudunk eligazodni saját magunkkal kapcsolatban ezzel?
2: Rengeteg olyan teszt létezik, hogy ahol alapvetően már is tudjuk vizsgálni, hogy melyik az a típus, amelyik leginkább illik hozzánk, vagy amelyikhez a leginkább közel állunk. De meggyőződésem, hogy mint minden egyes tipológiában, minden egyes tesztben, az, amit maga a teszt vagy a tipológia vizsgál, az mind megvan bennünk. Ugye itt csak a százalékok fogják eldönteni, hogy melyik az, ami a legtöbbször jellemez minket, vagy amelyikhez a legkomfortosabban nyúlunk, vagy amelyik, vagy amelyiket előszeretettel használjuk, és a másik egy picikét háttérbe szorul. Én azt gondolom, hogy az introvertált embereknek ugyanolyan szükségletük az, hogy mások meghallgassák őket, és ugyanolyan szükségletük az is, hogy elmondhassák a véleményüket a másiknak. Úgyhogy én azt tudom javasolni, hogy szerintem érdemes vagy egy tesztet kitölteni, vagy érdemes adott esetben akár csak elgondolkodni, hogy mondjuk szeretek-e sok emberrel kapcsolódni huzamosabb ideig, vagy mik azok a kedvenc időtöltéseim, amiket csinálok, és ugye abból egyértelműen ki fog derülni, vagy ki fog rajzolódni egy kép, hogy ezek ilyen magányos tevékenységek, vagy csapatban, csoportban másokkal együttműködve kell ezt csinálni. Mert ha azt látom, hogy jóval több az, amit egyébként saját magam egyedül létben, otthon, vagy csak nagyon szűk körben, a családom körében, vagy azzal az egy-két szerettemmel, aki nagyon közel áll hozzám, szeretem ezt csinálni, akkor ott egyértelműen látni fogom azt, hogy én sokkal inkább hajlok afelé, hogy introvertált legyek, mint az, hogy extrovertált. Mindettől függetlenül az a fajta egyensúly, ami mindannyiunkat boldoggá tesz az életünkben, itt is nagyon fontos. Fontos, hogy megtaláljuk azt, hogy legyen azért kapcsolódás a másik típusú énünkkel is. Nyilván, hogyha nem kell magunkra kényszeríteni, hogy most menjünk akkor társaságban, mert nem voltunk már egy hete, nem kell, hanem hogyha jön ez a fajta késztetés, akkor viszont ne tartsuk vissza magunkat, és ott pedig éljük meg azt az énünket, amennyire csak tudjuk, amennyire aktívan és nyíltan tudjuk.
1: Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége. A másodhegedűs szerepről beszélünk, és az összes olyan pszichológiai folyamatról és fogalomról, ami ezt vonza, mint például a személyiségtípusok, tehát ami kapcsolódik hozzá, arról beszélgetni fogunk. A következő órában is folytatjuk a másodhegedűs szerepet, hiszen nagyon érdekes az is, hogy ez zenei háttérben mit jelent, átvitt és társadalmi jelentését tekintve mit jelent, és hogy hogyan tudjuk megfigyelni azt például, hogy családon belül hogyan alakulnak ezek a szerepek. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Marad a kánikula, megemelik a Dunavíz szintjét Paksnál. Több mint 100 oktatási kiadványt nyilvánítottak tankönyvé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Napokon belül annyira alacsony lehet a Dunavízállás a Paksnál, hogy az atomerőművet teljesen le kellene állítani. Ezt próbálják megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet jelentene az országnak. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszent Benedekhez, hogy mesterségesen megemeljék a vízszintet. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszintemelkedést regisztráltak a szakemberek a Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett, kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozó tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban több országból is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területet nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott, ezek közül 73-at az Omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiumai is. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. A hétvégére visszatér a kánikula. Ma sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
3: 98.6 Manna FM.
2: Ez a lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. augusztus 15-én a másodhegedűs szerepről és annak a mentális és lelki vonzatairól és aspektusairól beszélgetünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. És akkor folytassuk azzal, amit ígértem, hogy olyan érdekes, tudod azt, hogyha mondjuk a zenei hátterét nézzük ennek. Ugye itt egy másodhegedűs szereplő, vagy egy másodhegedűs, nem is a szereplő, hanem maga a másodhegedűs, a harmóniát biztosítja, alkalmazkodik dinamikában az első hegedűhöz, de az első hegedű dinamikája nem lenne meg a másodhegedűs nélkül, illetve a jelentőségét tekintve nélkülözhetetlen a telt hangzáshoz. Ami számomra azért csodálatos már a zenei megfogalmazása, vagy definíciója, mert hogy így világossá válik, hogy a másodhegedűs szerep egyáltalán nem biztos, sőt, hogy ez negatív.
2: Szerintem a vízió a háttéremben nélkül csak egy légvár. Uh-huh. Alapvetőleg az, amit te is mondasz, pontosan ugyanezt, ugyanerről mesél. Ugye arról, hogy ha van egy csapat, abban minden egyes zenésznek, ha ugye a zenekart veszük alapul, megvan a saját maga feladata, és minden egyes hangszernek nem véletlenül van helye abban a zeneműben. Sokan hajlamosak, és ugye én szoktam cégekkel is dolgozni, sokan hajlamosak egyébként cégeknél csak a front emberekre koncentrálni. Ugye azokra, akikkel majd megnyerjük ezt a pályázatot, vagy akikkel majd végigvisszük ezt a folyamatot, és elfeledkeznek nagyon sokan a sok-sok háttéremberről, azokról a csendes háttérben dolgozókról, akik nélkül egyébként nem lehetne megvalósítani. Ez olyan, ugye, mint a bicikli küllői. Szoktuk is mondani, ha az egyik kiesik, még lehet, hogy megy tovább a bicikli, de már egy kicsit olyan furcsán megy, gyakorlatilag ilyen S alakban kezd el menni, és minél több küllő kiesik egyébként a kerékből, annál kevésbé lesz az a kerékpár igazán hatékony, és nyilván egy idő után, hogyha már annyi számú küllő esik ki, vagy annyi számú darabka esik ki, akkor széteshet az egész. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a háttéremberek szerepe nem csak a cégnél, de a családban is például, vagy a baráti körben, vagy bármilyen kapcsolódásban azért elképesztően fontos, mert ő lehet az, aki az álmot lehozza, ahogy mondtam is már, a földre, ő lesz a megvalósító, vagy adott esetben a helyzetértékelő, aki ugye nem azt látja talán az egész összképet, és nem azt látja, hogy milyen fantasztikus az az ötlet, amit éppen meg akarunk valósítani, hanem látja annak a megvalósításban, tehát a megvalósítással kapcsolatos különböző problémákat, vagy azokat is látja, amiben esetleg, mint akadályba bele tudunk ütközni, hogyha nem figyelünk oda. Mm. Nagyon-nagyon fontosak a háttéremberek.
1: Tulajdonképpen akkor a háttérember az egyetlen egy esetben, vagy a másodhegedűs egyetlen egy

0: együtt, nem lesz az elnyomott fél, vagy legalábbis reméljük, hogy nem lesz az elnyomott fél.
1: A másodhegedűs szerepről beszélünk, annak minden mentális, pszichés és lelki vetületéről. Arról, hogy mit érdemes ezzel kapcsolatban tudni, hiszen, ahogy már mondtuk az előzőekben, és Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, szakértő, beszélgető partneremmel, ez nem minden esetben negatív. Sőt, érdemes végig gondolni, mennyire nagyon fontos, és mennyire nem működne nélküle gyakorlatilag sem egy munkahely, sem egy barátság, sem egy projekt, viszont a párkapcsolatban ez egészen másként fel. És most ezt a vetületét szálazzuk szét a továbbiakban, hamarosan folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk. A közelen.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: A másodhegedű szerepről beszélgetünk, és tesszük ezt most párkapcsolati viszonylatban Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel. Szóval egy kicsit menjünk bele ebbe. Mit jelent az, hogyha valaki belemegy a másodhegedű szerepébe egy párkapcsolaton belül? Mit árul el az róla, min volna érdemes dolgoznia, és mit volna érdemes átgondolni, hogyha szabad ezt ennyire leegyszerűsíteni?
2: Hoznék egy újabb pszichológiai modellt, Jeffrey Jung sématerápiáját többek között, hiszen nagyon sokszor a háttérbe húzódás, vagy ez a másodhegedű szerep nem egy tudatos döntés, hanem ez abszolút egy gyerekkori séma. Ugye ezt láthatatlanság sémájának szoktuk hívni. Az a séma, amikor valaki azért van a háttérben, mert retteg a kritikától, vagy mert értéktelennek érzi önmagát. Kicsit hasonlít az impostor szindrómához, hiszen ugye azok, akik egyébként abszolút magas színvonalon teljesítenek, mégis azt gondolják, hogy mindaz, amit tesznek, az pusztán a szerencse kérdése, vagy másoknak köszönhetik, de nem saját maguknak. És valahol ez a kettő akár találkozhat is. A gyerekkorunkban azt halljuk folyamatosan, hogy kritizálnak bennünket. Bármi, amit mondjuk a kezdeményező énünk, a kezdeményező készségünk kihoz belőlünk, és elkezdünk ötletelni, elkezdünk lelkesedni, elkezdjük mondani a saját mondani valunkat, és aztán egyszer csak, mint egy hideg zuhany, azonnal valamiféle nagyon komoly és nagyon bántó kritikával találjuk saját magunkat szembe, akkor egy idő után ez sémává alakul, és a helyzet az, hogy már saját magunkat is beskatójázva bezárjuk magunkat ebbe a csapdába, és ezt a sémát alkalmazva láthatatlanná tesszük saját magunkat. És alapvetőleg szerintem az ugyanez a helyzet, hiszen valahol nagy valószínűséggel, illetve többségüknél, és ezt tényleg kutatások is bizonyítják, ugyanezen gyermekkori sémák lesznek azok, amik ráerősítenek erre a fajta érzésre, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem vagyok értékes, nem magamnak köszönhetem, az, amit csinálok, az csak egy arra bárki képes. Éppen ezért nem is nagyon tolakodom előre megmutatni saját magam, vagy az eredményeimet, vagy az értékeimet.
1: Tisztában van azzal az ember, hogy éppen egy ilyen helyzetben van? Mert ez nagyon, tehát, hogy aminek van, ugye egy minimális negatív előjele is, ami olyan helyzet, hogy kell találkozni magammal, hogy szembe kell nézni magammal, a soha nem csak egy dolgot fed fel, hanem többet.
2: Bár tisztában lennénk. A helyzet az, hogy a többségünk, vagy a többsége azoknak az embereknek, akik ennyire lefolytják saját magukat, nem is tudják, hogy egyfajta sémát használnak, vagy hogy impostor szindrómával szenvednek. Amikor jönnek a felismerések, azok elsősorban nem erre vonatkoznak, hanem arra vonatkoznak, hogy valami nagyon bánt. Húzamosabb ideig kapjuk a kritikát, akkor egyszerűen azt fogjuk érezni, hogy ez most már bánt, kevésbé tudjuk már elviselni, és azzal együtt, hogy először azt érez, hogy biztosan bennünk van a hiba, vagy bennünk is van a hiba. Nem kezdjük el kutatni azt, hogy egyébként ez valid vagy sem, hogy ez rendben van-e vagy sem. Amikor feléled bennünk az a felismerés, hogy ez nincs rendben, nem csak rosszul esik, hanem mi sem tesszük ezt másokkal, miért teszik ezt velünk, akkor lehet, hogy elindulunk azon az úton, vagy hát szerencsések vagyunk, azt gondolom, ha elindulunk azon az úton, hogy elkezdjük ezt szétszálazni, és elkezdjük végig gondolni, hogy miért érezzük azt, hogy a velünk szemben megnyilvánulók, negatívan megnyilvánulók mégsem biztos, hogy igazságosak, vagy mégsem biztos, hogy nekik van igazuk, vagy igazságuk.
1: Hogyha rájövünk, hogy mégsem nekik van igazságuk, akkor jön a következő idézőjeles nehézség, hogy akkor szembe kerülünk azzal, hogy mennyi ideig hagytuk azt, hogy ez a nem igazság a mi igazságunká váljon. Ezzel folytatjuk majd, a másodhegedű szerepről beszélgetünk. Szakértő vendégem Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerző.
0: 98.6 Manna FM Lélekszó.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A másodhegedűs szerepről beszélgetünk ma, annak minden pszichés, lelki és érzelmi vetületéről is. Most párkapcsolati szempontból beszélgetünk erről, és ott tettük le az imént a fonalat, hogy mi van akkor, hogyha rájövünk, hogy a mások nem igazsága, a mi igazságunká vált. Mert ez egy újabb, nehéz, kényelmetlen találkozás önmagunkkal.
2: Alapvetőleg kényelmetlen, de azt gondolom, hogy ha ott hozunk egy döntést, és nyilván ez a legnehezebb egyébként, tehát ez az első lépés, amikor meg kell tennünk, hogy végre nem magunk ellen használjuk a tudást és az információt, amit megszereztünk, a felismeréseket, hanem végre magunk érdekében kezdünk el kilépni abból az adott helyzetből. Tehát, hogyha meghozzuk a döntést, hogy ezt tovább már nem szeretném cipelni, ezt tovább már nem szeretném elviselni, akkor onnan el tudjuk kezdeni tudatosan felépíteni azt a fajta, ugye erre már sokat beszéltünk, folyamatot, ami egyébként a saját személyes határaink kijelöléséről szól. És nyilván ennek is az a módja, hogy oké, amit nem szeretek, és amit nem akarok már tovább vinni, amit már nem tudok elviselni, és nem is akarok tovább elviselni, ahelyett mi az, amit igazán szeretnék, és amit igazán szeretnék megélni a továbbiakban. És ehhez kapcsolódóan fogalmazok meg már azt, hogy mik lesznek azok a határok, amin belül már nem engedjük tovább, hogy valaki belépjen, illetve berontson.
1: Mi a jobb, hogyha ezt mi magunk vesszük észre, vagy hogyha valaki a környezetünkből felhívja a figyelmet erre, hogy miben vagyunk? Melyik a könnyebb?
2: Az, hogy mi a jobb, azt azért nem tudom megmondani, mert szerintem ez személyfüggő. Uh-huh. Hogy mi a könnyebb, ez megint személyfüggő, de én azt hiszem, hogy általában, ha ez a kettő együtt tud működni, ha van mellettünk olyan valaki, legalább egy olyan valaki, aki meg tud erősíteni bennünket, aki lehet, hogy már nagyon régóta mondja nekünk, hogy ez nincs rendjén, ez nincs rendben, hogy téged ennyire engedett, hogy megalázzanak, vagy ennyire engedett, hogy háttérbe szorítsanak, vagy ennyire lenyomjanak. És lehet, hogy nagyon sokáig ezt hallottuk, de nem jutott el a valódi üzenet hozzánk, de ha végre eljut hozzánk, és megértjük, hogy igaza van, és hogy tényleg valójában mi is így érezzük, és belülről végre elkezdünk ezen dolgozni, akkor, hogyha ez a kettő megérkezik egyszer, akkor egészen biztosan nyert ügyünk van.
1: Elkezdünk ezen dolgozni. Mondjuk úgy, hogy megvan a nyert ügyünk. Mondjuk úgy, hogy elkezdjük észlelni, dolgozni magunkon így, ahogy mondtad. Eljön az a pont, mondjuk, ami nehéz lehet például szülőként, hogyha a gyerekünkön látjuk ugyanezt. Mondjuk egy tinédzserkori, vagy egy kiskamasz időszakban lévő gyereknél, hogy így kezelik őt a saját társaságában. Olyankor mi az üdvös szülőként, Nelly?
2: Szülőként ez mindig egy nagyon nehéz helyzet. Egyfelől azért, mert egyszerűen a kapcsolódás a szülő és a gyerek között ez magával hoz egy olyan, nem is tudom, egy olyan helyzetet, hogy valahogy egy gyerek nehezebben fogadja el a szülőtől, még akkor is, hogyha ez egy nagyon szereteteljes kapcsolódás. Ha azt látjuk, hogy a gyerekünk nagyon szenved, és tényleg segíteni akarunk neki, akkor érdemes egyébként, ha csak egy-két-három alkalomra is, de bevonni olyan szakembert, aki meg tudja erősíteni azt a jó indulatot és azt a szeretetet, amit mi minden egyes hozzászólásunkban szeretnénk átadni a gyermekünknek, mert a gyerekek valahogy úgy vannak ezzel az egészet, sokkal jobban elfogadják, akár egy idegennek, vagy egy másiknak, vagy mondjuk egy jó barátnak, vagy egy jó barát anyukájának, apukájának, ugye a barátunk szüleinek például a tanácsait sokkal inkább jobban és sokkal könnyebben el tudják fogadni, uh-huh. mint mondjuk a miénket. El kell fogadjuk, hogy ez így van, ez egyszerűen a természetrendje, annak, hogyha belegondolunk, mi annak idején ugyanígy voltunk, akkor annak idején mi is sokkal inkább szívesen meghallgattuk a barátaink szüleitől, mint a sajátjainktól. Amit viszont mindenképpen meg kell, vagy azt gondolom érdemes megtenni, akkor is, hogyha nem folyamatosan tanácsokkal nem láthatjuk el ugye a gyermekünket, a pozitív megerősítés az egy elképesztő erős történet tud lenni. Uh-huh. Hát, hogyha folyamatosan mondjuk, hogy mi milyennek látjuk őt, mikben látjuk az ő értékét, hol vannak az ő értékei, az erősségei, miért szeretjük őt annyira, akkor ezek ugyanúgy fognak működni, mint ahogy a pozitív megerősítések általában, ugye, amiket vagy hallgatunk, vagy leírva olvasunk, vagy akár leírunk saját magunknak, mert ugye az agy az úgy működik, hogy minden, amit sokszor hall, vagy sokszor tapasztal, azt egy idő után elkezdi tényként kezelni. Úgyhogy ebben mindenképpen tudunk segíteni a gyerekeknek.
1: A másodhegedűs szerepről beszélgetünk a mai műsorban, annak minden lelki, mentális mentális és pszichés vetületéről, társadalmi, munkahelyi, párkapcsolati, családi szempontból. Segítségemre van ebben Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, szakértő vendégem, akivel a következőkben jó szokásunkhoz híven egy nagy adag útravalót hagyunk itt a témával kapcsolatban a kedves hallgatónak. Hamarosan jövünk vissza.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A másodhegedűs szerepről beszélgettünk, és beszélgetünk még egy jó adag útravaló erejéig. A mai műsorban szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Nelly, mik azok a jó tanácsok, a legfontosabbak, a quintesszenciája a mai beszélgetésünknek, amit a hallgatónak oda tudunk adni, hogy magával vigye?
2: Fontos beazonosítanunk azt elsőként, hogy szeretjük-e mi a másodhegedűs szerepünket, vagy sem. Ha szeretjük, az teljesen rendben van, hiszen akkor nagy valószínűséggel a mi introvertált énünknek, illetve annak a jellemzőit, a jegyeit hordozzuk leginkább, és azt szeretjük, azokat a szerepeket, feladatokat, amelyek megengedik, hogy egy kicsit csendesebben, kicsit háttérből, kicsit mások nélkül, vagy akár egyedül végezhessük azt, amit csinálunk. Ami nagyon fontos, ne engedjük, hogy mások determinálják, hogy mi melyik szerepünkben legyünk folyamatosan. Ha tudjuk nagyon jól magunkról azt, hogy mi introvertáltak vagyunk, és ebben egyébként egészen jól vagyunk, de ugyanakkor van igényünk arra, hogy mások meghallgassanak bennünket, akkor vegyük elő a bátorságunkat, és legalább abban a körben, azokkal szemben, akikben megvan a bizodalmunk, és akikkel szorosabb a kapcsolódásunk, nekik ezt kommunikáljuk, ne engedjük, hogy bennünk maradjon azt, amit ki akarunk mondani, és ne engedjük, hogy minket ne hallgassanak meg mások. Uh-huh. Az autonómia igény nagyon fontos, az, hogy tudjuk azt, hogy amit mi, amilyenek mi vagyunk, azt abszolút mi határozzuk meg. Ne engedjük, hogy mások kényszerítsenek minket különböző szerepekbe, és azt se engedjük egyébként, hogyha rájövünk arra, hogy háttéremberként nagyon is nagy értéket tudunk teremteni egy csapatban, akkor hogy ezt ne vegyék észre mások. A láthatatlanság az nem egy valid történet. Láthatatlanok lehetünk, ha éppen mi választjuk, de hogy folyamatosan láthatatlanok legyünk, és ne ismerjék el a saját értékeinket, és azt az eredményt, amit egyébként mi hozunk a csapatban, az viszont nincs rendjén. És hogyha sémaként visszük magunkkal ezt a fajta viselkedést, ezt a láthatatlanság sémáját, akkor vegyük elő régi emlékeinket, és kicsit talán listázok azt is, hogy amikor nálunk kialakult ez a jó nekem háttérben lenni érzés, az mások miatt történt, vagy pedig saját magunk miatt indultunk el ezen az úton, még annó, amikor gyerekek voltunk.
1: Ki tud ebben segíteni nekünk leginkább?
2: Én azt hiszem, hogy legalább egy olyan bizalmas a jó, hogyha mindenkinek van, akivel le tud ülni arról beszélgetni, hogy néha van igényem arra, hogy megnyilvánuljak, megnyilatkozzak és beszéljek. Egy párkapcsolatban fontos az, hogy azt érezzük, hogy kiegyenlítetlen ez a kapcsolódás, és azt érezzük, hogy mi nem pusztán introvertáltak vagyunk és kicsit csendesebbek, hanem el vagyunk nyomva, akkor érdemes erről kommunikálni a másikkal, mert ha a másik erre rácsodálkozik, akkor nagy valószínűséggel lehet, hogy ez rossz hír lesz, akkor nagy valószínűséggel nem nagyon figyelt oda ránk. És ez a fajta kiegyenlítetlenség, ez nem pusztán annyi, hogy a másik többet beszél, vagy többet panaszkodik, és én kevesebbet, hanem ez arról is szól, hogy vajon mennyire lát engem, és mennyire figyel rám.
1: Vajon tudja ő egyáltalán azt, hogy ő így hat ránk? Mert hogyha szeretnénk egy dolgokon változtatni, akkor nyilván az ember, ahogy elkezd változni és változtatni, úgy változik a környezete is, hiszen belenyúlunk ebbe az egész energiatérbe, és fogalmazunk egy kicsit ilyen megfoghatatlanul, de hogyha én elkezdek változni, akkor az észrevehető, és szerintem ezzel már mindenki találkozott, elkezd változni a környezet is. De vajon a környezetemben az az illető, vagy az a több illető, vagy egyáltalán a közeg, az tisztában van-e vele, hogy ő mit csinál? Vagy ez ebből a szempontból nem is lényeges? Mert az a lényeg, hogy én hogy érzem magam tőle.
2: Ez, amit most mondasz másodszor, ez az, ami szerintem nagyon is fontos. Az, hogy én hogy érzem magam az adott szerepben, ez nagyon fontos. Ha azért vagyok háttérben, mert ott vagyok a legerősebb, az rendben van. De ha azért vagyok a háttérben, mert félek a fénytől, mert félek attól, hogy meglátnak, félek attól, hogy előtérbe kerülök, az már nincs rendben. Mert mindenkinek szüksége van a fényre, mindenkinek szüksége van figyelemre. Valakinek többre, valakinek kevesebbre. Csak gondolj bele, egy igazán jó színész, ugye megtapsolnak a nézőtér, tehát a nézőtérről, de a színész, aki igazán jó színész, azzal együtt, hogy ő egyébként imád ebben a szerepben lenni, pontosan tudja, mert figyel a többiekre is, ha a súgó, a világosító, a rendező nincs ott, akkor a függöny nem gördül fel. Tehát a háttéremberek nem láthatatlannak kell lenni, hanem ők, mivel ők maguk a kontextus, ezért a siker láthatóvá kell, hogy őket is tegye. Lehet, hogy kisebb fényben, lehet, hogy a háttérből, de nekik is jutnia kell. És azt hiszem, hogy ma társadalom is pontosan ezzel a dilemmával boldogul a legkevésbé. Vajon figyelünk-e egymásra eléggé? Vajon miért van az, hogyha valaki túl sokáig csendes, és egy idő után történik valami, akár egy tragédia vele kapcsolatban, vagy akár csak az, hogy felmond, leteszi a felmondó levelét egy cégnél, akkor miért nem figyeltünk a korábbi jelekre? Miért nem tudtuk, hogy benne valami zajlik csendben a háttérben, amire mi, úgymond többiek, egyáltalán nem voltunk éberek. Szóval ez egy nagyon fontos feladat.
1: Érdemes ezt a nagyon fontos feladatot elkezdeni forgatni magunkban, és elkezdeni figyelni tudatosan önmagunkat és a környezetünket is. A másodhegedűs szerepről és azon túl ezt kitágítva ennek minden pszichés, mentális és lelki aspektusáról beszélgettünk család, baráti kör, párkapcsolat és munkahelyi szempontból is. Szakértő vendégem volt a mai műsorban Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Nelly, köszönjük szépen az idődet.
2: Hálás vagyok, hogy itt lettem.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Óvatosságra inti az utazókat a külügyminiszter a külföldi erdőtüzek miatt. Készül a víz alatti gát a paksi erőműnél. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéllal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozott tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területeket nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott. Ezek közül 73-at az omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállás a Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszintemelkedést regisztráltak a szakemberek. A Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Eddig 20 cm-t süllyesztettek a bárkákon, mondta a Paksnál zajló mederszint emelési munkák műszaki vezetője. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4iG cég csoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit. Fokozódik a hőség. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő valószínű, eső nem lesz. A legmelegebb órákban 32-35 fok valószínű, hajnalban 12-19 fokig hűl a levegő. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő. Gyenge záporzivatar előfordulhat. Napközben 32-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
2: Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Az elhívásban rejlő erős sorozatunkban ma hitem szerintben a következő vendég Kis Tomi, aki férj, édesapa, zsidó, keresztény és evangelista, és emellett még több szolgálata is van természetesen. De igazából az elhívással kapcsolatban talán ezek a leglényegesebb részek. Szia Tomi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szerbusztok!
1: Kezdjük azzal, hogy számodra mit jelent az elhívás, és szerinted mi az elhívás?
2: Hú, hát ez egy nagyon jó és mély kérdés. Szerintem az elhívás az egy olyan cél, általában, sőt inkább azt mondanám, hogy minden körülmények között Istentől, ami akár túlmutat is az ember teljes életén, így egy Isten tervének egy olyan szeletébe beállva, amikor az illető maga is él, és ott van ezen a földön. Hogyha egy példával szemléltetném, akkor Ábrahámot hoznám példának, hogy kapott egy elhívást, hogy nagy néppé teszi őt Isten, de ennek az első, nem tudom, néhány száz évében volt jelen, mert utána meghalt, viszont az elhívás tovább élt, és másokon keresztül folytatódott és töltetődött be, de Ábrahámnak meg volt az a kult szerepe abban az időszakban, amikor Ábrahám is a földön élt. Itt talán így tudnám a legjobban magamnak, meg másoknak is definiálni.
1: Uh-huh. Zsidó emberként, ha elhívásról beszélünk, akkor az egy kiterjesztett elhívás, vagy egy kiterjesztett értelmezése? Bővebb értelmezés az elhívásnak?
2: Hú, igen, mert a nem tudom, hogy tudod-e, hogy mire vannak a zsidók, vagy a zsidó nép kiválasztva. És tehát, hogy Istennek a kiválasztása, tehát az ő elhívásuk egy fontos feladatra szól. Ugye nyilván ez már a kezdeti időktől fogva egészen mostanáig így túlmegy a több generáción keresztül, hogy a világ világossága legyen. És ebből úgy gondolom, hogy igen, a zsidó származású embereknek van egy ilyen plusz hívása Istentől, mint népnek, hogy a világ világossága legyen, és mutassa be, mint nép, meg mint közösség, hogy hogyan lehet kapcsolódni az egy igaz Istenhez személyesen, valóságosan.
1: Uh-huh. Az elhívást fel tudjuk-e ismerni, Tomi?
2: Persze.
1: Hogyan?
2: Persze, fel tudjuk ismerni. Hát több módon nekem általában, és nem általában, hát egy elhívásom van igazániból, de azt így Isten hát hosszú évek alatt formálta, és apró jelekkel, szolgálati területekkel vezetett ezen az úton, voltak ebbe egyetnemértések, nehézségek, és végül sikerült beállnom ebbe a szolgálatba, így az evangelista szolgálatba, de még mindig nem volt teljes mértékben így kimondva és megfogalmazva, hogy na, akkor én evangélista vagyok, és az elhívásom, ahhoz még kellett idő, meg bölcsesség, meg ismeret a Bibliából, meg tényleg, ahogy Isten ezen gondolkozik, ennek a tudásnak a megszerzése mind elméleti szavak ismeretében, mind pedig kijelentés szintjén, hogy igen, na, ez az én elhívásom, és tényleg azért mondod a szolgált, meg azért szeretem, és azért működnek ezek az ajándékok, mert ez Istennek az elhívása felém.
1: Uh-huh. Tomi, amikor az ember úgy érzi, hogy megvan az elhívása, akkor az lehet valóban az elhívásom, de lehetséges az is, hogy játszik velem mondjuk az egóm, vagy az elmém. Az hol van a balansz? Hol van az a mesdje, ami alapján én ezt meg tudom szűrni, vagy meg tudom állapítani, hogy jó úton vagyok-e?
2: A gyümölcsök visszatekintve, ami nyilván hirtelen abban a időpillanatban nem segít, hogy belenézzek a jövőbe, és onnan visszatekintsem, és előre meghatározom a gyümölcsöket, mert ugye ez nem így működik. Én azt mondanám, hogy a gyümölcsök egyértelmű jelei, illetve hogy az egóm, én azt még ide keverném, hogy vannak átmeneti ilyen szolgálati elhívások, ami nem az igazi elhívás, a nagy emberöltőn átívelő, vagy a te életedben végigfutó elhívás, hanem bizonyos időszakokra, mondjuk egy évre, fél évre, két évre egy olyan szívbeli indítodás belépéset szolgálatba, hogy hú, én ezt szeretném csinálni, érzem, hogy erre hívott az Úr, és majd kifejtem ezt az érzemet, hogy, és ezt véghez vinni. Nekem is volt ilyen, én is jó darabig azt hittem, hogy a gyermekszolgálatban, meg a tinédzser szolgálatban van elhívásom. És én 2,5-3 évig szolgáltam komolyan ezen a területen, de egyszer csak ennek vége lett, és ez egy nagyon felismerhető jel volt Istentől, hogy ezt nem kell tovább csinálni. De amíg benne voltam akár ebben a szolgálatban, addig láttam ezeknek a jó gyümölcseit, meg azt a megerősítést Istentől, hogy a helyemen vagyok. És én ezt mondanám még, hogy kell egy bátorság kilépni mindenféleképpen, még hogyha azt gondoljuk is, hogy ez az egónktól jön, vagy önmegvalósítás akar lenni, de hogyha ki tudunk lépni hitben, és ez a dolog, amiben kilépünk, nem ellenkezik a Bibliának semmilyen mondatával vagy értékrendjével, hanem lehet, hogy ez egy önmagába felvett szolgálat az én ötletem szerint, de Isten ezt abszolút fel tudja használni, és amíg azt mondja, hogy a helyeden vagy, jó gyümölcsöket terem, akkor lehet, hogy ez a te ötleted volt, de Isten felhasználja, nem tudom, fél évig, ezen keresztül megtanít dolgokat, mégis áldás volt az életedben, mégis áldás volt más embereknek az életébe, és utána meg megtanulod jobban hallani Isten hangját.

0: hívás, és hogy azt lássam, hogy na, akkor lett meg az elhívásom.
1: Tehát de láttál-e ilyet magad körül? Így értem.
0: Inkább úgy fogalmaznám meg ezt, hogy egészen kis koromtól bennem vannak azok a habitusok, azok az emberi tulajdonságok, amik nagyon sokat segítenek az elhíváson betöltésében. Uh-huh. És hiszem azt, hogy nyilván így vagyunk teremtve, tehát Istennek van egy tökéletes terve, egy elhívás feléd, nem tudom, hogy mikor lehet legkorábban felismerni, de azok a jellembeli, vagy inkább nem is jellembeli, hát akkor még azért gyerekként nincs nagyon jellemünk, de tulajdonságok, habitusok, beállítottságok már fellelhetőek, és itt egy óriási segítség, hogyha mondjuk a szüleink, vagy a környezetünkben egyel meg kettővel idősebb generációk, akikkel jóban vagyunk, ezeket észreveszik és segítenek ebben. Mert ilyenkor már felismerhető, és hogyha azt mondom, hogy 10-12-13 évesen azért nagyon nehéz beállni egy elhívásból, mert még nagyon fiatal az ember, de már elkezdhet olyan szolgálatot, vagy olyan kapcsolódott szolgálatot, ahol ezek az ajándékok, ezek a kipróbáltságok, próbatételek, nehézségek, jó dolgok már elkezdődhetnek felépülni, megtörténni. Úgyhogy fiatalkorban ezt mondanám, időskorban pedig láttam ilyet, most gyorsan áthúztam a memóriámat, hogy az illető nagyon sokára fordult oda Istenhez, tért meg, de hát neki még ő dolga volt, és ezt nem tudom, ilyen 60 körül vagy mikor realizálta, hogy hú, hát neki, uh-huh. neki dolga van még. És nyilván nem az elhívott pálya, meg betöltött pálya lett ebből, mint hogyha ő mondjuk beállt volna az Istennek szolgálni 20 évesen, mert kimaradt jó sok év, de hogy Isten azért ezt fel tudta használni, és fel tudja használni. És valamilyen szinten ő beállt ebbe. Az más kérdés, hogy nyilván sokkal jobb akár egy egész emberöltőt, vagy több emberöltőt nyíl egyenesen ezen az isteni elhívási pályán sétálni, mint szakaszosan beállni, vagy egy csak egy részét ezen tölteni. De láttam akkor így ilyet, ez a véleményem így a fiatalkoriról, hogy fel lehet ismerni, de nem a gyereknek, nem a fiatalnak, hanem felette generációnak, vagy mondjuk kettővel idősebb generációnak, vele segítve, beszélve róla, támogatva, és olyan kihívások elé állítva, vagy olyan szolgálatokba beállítva, ahol tudjuk, hogy ez irányba mutat, de a megfelelő terhet kapja még csak, meg nyilván ő kora szerint szolgál, időskorban pedig igen, oda lehet fordulni a legvégén is Istenhez, és ha még van néhány jó évünk, akkor még ebbe bele lehet vágni elég komolyan.
1: Uh-huh. Az elhívás és a szolgálat hogyan kapcsolódik össze?
0: Hú, hát a szolgálatra azt mondom, az elhívásra azt mondanám, hogy az is egy szolgálat, csak egy kicsit kiterjedtebb, mélyebb, átfogóbb kép. Nekem például hozok egy példát, ez az evangélista elhívás, ez az a neve, hogy evangélista elhívás, benne van a Bibliában is, hogy ez az egyik az öt nagy szolgálati ajándékból az evangélista, hogy erre ki vagyok választva. De hogy ez szolgálatban hogy valósul meg, nyilván evangélizálok, mint szolgálat. És ennek van több fóruma, több típusa, több módja. Nyilván, mint elhívott ember, igyekszem megállni a helyemen minden területen, fórumon, és egy másik nagyon fontos dolog az elhívott embernek, hogy átadja a tudását, és továbbadja ezeket az ajándékokat nem elhívott embernek is, vagy nem ezen a területen elhívott embereknek is, hogy ők is épüljenek. Igen, így tudnám ezt megfogalmazni. És akkor ez is egy ilyen szolgálat, hogy akár készíteni, így a Biblia is megfogalmazza, készíteni a szenteket a szolgálatra, itt is bele lenni, ott is, ebbe is benne lenni, de maga az elhívás meg egy ilyen nagyobb átfogó dolog, amiben akár sok szolgálat is beletartozhat.
1: Uh-huh. Az elhívás

0: És a hétköznapi értelemben vett és használt hivatás szó, az lehet ugyanaz, mondjuk egy hitben járó és még hitben nem járó ember életében?
1: Talán, válaszom egy erős talán, azért, mert biztos, hogy voltak olyan emberek a történelemben, mármint ezt látom is, akik valami olyan magasztos célja tudták oda szentelni az életüket, ami amikor ezt kitűzték, vagy megtalálták, akár egész fiatalon, 20 évesen is, de ameddig tartott az életük, pontosan ugyanezért a célért küzdöttek végig, és próbáltak elérni ebben sikereket. Így azt mondom, hogy lehet, csak itt felugdik az az ige, hogy minden kár és szenétnyit nélkület tettem, és ezt mondja a Biblia író az Istennek. És itt viszont fel kell ismerni azt, hogy amit Isten nélkül teszünk, és lehet, hogy nagyon fantasztikus dolgokat érünk el kívülről, fantasztikusnak látszó dolgokat, de ha kiadjuk belőle Istent, akkor az a végén olyan lesz, mintha hát semmit nem tettünk volna. Nem nyom semmit a labban, ami egyébként egy nagyon szörnyűségesen hangzik, és egy szörnyű dolog lehet, hogy valaki végküzdött az életét akár ilyen magasztos célokért, és utána a végén, amikor a Isten ítélőszéke elé áll, akkor hát hol voltam ebből én, hogy ezt mondja neki majd az Úr. És egy nagyon szörnyű dolog, de hát ez van, Istennél van az élet, azt mondja, hogy ő az út és az igazság, és ő adja az életet Jézus Krisztusban, és ezért nagyon fontos szerintem, az én meglátásom szerint, hogy az életünk minden területében legyen benne maga Isten. Nekem is ugye egyébként van egy hivatásom, egy munkám, én igyekszem, amennyire tudom bevonni Istent ebbe az egészbe, és pedig ez egy teljesen világi hétköznapi dolog, mint informatikus, de mégis hiszem azt, hogy így ez nem kár és szemét, hanem igenis van értelme, és értékálló és helye van ennek az egész életemben.
0: Tomi, hogy tudok az elhívásommal kapcsolatban Istennel elkezdeni beszélgetni? Tehetek-e fel kérdést? Hogyha én úgy érzem, hogy ez az, mert vissza-vissza köszön az életembe valami folyamatosan, de kétségeim vannak, mert nem vagyok benne biztos, szeretnék egy isteni jóváhagyást, akkor ebből az irányból is meg tudom közelíteni azt, hogy megtaláljam az elhívásomat?
1: Persze, nyugodtan fel lehet tenni Istennek kérdéseket, és itt ez a nem persze, hogy fel lehet csak válaszol, hanem persze fel lehet, mert válaszol, és egészen egyértelműen vezet, nagyon konkrétan. Hogy milyen kérdéseket érdemes akár feltenni. Ebbe is segít a Biblia, mert ilyen válaszokkal lát el minket, hogy azt mondjuk azt Istennek, hogy itt vagyok, Uram, küldj engem. Itt vagyok, mert hallja a te hű szolgád. És Istennek nagyon tetszik az, amikor így állunk hozzá. Tehát, hogyha mi felajánljuk a szolgálatunkat önként és jó szándékkal, hogy tényleg, Uram, bárhova küldesz, megyek, nem tudom, nekem nincs még ötletem, hogy hova menjek, de Uram, küldjél, használj, akkor Isten lát mindent, tudja a te elhívásodat jobban, mint te, tudja az erősségedet, a hiányosságét, és olyan területre fog küldeni, amivel ezen fog dolgozni veled együtt, hogy felismerd erősségedet, hiányosságaidat, ajándékaidat, és így később pedig az elhívásodat. Hogyha meg már mondjuk benne vagyunk egy ilyen folyamatban, hogy tevékenyen ott vagyunk, és keressük mondjuk több szolgált között az elhívásunkat, vagy azt érezzük, hogy most már ez évek óta visszatér, hogy ezt megfogalmaztad, fel lehet tenni Istennek kérdéseket, az ügyben is, hogy jó, Uram, de akkor ezt miért hozott fel nekem újra, és újra, és újra? Mi ezzel a terved? Mert a maga idejében válaszol erre. Hogy hozzak egy személyes példát, nekem is volt egy, amikor elindult az evangelizáció, csináltam, és többször is megkérdeztem, és mondta, hogy jó, de csináljam még, hiszen lezárult ez a szolgálat, most akkor csináljam még, kezdjük el máshogy, vagy valami. És mind a háromszor az volt Istennek a válasz, hogy a másfél-két év alatt, hogy Tomi, nem mondtam, hogy hagyd abba. Kértem, hogy csináljuk, kezdjük el. Mondtam, hogy hagyd abba. Nem, akkor ne hagyd abba. És nekem ez nyilván egy nagyon nehéz időszak volt, egy ilyen megpróbált időszak, főleg az elhívásom szempontjából, meg az elhívásomat megpróbálva, de ez volt Istennek a válasz. És három után már nem fogom újra megkérdezni egyszerre, meg ötötszörre, mert hát szólt, hát most leírtam, és akkor megjegyeztem mindazt. Úgyhogy nagyon sok esetben fel lehet tenni Istennek ezeket a kérdéseket. Én abszolút azt tapasztaltam, és most is jelenleg is azt tapasztalom, hogy a maga idejében a megfelelő bölcsességi szintemnek és tudásomnak megfelelően válaszol. Még hogyha nem is azt mondja, hogy ezt tedd és pont, hanem elindít olyan irányokba. Az is lehet, hogy át kell menned valamilyen fontos jellemformára, hogy be tudj állni az elhívásodba, és addig egész egyszerűen nem látod az elhívásodat, hanem belekerülsz egy olyan szolgálatba, átmenetileg vagy szituációba, aminek az a célja, hogy az a bizonyos dolog kitisztuljon az életedben, megerősödjön az életedben, felismerésüljön az életedben, és amikor az megvan, akkor pedig Isten megmutatja, hogy itt a következő lépés, itt az elhívásod. Ilyet is láttam már.
0: A te hitben járásod hogyan alakult? Hogy tértél meg? Hogy kerültél Isten közelébe?
1: Hát gyerekként, vagy gyerekként 11 voltam, 12, 10. Hát nem emlékszem rá, nagyon rég volt. Arra emlékszem, hogy bent a mamámékkal nem voltunk a kis weekend házukban, nyári szüneten, és egyik este mondja mamám, hogy Tomi, de hát Isten létezik. Nem tudom, hogy jött fel a téma, és mondom neki, hogy mama, de hogy létezik, hát itt van, nem látom. És a mamám mondja, hogy de hát Tomi, de Isten mindenható. És mondom neki, igen, mindenható, akkor teremtsen ide most egy paradicsomot. Látom, mama, nem teremtett, tehát nem létezik. Ugye nyilván fantasztikus érvrendszerrel ezt bebizonyítottam a mamámnak. Kint, aki valamennyire katolikus volt, valamennyire hiszem azt, hogy Isten indítatásból jött fel ez a beszélgetés. És bekerültünk ezután egy ilyen tök jó fiatal ifi közösségbe, ami egyébként egy gyülekezethez tartozott, de mi egyáltalán nem ezért mentünk, hanem mert tök normális, jófej emberek voltak ott, játszottunk sok színdarabba, fociztunk, túráztunk, barlangáztunk, és végtelen sok nagyon klassz fiataloknak való program volt, és innen két-három emberke játszott egy ilyen nagy-nagy-nagy színdarabban, aminek az a címe, hogy a Menny kapuja és a pokol lángjai. És nyilván elmentünk mindjárt erre megnézni a többieket a színdarabban játszani, és nyilván maga az egész színdarab különböző szituációkon keresztül, de azt mutatja be, hogy aki döntött, az Jézushoz megy, aki meg úgy döntött, hogy hát ő ezt nem hiszi, vagy nem fogadja el, az meg nem Jézushoz megy. És ugye ilyen különböző, nagyon klassz szituációkon ez bemutatva. És a végén fel van téve az a kérdés, hogy most itt van Isten, itt van az Atya, kopogtat a szívünk ajtaján Jézus, és aki szeretne, most az be tudja őt fogadni. És ott ültem, már akkor ilyen reál beáltottságú voltam, és azt éreztem egy teljesen új érzékszerve, hát most már tudom, hogy a szellememmel, hogy mit, hogyha valaki kopogtatna. Tehát, hogy tényleg az a fajta érzés megvolt, de nem érzés, mint fizikai, meg lelki érzés, hanem eddig számomra egy teljesen ismeretlen valami. És akkor ott megdöbbentem, hogy jó, nem volt akkor a teológiai nézetem még olyan fiatalon, de hogy most akkor lehet, hogy tényleg létezik Isten. És úgy voltam vele, hogy hát volt egy mustármagnyi hitem, meg rengeteg kételyem, tehát hogy olyan ezerszer több kételyem, mint hitem, és azt mondom, hogy hát tudom, jó van, tényleg létezel, akkor jó, akkor gyere. És akkor tulajdonképpen elmondtam ott egy megtérő imád, és nem feltétlen tudom akár jól megfogalmazni ezt, de szellemileg így, hogy ugye megtértem, felé lett a szellemem, kapcsolatba került Istennel, és egy teljesen új érzés volt ezt így megtapasztalni, és nem fizikai, meg lelki érzelmi értelemben, hanem szellemi értelemben, hogy van, ilyet eddig soha nem tapasztaltam. És az a fajta szellemi megerősítés, hogy igen, azt mondta Isten, hogy igen, létezem. És ennek elkezdtek bizonyítékai lenni az életemben. Kiderült számomra, hogy a Biblia, amit nagyon rég írtak, az a mai életbe, mint gyerekként, tinédzserként is használható, és egy hibátlan útmutató az emberekhez, az élethez, és képes befolyásolni, jó értelemben válaszokat adni, bátorítani, vigasztalni, vezetni. Úgyhogy én tulajdonképpen így jutottam ittre, nagyon-nagyon régen. Igen, így ez lenne a röviden a történet.
0: Tehát gyakorlatilag, amikor ez megtörtént veled, akkor te magadtól mondtad el a megtérők imáját?
1: Hát segítettek. Tehát ugye ott volt egy a színpadon valaki, vagy akik, nem is tudom, már színpad, pódium, bárhogy is volt a színdarab után, ott jöttek, hogy akkor megköszönjék a figyelmet, és akkor feltették ezt a kérdést, és akkor elmondták, hogy aki szeretne, az elmondhatja ezt a megtérő imáját. Uh-huh. És akkor ott a helyemen én is elmondtam.
0: Amikor az ember megtér, akkor ott is van egy olyan kataklizmus pillanat utána, mint amilyen az a pillanat volt, amikor meghallottad a szellemedet? Illetve a kérdésnek a második része az, hogy lehetséges-e az, hogy az emberhez szólt már így a szelleme, vagy bejelentkezett nála, de nem vettem észre, hogy az az, vagy nem vettem komolyan a szólását, vagy nem figyeltem oda?
1: A szellemünk halott állapotban van, ameddig nem tér meg. Tehát, hogy a szellem így, ami bennünk van, nem tud szólni. Valamilyen szinten viszont, és egyértelműen tudjuk érzékelni Istennek a szellemét, de én ezt valakitől hallottam, és ezzel majdnem maximálisan egyet is értek, hogy a Biblia, hogy a hitetleneknek kettő szó szól a Bibliából, hogy térjetek meg. És nyilván az, hogy Isten szeret téged, meg azok a csupa jó ígéretek, de elsősorban a megtérésre van szüksége egy embernek. És így akár a lelkiismereten keresztül, akár ilyen benyomásokkal, ilyen érintésekkel tudjuk érzékelni azt, de Isten ilyenkor csak annyit mond, én amit látok meg így embereknél, amikor megtérnek, hogy térjetek meg, tehát hogy álljon helyre az ember és az Isten között, vagy az Isten és az ember közötti valós kapcsolat Jézus Krisztuson keresztül. Így az, hogy egyébként más dolgot tud-e érzékelni az ember a szellemével Istentől, én erre ilyen év tapasztalat után inkább azt mondanám, hogy nem. Biztos van egy-egy extrém kivétel, de én amit tapasztaltam eddig, és látom így a Bibliából, hogy az szól az embernek, a meg nem tért embernek, hogy fiam vagy lányom, szeretlek téged, és térj meg, és állítsuk helyre ezt a kapcsolatot Jézusban. És utána már nyilván sokkal több minden szól az Isten, meg tényleg kapcsolatba kerülök vele, mert addig, ameddig nem él a szellemem, nem tudok Isten szellemével kapcsolódni, és mivel Isten szellemi lény, ezért hát egyéb enélkül azért nem fizikailag, mert hogy értsd most jól ezt a fizikailagot, nem kivitelezhető a vele való kapcsolat. És ezért szükséges a megtérés.
0: Akkor ezzel azt mondod, hogy mindenki halott szellemmel születik?
1: Igen, és ezért mondja azt,
0: vagy hogy... Vagy alvó szellemmel, mondjuk inkább így.
1: Alvó szellemmel, akkor alvó szellemmel, amit csak Jézus Krisztusban való megtérés tud felkelteni.
0: Az mit jelent, amikor azt mondod, hogy Jézus Krisztusban való megtérés? Ez egyébként sok embernek, aki mondjuk akár a hitben járás felé lépdel, akár tudván, akár nem tudván, hogy éppen azt teszi, ezt nehéz megérteni. Magát a kifejezést?
1: Azért használjuk ezt, meg én is azért használom ezt, mert nagyon sok olyan emberrel találkozok, aki azt mondja, hogy mindegy, hogy hívjuk az Isten, de ugyanarra a hegyre jutunk. Tehát, hogy mindegy, hogy melyik oldaláról másszuk meg, végül is ugyanarra a hegyre megyünk Istenhez. Most mindegy, hogy melyik vallást ki, hogy hívja. De maga a Biblia azt mondja, hogy egyetlen egy út van, és az Jézus Krisztuson keresztül van. És ezért akkor lehet, hogy nem a legjobb magyarított kifejezés a ő benne, hanem akkor ő általa vagy rajta keresztüli megtérés. De nagyon fontos, hogy a mostani időkben Istennek a kijelentett és használt neve az Úr Jézus Krisztus. És én is sokszor Istennek meg Úrnak hívom, nyilván én tudom, hogy kire gondolok, meg kire hivatkozok, de egy világinak, vagy egy mondjuk egy más vallású embernek nagyon fontos, hogy amikor én azt mondom, hogy Isten, meg ő azt mondja, hogy Isten, valószínűleg nem ugyanarról beszélgetünk. Mert amit ő ért, azt nem tudom kicsoda, amit én értek pedig jelenleg az Úr Jézus Krisztus, mert amikor bocsánat, hogy egy kicsit csapongok, de amikor ő így meghalt, feltámadt és felvittetett a mennybe és elküldte a Szent Szellemet, akkor az Atya jobbjára ült, mint Isten. És innentől kezdve neki adatott minden hatalom menjen és földön, hiszen feltámadt a halálból, feltámadást szerez embereknek, aki hisz ő benne, úgyhogy minden hatalom neki adatott, és ezért innentől Úr Jézus Krisztusnak hívják őt. És ezért használjuk ezt, és ez egy kulcsfontossága magának a kereszténységnek, mert a keresztény vagy keresztjén az Krisztus követő. Tehát, hogy én rajta őt követem, az Atyára mutat, de az Atya pedig most jelenleg azt mutatja, hogy jelenleg Isten kijelentett neve az Úr Jézus Krisztus, és főleg így az evangelizációba, meg egy ilyen beszélgetésbe fontos, hogy az ő nevét használjuk, hiszen azt mondja a Biblia is, hogy csak rajta keresztül, az Úr Jézus Krisztuson keresztül lehetséges az Atyával kapcsolatba kerülni, és így az ő megváltásán keresztül. Úgyhogy én azt elfogadom, megbánom a bűneimet, és ismered a történetet, és így kerülhetek az Atyához, és ő szerez feltámadást az én szellememnek.
0: Amikor mesélted az imént, ugye a te megtérése történetét, hogy hallottad a szellemedet, tehát, hogy az csak is akkor tud, tehát így szól a kérdés, hogy akkor tud megszólalni, vagy akkor vagyok képes meghallani az ő szólását, amikor megtérek, és arról is beszéljünk egy kicsit, hogy milyen érdekes az elnevezés, ugye mi azt mondjuk, hogy megtérek Istenhez, vagy gyakorlatilag, amikor az ember visszatér, hazatér. Angolul pedig azt mondják, hogy saved, tehát, hogy megmentett. És mind a kettőnek nagyon szép és mély jelentése van. Arról szeretném, hogy egy kicsit beszéljünk, hogy tulajdonképpen aki megtér, az már megmentetett ettől az élettől? Vagy a következőhöz?
1: Jó, az első kérdésed pedig az volt, hogy hallható-e a szellemünk, vagy tud-e kommunikálni. Még egyszer, én úgy gondolom, és én azt tapasztaltam így nagyon sok emberrel, a Bibliában itt látok, hogy annyit tud a szellemünk maximum fogadni, hogy szólogatják, hogy kelj fel, vagy térj meg Jézus Krisztusnak. Tehát, hogy nem tud kommunikálni, hiszen te fogalmaztad meg, alszik.
0: De abban a pillanatban, ahogy megtér az ember, akkor meg tud szólalni? Tehát akkor kinyílik neki az ajtaja, ablaka felém?
1: Igen, akkor innentől, ugye az ember egy hármas lény, test, lélek, szellem, onnantól a szelleme is elkezd működni, és képes kapcsolódni Istenhez, Istennek a szelleméhez.
0: A szellemi működés az hogyan zajlik a mindennapokban? Mit jelent az, hogy szellemi működés?
1: De jókat kérdezel. Én azt mondanám, hogy Istennek a hangján, Isten hangjának a hallása, és itt elsősorban a magára, a Bibliára gondolok, hogy akkor mondjuk én régen olvastam a Bibliát, vagy kinyitottam valaha, anélkül, hogy meg lettem volna térve, ezek furán megfogalmazott mondatok, és de nem feltétlen értettem meg a szívemmel, hiszen az Istennek az élő és ható beszéde. De amikor megtértem, akkor maga a Szent Szellem jelent ki a Bibliából, Isten szavából az én szellememnek dolgokat. Tehát amikor én elolvasok tőle egy mondatot, vagy egy igeverset, vagy egy fejezetet, az nem csak egy elolvastam, és nagyon érdekes volt, és magát a gondolkodásomat, a lelki gondolkodásomat, a bölcsességemet formálta, hanem igenis formálta a szívemet. Mondok egy példát, nagyon egyszerű, ez a ne lopj. Ha a legtöbb embert megkérdezzük, hogy valójában miért nem lop, nem azért, mert ő megérti, hogy betartsa a törvényt, vagy annyira jót akar másoknak, hanem félelemből nem lop. Azért nem lop, mert jobban fél attól, hogy elkapják, mint hogy igen, tehát hogy ettől fél jobban, hogy elkapják. Még hogyha én megértem ezt a szívemben, amit csak az Isten tud kijelenteni nekem, hogy az én szívem megváltozzon, akkor értem, hogy miért ne lopjunk, hogy mi a mögöttes célja az Istennek ezzel. Hiszen ugye ez a tiszteld mindenkit, szeresd fele barátodat úgy, mint magadat, tehát a szeresd összes embertársadat úgy, mint magadat, és ezzel a szeretetet ki is fejezem, hogy nem tulajdonítottok el tőle semmit, mert az nem az enyém. És amikor én ezt szívben megértem, és kimunkálódik bennem, akkor nem azért nem fogok lopni, mert félek attól, hogy lebukok, hanem igenis szeretem a másik embert, mert Isten erre kért és kimunkálta, tehát hogy ténylegesen én elkezdem szeretni az embertársaimat, és itt nem majom szeretetre, meg olyan szeretetre gondolok, hogy mit tudom én, mint a saját családodat, de ténylegesen szeretettel vagy a másik felé, független attól, hogy ő hogy van felé, megértődött ez a szívedben, és nem fogsz semmit, sem idejét, sem pénzét, sem dolgait, sem fizikai tárgyait eltulajdonítani, mert megértetted ezt a kijelentést. Uh-huh. És ezt csak szellem által lehetséges. És így válaszolva a kérdésedre, hogy így élődik meg a mindennapokban ez a szellemi kijelentés, vagy kommunikáció, hogy van egy extra megértés. És a szellemi dolog, a szellemi dolgok felülírják a földi dolgokat, magasabb rendűek. Vetés-aratás törvénye előbb működik ez a szellemvilágban, mint a fizikai világban. Annak a mintájára működik a fizikai világ, de a szellemvilágban még inkább működik ez. Uh-huh. És nagyon-nagyon sok ilyen bibliai kijelentés, amit a teremtett világ, ami a szemünkkel látható, az az eredeti szellemi mintájáról lett alkotva. Még egy ilyen dolog, személyes példa, amikor édesapám meghalt, amikor 16 éves voltam, és ez nyilván nem egy elég nagy krízis, akkor már ugye keresztény voltam, vagy Krisztus követő, vagy hívő, hívjuk ahogy szeretnék, és nem értettem a szituációt, hogy hát ez miért kell. És anyukám jött oda azzal, hogy uh-huh. Azzal a példával, hogy nem példával, inkább ilyen megértéssel, hogy apának valószínűleg most volt, tehát most volt olyan a szíve, hogy Isten el tudja vinni, mert most volt ott a szívbeli megtérés, ez a legközelebb, és lehet, hogyha még tovább él, meg minden, akkor pedig nem kerül a mennybe, mert nem tud megtérést jutni. És nekem ez adott egy kijelentést, hogy jó, hát nyilván ez nem túl jó földön, de nem cserélném el arra, hogy ő is ott legyen az örökké valóságban Istennel. És aztán van egy olyan ige, hogy Isten az özvegyek és árvák Istene. És nyilván így felolvastam kicsit Istennek, hogy jó uram, akkor lehet jönni bizonyítani, hát nem ár vagyok, hanem fél árva. És nem tudatosan ezt hogy érti meg, vagy hogyan próbálja alkalmazni egy 16 éves gyerek, vagy bölcsességi elméleti lelkisíkon. Hát maximum reggel így motivál magad egy picit vele, hogy hú, hát jó, gyere uram, akkor bizonyíts. De a szívbeli dolog, a szellembeli dolog pedig ez így valahogy megragadott ezen, és Isten jött, és bizonyított, és apám helyett apám volt, nagyon sok helyre, egészen addig, ameddig le nem diplomáztam, és be nem álltam az első igazi rendes munkahelyemre, mintha vörös szőnyeget terítettek volna az életem nagyon-nagyon-nagyon sok területén előttem, és folyamatosan ott volt az a fajta szellembeli meggyőződés, nem így bölcsességileg, meg így belső motiváció, hanem szellemben, hogy a szívemben, hogy Isten velem van, és ez az ő akarata volt, nyilván, amit elmondtam azért, és hogy engem végig fog ez az egész kritikus időszakon vezetni, és végig vezetett. Nem is úgy, ahogy én gondoltam, hanem azért sokkal jobb életem lett mint amire mondjuk predesztinálva lettem volna. Hát én azt látom egyébként visszatekintve, hogy így egy generáció alatt nem egy generációnk fejlődött semmiben sem a családunk, hanem legalább 2-3-at, hanem 4-et. Minden esetben átfogólag, anyagilag, bölcsességileg, tudásilag, szellemileg, mindenhogy. Mert velünk van az Isten, szerencsére a családom nagyon-nagyon nagy része keresztény hívő, és ezek a szellemi dolgok révbe értek, és révbe érnek, és amit Isten kijelentett, az úgy van, és meg vannak élve, és a szelleméből pedig megjelennek a földi valóságba is.
0: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, ez nagyon sok jó érzést kelt bennem, szerintem a hallgatókban is, mert hogy nagyon sokféle módon tudunk itt hasonlóságokat, vagy hasonló pontokat találni, és azt jutott még közben eszemben, amíg beszéltél, hogy vajon az elhívás lehet-e az is, hogy idézőjelben csak valakinek, hogy megtérjen, és aztán úgy élje az életét, vagy akkor már azzal jön valamilyen isteni feladat, ami ennek engem az Isten elképzelt és megteremtett?
1: Nem hiszem, hogy nem értek fel egyet, hogy a megtérés az elhívás lenne, mert az az eredeti állapotnak a visszaállítása. Tehát, hogy hivatalosan amikor Ádám és Éva teremtetett, akkor színről színre ott voltak az Isten, az az eredeti elképzelése, teremtettsége Istennek. És ez a célja, hogy nyilván most minél több ember megmeneküljön, megváltódjon, Krisztushoz forduljon, de ez nem elhívás, mert az elhívás inkább egy feladat, vagy egy, igen, ezt mondanám, hogy egy feladat, egy ilyen misszió, egy mission, amit be kell tölteni Istennel. Uh-huh. És ez az első lépés, nyilván igen, az első lépés, hogy megtérjen az ember, odaforduljon Krisztushoz, de nem, szerintem nem lehet elhívás, mert nagyon sokszor pedig az elhívás, ahogy látom akár Bibliában is, hogy mivel generációkon túl ívelő, ezért nem az az ember fog a végére pontot rakni, mert azt meg kell értenünk, hogy Istennél van a kormánykerék, és nekem ebből Izsák az egyik kedvencem az Ábrahám, Izsák, Jákob történetében, hogy Izsáknak csak, itt nagyon erős zárójelben vagy apostrofokban a csak, az volt az elhívása, hogy minden, amit Isten adott Ábrahámnak, azt ő szívben megerősödve átvegye, és sok-sok évvel később továbbadja Jákobnak. Mert Ábrahám jött ki arról a földről, és történt fel az a rengeteg dolog, aztán Jákobnak lett 12 fia, és úgy mentek, úgy vándoroltak, és majd később értek el Egyiptomba. Izsákkal így nagy globálisan annyi minden nem történt. Viszont ha ő nincsen, és ő nem tölti be az elhívását, akkor ott megszakad ez az egész családi elhívás, vagy ez a generációs elhívás. Nem. És ő is megértette, mint hogy Ábrahám is megértette, hogy ez az elhívás, ez Isten idejében zajlódik. Az, hogy ebből ő kis szeretet benne van és vele tölt, az egy dolog, és ő ezért hálás, és igyekszik mindent megtenni, de ez majd a történelem végéig fog zajlani. És én hiszem azt, hogy ezek a nagy elhívások, meg így az elhívások, ezek nem lezárulnak, hogyha az illető mondjuk miért jó szellemileg, de hogy nyugdíjba megy, mert leteszi, nem tudom, a szolgálatot, mert most már megpihen és szolgált átadás történik. Maga az elhívás az isteni tervben folyik tovább, mert ezért van az, hogy ezeket az elhívott embereket ő arra is hívta, hogy felkészítse a szenteket és a többi embert, a következő generációt a szolgálatra. Ha én nem készítenék embereket, és én nem foglalkoznék emberekkel, hogy az evangélista ajándéknak a felfokasztásában, segítésében, tanításában, akkor így az elhívásom egy nagy része az egy nagy X lenne. És Istennek majd máshogy bele kéne nyúlnia, hogy a terve megvalósuljon. Mert tovább kell, hogy vigyék ezeket a dolgokat, ameddig világ a világ, mert Isten ezt így találta ki, és az ő időségján játszódik az elhívás, nem pedig a mi időségünkön.
0: Van annak bármilyen jellemző tényezője, vagy tud-e jellemző lenni, inkább így kérdezem, az elhívás, mint olyan a korszakoktól függően a mostani nehéz viharos időkben?
1: Nem tudom.
0: Nehezebben megtalálni most, amikor ennyire nehéz a világ.
1: Hát, nagyon, igen, nagyon nehéz a világ, viszont orgyás a szükség. Így nem, így azt mondom, inkább azt mondanám, hogy más megtalálni. Nem éltem sok száz évvel ezelőtt, de azt látom, hogy a rengeteg szükségre Istennek rengeteg adása, válasza. És amit mondtam még az egyik kérdésedre, hogy ez az Uram, itt vagyok, használj, ez is egy ugyanilyen lehetőség, egy kérdés, hogy válasz Istentől, vagy egy válasz kicsikorásra, hogy látom, Uram, itt van ez a feladat, belelépek, jó velem leszel, és elkezdjük csinálni, és ezen keresztül elkezd kialakulni, hiszen nagyon sok lehetőség van most már egy ilyen keresztény közösségbe, így ebbe a világi szituációba szolgálni, belelépni, hogy egész egyszerűen csak kifejezni valamilyen szinten az embereknek azt a fajta isteni szeretetet, ami bennünk is van már, hogy valamilyen szükséget betölteni. Akár magába a gyülekezet közösségébe, vagy a gyülekezet úgy működjön, hogy tudjon szolgálni kifelé, akár kifelé szolgálni különböző platformokon, ilyen-olyan módon, de hogy ez a rengeteg szükség, ez rengeteg lehetőséget is adott. És rengeteg lehetőséget is fog adni arra továbbra is, hogy az Istennek a dicsősége, meg a csodái, meg a megoldásai megjelenjenek. Én most azt látom, hogy például a gyülekezetünkben nagyon sok olyan ember tér meg, aki mindenféle problémából, de megszabadult, és inkább úgy mondom, hogy megszabadult, hogy volt egy nehéz helyzet, teljesen mindegy, hogy ez anyagi helyzet volt, hogy betegségben volt, vagy családi, óriási családi problémákban volt, vagy bármilyen ilyen nyomorból, de Isten adott egy megoldást. Különböző megoldásokat a különböző problémákra, nyilván Isten el a kreatív, nincs két ugyanolyan megoldása, de azt látom, hogy ezzel a rengeteg nehézséggel, nyomorral, nagyon egyetetőbb válasza van Istennek. És be fogja úgy is tölteni ezeket. És azt látom, hogy ha ott vagyunk mi, és tud rajtunk keresztül működni, az nagyon jó, mert akkor mi is beállhatunk ebbe, ha pedig nem, akkor, ahogy a Biblia is mondja, hogy ha mi nem megyünk, akkor majd mennek a kövek. Csak az ránk nézve nem lesz hízelgő.
0: Tomi, nagyon-nagyon szépen köszönöm az idődet, köszönöm ezt a sok mindent, amit kapaszkodóul oda tudtál adni a hallgatóknak, és hát nem mellesleg nekem is, és leginkább köszönjük az idődet.
1: Rendben, nagyon köszönöm, hogy a lehetőséget.
0: A Hitem szerint mai vendége volt Kis Tomi, férj, édesapa, zsidó keresztény és evangelista, akivel az elhívásban rejlő erőről beszélgettünk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Tilos fürdeni több velencet a Vitt strandon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállás a Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszentbenedekhez a víz alatti gáthoz, amivel mesterségesen meg lehet emelni a vízszintet. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokatmondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145 tankönyvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap, a tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán beszámolta arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is, amely a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóit ellenőrzi. Egy időre a vasúti forgalmat is leállították Szegeden, mert égett a sínek melletti gaz és avar. A lángok egy napelemparkot is veszélyeztettek, de oda végül nem terjedt át a tűz. A közelben korábban egy másik helyre is riasztották a tűzoltókat, ott 60 nagyméretű körbála égett, és tüzet fogott egy ól és egy utánfutó is. A lángokat már eloltották, a tűzoltók elhúzódó utómunkálatokra számítanak. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátra levő részére több velencetavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást.
0: Időjárás.
1: Fokozódik a hőség. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, hogy gyenge záporzivatar előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Jó mannázás, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és délután 3 óra van, úgyhogy startol a szombati kanapé. A következő 3 órában társas játékozás lesz. Horváth Zolival, a játékkonyhó játékmesterével hozunk olyan társasokat, amik a közeljövőben érkeznek, és próbálhatnak majd ki a játékos kedvűek. Aztán utána járunk annak, hogy az, hogy valaki sokat beszél, látszik-e a kézírásából. Az utolsó órában pedig a szemesi ünnepi piknikről számolunk be, és programot kínálunk azoknak, akik a Balaton mellé tervezik a pihenésüket a közeljövőben. Most a Vance Joy féle Saturday Sun érkezik ide a Manna FM-re. Tartsatok velem!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, a kellemes rádiózást, és akkor itt van a társasjátékos. Órán kelő lehet venni a kedvenc táblás, vagy éppen kártyás társasjátékot, és hallgatni félfüllel közben, hogy Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere merre is járt az elmúlt héten, hiszen ígérted nekünk, hogy társasjáték bemutatókkal érkezel. Szia!
1: Hódolatom a kedves hallgatóknak, ugyanis a misztikus Hódvilág rendezvényen voltam múlt hét vasárnap, ami tulajdonképpen nem volt más, mint az AZ kiadónak a szakmai napja, és hát ebben a hódolatban mindenképpen a kiadó részéről is kifejeződik a társasjátékok iránti szenvedélye, lelkesedése, és hát természetesen a Hód megjelenik a kiadó logójában is, és a szlogenje is: a játéknak hódolunk, úgyhogy mindenképpen a mai beköszönés ennek is volt köszönhető, ez a hódolat, ez a játék iránt, illetve a kiadó iránti munkásság elismerés is az én részemről.
0: Kicsit mutasd be nekünk ezt a kiadót, honnan indultak?
1: Hosszú évekkel ezelőtt rengeteg hobbi társasjáték szabályfordítói projektből, és természetesen a hatalmas játék iránti hódolatból, játékszeretetből indult Kánai Zolinak és feleségének, Annának társasjátékok iránti rajongása, és ez a rajongás kinőtte magát egészen odáig, hogy közösségi finanszírozásból megvalósuló közös rendelésekből és a társasjáték fordítói projektekből nőtte ki magát az AZ kiadó, egy mára már egész különleges és komoly portfólióval bíró kiadóvá. Nagyon fiatal egyébként maga a kiadó, és nagyon izgalmas, különleges, szemedgyönyörködtető játékokat hoz a magyar játékosok számára, és hát természetesen az AZ név az az Annának és Zolinak neveiből adódik össze, és a Hód mint jelkép, mint figura pedig a logójukban szerepel.
0: Én, ha jól emlékszem, akkor volt már róluk szó itt a műsorban, és egy játékukról is.
1: Valóban, a kiadó 2023-ban indult a Kora Quest elnevezésű játék megjelentetésével, és igen, beszéltünk már róla, és nagyon részletesen be is mutattuk ezt a nagyon különleges COVID időszakban megszülető társasjátékot, amely egy izgalmas és könnyen tanulható kooperatív családi játék volt -4 fő számára. Ez egy ilyen szörnylegyőzős, mesés, kalandos játék. Ahogy belenéztem újra a Kora Quest dobozába, rá kellett jönnöm, hogy ott is megjelenik a Hód, hiszen Hódony falva és környékén játszódik maga a játék. Szóval ez egy mesés, szörnylegyőzős, kooperatív játék, amelyet valóban részletesen bemutattunk. Sajnos ez ki is fogyott már a boltok polcairól. És utána beszéltünk a kiadó második játékáról, a Mikulás műhelye elnevezésű játékról, ami most a nagy hőségben kicsit furcsának hangzik, de hogy hamarosan újból meg fog jelenni, és hát szerencsére ismét elérhető lesz, hiszen ez is elfogyott már a hazai boltok polcairól. De mielőtt még nagyon a játékok részletes bemutatásába mennénk be, picit a misztikus Hódvilág rendezvényről még azért saját élményeimet így megosztanám a kedves hallgatókkal. Ugyanis egy-egy ilyen szakmai napon mindig különleges élmény betekinteni a kulisszák mögé, megismerni a kiadó filozófiáját, megismerni a kiadók mögött lévő csapatot, a fordítókat, a szerkesztőket, a játékmestereket, azt a filozófiát, ami összeköti a nagyon sokszínű játékokat, hogy hogyan is gondolkodik egy társasjáték kiadó, egy fiatal társasjáték kiadó, hogy hogyan is hoz be, hogyan lokalizál, hogyan magyarít játékokat. Ez számomra mindig egy nagyon-nagyon különleges élmény.
0: Na akkor innét folytatjuk majd a beszélgetésünket Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével. Ha kérdeznétek, írhattok például a Messenger üzenetet is a Manna FM Facebook oldalán keresztül. Yeah,

0: Kellemes rádiózást, ez a Manna FM kanapéja, és benne a társasjátékos óra Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével, és Zoli egy társasjáték kiadói napon járt nem is olyan régen, ahol többek között megismerhette azt is, hogy milyen játékokra számíthatunk ősszel a csapattól. Na, menjünk tovább!
1: Ezen a misztikus holdvilág rendezvényen nem csak egy-két játékról beszéltünk és láthattunk, hanem nagyon különleges és friss megjelenéseket is láttunk, amelyek már úton vannak hazánk felé, olyan játékok, amelyek az őszi szezonban már elérhetőek lesznek, és hát magát a filozófiáját is a cégnek egy kicsit megismerhettük, ami nagyon érdekes, mert hogy nagyon különleges és különböző típusú játékokat jelentetnek meg, hiszen a Mikulás műhelytől eljutva, ami egy családbarát játék, egy Elder Scrolls nevezetű, a maga nemében heavy gamer, komplex összetett játékok világáig, tehát nagyon sokszínű a kiadónak a portfóliója, és ahogy beszélgettünk a kiadó vezetőivel, rámutattak arra, hogy az ő portfóliójuk az pont ezt a kettő vonalat igyekszik képviselni, hogy a maga nemében különleges játékokat hozzanak, családi plusz kategóriás, ilyen például a Mikulás műhely, vagy hamarosan bemutatom a Kokesit és a 12 folyó elnevezésű játékokat, illetve a Heavy Gamer játékokat, amelyről viszonylag keveset beszélünk itt a rádióban. Nagyon komplex, nagyon összetett, nagyon különleges komponensekkel dolgozó, nagyon nagy időbefektetést igénylő játékok, akár mind a játékszabály tanulás során, akár pedig a játék menet során is. Tehát a heavy gamer játékokat úgy írnám le, hogy azoknak valók, akik nem társasjáték gyűjtögetők, és nem az a céljuk, hogy minél több társasjátékot birtokoljanak, hanem az a céljuk, hogy egy-egy játékot sokkal mélyebben meg tudjanak ismerni.
0: Összefoglalva, mi volt a tapasztalatod a hódos napról?
1: Szóval, különleges mechanikával működő, nagyon szép és izgalmas képi

0: világgal rendelkező játékok jelennek meg az AZ kiadó portfóliójában. Második szempont a kiadó játékait, ami összeköti, hogy maga a kiadó nem riad vissza a nyelvfüggő játékoktól. A nyelvfüggő és nyelvfüggetlen játékok között nincs jobb vagy rosszabb, hanem ezek a nyelvfüggő játékok ugye azt jelentik, hogy nagyon sok felirat van akár kártyákon, akár lapkákon, tokeneken, jelölőkön, játéktáblán, és bizony-bizony egyes játékokban lévő szöveg mennyiség esetleg azokat visszatartja, akik nem birtokolják komoly szinten mondjuk az angol vagy egyéb idegen nyelveket. Szóval a nyelvfüggő játékoktól sem riad vissza maga a kiadó. Ez nagyon sok energiát, nagyon sok fordítói munkát jelent, de megéri azt gondolom a befektetést, mert különleges csemegéket tudunk kipróbálni. A harmadik dolog, ami a kiadónak különlegessége, az a kiegészítők megjelentetése, ugyanis hát mindenki tudja, hogy egy játék sok esetben tartozik valami kiegészítő, ilyen például a Carcassonne végtelen mennyiségű kiegészítője, vagy éppen a Catan, ha csak két nagy klasszikust említünk meg. A hazai társasjátékos felvevő piac az tulajdonképpen kicsi, és sok-sok új játék jelenik meg a hazai kiadóktól, és hát a kiegészítőket nem feltétlenül éri meg forgalmazni, viszont hogyha mégis beszerezzük a kiegészítőket, akkor egy teljes, egész komplex játékvilágot kapunk a játékosként az asztalra, ami a kiegészítőkben jelenik meg, hiszen maga az alkotó ezzel a teljes komplett rendszerrel gondolja az általa megálmodott játékvilágát komplexnek. A családi plusz és heavy gamer világ, a nyelvfüggő játékok és a kiegészítők megjelentetése az, ami nagyon különlegessé teszi, azt gondolom, az AZ kiadót, és mit szólnál hozzá, hogyha most belenéznénk néhány frissen érkező játékukba?
1: Benne vagyok, lássuk akkor az újdonságokat, de csak egy kis zene után itt a Manna kanapéban. A beszélgető partnerem Horváth Zoltán, a Játékkunyhó játékmestere.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Valami új, kipróbálandó társas játékra vágytok, akkor mondjuk, hogy nem sokára. Néhány hét múlva milyen új megjelenések érkeznek majd, de érkezik a Yazoo-féle Dongó is a Manna kanapéban.
1: Ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Élet, öröm, zene.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Valami új, kipróbálandó társas játékra vágytok, akkor mondjuk, hogy nem sokára. Néhány hét múlva milyen új megjelenések érkeznek majd, de érkezik a Yazoo-féle Dongó is a Manna kanapéban. Kellemes szombat délutánt kívánok, és köszönöm, hogy itt vagytok velem. Ti is, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és benne a társas játékos óra Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, és akkor Zoli azt dobtad föl az előző beszélgetésünk végén, hogy akkor hoznál egy-két újdonság társast is nekünk. Benne vagyok, na akkor mivel kezdjük?
1: A kokesi játékot hozom elsőként, amely egy 1-től 4 főig játszható, 40-45 perces játékidővel bíró játék. 14 pluszosnak írja doboz, de bőven 8 éves kortól már játszható maga a játék. Ez egy közepes méretű doboz, egy gyönyörű szép japán kokesi baba figura található a doboz elején, és ebben a játékban mi híres kokesi baba készítő mesterekként igyekszünk minél több boldogságot okozni magunknak is, miközben alkotjuk ezeket a kokesi figurákat, illetve a megajándékozottaknak is minél több boldogságot szeretnénk adni, és ebben a játékban boldogságpontokat gyűjtögetünk, ami számomra azért kedves, mert le is írja maga a játékszabály, hogy nem az a lényeg, hogy most nyertünk-e vagy sem az adott játékban, és hát természetesen az nyer, aki a legtöbb boldogságpontot szerzi egyébként, de hogy a legfontosabb az, hogy mindannyian boldogabban fejezzük be magát a játékot, mint ahogyan elkezdtük, és ez szerintem egy óriási értéke lehet annak, hogy legközelebb is így tekintsünk minden társas játékos alkalmunkra, hogy nagyobb élménnyel gazdagodva, feltöltve álljunk fel, és a kokesi ezt lehetővé is teszi.
0: Mi a játék menete?
1: Tehát kézműves mesterek vagyunk Japánban, kokesi babákat hozunk létre, és fejlesztjük mesterségbeli tudásunkat, lapkákat húzunk egy központi készletből, ezeket helyezzük el a saját játékos táblánk 5 részén, miközben igyekszünk minél teljesebb boldogságot elérni, miközben a kézműves technikánkat és a műveinket is tökéletesítjük. Nagyon jópofa akcióláncok születnek meg azáltal, hogy melyik figuránkat mozgatjuk, és a játékos táblánkon milyen lapkák szerepelnek, amelyek újabb akciókat, láncreakciókat indítanak el. Nagyon-nagyon szemedgyönyörködtető maga a játék, és nagyon tetszik benne az, hogy többféle játékmódban is játszhatjuk magát a játékot. Kokesi fa figurák is megjelennek, természetesen fabábuk ebben a játékban. Nagyon-nagyon jó minőségű játék, tehát a kokesi hamarosan elérhető lesz. 1-től 4 fő játszhatja, 45 perces játékideje van, és én azt mondom, hogy már bőven 8 éves kortól játszható. Én nekem szerencsém volt egy úgynevezett műszaki példányt kipróbálni. Hatalmas játékélmény számomra ez a kokesi.
0: Na, hogy milyen játékokat ajánlasz nekünk még a mai adás végére, ez is ki fog derülni, de csak életörömzenék után. Horváth Zoltán a beszélgető partnerem a 98.6 Manna FM kanapéjában, a játékkunyhó játékmestere.

0: Társas játékozás ideje, ez a 98.6 Manna FM kanapé a szombat délután, amikor is Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével biztatunk benneteket arra, hogy vegyétek elő a kedvenc társas játékotokat, vagy hogyha már esetleg unnátok és beújítanátok valamit, akkor mondjuk azokat, amik nem sokára megjelennek majd, és érdemes lehet a figyelmetekre. Na milyen játékot ajánlasz nekünk még a mai adásban, Zoli?
1: Itt van egy különleges megjelenésű 12 folyó elnevezésű játék. Ez azért kedves számomra, mert 2-4 fő játszhatja, 45-60 perces játékidővel bír, 10 éves kortól írja maga a doboz, de egyébként azt gondolom, hogy ezt is már gyakorlott 8 évesek játszhatják, egy egyszerű játékmenettel rendelkező játék, 12 folyó, 12 folyam, különleges mágikus gyöngyöket gyűjtögetünk, ebben a játékban munkásokat, törzslapkákat helyezünk le a folyó különböző szakaszaira, a folyó pedig különleges gyöngyöket, különböző értékű színes gyöngyöket rejt, amelyeket a játék egy adott pillanatában leengedünk, és gyakorlatilag legördülnek ezek a mágikus gyöngyök a játéktáblán, és a különböző akadályokba, amit mi a törzslapkáinkkal hoztunk létre, megakadnak, és ezeket szerezhetjük meg, melyből különböző szetteket, kollekciókat fogunk tudni létrehozni, azáltal, hogy a felfogadott falusiak vágyait tudjuk teljesíteni, és segíteni tudjuk a falusiakat. 12 folyó is hamarosan érkezik, egy nagyon szép kivitelezésű, nagyon szép asztalképű családi társasjátékként ajánlom jó szívvel.
0: Maradt a végére új játék?
1: Aki egy különleges mai modern témát szeretne kipróbálni, azoknak a minigolf designer elnevezésű játékot ajánlom jó szívvel. Ez egy nagyon könnyen tanulható, akár 5 fővel is játszható, egy másfél órás játékidejű játék. Könnyű tanulhatósága van, de elég komplex tud lenni maga a játék, ezért 10 éves kortól ajánlható. Maga a játékmenet egyébként épít a lapka lehelyezésre, és a változó moduláris játéktáblára, és maga a játék az azért izgalmas, mert Annának és Zolinak ez volt az első ilyen gondolat csírája, hogy megjelentessék néhány évvel ezelőtt ezt a minigolf designer játékot a hazai piacra, de aztán mégis a Korakveszt lett az első játékuk, és hát ez a játék októberben elérhető lesz. Gyakorlatilag tervezőknek a bőrébe fogunk bojni, célunk, hogy megtervezzünk egy 9 pályából álló minigolf parkot, amely kielégíti a megbízóinknak, aki egy férj és egy feleségnek a terveit. A férj és a feleség különféle elképzelések mentén mozognak, hogy mit is szeretnének látni a minigolf parkjukban, és egy nagyon-nagyon izgalmas, jópofa lapka lehelyezős játékként a Minigolf Designer is elérhető lesz hamarosan a magyar piacon. A játék egyébként 1-5 főig játszható, egy másfél órás játékidejű és 10 éves kortól ajánlható.
0: A komoly, hosszabb, fajsúlyos társas játékok közül mi várható hamarosan?
1: A Heavy Gamer kategóriába pedig most csak így felvillantok néhány különleges címet, ez a Luthier hangszerek művésze alcímet viselő játék, illetve az Éda Álma elnevezésű játék is nagyon-nagyon különleges működési módú játékként fog megjelenni hamarosan, szintén október-november tájékán. Akiket bővebben, részletesebben érdekel az AZ kiadónak a munkássága, nyugodtan a közösségi oldalakon keressen rá, illetve a www.kickstarterek.hu honlapot ajánlom böngészésre, hiszen ott a kiadó bemutatkozik, és a frissen megjelenő játékaikról is kaphatunk bőségesen információt. És hát, ahogy a Kokesi játék is fogalmaz, álljunk föl minden társas játékozás után boldogabban, mint ahogy leültünk, játszunk minél többet, jó játékot kívánunk mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönöm Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével társasoztunk az elmúlt órában, ez a Manna kanapé, és ezt a beszélgetésemet is visszahallgathatóvá fogom tenni, kereshetitek majd a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on, de dobhattok be nekünk a következő hétre témaötletet is, SMS és Viber számom 0677 1986.

0: 4 óra után már grafológia annak a napéban, hogy az, hogy valaki bőbeszédű, szeret csacsogni, sokat beszélni, látszik-e a kézírásban, ennek megyünk utána majd, és Lady Gaga is hozza a Born This Way-t az óra elejéről.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Forróság és zavartalan napsütés várható. Óvatosságra intélt utazókat a külügyminiszter a külföldi erdőtüzek miatt. Készül a víz alatti gát a paksi erőműnél. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozott tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területeket nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott. Ezek közül 73-at az omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállás a Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszint emelkedést regisztráltak a szakemberek. A Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett, kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Eddig 20 cm-t süllyesztettek a bárkákon, mondta a Paksnál zajló mederszint emelési munkák műszaki vezetője. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4IG cégcsoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4IG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit. Fokozódik a hőség, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő valószínű, eső nem lesz. A legmelegebb órákban 32-35 fok valószínű, hajnalban 12-19 fokig hűl a levegő. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge záporzivatar előfordulhat. Napközben 32-37 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 óra van, köszönöm szépen, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat. Argyelán Kriszta vagyok, és mondom is, hogy ebben az órában mire készülhettek. Hogy vajon a bőbeszédűség látszik-e a kézírásból, vagy az, hogy valaki milyen érzelmet táplál a másik iránt, valódi-e a szerelem, az kitűnik-e néhány sorból? Na, ezeket fogjuk kideríteni, és Lady Gaga is érkezik a Born This Way-jel.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi, hogy a Manna kanapéban itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és grafológiával fogjuk folytatni, hiszen ezúttal Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa a vendégem, és két hallgatói levelet is kapott Hédi, az első Fruzsitól érkezett, és így hangzik. Kolléganőm most megy nyugdíjba, ennek kicsit örülök, mert állandóan beszélt munka közben. Viszont szeretném elkerülni, hogy az új munkatársam is ilyen legyen, kiszűrhető ez a kézírása alapján, mert ha igen, az nagy segítség lenne.
1: Ó, igen, határozottan ismerős a helyzet, kedves Fruzsi. Magam is megéltem már ilyet. Amíg az egyik felet zavarja a koncentrálásban, addig a másik észre sem veszi mindezt. Nem mindegy azonban, hogy ki, miért, hogyan és mikor beszél folyamatosan. Ahogy természetesen az sem mindegy, hogy a beszédesség, a foglalkozás vagy munkakör elvárása-e annak velejárója, vagy ahhoz szorosan hozzátartozó követelmény. Mert ha nem, akkor ugye ez megint problémát vethet fel. Szerencsés lett volna, ha a munkakörükre is utal egy fél mondat erejéig.
0: Nézzük ezt az esetet, amikor ugye a munkahelyi elvárás a sok beszéd. Mi van ilyenkor?
1: Egyes munkakörökben, mint például a tréner, az értékesítő, az ügyfélszolgálatos, folyamatos beszédképesség munkaköri elvárás. Azoknál, akik ilyen feladatkörben tevékenykednek, természetes, úgy gondolom, a sok vagy az állandó beszéd. Az azonban náluk is fontos, hogy mindezt átgondoltan, lényegre törően és érthetően tegyék. Az ő esetükben többnyire csak az lehet gond, ha ennek a magánszférájukban sem tudnak ágyt parancsolni, vagyis a saját privát szférájukban is sokat beszélnek, szinte kontroll nélkül.
0: Na és akkor adódik a másik szitu, amikor nem munkahelyi elvárás az, hogy valaki sokat kommunikál.
1: Úgy felmerül, hogy a zavaró tulajdonságával szembesítették-e már az adott személyt. Ha igen, akkor történt-e bármi változás nála, akár időlegesen is ezen a téren. Próbált-e kevesebbet beszélni, vagy odafigyelni arra, hogy ne beszéljen állandóan? Esetleg megkérdezték-e tőle, hogy mi okból érzi szükségét az állandó beszédnek? Mi a célja ezzel? E kérdések megfogalmazása úgy vélem elsősorban a jövőre nézve adhat majd segítséget hasonló esetekben. Sokat lendíthet, vagy lendíthetett volna a dolgon, a nyugdíjba vonuló kollega kapcsán, ha mindez megtörténik, és visszajeleznek számára, és rákérdeznek erre a zavaró beszédigényére. Persze főként ez akkor eredményes, ha az adott személyben nem csak tudatosul az állandó gondolatközlés, de ő maga is választ keres ennek okára. Előfordul ugyanis, hogy mindennek a hátterében pusztán egy rossz berögződés áll. Ő maga nincs is tudatában annak, hogy félhangosan mondja ki a gondolatait, mint egy maga elé motyogba. Célja legfeljebb csak annyi lehet ezzel, hogy ne felejtsen el semmi fontosat a munkája során.
0: Na, hogy mi állhat még a sok beszéd hátterében, erre próbálunk választ adni Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel itt a Manna kanapé grafológiai órájában. Rövid életörömzene után folytatjuk.

Szombat délutánban is együtt kanapézhatunk itt a 98.6 Manna FM-en. Remélem Fruzsi is hallgat bennünket, aki feltette a kérdést, hogy vajon kiszűrhető-e a kézírás alapján az, hogy valaki folyamatosan beszél. Fruzsi kolléganője most ment nyugdíjba, és hát nagyon szeretné Fruzsi elkerülni azt, hogy a következő kolléga is

0: milyen legyen, ez nagy segítség lenne számára. És akkor ott tartottunk, hogy egy kicsit azt elemezgetjük, hogy mi minden állhat annak a hátterében, hogy valaki sokat beszél.
1: Lehetséges az is, hogy a működésmódnak a széles ismeretkörre épülő számos gondolat adja a hátterét, amelyek közvetítését vagy szavakba öntését fontosnak tartja, akár közvetlen visszajelzés vagy érdeklődés hiányában is. Vagyis ő nem is figyel a környezetére és a befogadó félre vagy annak visszajelzéseire, ő csak mondja, ami éppen a fejében gondolatként megfogalmazik. Tény, hogy ez kimondottan zavaró lehet a környezet számára, főként, ha nekik is megvan a saját feladatuk, amire figyelniük kell. Ennél már csak az lehet zavaróbb, ha az állandóan beszélő személy túl részletgazdagon vagy gyakori gondolati kitérőkkel kommunikál, azaz mondandóját nem rendszerezi és nem logikusan építve, felépítve tolmácsolja. Ez különösen zavaró lehet, hogyha munkakörében elvárásként kommunikál, de ezen a módon, és mindezt az ügyfelek tájékoztatása során teszi például. Ez ugyanis megnehezíti mondandója követhetőségét, érthetőségét, ezért az ügyfél vesztést is magával hozhatja hosszabb távon.
0: Ugye arra is vonatkozott a kérdés, hogy ez kiszűrhető a kézírás alapján.
1: Grafológiai oldalról a beszédesség, mint a tulajdonság, jól behatárolható a kézírásjegyek alapján. Ez Fruzsi számára, gondolom, megnyugtató lehet. Ennek egyik általánosan megjelenő jellemzője, hogy akkor említsek ide vágógrafológiai információt is, például a teleírt papír. Mikor valaki nagyon szűk, vagy akár hiányzó margókkal, sűrűn, kicsi sor- és szótávolságokkal írja tele a rendelkezésre álló felületet és magát a papírt. Ez azonban nem feltétlenül jelenthet még így önmagában túlzott beszédességet, de lehet arra utaló erősebb jelzés. Fontos szempont ugyanis, hogy mennyire tudatos, illetve kontrollált ez a közlésmód. Vagyis alkalmaz-e az írás során bekezdéseket az író személy kommunikációja során, azaz tagolja-e, rendszerezi-e a közlendőjét. Ha szűkebben is, de megtartja például következetesen a margóit. Mennyire rendezett az írása? A sorok, a szavak távolsága, iránya, a betűk tengelydőlése következetesen azonos jellemzőket mutat-e? Megjelennek az ékezetek, és ha megjelennek, akkor azok mekkora mérettel, formával, intenzitással és megfelelő helyen jelennek-e meg? Ha legalább a fentiek láthatók a kézírásban, beazonosíthatók, tehát a margók, a sorok, a szavak távolsága, a bekezdések, az ékezetek, akkor nyugodtak lehetünk afelől, hogy az adott személlyel érdemi és a kölcsönösségnek is teret adó párbeszéd folytatása lehetséges. Azaz a bőbeszédűsége mederben tartható. Ennek megállapítása azonban mindenkor szakértői feladat. Éppen ezért ide kapcsolódó fontos információ, hogy leendő munkatársa kézírását, amennyiben gondolkodnak ilyen vizsgálaton, kizárólag az ő külön írásbeli engedélyével lehet elemeztetni.
0: Nagyon szépen köszönöm Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértőnek, aki Fruzsi kérdésére válaszolt azt, hogy bizony utalnak jegyek arra, hogy valaki igenis bőbeszédvé és szeret sokat csacsogni, akár munka közben is. Erre volt ugyanis hallgatón kíváncsi. Hamarosan egy újabb hallgatói kérdéssel folytatjuk, ne menjetek messzire, ez a Manna FM kanapéja.

rádiózást a Manna kanapéban. Sziasztok! Egy nagyon izgalmas téma jön most. Az igazi szerelmet, az érzelmeket lehet-e látni a kézírásból? Egy hallgatónk erre kíváncsi. Fiatalok és tábori szerelem következik Justin Bieber és a Holly után itt a Manna kanapéban.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a 98.6 Manna FM életöröm zene, és akkor egy másik grafológiai kérdés a kezemben. Balázs írta, aki 14 éves. Az iskolai táborban megismerkedtem egy lánnyal nemrég, aki nagyon tetszett nekem, megbeszéltük, hogy írni fog. Ha így lesz, miből láthatom, hogy tényleg tetszem neki?
1: Hú, a mindenit! Ez a kérdés igazán meglepett. Lehet, hogy csak azért, mert számomra az írni fog kifejezés még a normál levélküldést jelenti, így más tartalmakat hív elő bennem. Kérdés tehát, hogy mire is gondolt a ifjú hölgy írás alatt. Vagyis milyen módon fog írni neked Balázs? Elektronikus úton, e-mailben, SMS-ben, ahogy ez a mai világban elterjedt, vagy a hagyományos utat választja, kézírással fogja, azaz toll papírboríték felhasználásával.
0: Nézzük meg a két esetet külön-külön.
1: Az első esetben, ha elektronikus úton fog neked írni, grafológusként nem sokat fogok tudni segíteni a kérdésedre adandó válaszommal. A grafológusok ugyanis a hagyományos, a fiatal, mai 14 évesek korosztálya által kevésbé kedvelt tollpapír kölcsönhatásban kelt kézírások elemzésére vannak felkészítve, ebben jártasak igazán. Ugyanakkor az elektronikus úton kapott üzenetek is tartalmazhatnak olyan jellemzőket, amelyek arra utalnak, hogy a címzett tetszik a küldő személynek. Ez azonban gyakran tartalomból derül ki, tehát nem grafológiai jellemzőkből, vagyis úgy, hogy mindezt konkrét szavakkal is leírja, rögzíti a küldő fél. Ezen kívül a szövegben használt jelzők, szóösszetételek érzelmi töltete is sugallhatja ezt a tetszést.
0: Mikre gondolsz itt, Hédi?
1: Például fantasztikus, remek, nagyszerű, csúcs volt, bizsergett a gyomrom, dobogott a szívem, s a többi megfogalmazásokon keresztül. Kiemelendő azonban, hogy az így írt üzenetek rövid terjedelme, és ugye a szóbeli hangsúlyoknak a hiánya általában ritkán teszi teljesen egyértelművé, vagy pontosan értelmezhetővé az üzenet tartalmát az olvasó számára. Így az, a saját vágyaitól, emlékeitől hajtva, esetleg többet gondolhat bele, többet remélhet a sorokból az író szándékánál. Vagy akár félre is értelmezheti a kapott sorok jelentését, esetleg rosszul esetnek neki az egyes szavak, vagy meg is sértődhet azokon. Javaslom ezért, Balázs, hogyha fogsz kapni SMS-ben üzenetet ettől az ifjú hölgytől, és az nem lesz egyértelmű számodra, az abban leírtak, akkor célszerű mindjárt rákérdezni arra, hogy pontosan hogyan gondolta azt a küldő fél. Így sok felesleges lelki dilemmát és találgatást meg tudsz majd előzni.
0: Na megnézzük nem sokára a második esetet is, amikor tényleg kézzel írt levél érkezik Balázsnak a kiszemelt leányzótól, akivel a táborban ismerkedett meg, hogy milyen jegyekre figyelhet, hogy valóban őszinték-e az érzelmei, és hogy viszonzott-e a szimpátia. Na erre fogunk még kitérni, ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel.

0: Van még egy kis időnk a 98.6 Manna FM kanapéjában. Szombat délután Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő Balázs kérdését kapta másodikként, és itt szólt a kérdés: iskolai táborban megismerkedtem egy lányjal, aki nagyon tetszett, megbeszéltük, hogy írni fog. Ha így lesz, miből láthatom, hogy tényleg tetszem neki? És hát ugye Hédi mondta, hogy ugye az írni fog, az lehet SMS-ben, vagy valami digitális formában, vagy lehet valóban levéllel is, és ha ez a második eset forog fenn, akkor vajon mit tudsz Balázsnak üzenni?
1: Ha hagyományos módon történő levélírással fog megkeresni az ifjú hölgy, már valós támpontokat adhatok a kérdésedre. Ha ezt a megoldást választaná, több írás jellemzés utalhatna arra, hogy tetszel neki, és hogy szívesen ápolná a kapcsolatot veled. Esetenként sok apró vagy éppen néhány látványos jegyben is tetten érhetővé válhat az érzelmet fokozott jelenléte a kézírásban. Most azonban, miközben ugye a válaszodat formálom, a konkrét kézírás ismerete nélkül csak általánosságban fogok tudni említeni pár erre utaló jellemzőt.
0: Azért nézzük meg, hogy mit keressen, mire fókuszáljon Balázs a kézírásban.
1: A pozitív érzelmek, emlékek megélése miatt a levél írójának írása általában, ha így érez, tehát pozitív érzelmekkel viseltetik a címzett iránt, akkor általában oldott, laza, könnyed vonalvezetésű. Az ábrándozás okán a kézírásban gyakorivá válhatnak a nagyobb, széles hurkok a felső zónás betűkben, míg az ékezetek magasra kerülhetnek, sőt esetenként körformát, szívecskeformát is ölthetnek. Az írás döntően kerekedett betűformákkal képződhet. Megjelenhetnek benne díszítések, szimbólumok, ezen belül a rajzolt, kidolgozott betűformák, hogy nagyon szép olvasható legyen az írás, vagy kisebb rajzok, ahogy említettem, akár szívecskék elhelyezése is az ékezetekben, az oválokban, vagy a papír szélén, vagy valamely szegletében díszítő elemként, sormintaként. Az is előfordulhat, az ilyen vonzalommal, élményekkel teli módon írt kézírásokban, hogy a páros, vagyis a kéttagú betűk, mint például az S, a C, a Z, a G, a G, stb. A betűtagok közötti távolság lecsökken, és a betűk szinte összebújnak vagy összeforrnak. A megélt vonzódás, a vágy, de nevezhetjük szerelemnek is, az érzelmeken keresztül időlegesen megváltoztatja az ember kézírását is. Az érzéseivel azonban jó tudni, hogy ki egyénisége szerint birkózik meg.
0: Ezt kifejted nekünk egy kicsikét jobban, illetve Balázsnak?
1: Egyesek boldoggá, felszabadultá válnak, és nem félnek felvállalni, kimutatni az érzéseiket, míg mások éppen ellenkezőleg, befelé fordulva, csendes szemlélődéssel lelkükben élik meg őket. Így kézírásuk is eltérő módon közvetítheti az érzelmeket. Ezeket csak azért mondtam, hogyha az említett jellemzők jó részét nem találnád meg az ifjú hölgy kézírásában, akkor gondolj erre, hogy lehet, hogy ő ennél kicsit zártabban kezeli az érzéseit. És még egy fontos dolog, mivel a mai fiataloknál csekély az esélye annak, hogy bárki a hagyományos kézírást választaná az érzései leírására vagy üzenetküldésére, esélyes, hogy a megismert ifjú hölgynél sem lesz ez másként. Ezt csak azért említem Balázsnak, hogy erre is fel tudjon készülni. Van azonban jó hírem is, nem kell feltétlenül várnod az ő jelentkezésére, hiszen te is írhatsz neki. Bármely formát is válaszza a megismert leány, a tény, hogy ír neked, már önmagában jelzés, hogy számára is különleges volt és élményt adott a találkozásotok. És arról is jelez, hogy jó szívvel gondol rád. Ha nem tetszenél neki, hidd el, Balázs nem írna. És ha ez megtörténik, ahogy a lány ígérte, a többi már csak is kettőtökön múlik. Remélem, még több szép közös élményben vesz részetek. Kívánom, hogy így legyen.
0: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő volt a vendégem ebben az órában, és megválaszoltuk két hallgatónk kérdését is, a zónákról beszélgettünk, aztán pedig az érzelmekről a kézírásban. Visszahallgatható mind a két témán, kereshetitek a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

5 óra után a 98.6 Manna kanapé még folytatódik, és a Balaton környékén nyaralóknak szeretnénk programot ajánlani, hiszen nem sokára startol a szemesi ünnepi piknik. Hogy milyen programok lesznek, és hogy kik a fellépők, ezeknek is utána járok nem sokára. Tartsatok velem, na meg hallgassátok az életöröm zeneim sorából az elsőnek bekészített John Legend féle You and I.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Reklám hangzott el.
9: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát Paksnál. Lakásépítési programot indít a kormány. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott városrészben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori Óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsfák, egy régi gyümölcsösben pedig a száraz fű kapott lángra a szabolcsi tornyospálcán. A gyorsan terjedő tűzoltását a gazdák 4 traktorral és 3 lajtos kocsival segítették. Erdőalj növényzete, száraz fű, faágak gyulladtak meg egy 10 hektáros területen, a veszprémi lovászpatonakül területén. 3 megye tűzoltói több órányi küzdelemmel fékezték meg a lángokat. Tűzötött ki a borsodi szakált kül területén is egy tanyánál. A lángok egy még le nem aratott gabonatáblát is veszélyeztettek, mielőtt munkagépekkel és 8 díszsugárral körülhatárolták. Mintegy 100 járatát törölte a hétvégén az EasyJet Franciaországban a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet mindegy 2/3 vesz részt a munkabeszüntetésben, amely a járatok több mint felét érinti. A dolgozók elsősorban a gyakran, akár az utolsó pillanatban is változó beosztások ellen tiltakoznak. A légitársaság az érintett utasoknak alternatív járatokat ajánlott fel.
0: Időjárás.
9: Fokozódik a hőség, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatarot előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Manna,
3: ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 5 óra múlt, köszi, hogy letettétek a voksotokat a Manna kanapé mellett. Én Argyelán Kriszta vagyok, és a következő egy órában azoknak ajánlunk programokat, akik a Balaton mellett töltenék a pihenés, a szabadság idejét, Szemesi piknik harmadik alkalommal, és a programok is itt vannak nálam. John Legend és a You and I után mondom is.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a Manna kanapé, sziasztok! Ha a Balaton környékén nyaraltok, és mondjuk unjátok már a fürdőzést, akkor jó lesne egy kis kulturális program este, valami jó kis koncert. Szemes környékén élők és pihenők örülhetnek annak, hogy immár harmadik alkalommal kap teret a szemesi ünnepi piknik, augusztus 16 és 23-a között 8 színházi előadás, koncert és ünnepi esemény. Várja az érdeklődőket, és itt van velem Iváncsics Zsolt, balatonszemes polgármestere. Na hát Zsolt, kezdjük azzal, hogy honnét kezdődött, egyáltalán mi volt a cél akkor, amikor kitalálták a szemesi pikniket?
1: 2023-ban kezdődött az egész egy nagy Neoton koncerttel, és hát akkor láttuk, hogy valami iszonyú igény van rám. Ugye ez egy kis település, Balatonszemes, és mindenki, ugye itt felmerül, sok ember, hogy ha ezt nem tudjuk megcsinálni, az akkori műfáz igazgatóval, és megcsináltuk, és iszonyatos mennyiségű ember volt. Tehát becsülése szerint 5-6 ezer ember is szorongott mindenhol, tehát rengetegen voltak a Neotonon. Az augusztus 20-a körül építjük mindig, és először csak 2 nap, aztán 3 nap, és most már 1 hetes a fesztivál, hiszen abban hiszek, hogy látva a Balaton tendenciáját, minőségi kultúrával kell kiszolgálnunk, főleg a hazai, igazából nyaralni vágyokat és pihenni vágyokat, és olyan minőségi kultúrával, ami ide vonzza az embereket, aki itt vesz ki ezért szállást, és telerakja az éttermeinket esténként, vagy délutánonként.
0: Mi lesz a mostani program? Vegyük sorra a napokat.
1: Az első napon ugye a Földiteri Színház jön hozzánk, és Dézs Geszti Dzsungel könyve, musicalt 2 felvonásban adjuk elő. És én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon mindenki számára közkedvelt, és hát minden réteget érint, olyan, mint a padlás. Ugye 0-tól 99 éves korig látogatható. Utána 17-én a Real Queen Jazz lesz, ugye vendég Wolf, Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor. Én azt gondolom, a nevek mindent elmondanak. És azért örülünk a Queennek, mert ugye itt meg kell, hogy említsem, hogy 2 héttel ezelőtt Freddie Mercury szobrot avattunk. A világon a 3. Freddie Mercury szobor, Magyarországon először ezen a pici településen Balatonszemesen lelepleztük a teljes média jelétében, és közel 1500 ember volt itt. Hiszen van egy 30 éve működő Queen fesztiválunk, és a Queen baráti kör csinálja ezt már 33 éve, a Queen tábort fesztivállán nőtte ki magát, és most megkoronáztuk egy Freddie Mercury szoborral. Utána Melody Maker-en élő koncert show-val, aztán jövünk a fiataloknak 19-én, 30Y, és ugye augusztus 20-án Tina Turner emlékkoncerttel, Kós Réka, Király Linda, Szinetel Jenniferrel, és a többiekkel, és utána a tűzi játék pedig 22 óra 15 perctől. Én azt gondolom, ez is egy méltó megemlékezés, és ami utána érkezik igazából, itt már egy kuriózumokat sikerült megszereznünk, ha bár az előtte lévők is elég komoly nevek, 21-én Csík zenekar, és 22-én Obám Markovics a jelenlévőnk, és végén pedig Péli Barna zár a sort, 23-án vasárnap egy fergeteges koncerttel. Hát mindenkünk így áll össze az ünnepi piknikünk, én azt gondolom, ez a paletta mindenkit kiszolgál, mindenki megtalálja azt a magának megfelelő zenei stílust.
0: Na hát folytatjuk akkor innét tovább, hogy hogyan fogadják a helyiek például ezt a rendezvényt, illetve a művészek milyen szívesen érkeznek a szemesi piknikre. Ezt is megkérdezem vendégemtől, Iváncsics Zsolttól, Balatonszemes polgármesterétől.

0: Ez a Manna Kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en is harmadik alkalommal szemesi ünnepi piknik lesz Balatonszemesen. Augusztus 16-a és 23-a között várja színházi előadásokkal, koncertekkel, ünnepi eseményekkel az egész település. Az érdeklődőket, az ott pihenőket, nyaralókat és a környékbelieket is. Mikor kezdődnek egyébként, polgármester úr, az előkészületek? Mekkora munka egy ilyet egyébként tető alá hozni?
1: Hát az előkészületek, az együttesek kiválasztása az már, ugye ez már a január-február hónapokban a kulturális igazgatónk, a műveletésért felelős Varga Csilla dolga és feladata, és ezt mesteri fokon is csinálja. Kiválasztjuk az együtteseket, mindig leülünk, átbeszéljük, nekem is vannak elképzeléseim, de főleg ráhagyatkozom, hiszen ő nagyon jó szakember. És elkezdődik igazából a szerződések előkészítése, az együttesekkel való, a menedzserekkel való megbeszélések. Nagyon figyelve többi programra is természetesen, mert ugye ami megelőzi ugye a szemesnapokat, van a filmfesztivál, tehát figyelünk azokra az előadókra, akik előtte voltak, meg arra is figyelünk, hogy a piknike mindenféle zenei réteg képviselje magát, és minden korosztálynak tudjunk szórakozást nyújtani, és utána következik aztán a második felében a nagyobb munka, ugye, mert nekünk nincsen szabadtéri színpadunk, és ez egy óriási, ez egy háromnapos építési feladat, hogy lekerítjük ugye a rendezvényterünket, színpadot építünk, agregátor kamion érkezik, hogy ne a hálózatot terheljük az árammal, kialakítjuk a beérkezési útvonalokat, az engedélyeztetést, tehát minden olyan folyamat az. Úgyhogy ez közel-közel, hát azt kell, hogy mondjam, 7-8 hónap.
0: Hogyan fogadják egyébként a helyi lakosok, a szemesiek azt, hogy ez alatt a 8 nap alatt felbojdul az egész település?
1: Természetesen itt is van egy olyan réteg, aki zúgulod, de ez nagyon, nagyon csekély. Hála Istennek, a szemesi lakosság zöme nagyon pozitívan, és jelen van. Ott van, szórakozik, önfeledten, és örül, hogy ez a kis település megmutatja magát a kultúra palettáján. És a déli part közepén igazából egy kultúrás gyöngyszem szeretnénk lenni, egy turisztikai, gasztronómia, sport és kultúrás gyöngyszem szeretnénk lenni, és ennek ékes példája ez a piknik. És még egyszer mondom, nagyon sok szemesi, meg hát a vállalkozók is, tehát ugye tele vannak az éttermek. Hát ugye ez a rendezvény pankunk a futballpályánk végébe építjük fel, ahol körbe egy üzletsor van. Tehát aki ide érkezik, az mind viszi a jó hírünket. De azt kell, hogy mondjam, hogy igen, a szemesiek pozitívan fogadják, és nem nyúlunk bele.

0: Tehát ugye a kezdéseket is úgy igazítjuk, hogy nem nyúlunk hajnalig. Tehát nincs utána egy diszjoké, nincs utána diszkó, hanem lemennek ezek a minőségi koncertek, és utána pihenünk, és ugye csúcspontja augusztus 20-a tűzijátékkal.
1: Na hát nem tudom kihagyni ezt a kérdést, hogy mi az, amit a legjobban vár egyébként, és melyik előadás lenne a szívecsücske. Iváncsics Zsolt, balatonszemes polgármestere a beszélgető partnerem itt a Manna kanapéban, hiszen augusztus 16-án startol a szemesi ünnepi piknik, amiről még fogunk beszélgetni a folytatásban is.

0: Kellemes rádiózást, köszi, hogy itt vagytok a Manna kanapéban, és remélem, hogy a nyaralás mellett nektek is jut idő egy kis kulturális programra, kikapcsolódásra. Balatonszemesen 8 napon át várják a pihenni és szórakozni vágyókat. Hogy az ünnepi piknik program sorozatában mi minden szerepel, Rob Thomas és a Smooth után még erről beszélgetünk itt a kanapéban.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Szombat délután van, és jó, hogy együtt rádiózhatunk a 98.60 FM-en. Zajlik a kanapé, amiben ezúttal a vonal túlsó végén Iváncsi Zsolt balatonszemes polgármestere a beszélgető partnerem, mert hogy a szemesi ünnepi piknik augusztus 16-án, azaz holnap startol, és 23-áig várja majd az érdeklődőket. Hát nem tudom nem feltenni ezt a kérdést, Zsolt, hogy melyik az az előadás, vagy melyik az a program, amit ebből a kínálatból a leginkább vár, hiszen lesz ebben színházi előadás és koncert is bőven.
1: Természetesen a zenékből, amit én nagyon-nagyon örülök, hiszen a többit már láttam, de igazából a Csík zenekart és a Bobán Márkovicsot, de amilyen feldehetében izgulok, az a Dzsungel Kövér Műzikkel, mivel én a Földi Teri Színház tagja vagyok, és játszom, és énekelek a darabban. Én alakítom a Sirkánt, és ezért ez nekem külön presztízs, tehát azért itt vannak a szemesek, itt van a nyaralsak is, mert nekünk, mint polgármesterként ez egy nagyon jó érzés lesz az, hogy megmutathatom, hogy egy ilyen színemet is az életemből, hogy játszom színházban, és már többször felléptünk Szemesen, más darabokkal, Padlással, Primadonnákkal, Portugállal, mindegyikben játszom, és most pedig a Dzsungel Könyvével pedig hát azért izgatottam vára, meg ez dupla feladat nekem, és dupla elvárás a csapat felé is, hogy olyat produkáljunk, amiért mindenki hálba tapsol, és reméljük így lesz.
0: Ha a másik oldalon is ott van ugye a fellépők között, említette, hogy a Dzsungel Könyvében Sirkánt fogja alakítani, akkor talán biztosan azt is tudja, hogy hogyan érkeznek ide a művészek, milyen a híre a szemesi pikniknek.
1: Igazából mindenki várakozással telítődve érkezik ide, nem tudják, mire jönnek. És ha meglátják a telt nézőteret és a fantasztikus közönséget, mindenki pozitívként megy, és nagyon figyelünk a vendéglátásukra is, hogy Szemesről ne menjen el éhesen és szomjasan, tehát nagyon figyelünk arra, hogy jó hírünket vigyék. Mivel nincs, még egyszer mondom, nincs szabadtéri színpadunk, hanem úgy építjük ez a futballpályát és az öltözőket, és kiürítjük, gyönyörűen kitakarítva várjuk. Tehát mindent megteszünk ahhoz, hogy itt mindenki, nem volt negatív visszajelzés, mindenki szólt, hogy örömmel visszajönnek, de több együttes, mert többször visszajött, mert annyira szeretik Szemes. Kovács Koti kétszer volt, Mr. Gang, Marotvik Nova Kultúr zenekar, tehát és sorolhatnám a Happy Dixieland menni, és sorolhatnám a névsort, akik örömmel jönnek vissza, mert már szereti itt a közönség, megszokta őket. És még ki kell, hogy emeljem a klassz Szemest, az pedig minden csütörtökön a római katolikus Árpád-kori templomokban komoly zenei koncerteket adunk minden csütörtökön este. Úgyhogy elég széles a kulturális paletta Szemesen.
0: Mindez tehát a szemesi piknik, az ünnepi piknik Balatonszemesen holnap startol, és 23-áig várja az érdeklődőket, és a programok többsége egyébként ingyenes. Beszélgetünk még erről egy picikét itt a Manna kanapéban Iváncsi Zsolttal, Balatonszemes polgármesterével, de ezt a beszélgetést is visszahallgathatóvá fogom tenni, úgyhogy ha valaki lemaradt volna az elejéről, vagy éppen a programokról, akkor lesz lehetősége arra, hogy visszahallgassa, a Manna FM podcastján lehet akár iTunes-on, akár Spotify-on megtalálni. Ha pedig volna kérdés, és akkor írjatok nekem nyugodtan 0677 1098, akár SMS, akár Viber érkez.

0: Kellemes szombati pihengetést és rádióhallgatást a 98.6 Manna FM-mel. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a Balaton szemesieknek és környékbelieknek kínálunk programot ezúttal, akik ott töltik a pihenésüket, szabadságukat, mindenképpen érdemes rápillantaniuk a szemesi ünnepi piknik programjára. Holnap startol és 23-áig egy csomó színházi előadás, koncert és ünnepi esemény várja az érdeklődőket. Iváncsics Zsolt, Balaton szemes polgármestere a vonal túlsó végén. Mikor tud hátradőlni egyébként, és csak élvezni a programokat? Van olyan pillanata a fesztiválnak?
1: Én azt gondolom, akkor, ha nem leszel polgármester. Én azt gondolom, hogy a polgármesterség az szolgálat. És én szeretek polgármester lenni. Én itt születtem, nekem a legnagyobb elismerésem, amikor teltház van. Amikor az emberek mosolyognak, és amikor megveregetik a vállamat, vagy éppen odajönnek, és az olyan szép volt Zsolti. Úgy, mert hű de klassz, amikor büszkék szemesre. Amikor a tűzijáték tavaly megcsináltuk, és fantasztikus tűzijátékkal, és jó esőérzés volt, hogy úgy ment el mindenki, hogy ez igen, hogy több környező fal, településeken nincs, és igen, én nem koncentrálok túlzottan a többi településre. Én Balatonszemesre esküdtem fel, és én ebben hiszek, nem engedünk be nagy fesztivált, itt a miénk, majd mi megcsináljuk. És hiszek a minőségi kultúrába, és ez számos a rendezvényben bizonyította. Ott múlt hétvégén Operett Gálák volt, teltházzal ment. Jön a Mágnás Miska össze.
0: Honnan tájékozódhatnak az érdeklődők a programokról, a szemesi piknikről?
1: Szinte teljes média felületén már mindenhonnan a szemesi piknikről lehet, de természetesen kint vannak a plakátok a Latinovics műfáz oldalán, már Szemesen, de ez összes szemesi oldalon is megtalálhatók, és természetesen az önkormányzat a 86 Balaton szemes oldalán, de mondom, hogy teljes telemédiában szinte mindenhol már hirdetjük, hogy jöjjenek az emberek, hiszen a rendezvények 90%-a ingyenes. És a rendezvényhez társul a Máltai Szeretett Szolgálat a bejáratnál, és a Szeretett Sátor. Tehát próbálunk olyan kis plusz színfotot, tehát ez nem csak egy rendezvény, én azt gondolom, ez szeressük a Balaton, szeressük Balaton szemeset. Én szeretném, hogy az emberek ezt így éljék meg. És mindenki, és ez egy nagyon szép környezetben, és úgy alakítottuk ki, hogy mindenki jól érezze magát. Nekünk ez a célunk. És mindenki tárt karokkal, tárt szívvel vár Balaton szemes.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A szemesi piknik szervezőjeként Iváncsics Zsolttal, Balaton szemes polgármesterével beszélgettünk, aki fellépő is egyben egyébként, mert hogy a Dzsungel könyv előadásban Sirkánt alakítja, és hát elárulta nekünk, hogy ettől az előadástól a leginkább izgatott egyébként, de persze mindegyik fellépőt nagyon-nagyon várja, kezdve akár Bobán Márkovicstól egészen a Csíkzenekarig. Hogyha szeretnétek visszahallgatni ezt a beszélgetést, akkor ezt is fel fogom tenni a Manna podcastjára, megtaláljátok majd ott, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet visszahallgatni, illetve hogyha van kérdésetek, témajavaslatotok, akkor ne tartsátok magatokba, e-mailt is lehet nekem írni, argyelen.krisztina@manna.fm.hu a címem.

0: lefotózhat. Véget ért a mai kanapé, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, hallgassátok vissza a beszélgetéseinket, ha lemaradtatok volna róla, mert például Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével hamarosan megjelenő, akár családi, akár pedig komolyabb és stratégiai társas játékokat ajánlottunk a figyelmetekbe, aztán utána megnéztük azt, hogy az, hogy valaki bőbeszédű, szeret sokat beszélni, látszik-e a kézírásából, az utolsó órában pedig a Szemesi Piknik, ünnepi piknik programsorozatát ajánlottuk a figyelmetekbe. Legyen nagyon-nagyon kellemes a további szombatesti pihenés, lazítás, remélem jöttök velem holnap is, én számítok rátok 3 és 6 között, akkor is lesz kanapé.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kiloki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát Paksnál. Újra nyitotta a vulkán miatt lezárt katániai repülőtér. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, tovább 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak. A munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Akadozik a kártyás fizetés az OTP rendszerében, és a bank online szolgáltatásaival is problémák vannak, írja a HVG. Az OTP mobilbank felületén arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy technikai hiba miatt egyes kártyás tranzakciók meghiúsulhatnak. A pénzintézet dolgozik a hiba elhárításán. A fogyasztói kultúra modern szépség ideájai helyett a valódi szépség előtérbe helyezését szorgalmazta a 14. Leópápa Castra Gandolfóban. A katolikus egyházfő Mária mennybe menetele alkalmából tartott miséjén óva intett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak el olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak. Kiemelte, hogy a valódi szépség nem az öregedés jeleinek elrejtésében rejlik, hanem az örökké való szeretet megmutatásában. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Az osztrák kancellári hivatal előtt tartott demonstrációt Bécsben a Greenpeace környezetvédelmi szervezet, hogy felhívja a figyelmet a hőség okozta halálesetekre. 395 üres széket helyeztek el azok emlékére, akik az idei nyár első hőhulláma miatt haltak meg. Sürgős klímacsomag elfogadását várják a szövetségi kormánytól. Tovább terjedt az erdőtűz Franciaország délnyugati részén. A lángok több mint két napja csaptak fel, eddig 1600 hektár égett le. Újabb 100 embert kitelepítettek, így 650-re emelkedett az evakuáltak száma. Helyi jelentések szerint eddig nem sérült meg senki, és lakóházakban sem keletkezett kár.
1: Időjárás.
3: Fokozódik a hőség, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő. Ott gyenge zápor zivatar előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
5: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
6: Közélet, közízlés, közbeszéd. Végre egy igazi üdítő nyári koktéllal készülünk. Neked, akár a Mannán hallgatsz bennünket, akár a Cross Rádióban, vagy épp nézel bennünket, kedves hallgató és néző a Cross Rádió YouTube csatornáján. Ha nem iratkoztál még ott fel, akkor kérlek, tedd meg. Hello, én Bali Mónika vagyok, Pajor Tamással köszöntünk és köszöntjük vendégünket is, Brian M. Mahandit. Köszi, hogy eljöttél.
7: Tisztelettel üdvözlök mindenkit.
6: Brainerd Divat, szociológus és viseletkutató, a Bespoke magazin alapító főszerkesztője, a Mehandi Bespoke tulajdonosa, és egy szalonról is beszélünk, és egyetemi oktató is vagy a Szegedi Tudomány Egyetemen, mégpedig a stílus kommunikátor szakoktatója, nagyon tetszik nekem ez, és van még itt, aki nagyon rajong ezért, a Pajor Tamás, ha még nem tudta róla a néző meg a hallgató, hogy ő ezért a rajong. A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének is alapító tagja vagy, hát ez gyönyörű. Miről fogunk beszélgetni? Viselkedéskultúráról, viseletműveltségről, közéleti reprezentációról, attitűdről, a megjelenés méltóságáról. Hogyan lesz abból kommunikáció? Na és most gyorsan elrebegem, hogyan találtam én rád. Feldobott a Facebook egy posztot, a Bespoke magazin Facebook profiljából származik ez a néhány gondolat.
8: A Bespoke magazin.
6: Bespoke?
8: Szerintem ezt kicsit tagoljuk, és...
6: Bespoke.
8: Világos angol kifejezés, mert ugye sokan talán a csodapók, vízipók.
6: Honnan jön ez neked? Komolyan?
8: Bespoke.
6: Nem vízipók, szóval... de nem hadarok, de most éppen, ha hadarnék, akkor tényleg félre.
8: Hát az elején hadartál, Bespoke. De
6: jó,
8: nem
6: baj. Oké, Bespoke magazin.
9: De kifejthetjük, hogy mit jelent.
6: Mit jelent? Fejtsd ki, ez a kezdjük így.
9: Tehát a Bespoke az tulajdonképpen egy angol kifejezés, és tehát a klasszikus szabósági kultúrából, tehát abból annak a területnek a terminológiájából ered, ugye a bespoken, tehát a megbeszélés alapú szabóságot jelenti, tehát erre utal. Tehát az a szabóság, amely teljesen kötetlen, és minden vonatkozásában az ügyfél igényeihez igazodik, és ezért úgynevezett megbeszélés alapú.
6: De szép, és ez a Bespoke. Egyedi igen, tervezésről is beszélünk.
9: És tehát ez ugye a Sevirot az otthona ennek a típusú szabóságnak. Tehát
6: még egyszer, mi az otthona?
9: Vagy? Sevirot, egy londoni, ugye a szabóságok utcája.
6: Igen.
9: Ott vannak ezek a bizonyos Bespoke szabóságok, és tulajdonképpen ott találták fel az öltönyt, és onnan terjedt el a világon. Úgyhogy lényegében erre utal ez a szó. Tehát, hogyha nagyon magyarosítani akarom, akkor megbeszélés alapú szabósági kultúrára, gyakorlatra utal.
6: Ó, mennyit tanultam már ebben a pár percben. Szóval, a politikusok öltözködéséről szóló egyik legutóbbi posztotok alatt többen felvetették, írjátok, hogy a közéleti szereplőknek stylistra vagy protokoll szakemberre volna szükségük a megjelenésük gatyába rázásához. A felvetés érthető, ugyanakkor jól mutatja, mennyire félrecsúszott a köztudatban a politikai megjelenés valódi szakmai természete. Amiről te beszélsz, az nem pusztán ruhakérdés, nem csak politikusok esetében, hanem úgy általában közszereplők esetében sem. Tehát nem csak ruhakérdés, hanem mi?
9: Ugye társadalmi kommunikáció, és tehát szerepértelmezés. És ugye ez a probléma, hogy a félreértés abból ered, hogy Magyarországon is úgy alakult ki, tehát a vizuális kommunikáció, pontosabban tehát annak az öltözködésre vonatkozó része, az úgy terjedt el ez a fajta szakmai közeg, hogy itt jellemzően stylistok azok, akik megmondják, úgymond, hogy hogyan kell öltözködni, ők azok, akik jelen vannak mondjuk tévéműsorokban is, és hát sajnos tehát a stylist szakmai kompetencia, vagy szakmai tőke, az nagyon sok mindenre jó, de azért nem jó mindenre. És tehát az nagyon jól és szembetűnően látszik egyébként, például tehát a magyar filmes meg sorozat kultúrában is, hogy stylistok állnak a custom design mögött, tehát ahol mondjuk nyugaton kifejezetten erre szakosodott jelmeztervező szakemberek vannak. Magyarországon ezt stylistokkal oldják meg rendszerint, tisztelet a kivételnek, és tehát a stylist az sok mindenhez ért, de ugye a végeredményből mindig látható, hogy a részletek szintjén azért a kompetencia az meglehetősen hiányos, és ez főleg akkor van, hogyha a férfi öltözködésről beszélünk, mert a férfi öltözködés egy picit más, mint a női. Egyébként, tehát hogyha nagyon szeretnénk, akkor kitérhetünk majd arra, hogy a társadalom öltözködését milyen rendszerek szabályozzák, mert ez is nagyon érdekes, és tehát ezen belül ugye a férfiak öltözködése az úgynevezett tradicionális rendszerbe tartozik, ott pedig arról van szó, hogy egy 400 éves szabályrendszer van, konvenciórendszer van, ami meghatározza mai napig azt, hogy mondjuk egy öltöny esetében, ez bárhol a világon, a nyugati kultúrában, tehát ez alapján, a rendszer alapján meg lehet mondani, hogy valaki jól öltözött, vagy nem, kompetensen viseli azt a bizonyos öltönyt, vagy nem. És az a probléma, hogy a stylistok inkább vizuális szakemberek, inkább kreatív szakemberek, és kevésbé terjed ki a képzés ennek a bizonyos konvenciórendszernek a megismerésére. Emiatt ebben a vonatkozásban az az eredmény, amit ez a szakma nyújt, azon egy hozzáértő szem nyilván látja, hogy nem megfelelő a kontextus, nem megfelelő a dinamika, maga az arányok, az egyensúly sem megfelelő, és csak hát ugye azért tud ez működni, és ez az érdekes, hogy maga a piac sokkal alulképzettebb, alul edukáltabb ahhoz, hogy ezt felismerje. Tehát és ezért tud ez az egész így fél lábon is működni.
8: De most a konvenciórendszer ismerete és a puszta stílus alapú megközelítés között, ha jól sejtem, az lehet a különbség. Bocsánat, hogy ez a tágabb perspektíva, ez nem csak azt próbálja tanácsadás szinten megmutatni az illető szereplőnek, hogy ez az öltöny mondjuk, vagy bármilyen más viselet neki jól áll-e, vagy egy önmagában szép-e, hanem azt is, hogy egyáltalán a társadalmi szerepéhez, a személyiségéhez, és mindennek az adott aktuális térben való megjelenítéséhez illik-e, illeszkedik-e, vagy sem? Vagy nem ez a különbség?
9: Hát ez az egyik különbség, tehát ezt is fontos ismerni, de talán még ez az a rész, amivel kapcsolatban több az ismerete mondjuk a stylist szakmának, mint például a kódrendszerrel kapcsolatban. Tehát a klasszikus férfi öltözködésnek van egy nagyon kiforrott és egyértelműen beazonosító kódrendszere. Ez az, amit nem ismer általában a stylist szakma.
8: Akkor mesélj már erről a
0: kódrendszerre. Mindenképp mesélj, mert nem.
8: Én biztos, hogy nem ismerem. Maxim, lehet, hogy véletlenül néha eltalálom, de szerintem többször nem.
9: Hát ez a kódrendszer, ez ugye arra vonatkozik, tehát hogy például, tehát hogyha az öltözködés öltönyök világáról beszélünk, tehát hogy egy öltönynek a szabásvonala az adott személyiséghez, ugye, tehát azon túl, hogy illik-e vagy sem. Tehát egy öltönynek milyenek az arányai, hogyan viszonyul az inkhez, a mintakultúra hogyan viszonyul egymáshoz, tehát a mintakultúra területén ugye jönnek, tehát itt bejön képbe az úgynevezett generikus stílusrendszer. Tehát ez az, amit úgy a köznyelben úgy határozunk meg, hogy valami angol stílusvilág, vagy olasz stílusvilág, vagy amerikai stílusvilág. És tehát ezeket a kódrendszereket is ismerni kell. Tehát most ha például megkérdezem tőled, hogy az üzleti életben szerinted melyik a színesebb, vibrálóbb öltözködési rendszer, az angol stílus, vagy az olasz stílus, akkor erről mit gondolnál?
8: Nyilván az olasz mondanám, de lehet, hogy tévedek.
9: Igen, és ugyanígy téved általában, tehát szinte mindenki, ugyanis, hogyha megnézzük például Károly királynak az öltözködését, akkor látjuk azt, hogy nála ott vannak a mintás öltönyök különböző színárnyalatokban, ott vannak a mintás síkos ingek, a mintás szép színes nyakkendők, a színes díszsebkendők, és hát ő aztán egy nagyon komoly példa és inspiráció arra, hogy hogyan lehet nyakkendőt, díszsebkendőt fantasztikusan társítani. Ezzel ellentétben, hogyha megnézzük mondjuk a korábbi olasz miniszterelnököket, akkor látjuk azt, hogy az olasz stílusban, tehát a professzionális, tehát a formális öltözködésben nem nagyon vannak színek a kéken és a fehéren kívül. Tehát sötét kék öltöny, vagy sötét szürke öltönyt visel, szinte kizárólag fehér inget, ritkán világos kéket, és a nyakkendő is jellemzően sötétkék. A díszsebkendő, ha van, akkor szinte kizárólag fehér. Tehát, hogy ezek azok a jelek, amelyek ebben az esetben ugye tehát a generikus stílusokon belül kódrendszerré válnak. És tehát ezek csak a legfelszínesebb, a legtriviálisabb dolgok, amiről így lehet beszélni mondjuk ebben a kontextusban. De tehát, hogy ez azért egy olyan műfaj, ami az egyetemen ugye 2x6 óra, tehát 12 órában foglalkozunk vele, és ott is hát úgy bele tudunk menni valameddig, de nagyon a felszínnek úgy az egyharmadáig jutunk el, és utána kell ebben elmélyedni majd évek alatt, és én azt mondom, hogy én lassan most már több mint 20 éve foglalkozom vele, és talán most kezdem úgy érezni, hogy már valamit látok belőle, de nem tudom, hogy elég lesz-e az életem arra, hogy mindent feltárjak és megértsek ebben a kontextusban. És akkor itt most tényleg csak a kódrendszerekről beszéltünk.
6: A hallgatóid az egyetemen többségében hölgyek vagy urak?
9: Hölgyek, igen.
6: Tehát tudtam.
9: Igen. Tehát ugye ez egy posztgraduális képzés, tehát másoddiploma, és tehát általában olyan hölgyek végzik el, akiknek van valamilyen céljuk így a stílus kommunikáció területén, és ugye a stylisttól indultunk el, hogy ott a szakmai kompetencia elegendője ahhoz, hogy mondjuk akár egy üzletembernek, vagy akár egy politikusnak érdemi szakmai támogatást tudja nyújtani. A gyakorlat azt mutatja, hogy nem, és ezt persze a legtöbb stylist nem biztos, hogy ennek tudatában van. Mindössze egy stylist volt az elmúlt 20 évben, aki megkeresett és mondta, hogy tehát ő érzi, hogy ebben a szakmában ez egy hiányterület, és szeretné, hogyha felzárkóztatnám ebben egy privát kurzus keretében. Ott ez megtörtént, de egyébként ugye az van, hogy a stylist az tök jó, hogyha mondjuk azt mondja valaki, hogy most lesz egy rendezvény, lesz egy bál, lesz egy gála, lesz nem tudom, és arra talál ki nekem egy kreatív

0: Egy nagyon komplex módon tudják ezt a kérdést kezelni. Tehát nem mint kreatív szakember, és nem mint designer, hanem úgy, mint olyan szakember, aki ennek a vizuális kommunikációnak és a társadalmi, tehát az öltözködésnek, mint a társadalmi kommunikációnak a része, tehát ezt ők sokkal jobban átlátják, kontextusban látják, és tudnak hatékonyan beavatkozni ezekben a folyamatokban.
1: Brian, miért van az a mai Magyarországon, én még mindig ezt tapasztalom, hogyha megérkezik egy meghívó egy eseményre, és ott feltüntetik a dress code-ot, hogy most nagyon profán leszek, de szinte megsértődik az állampolgár egy nagy többsége, hogy neki megmondják azt, hogy hogyan kell felöltözni. Uh-huh. Magyarországról beszélek.
0: Igen.
1: Meg sem lepődsz?
0: Nem lepődök meg, mert ennek érthető okai vannak egyébként.
1: Na, beszélgessünk erről.
0: Tehát sajnos ugye a dress code, az is egy kódrendszer, megint a kódoknál tartunk, ugye, és ezekkel a kódokkal kapcsolatban nincs megfelelő tudásanyag a társadalom birtokában. Ez megint kulturális kérdés, tehát majd beszélhetünk arról, hogy ez a fajta kultúra, vagy kulturális tőke a magyar társadalomban miért fokhíjas, nagyon.
1: A polgárosodásról beszélsz többek között.
0: Hát igen, tehát hogyha már így rákérdeztél, ugye, tehát magyarul, tehát az öltözködés kultúra, tehát ez a konvenciórendszer és minden, amiről beszéltünk, ez alapvetően a polgári kultúrában van olyan módon jelen, ahogyan az tényleg a mindennapi életben tud hasznosulni. Csak hogy Magyarországon a nemesi feudális rendszer mellett és azt követően nem igazán alakult ki érdemi polgári kultúra. Uh-huh. Tehát megjelent, de későn és csak nagyon töredezetten, tehát nem tudott igazán gyökeret ereszteni a polgárság és a polgári kultúra, hanem ugye ott a második világháború után, tehát az úgynevezett munkásparaszti réteg lett tulajdonképpen mesterséges mobilizációval az ipari munkás osztályá alakítva. A szocializmus meg szépen ebből épített elitet. Na most itt kulturális tőke, mint olyan, nem volt, nem tudott kialakulni. Nyilván a szocializmus ideje alatt is azért próbáltak öltözködni az emberek, bár ott azért ez az urizálás, meg a tehát ugye a feudális rendszerre való ilyen bűnös mutogatás volt, hogyha valaki igyekezett volna egyébként szépen igényesen öltözködni, de azért nem volt ez mindenkire igaz, mert volt kétfajta úgynevezett engedély létezett, tehát az alkalmi, tehát hogyha mondjuk színházba megy az ember, vagy valamilyen olyan eseményen vesz részt, akkor azért fölvették az emberek az öltönyt. Lehet látni ilyen videófelvételeket, mondjuk, hogyha ilyen zenei vetélkedők voltak, ugye ilyen Kovács Kati, és az is a közönség soraiban azért lehetett látni, hogy ott azért az emberek időnként az igyekeztek normálisan felöltözni. Vagy hogyha mondjuk előadó, tehát Hofi is azért, hogyha megnézem némelyik előadás, azért szépen fel volt öltözve, akár smoking, zsebkendő,
1: öltöny.
2: Szóval elmezben volt, mert jó.
0: Igen.
1: Arra nem emlékszem, de voltam kislányként előadásán még a Jásságban, és akkor ott is ott volt az öltöny, abba lépett színpadon.
2: Remélem, a feleségem nem fogja meghallgatni ezt a műsort.
1: Farmer van a Tomin, és egy hosszú jó póló, jelentem, Klári.
2: De én a következő felvetésemet azzal a versorommal, vagy dalszövegsorommal akarom bevezetni, hogy ki vagyok én a földön, ahhoz nem kell a genderteszt, nekem rabruha mindegyik öltöny, nincs kedvem a jelmezhez. Nem mindig igazi a börtön, aki igazi gengszter lesz, döntsön az ég, de én nem adom kölcsön a nevem a rendszerhez. És ez össze is foglalja azt, hogy milyen élettapasztalatokkal rendelkezem én az öltönyhordás vonatkozásában. Úgyhogy van nagyon sok öltönyöm, egyébként egész jó kis, bár szerintem tehát a te szintedhez képest a te térképeden nem szerepelne, de hogy tűrhetőek. De nem emlékszem a napjára, hogy mióta nem kellett egyszer se fölvennem, azóta hányszor vettem föl, illetve emlékszem egyetlen egyszer sem. Mm-hmm. És ezt így tervezem a következő évtizedekre is.

0: de természetesen ez most egy másik, ez egy pszichológiai játszma, és nem a te a szakmának a kiválóságával kell versenyni.
1: Nem is gondolnád, hogy mennyire egybevág az én szakmának.
0: Ez már tetszik.
1: Ugyanis az van, Tamás, hogy a társadalom és azon belül az egyének öltözködését nem egy rendszer szabályozza. Tehát az öltöny az ugye a négy főrendszer között, tehát ugye az úgynevezett tradicionális öltözködési rendszernek az eleme. De ezen kívül van még, tehát egy, mit tudom én, az intézményi szabályozás, van az ideológiai rendszerezés, és van negyedikként a divat. Tehát a divatról sokan azt hiszik, hogy a divat az egyetlen olyan rendszer, ami a társadalom öltözködését szabályozza, de ez egy elég nagy tévedés. Ugyanis tehát ez sokkal komplexebb ez a dolog. Ráadásul, tehát az egyén öltözködése, adott esetben a tied, tehát te nem a klasszikus rendszerben élsz, tehát minden egyén, hogy így fogalmazzak, tehát egy bizonyos mezőben éli az életét. Uh-huh. Tehát a társadalomnak bizonyos szegmenseiben. Minden mezőnek megvan a saját dinamikája, a saját struktúrája és a saját, ha úgy tetszik, esztétikai öltözködési kultúrája. Te a saját meződben egy hitelesen öltözködő ember vagy. Neked nem kell a tradicionális vagy a klasszikus elegancia kultúra, pontosabban annak a mezőnek az elvárásaihoz igazodnod, amely a klasszikus elegancia kultúrát tekinti a norma rendszerének. Mm. Tehát a te meződben egy teljesen más norma rendszer van, és te nem lennél hiteles, hogyha te a saját meződben vagy mondjuk elkezdenéd a klasszikus elegancia kultúra norma rendszerét követni. Bilágos. Tehát, hogy ezért nem kell magyarázkodnod, és nem kell...
2: Ma jót alszol, nyugi.
1: Mert tökéletesen...
0: Ezt most megjegyeztem, és ott van az asszony nekem.
2: Jó, de várjál, Brian, vannak olyan videói, amelyekben felveszi a zakót. Na, az jó, amit akarsz üzenni?
0: Nyilván
2: van abban valami?
0: Persze, az általában szarkasztikus, és pont olyan veszem, ami az én szettemben is a legrondább. Ilyen, akkor volt rajtam, igen, ez a kivétel.
2: De van piros
1: önmagában is. Az, hogy zakó, tehát nem attól lesz konvencionális. Tehát az, hogy mi minősül konvencionálisnak, ugyannak megvan, ugyanúgy a kódjai megvannak. Tehát az, amikor az ember fölvesz egy olyan, tehát egy harsányabb, egy rendhagyóbb zakót, legyen az mintázat, vagy
2: egy piros zakó.
1: Vagy piros zakó, tehát az egy teljesen más koncepció. Tehát persze, attól, hogy zakó, attól még nem arról van szó, hogy te most valami olyan területre léptél, ami nem a sajátod, az a piros zakó, vagy zöld, vagy kék, vagy tök mindegy. Tehát az még a te tereped. Tehát
0: de egyébként teljesen világos számomra. Tehát most körülbelül olyanról beszélünk, mint hogy van a Forma 1-es autóvezetés, igen, ami az is autó, de semmi köze
1: pontosan
0: a kis sarki Citroenhez.
1: Ez vagy tökéletes analógia.
0: Bármi más, amit naponta találkozunk. Tehát,
2: de azért megnézném rajta az öltönyt.
0: De így ennél van. Több köze nincs egymás.
1: Ez a lényeg. Tehát a vonatkoztatási rendszer, tehát egy Forma 1-es versenymezőben nem tudsz nyilván egy rally autóval beszállni. De hogyha te rallizol, akkor meg nem kérheti senki számon rajtad, hogy neked miért nem olyan kerekeid vannak, mint egy Forma 1-es autónak. Pontosan. Tehát ennyi a lényeg, nagyon egyszerűen.
2: Mi az, amit mi itt Európában, kiemelten Magyarországon elvárhatunk a közszereplőktől, beszéljünk politikusokról is, melyek esetleg a sztereotípiák, vagy van, ahol nekünk rugalmasabban kellene hozzájuk állni? Mert akkora változás zajlik a hazánkban, a társadalmi politikai földrengés, ami történt áprilisban, hát az utóhatását, nem is hiszem, hogy ez még utóhatás, ez még mindig zajlik. Mert ha belehallgatok egy parlamenti közvetítésbe, a kommunikációs stílus, de még az öltözék sem, a viseletkultúra sem ugyanaz, mint ami volt mondjuk egy évvel ezelőtt. Uh-huh. Mit várjunk el tőlük? Mit várhatunk el tőlük, Brainer?
1: Hát én egy évvel ezelőtt sem voltam elégedett, de két évvel ezelőtt sem voltam elégedett a parlamenti öltözködés kultúra, vagy az ottani esztétikai kultúrával. Volt egy-két szereplő, akin látható volt, hogy mondjuk külföldön ráragadt valami, meg próbálkozások voltak, de azért mindig tetten érhető volt a gyökértelenség. Tehát amikor hiába viselt valaki nagyon szép öltönyt, vagy akár zsakettet mondjuk egy ultraformális eseményen, hogyha ahhoz egy dupla csatos úgynevezett monk cipőt viselt, ami a kettő tulajdonképpen kulturálisan semmi köze egymáshoz. Tehát, hogy tulajdonképpen ami a parlamenti öltözködést illeti, vagy a politikai közélet szereplőinek az öltözködését illeti, hát igazából tehát kritikára volna igény, azt gondolom. Én az elmúlt másfél évtizedben igyekeztem távol tartani magam a nyílt kritikától. Egész egyszerűen azért, mert úgy gondoltam, úgy tapasztaltam, hogy a társadalom fogadókészsége egész egyszerűen nem tud elvonatkoztatni a politikai kontextustól, nem tudja szakmai érvként vagy kritikaként értelmezni.
2: Ellenben ma már van erre igény?
1: Van igény, de ma is, tehát hogy azért ez nem fog olyan egyik napról a másikra, hogy mondjam, elmúlni az emberek lelkéből ez a fajta beállítottság, mert azért nagyon hosszú időn át voltak erre kondicionálva, hogy mindent politikai kontextusban értelmezzenek. Tehát az még soká lesz, amikor az ember mondhat úgy szakmai véleményt egy politikus öltözködéséről, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki, hogy a másik tábor nem fogja, vagy a saját tábor nem fogja azt mondani, hogy politikai alapon kritizálsz. Tehát ezért ezt így még mindig nagyon nehéz. Muszáj lesz elkezdeni, mert valahogy el kell ezt kezdeni, és tervben van részemről az, hogy fogok ilyenfajta kritikákat írni, és bízom benne, hogy szépen lassan idővel majd tehát a fogadó készség is ki fog alakulni, és meg fogják látni az emberek, tehát pozitívat is tudok mondani, meg negatívat is, és nem azért mondom, mert a politikai motivációim lennének, hanem egész egyszerűen a szakmai dimenziót próbálom megszólaltatni, és ebben a kérdésben valamilyen fajta támpontot adni. Úgyhogy igen, tehát a parlamentben, meg a politikai közéletben látszik az, hogy van egy norma rendszer, ugye a férfiaknál ez az öltöny, ott azt gondolnánk, hogy ez sokkal egyszerűbb, mint a hölgyeknél, mert hogy az öltöny az végül is csak egy öltöny, fölvesszük, és akkor, de hát sajnos pontosan emiatt a kódrendszer miatt
2: hogy minden, folyamatosan nevet
1: mindenki olvasható, tehát abból, hogy igen, valaki hogyan viseli az öltönyt.
0: De van olyan ember, bocsánat, hogy belélek, nem bírom visszatartani, akin egyszerűen nem tudok elképzelni olyan öltönyt, ami jól állna. Azzal mit lehet csinálni?
1: Nincs olyan ember, akire nem lehet olyan öltönyt készíteni, ami jól állna rajta. Csak az a baj, hogy ugye a többség az sajnos konfekció öltönyt visel. Nyilvánvalóan ez is egy olyan dolog, hogy tehát aki megengedheti magának azt, hogy méretre készült öltönye legyen, abból sem mindegy, hogy milyen, mert sokan készítenek méretre öltönyt, aztán olyan, amilyen. Tehát, hogy jól szabott öltöny kell, és akkor, tehát ha megnézed, Danny DeVito az nem egy ilyen modellalkat, de akár smokingot visel, akár öltönyt visel, azért lehet rá olyan öltöny készíteni, amiben jól néz ki, tehát hogy arányosan néz ki, és az esztétikai minősége megfelelő. De igen, tehát hogy azért ez ennek függvénye, hogy tényleg milyen az az öltöny. A konfekció sajnos senkire nem jó. Tehát az egy olyan találmány, ami arra van kitalálva, hogy úgy lefedje a dolgokat.
0: De
1: nincs olyan ember,
0: nincs,
1: aki valóban... Igen, tehát nem jó.
0: Most egy ilyen nem, tehát oldal függetlenül, de a politika mint entitás vonatkozásában nagyon is aktuális éllel, hogy én azért úgy vettem észre, hogy Magyar Péter öltözködésében mindenképpen megjelent egy innováció. Biztos te, mint szakember, abban is sok kivetni valót találsz, de azért a relatíve a környezetéhez képest szerintem ő azért eléggé stílusosan állította össze a dresszkódjait. A kampányidőszakban is azóta nem is nagyon figyeltem, de mi a véleményed erről?
2: És kommunikál az öltözékével. Most bocs, még ha beléd folytom a szót, mert ha nézed a videóit, ahogyan lelassítják azt, most nem az öltönyről van szó, meg a fehér ingekről, ahogy lelassítják azt, ahogy a napszemüvegét helyezi fel, mintha egy James Bond filmet néznék, és azért ebbe is van kommunikációs tehát üzenetértékű.
1: Igen, az a helyzet, hogy ugye visszautalva egy picit arra is, amit a politikai kommunikációról említettél ugye a parlamentben, tehát emögött egy olyan fogalom áll, amit úgy neveznek, hogy mediatizáció.
0: Igen.
1: Tehát minden mediatizálódik, a igen, politika is mediatizálódott, tehát TikTokosodott, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, és erről szól minden. Tehát onnantól kezdve, hogy a cél az, hogy elérés, nézettség, minél többen kattintsanak, onnantól kezdve már semmilyen, nincs törvény, nincs Isten, nincs semmi. Az a lényeg, hogy a figyelem gazdálkodásban egy olyan pozíciót szerezzen a tartalom, amivel az inger küszöböt mindig túl tudja lépni. És ezért van ez, hogy ugye, tehát celebesednek a politikusok, tehát hogyha megnézitek, akkor minden politikus, van ugye a szakmai fogalmak, ugye van a manifest dimenzió, meg a látens dimenzió, az azt jelenti, hogy van egy olyan dolog, ami látszólag úgy néz ki, mintha mondjuk egy politikus hölgy valami politikai tartalmat akarna megosztani. Valójában meg, tehát ez a manifest dimenzió, valójában pedig ő a saját
0: termékét akarja
1: termék. Így van, de ugyanakkor önmagát is. Tehát, hogyha csinos egy nő politikusként, akkor ezt is mint terméket igen, használja, ezzel is a vonzerővel, a szépséggel, a nőiességével próbálja megragadni a figyelmet, mert az tudományosan kimutatható, hogy a női szépségre, tehát sokkal nagyobb a vonzerő,
0: az igény.
1: Így van, és kattintanak. És akkor mindenféle szép csinos ruhá, meg szituációkban közlik a fotó, és közben meg odaír valami politikai tartalmat. Persze most ez lehet, hogy kényszerhelyzet is, mert különben, hogyha meg nem ezt csinálja, hanem egy nagyon szolíd öltözékben, tényleg politikusi esztétikai minőségben tennék, a kutya se kattintana rá. Viszont így eléri, tehát hogy csak kérdés az, hogy mi volt előbb a tojás, vagy a tyúk, ugye? Tehát, hogy erről beszélek, amikor azt mondom, hogy mediatizálódik minden, és
0: természetesen ugye... nem a politikus asszonyra gondoltunk, amikor a tyúk kifejezett.
2: Hánytsuk már le a leplet a bizonyos barna cipőről, a férfi barna cipőről. Én mondjuk barna cipőt még nem láttam, kötöm hozzád, a Magyar Péteren, a miniszterelnökünkön. Szerintem ő erre nagyon figyel, hogy a barna cipőt mihez és mihez nem. Mihez való?
1: Én nem szeretnék ilyen explicit módon stílustanácsadó szerepben tetszelegni, de természetesen tudok róla beszélni. Tehát a barna cipő szintén, tehát kulturális háttér, ugye a bizonyos konvenciórendszer begyökerezik, és ez is az angol száz kultúrából. Tulajdonképpen a barna cipő az a barna szín önmagában a vidéki élethez kapcsolódik. Tehát az angoloknál általában barnás, zöldes földszíneket ugye a vidéki környezetben viselték, városi környezetben a sötétkék és a fekete, meg a sötét szürke az, ami a releváns. Ezért vannak ugye olyan szabályok, amik azt mondják, hogy a cipőre vonatkozóan, hogy no brown after six, illetve egyáltalán a barna színre, hogy no brown in town. Tehát, hogy tulajdonképpen alapvetően, hogyha azt mondjuk, hogy barna cipő, akkor arról azt kell tudni, hogy nyilván, hogyha ugye számít a funkció, meg a szituáció. Tehát milyen szerepben vagyok, és milyen szituációban. Ha most a funkciótól eltekintek, a szituációra áll az általános törvény, hogy este 6 óra után kezdődő formális eseményre nem lehet barna cipőt viselni, de egyébként lehet, mert ugye, tehát azért ez a konvenció, hogy városi környezetben nem viselünk barna cipőt, azért ez már európai kontextusban már azért nem annyira állja a sarat. Lehet, csak arra kell figyelni, hogy mikor és hol és mivel viselem. Tehát ugye a sötét kék, illetve a szürke öltönyökkel, hogyha most a formális öltözködésről beszélünk, mert arról van értelme, hiszen az informális öltözködésben nincs jelentősége ilyen szempontból, hogy most akkor konvencionálisan van-e szabályozás. Tehát a színárnyalatokra kell figyelni, hogy a barnának vannak meleg árnyalatai, meg vannak hideg árnyalatai, vannak világosabb, meg vannak sötétebb árnyalatai, és arra kell figyelni, hogy az öltöny színével ez milyen kontextusban van, és akkor lehet ugye helyes összeállításokat létrehozni. És hát a barna öltöny alapvetően nem tartozik hozzá a formális ruhatárhoz, tehát a barna öltöny nem lehet.
2: Szentségtörés a sötétkék öltöny a barna cipővel?
1: Nem szentségtörés, hogyha mondjuk nappali környezetben van, és a két szín, tehát a kéknek az árnyalata, a színhőmérséklete és a cipőnek az árnyalata, a színhőmérséklete jól működik együtt, harmonikus, akkor lehet, nem szentségtörés. Fekete öltönnyel lenne szentségtörés, tehát fekete öltönnyel kizárólag fekete
0: Ez bevésődött.
1: Tehát sokkal fontosabb talán a fekete öltönnyel kapcsolatban az, hogy a fekete öltöny az nem tartozik hozzá tehát a nappali, tehát a normális üzleti hivatali öltözködéshez. Igen. Tehát a fekete öltöny az kizárólag gyászszertartásra vagy gála eseményre lehet fölvenni. Ezt nagyon sokan nem tudják.
2: Ebből legyen egy short videó, Máté.
1: Igen, ettől féltem, hogy a végén csak úgy fogok kijönni ebből, mint valami stílus tanácsadó, de nem baj. A végül is az is megy, szóval
2: igen. Tehát a feketénél tartottunk, hogy ez csak két esemény.
0: Színes műszálas zokni műbőrszandállal tömött Tesco-szatyorral az milyen?
1: Ez kulturális ikon.
2: Menjünk már vissza, fiúk, egy kicsit a parlamentbe.
1: Igen.
2: Mert annyira megváltozott a kommunikációs stílus az elmúlt pár hónapban, hogy erről is egy kicsit ejtsünk szót. Te mondtad, már egy kicsit beszéltünk erről, hogy tehát tavaly két évvel ezelőtt sem volt igazán elégedett mondjuk az öltözékkel, de mi van a beszédstílussal? Mert nálam már bármelyik oldalról közelítünk, tehát mindegy, hogy kormánypárt vagy ellenzéki pártok a méltóság határát átlépik, és olyan szavakat használnak, ami szerintem már nem a tisztelt házba való.
1: Hát az a baj, hogy tehát ez sajnos kulturális jelenség, tehát kulturális destrukció lényegében, tehát leépül. És tehát a beszédben, a beszédstílusban, a modorban és a viselkedésformában is van egyfajta ilyen dekonstrukció, ami nem feltétlenül vagyunk ennek tudatában, de ez egyébként ez egy általános jelenség.
2: Tehát és nem csak Magyarországon?
1: Nem csak Magyarországon, és nem csak a beszédben, hanem a viselkedésben és az öltözködésben is. Tehát ha most vissza kell kapcsolni, nem vagyok viselkedéskutató, hanem viseletkutató vagyok. Tehát az öltözködésben is megfigyelhető, ugye ez a fajta, nevezzük úgy most, hogy lazulás. Tehát, hogy a formális, az öltözködésnek a formalitása, az elindul egy ilyen fellazul, tehát a formális, a kötöttsége az öltözködésnek, az elkezd visszaszorulni, és már laza. Tehát lassan ott fogunk tartani, hogy a parlamentben és simán farmerben, pólóban, bármiben meg lehet majd jelenni, ugyanis az van, hogy tehát globálisan ugye a formális jegyek, azok főleg itt a COVID ugye az így rátett egy lapáttal ezzel a home office-szal, meg ezekkel a dolgokkal, de ettől függetlenül is egyébként van egy olyan tendencia, így a gazdasági szereplők, tehát hogy ne nevezzem most így a nagy tőkének, tehát van egy olyan tendencia, amiben a munkavállalókat úgymond szabadon engedik, hogy megéljék azt a fajta szabadságot, ami például azt jelenti, hogy a vállalati dress kódokat tulajdonképpen feloldják. És innentől kezdve azt mondják, hogy legyél önmagad, viselj, amit akarsz, menjél úgy dolgozni, nem számít. Csak közben ugye amiközben ez szabadságként éli meg az ember, valójában az történik, amit egy Byung-Chul Han nevű koreai
2: kedvence.
1: Igen, tehát ő azt mondja, ugye írt egy könyvet
0: a magánszféra és a váltiszféra összefolyik.
1: Így van, tehát hogy tulajdonképpen az embernek a pszichéjét gyarmatosítja most már a gazdasági, tehát a tőke, és az van, hogy eddig volt a biopolitika, tehát eddig ugye az embernek a fizikai, biológiai tulajdonságait igyekezett kizsákmányolni tulajdonképpen az a kapitalista, profitorientált rendszer.
0: Most meg a pszichopolitika.
1: De most meg már ugye az van, hogy ezt így elengedik, és az van, hogy össze elmosódnak a határok. Tehát amikor azt mondja, hogy nem kell neked öltönyt viselned, meg nem kell szépen felöltöznöd, gyere dolgozni, tehát és akkor az van, hogy hát hozd be a személyiségedet, meg az egyéniségedet a munkahelyre, éld meg, és ezt nem látja az egyén, hogy a másik oldalon viszont az van, hogy a vállalat az meg bekúszik a magánéletedbe.
0: És a 16 tonnát nyomsz című ős baloldali dal újra aktualizálódik.
1: Így van. Tehát alapvetően itt van egy ilyen tendencia, és mivel tulajdonképpen így, tehát az van, hogy ez demokratizálódásként élik meg nagyon sokan, van benne az is, de ugye van benne egy komoly adag tudatosság is. És a másik pedig, hogy a demokratizálódás mellett azért van egy olyan jelenség is, hogy hát most nem jut eszembe ez a fogalom, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen a kulturális kódok azok tényleg az élet minden területén feloldódnak. Tehát elég elmenni egy operába, és az ember tényleg meglepő, hogy ott mit tapasztal. Tehát ott sincsen már, pedig ugye régen még tudtuk, hogy a formák, tehát ha operába mentünk, vagy az ember temetésre ment, vagy esküvőre ment, vagy akárhová, tehát tudtad, hogy vannak formák. De most az a probléma, hogy a kényelem iránti igény, meg az önmagam legyek mindenhol, minden szituációban, ez tulajdonképpen olyan szintet ölt, hogy lényegében már a civilizációval szembeni alapvető igényt is elkezdi visszaszorítani.
0: Jó az érvanyagod. Hát mondjuk Wimbledon, mint utolsó bástya, még tartja magát, ott csak fehérben lehet teniszezni. De az összes, a többi három Grand Slam-en ott bármilyenben már.
1: Igen, hát vannak még ugye, tehát Angliában azért vannak ott is olyan rendezvények, ahol még azért megkövetelik a dresscode-ot, és akkor egy pillanatra visszautalva a dresscode-os kérdésedre, mert elkanyarodtunk. Tehát ugye az van, hogy az ember egyébként nem ismerik ezeket a dresscode-okat. Tehát hiába szerepel ott egy dresscode, nem tudja, hogy az mit jelent. És akkor mit csinálnak az emberek, ha kap egy ilyet, meggooglizza. Mit jelent ez, hogy mit tudja, szemiformál, vagy
2: white tie, black tie.
1: Akármi, tehát hogy még azok a legegyszerűbbek, de még az sem olyan egyszerű. De hogy az van, hogy az internet meg tele van, tehát olyan, tehát ilyen nagyon komolytalan tartalmakkal, általában az van, hogy copy-paste-elik. Tehát, hogyha valaki dresscode leírást akar kitenni a honlapjára, akkor az van, hogy keres egyet, kimásolja és beteszi. Tehát nincs valódi szakmai tőke, ami alapján ugye ő egy önálló, kompetens leírást oda tenne. És ugyanazok a rossz, hibás, idétlen dolgok szerepelnek ezeken az oldalakon, ami megfoghatatlan többnyire, értelmezhetetlen, és nem tudja kihámozni belőle, hogy ez mit jelent, és ezért is zavarja egyébként. De tehát sajnos még egy black tie-nál is láttam olyan magát szakembernek vallót, aki oktató videót készített arra, hogy hogyan kell a smokingot viselni, és a spanyol övet azt konkrétan fordítva és kihangsúlyozta, hogy így kell tenni, tehát hogy a redőkkel lefele, így tette fel a babára, miközben tehát annál egyértelműbb dolog nincsen, tehát hogy az a spanyol az redőkkel fölfele helyes viselni. Hogyha még a szakemberek
0: napi szinten ennyire... ebben a dilemmába futok bele reggelenként.
1: Hát igen, azért egyébként van olyan tendencia, tehát, és ez leginkább a sznobériához köthető. Mm. Tehát Magyarországon is vannak olyan rendezvények, ahol black tie-t írnak elő. Mm. Mert mi a sznobizmus tulajdonképpen, ezt úgy fogalmazta meg aztán Feix Jenő a 30-as években, hogy a felsőbbhöz való dörgölőzés. Mm. Tehát próbálnak valamiféle, és annak ellenére, hogy tudja, hogy a célközönségének fogalma sincs arról, hogy valójában mi a black tie, és akkor jönnek mindenféle ilyen kockás, meg csíkos, meg mindenféle ilyen kreatív smokingokba, és piros nyakkendővel, meg zöldbe. Nem tudják, hogy a black tie az nem arról szól például, hogy megmutasd az egyéniségedet. Tehát volt egy ilyen stylist még korábban, pár évvel ezelőtt, aki az rendezvényre érkező vendégeket, akik mindenféle ilyen csicsás öltözékekbe a black tie dress code-nak megfelelően természetesen jöttek, és akkor megkérdezte őket, hogy neked mit jelent a black tie. Hát már elnézést, lószart, ez egy értelmetlen kérdés. A black tie azért van kitalálva, hogy indiferens legyen, hogy te mit gondolsz erről. Tehát az egységes közösségi élmény megélése volt a cél, a társadalmi különbségek eltüntetése volt a cél.
0: Igen, és ez a ravaszdi állázadás az uniformizáció ellen, az ugyanolyan új típusú uniformizációt hoz létre, vagy akár rosszabbat, bár Byung-Chul-Han szerint, mert ugye a kell zsarnokságát felváltotta, a lehet zsarnoksága.
1: Igen.
0: És hogyha visszagondolunk mondjuk a szép múltú angol egyetemeknek az egyenviseletére, igazából egyáltalán nincs semmi probléma azzal, hogyha ezeket a maga történelmi kontextusában elhelyezzük, sőt, ennek van egy értékteremi hatása. A problémát az okozza, hogy bizonyos társadalmakban ez a fajta megjelenés, ez nem egyszerűen egy formális szabály szintjén maradt meg, hanem előlépett egyfajta erkölcsi fokmérő, egyfajta morális iránytű, meg státusz szimbólum jeleként, hol ez, hol az. Na most ez viszont már viszolygást kelt az emberben, mert akkor az öltözködéssel szemben támasztott feltétel, az behatol az emberben mélyre. Ugyanolyan mélyre, mint a lehet zsarnokságán az, hogy mennyi csak pizsamába, akkor még van. Valójában felhasználunk téged.
2: Hadd akasszalak már meg, mert már csak pár percünk van, és mivel mi hívő emberek ülünk itt ebben a stúdióban, muszáj beszélgetni. Nekem ez az egyik veszőparipám az egyházi etiketről, protokollról, elvárásokról. Én egyszer dolgoztam egy amerikai keresztény iskolában, Diósdon, és ott volt dresszkódunk, ami körülbelül abból állt, hogy ne legyen nagyon mély a hölgyeknél a kivágás, ne legyen átlátszó a ruha, legyen a váll takarva, és farmer csak péntekenként. Uh-huh. És akkor, mikor megtudtam, hogy ez a dress code, mondtam, oké, és azon gondolkodtam, hogy amikor megérkeztek az amerikai misszionáriusok 25-35 évvel ezelőtt Magyarországra, és kiálltak a pulpitushoz flip-flopban és a rövid nadrágban, a magyar eklézsiában azért ez nagyon masszív felháborodást váltott ki. Uh-huh. Na, hát milyen elvárásaink legyenek attól, aki kiáll a pulpitus elé, mögé beszélni, meg egyáltalán mi, hogy viselkedjünk, hogy öltözzünk fel, és ezzel lezárjuk ezt a beszélgetést.
1: Hát azt hiszem, hogy ma már nem okozna ilyen fajta felháborodást, én azt látom.
0: Hát mert attól függ, hogy hol.
1: Hol, igen, hol. Hmm. Én azt tapasztalom, hogy tehát így a pulpitus mögé az, hogy ki mibe áll ki, ezt nem hiszem, hogy már annyi stresszelnek ezen az alanyok, tehát akik kiállnak prédikálni. Tehát én rendszeresen látok olyat, hogy szandál, zoknival, rövid nadrág, papucs és a többi. És őszintén szólva mindig az a problémám, hogy amikor, tehát azt nézem, hogy milyen benyomást tesznek rám ezek a dolgok, akkor tehát a saját értékrendemből, esztétikai igényeimből indulok ki, és ez nem biztos, hogy helyes. Tehát a legtöbb embernek ez semmilyen problémát nem okoz, mert nem erre figyelnek, és ugye keresztény közegben pláne ugye elterjedt kulturális nézet az, hogy nem az számít, hogy hogy nézel ki, nem az számít, hogy mit viselsz, és a többi.
0: Ez tényleg hozzáteszem, hogy nagyon felekezet függő ez a megközelítés. Tehát van, ahol masszívan tartja magát az öltön nyakkendő, persze nem az a kimagasló és szuper elit, amit te képvisel, hanem úgy általában mint elérés, tehát ha az megvan, akkor már
2: akár
0: okés
2: a helyzet. Akár barna is, igen.
0: Ez viszont szerintem kontraproduktív az esetükben, vagy az eseteik nagy részében, tekintettel arra, hogy mivel a társadalom többségében ez inkább elutasítást eredményez, vagy nagyon nagy a nem tetszés indexe, ugyanis általában a politikai mezőre hajaz, vagy a nagyvállalati szektornak a közép lágéjára, ezért ellehetetleníti azt a missziót, amit éppenséggel betölteni szeretnének. Már azok a feladkezetek, ahol ez az előírás még masszívan tartja magát.
1: Az érdekes, hogy van a Exupérynek ugye a Kis Herceg című története, és abban van a Török Csillagász története, nem tudom.
2: Már nem emlékszem.
1: A Török Csillagász volt az, aki a Kis Herceg bolygóját, ugye a B612-es, ha jól emlékszem, felfedezte, és akkor a nagy nemzetközi csillagászati konferencián ez a Török Csillagász előadást tartott a felfedezéséről. Csak hogy török népviseletben volt.
2: Okay.
1: És ezért azt írja Exupéry, hogy nem hittek neki az emberek. Mert, és hozzáteszi a végére, hogy mert ilyenek a felnőttek. Na most én sokszor foglalkozom ezzel az előadásaimban is, ezzel a kérdés, hogy vajon mit jelent ez? Miért nem hittek neki? Majd ugye történt úgy folytatódik, hogy pár évvel később egy török diktátor halálbüntetés terhe mellett bevezeti a nyugati mintára való öltözködést, és akkor utána később ugyanez a csillagász, ugyanezt az előadást megtartja, nem ugyanazon a konferencián egy elegáns öltönybe, és akkor mindenki hisz neki. Tehát, hogy mi a különbség ugye a kettő között, és miért van az, hogy az ember, a társadalom nem feltétlen, tehát, hogy ennek függvényében hisz vagy nem hisz valakinek. És ez az, amit meg kell értenünk, hogy az emberi agy, illetve az emberi kultúra, tehát az emberi agy nem egy ilyen adatfeldolgozó rendszer, hanem sokkal inkább egy olyan rendszerként működik, amely sémákat keres. És hogyha van egy minta az emberi értékrendben, kultúrában, amivel azonosítja a csillagászt, a hiteles csillagászt, vagy a hiteles prédikátort, vagy a hiteles akármilyen szakembert, akkor hogyha ennek nem tudja megfeleltetni az agy, akkor egész egyszerűen nem fogja tudni hitelesnek befogadni, és ez nem feltétlenül tudatos dolog. És ez az, amit érdemes megérteni, hogy az öltözködés az a tartalomnak nem a körítése, nem a kísérője. Az öltözködés adott esetben a tartalomnak az értelmezési rendszere, kerete tulajdonképpen. Tehát, hogyha nem megfelel a tartalom, nem biztos, hogy fogom tudni értelmezni. Tehát ugyanúgy, ahogy beszéltünk a te öltözködésedről, a te tartalmad abban a fajta öltözködésben és esztétikai kultúrában értelmezhető, amit te képviselsz, és nem kell, hogy te más öltözködési rendszerre váltsál, de ugyanígy igaz ez a csillagászra, prédikátorra, politikusra, bárkire. Tehát ezt kellene megértenünk, és akkor lehet, hogy tudnánk fejlődni.
2: Jaj, de gyönyörű végszó. Brynell, na hát én úgy fogom megvágni ezt a hanganyagot, mondom ezt a hallgatóknak és a nézőknek, hogy jegyzetelek és memorizálok közben. Rengeteget tanultam, szerintem Tomi, te is.
0: Abszolút.
2: Hatalmas élmény volt.
0: És önmagában az, hogy a szaktudásod lenyűgöző, és egyetlen az, hogy az ember hall egy olyan területről, amit jó, ha egyáltalán el tud helyezni a koordináta rendszerében valahol, és aztán egyszerűen az a kis számára addig kis pontot jelentő terület, hogy tágul ki egy egész univerzum már, úgyhogy ez tényleg egy bámulatos
2: Köszönjük
0: a prezentáció
2: szépen.
0: Volt, köszönjük szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, jó volt itt lenni.
2: Bráne Meandinak köszönjük ezt a beszélgetést, a Cross GPS podcastokat a Cross Rádió YouTube csatornáján és a Cross Online Rádióban is az applikációban találod, és természetesen a Manna FM-en is találkozhatsz velünk szombatonként este 6-tól, szerdánként jövünk az Ismivel a Mannán, szerintem, ha jól emlékszem, szerda este 8 órától. Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
0: Köszönjük a figyelmet.
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát Paksnál. Lakásépítési programot indít a kormány. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott városrészben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsfák, egy régi gyümölcsösben pedig a száraz fű kapott lángra a szabolcsi tornyospálcán. A gyorsan terjedő tűzoltását a gazdák 4 traktorral és 3 lajtos kocsival segítették. Erdőalj növényzete, száraz fű, faágak gyulladtak meg egy 10 hektáros területen a veszprémi Lovász Patona külterületén. 3 megye tűzoltói több órányi küzdelemmel fékezték meg a lángokat. Tűzötött ki a borsodi Szakált külterületén is egy tanyánál. A lángok egy még le nem aratott gabonatáblát is veszélyeztettek, mielőtt munkagépekkel és 8 díszsugárral körülhatárolták. Mintegy 100 járatát törölte a hétvégén az EasyJet Franciaországban a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet mindegy 2/3 vesz részt a munkabeszüntetésben, amely a járatok több mint felét érinti. A dolgozók elsősorban a gyakran, akár az utolsó pillanatban is változó beosztások ellen tiltakoznak. A légitársaság az érintett utasoknak alternatív járatokat ajánlott fel. Fokozódik a hőség. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatar ott előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
3: Manna Hit.
0: Manna Hit.

0: Manna Hit. Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

0: Anna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
4: Manna FM. For unbelievers.

0: van-e más esély?
1: Vagy csak tűnjek el?
0: Mint eltűnni jól, eltűnni. Van-e még tiszta lap? Van-e még remény?
1: Tényleg érdekel?

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
2: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is én, szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
1: Either way, God loves us.

0: Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az Óbudai Hajógyári Sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diák Sziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A több ütemben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Manna Hits.

0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light. Keep the light on, keep the light on me. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and
2: dark. Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Remélhetőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
1: I pray today you can see the light that is constantly around you and the light that's in your own life.

0: Rózsa, űrszemét, a föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Austin French, and this is the story behind my new radio single, Good Feeling. I got that good feeling, kicking me out of my chair. Romans 15:13 says, may the God of...
2: Rómaiakhoz írt levél 15:13 ezt mondja. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bűvölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Good Feeling című dalom arról a sok mindenről szól, amit az elmúlt 2 évben megtanultam. De ezek közül a legfontosabb, ami leginkább megváltoztatta az életemet, az az, hogy igazi örömöt csak Istenben találok. Ez a félelem ellentéte, a magány fegyvere és a reménytelenség orvossága. Én ezt nem csak hiszem, én ezt tapasztaltam is. Ezt szeretném nektek átadni ebben a dalban. Remélem, hogy mosolyt csal az arcotokra, és arra bíztat majd, hogy ragaszkodjatok ahhoz a szeretethez és reményhez, amit Jézus mindig nektek ad, amit nála mindig megtaláltok. Nem tudok semmit rólatok, de az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Good Feeling című dalommal elmondhatom nektek azt, amit megtanultam, hogy igazi örömet csak Istenben találtok.
1: Thanks for giving my new single, Good Feeling. I'll listen.

0: Manna Morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Forróság és zavartalan napsütés várható. Nőtt a Duna vízszintje Paksnál a vízbe helyezett bárkáktól. Van még tartalék a szigetben, mondta Gerendai Károly. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nőtt a vízszint a paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hogy hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege. A tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján, mondta el a sziget zárónapján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az ötös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár. Fokozódik a hőség. Zavartalan napsütésre számíthatunk csak este, az északnyugati határszélen lehet. Enyhén felhős idő, gyenge záporzivatar is előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
3: Manna Hits.
4: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable.
2: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések. De még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban és észrevenni a csodáit.
1: Made his presence and his love undeniable.

0: 59:16 says this, but I will sing
1: a Zsoltárok 59:17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad. Az Isten él bennem. Erről szól az új dalom.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Televízió jóvoltából.
1: Senki szava nem olyan erőteljes, mint az Isten beszéde. Szóval kivel leszel egyetértésben, Istennel vagy emberekkel? Ma arról fogok beszélni nektek, hogy a szavaink miként hatnak a jövőnkre. Az Ézsaiás 6-ban, az első verstől, ez áll: Uzzia király halála évében láttam az Urat egy látomásban, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Ez arról szól, ahogy Isten dicsősége betöltötte a templomot. Szeráfok, vagyis angyalok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Nos, ez elég nagyszabású eseménynek tűnik, igaz? Angyalok, az Isten dicsősége betölti a templomot. Mindenhol füst, és az angyalok azt kiáltják: szent, szent, szent. Ekkor megszólaltam: jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakozom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Nagyon tetszik, hogy amikor Ézsaiás az Isten fenséges jelenlétében volt, akkor az első számú dolog, amire rádöbbent, az az volt, hogy tisztátalan ajkú ember volt, hogy sok olyan dolgot mondott, amit nem kellett volna. És én hiszem, hogy ezen a területen sokkal jobban fel kellene ismernünk a hibáinkat, jobban, mint ahogy a legtöbben felismerjük, és ez csak úgy fog megtörténni, ha ilyen tanításokat hallunk, ha tanulmányozzuk magunknak ezt a témakört, és ráébredünk, hogy mennyire fontosak a szavai. Isten minden látható dolgot a szavaival teremtett. A szavakban teremtő erő lakozik, de romboló erőt is hordozhatnak. És hozzám repült az egyik szeráf, egy mennyei lény, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Van itt valaki, aki örül annak, hogy amikor felismerjük a bűnt az életünkben, akkor Isten jön, és megtisztít minket tőle, és teljesen újat kezd velünk. Szóval vannak olyan alkalmak, talán sok is egy év során, amikor a beszédem miatt imádkozom, és azt mondom: Istenem, küldj hozzám egy angyalt, hogy hozzon parazsat az oltárról, tisztítsd meg vele az ajkaimat, bocsásd meg a bűneimet, és hadd kezdjek tiszta lappal. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: kit küldjek el, ki megy el követségünkben? És én azt mondtam: itt vagyok, küldj el engem. Emlékszem, amikor régen évekig egy tradicionális gyülekezetbe jártam, és évente egyszer missziós vasárnapunk volt. Amikor misszionáriusokról volt szó, és missziós témájú dalokat énekeltünk, és mielőtt még igazán tudatában lettem volna jóval ezelőtt, hogy felismertem volna az Istentől való elhívást az életemen, emlékszem, hogy felemeltem a szívemet Istenhez egy ilyen missziós vasárnapon, és azt mondtam: itt vagyok, Istenem, küldj el engem. Szerettem volna tenni valamit Istenért, de neki előbb mindenképpen dolgoznia kellett a beszédemen, hogy alkalmassá tegyen erre. Itt vagyok, Uram, küldj el engem. 9. vers, ő válaszolt: menj és mondd a népnek. Nos, amit én leszűrök mindebből, az az, hogy Isten elhívta Ézsaiást profétának, hogy sok emberhez beszéljen. Isten azt kérdezte: kit küldjek el? Ézsaiás pedig menni akart. De amikor belépett Isten jelenlétébe, akkor meg kellett történnie egy dolognak. Az ajkának meg kellett tisztulnia, mielőtt Isten szolgálatába állhatott volna. És szeretném, ha ezt komolyan vennétek ma, mert Isten közületek sokaknak adott elhívást. Lehet, hogy valamilyen nyilvános szolgálatot. Lehet, hogy azt akarja, hogy erős kenetet hordozva tanulja légy az iskoládban, vagy a szomszédaid között. De Isten mindannyiunkat elhívott. A Szent Szellem minden keresztényt felkent, és ez azt jelenti, hogy elkülönített téged egy különleges célra. Nem a saját magadé vagy. Istenhez tartozol. Áron vett meg téged. Amen.
2: Amen.
1: Istennek szüksége van rád, de meg kell szabadulnod az életedben lévő kettősségtől. A Jakab levél ezt mondja, ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Nos, én azt akarom, hogy erő legyen a szavaimban, amikor hozzátok beszélek. Erős kenetnek kell lennie a szavaimon, ha azt várom el, hogy itt üljetek és meghallgassatok, aztán még vissza is gyertek újra és újra, meg hogy nap mint nap megnézzétek a tévéadásokat. Muszáj, hogy kenet legyen a szavaimon. De nem lesz kenet a szavaimon, hogyha itt... A nyilvánosság előtt megpróbálom az Isten igéjét prédikálni, de otthon... Zárt ajtók mögött meg mindenféle istentelen célra használom a beszédemet. Ezért kérve kérlek benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert Istennek szüksége van rátok, szeretne használni benneteket, szeretné növelni az életeteken lévő kenetet, a Szent Szellem erejét az életetekben. De nektek kell együttműködni vele. A Filippi 2-ben Pál apostol azt mondja a 12. versben, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Aztán a 13. versben azt mondja, nem a saját erőtökből, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Mit jelent ez, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket? Nos, az üdvösségért nem kell megdolgoznunk. Ezt tudjuk, kegyelemből van üdvösségünk, nem cselekedetek. Amikor megtérsz, Isten hatalmas dolgot tesz a szellemedben. Isten beköltözik a lényed legmélyébe, te újjászületsz, és újjá leszel a szellemedben, szenté válsz a bensődben. Ezért mondja a Biblia, hogy szent vagy, szentek vagyunk. Te meg kell tanulnunk szent életet élni. És az újjászületést követően, miután elfogadtad Krisztust megváltódnak, az életed hátralévő részét azzal töltöd majd, ahogy én is, hogy növekedünk Istenben. És félelemmel, meg rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket. Vagy talán jobb úgy fogalmazni, hogy előhozzuk a bensőnkből mindazt, ami ott van, hogy a külvilág számára is szemmel látható legyen. Az emberek nem látják a szellememet, de hallhatják, hogy mit mondok. Nem látják a szellememet, de látják, hogy miként viselkedem. Látják a cselekedeteimet. Látják a testbeszédemet. Hallják a beszédem hangsúlyát. Érzik, hogy felemelem-e, vagy inkább lenyomom őket. Ezért aztán meglehetősen haszontalan, ha matricát ragasztunk a lökhárítónkra, ha keresztény ékszereket viselünk, ha megtanuljuk a keresztény szófordulatokat, és egy bizonyos módon viselkedünk egymás között, aztán meg kimegyünk innen, és ugyanúgy élünk, mint bárki más. Isten arra hív minket, hogy fényesen világítsunk egy sötét világban. Amen. Ezért kérve kérlek, hogy tanulmányozzátok ezt, amikor hazamentek innen. Mert hiszem, hogy amikor meghallgatod valakinek a prédikációját, az csak az első szintje a tanulásnak, és bizonyos módon csak a nagyon alapszintű, alsó foka a tanulásnak. A korai éveimben olyan sok tanítást meghallgattam, rengeteg kazettát. Elmentem minden szemináriumra, rengeteg könyvem és tanítássorozatom volt. Gyülekezeti alkalmak töltötték ki az életemet, ami mégis egy nagy káosz volt, teljes káosz. Hallottam Isten ígéreteiről, de nem tudtam, hogy miként működhetnének az életemben. És az egyik dolog, amit megtanultam mindeközben, az az volt, hogy ha új dolgot tanulok, akkor menjek oda Istenhez, és kérjem meg őt, hogy ő rakja azt össze, és tegye működővé az életemben. Ne gondold, hogy én meg tudlak javítani téged. Egyedül Isten képes arra, hogy megtegye ezt. Én megtanítom neked az igazságot, és hiszem, hogy a tanítás ajándéka nagyon fontos. Ha meghallgatsz egy felkent üzenetet, az mindenképpen megváltoztathatja az életedet, de általában úgy történik ez, hogy az üzenet megújítja a gondolkozásodat, te pedig odamész Istenhez, és megkéred, hogy az új információt tegye kijelentésé az életedben. És higgyetek el, amikor valami kijelentésé válik az életedben, tegnap a panaszkodás veszélyeiről beszéltem nektek, és tudjátok, néhányan megértették. Néhányan meg úgy voltak vele, hogy ez tényleg ilyen fontos lehet? Általában látom, hogy hogy fogadják az emberek az üzenetemet. Lehet, hogy hisznek nekem, de ha nem vigyáznak, akkor hazamennek és elfelejtik az egészet, és tovább panaszkodnak. Te tudjátok, mi történik ilyenkor, ha hazamész és elkezded tanulmányozni, hogy mit mond a Biblia panaszkodásról? Akkor innen ide fog kerülni az üzenet. A Szent Szellem pedig, kérd meg őt. Istenem, kérlek, azonnal szólj, amikor olyasmiket mondok, amelyek rombolják az életemet. Azonnal figyelmeztess, amikor olyasmiket mondok, amivel megbántalak téged, ami káros a te céljaidra vagy másokra. Úgy gondolom, hogy sokszor, amikor sietve tesszük a dolgainkat, akkor megbántunk másokat a szavainkkal, és még csak észre sem vesszük. Le kell lassítanunk. Óvatosabban kell élnünk, és óvatosabban kell beszélnünk másokkal. Az első terület, amiről beszélni szeretnék ma nektek, ami hatással lehet a jövőtökre, mert a szavaitok hatással vannak a jövőtökre. Ha akarod, szó szerint megprofétálhatod a jövődet. Hányan vagytok vele úgy, hogy szeretnétek bizonyos dolgokat megtörténtnek látni a jövőtökben? Szeretnétek több kenetet hordozni a jövőben? Hányan szeretnétek több jó indulatot élvezni? Hányan szeretnétek előrelépni az életben? Nos, Isten nagyszerű dolgokat tartogat nektek. A Biblia világosan elmondja, hogy jó terve van a jövőnk számára, de ez nem történik meg automatikusan. Csak mert Isten eltervezett valamit, az még nem történik meg automatikusan. Ő elmondja nekünk, hogy ő mit szeretne, aztán pedig azt szeretné, hogy mi együttműködjünk ezzel. Ő megteszi mindig az ő részét, ha mi megtesszük a miénket. Nos, az első dolog, amiről beszélni szeretnék, annak érdekében, hogy teljes mértékben abban a csodálatos jövőben élhessetek, amit Isten nektek tartogat. Ez az, hogy meg kell tanulnod, hogyan beszélj magadról. És hogyan tedd ezt helyesen. Hogy mit mondasz magadról, saját magadnak, és más embereknek. Az valószínűleg az egyik legfontosabb dolog az életedben. Tudod miért? Azért, mert soha nem fogod túlszárnyalni a magadról alkotott véleményedet. Hányan mondotok magatokról negatív dolgokat a saját szavaitokkal? Nos, fejezzétek be. Komolyan beszélek. Többet ne tegyétek, mert ez nagyon-nagyon veszélyes dolog. Jobban teszed, ha elolvasod a 139. Zsoltárban, hogy Isten mit gondol rólad. A saját kezével alkotott téged az édesanyád méhében. Csodálatosak a te alkotásaid, Istenem, tudja ezt az én lelkem. Szóval, ha mondani akarsz valamit, akkor mondd azt, Isten csodálatosan alkotott meg engem. Nagyszerű dolgot tett bennem. Természetesen nem mondogasd ezt mások előtt, de tudod mit? Hangosan mondogathatod ezt magadnak, amikor egyedül vagy otthon, amikor a kocsiban vagy, és ha nem kezded ezt tenni, akkor nagy hibát követsz el. Ha már úgy is beszélsz magadhoz, mondj olyat, amit jó hallani. Szóval hadd kérdezzek valamit. Szerinted mi hangzik jobban? Szállj erre néhány percet reggelente. Akár le is írhatod őket egy általam megvallás listának nevezett papírra, hogy el ne felejtsd őket. Naponta néhányszor vedd elő a listádat, Isten szeret engem. Minden nap növekszem, felkent vagyok, áldott vagyok. Bármere is megyek ma, jó indulatra találok, jó gyümölcsöt termek. Ma valami jó fog történni velem, és valami jó fog történni általam. Isten előbbre juttat az életben. Isten igazsága vagyok, Jézus Krisztus által. Isten nem haragszik rám. Isten kedvét leli bennem. Nem tetszik neki minden, amit teszek, de tudja, hogy növekszem és fejlődöm. Áldás vagyok mások számára. Isten betölti minden szükségemet. Amikor így beszélsz magadhoz, amikor mondasz valamit, akkor a szavaid itt lebegnek. Bejutnak a füledbe, és eljutnak egészen a szellemedig. Meg kell tanulnod, hogy miként beszélj magadhoz. Ha megtanulod ezt helyesen tenni, akkor nem fog számítani, mit mondanak neked, vagy rólad más emberek. Amen. Egy nő feltett nekem egy kérdést a minap. Egyike volt a hallgatóságnak valahol, ahol tanítottam, és mi megengedtük, hogy kérdéseket tegyenek fel, és ő azt kérdezte. Mit tennél, ha olyan házastársad lenne, aki folyamatosan lehúz téged? Nos, először természetesen imádkoznod kell. Megpróbálod megbeszélni vele, de ha ez nem használ, akkor megtagadod mindazt, amit mondott neked, azzal, hogy átmész egy másik szobába, és megvallod az ellenkezőjét. Tele vagyok bölcsességgel, Isten gyermeke vagyok, ő szeret engem, bölcs vagyok, sok mindent jól csinálok, tehetséges vagyok, és Isten szeret engem. A gyerekkorodban neked mondott romboló hatású dolgokat is semlegesítheted azzal, ha azokat mondod ki, amiket Isten szeretné, hogy kimondj. Az én apám évekig mondogatta nekem, hogy semmire sem viszed majd. Soha nem viszed semmire, semmire kellő vagy, blablabla, soha nem viszed majd semmire. Nos, tudod mit? A szavai egészen addig hatással voltak rám, amíg meg nem tanultam kimondani azt, amit Isten mond. Senki szava nem olyan erőteljes, mint az Isten beszéde. Senki szava nem olyan erőteljes, mint az Isten beszéde. Úgyhogy kivel leszel egyetértésben? Istennel vagy emberekkel? Szeretném, ha figyelnétek rám a két fületekkel és a szellemi füleitekkel is. Amiről ma beszélek nektek, az a teljes igazság. Be tudom bizonyítani nektek az igéből, és én is élő bizonyítéka vagyok annak, hogy ha hangosan megvallod az Isten igéjét, és a beszédeddel egyetértésbe kerülsz, az Isten életedre vonatkozó tervével, az a legelképesztőbb változásokat eredményezi majd, amiket valaha láttál. Szóval ne legyetek erre lusták. Olyan furán érzem magamat, ha a házamban jár magamban beszélek. Nos, furcsának akarod érezni magadat, vagy inkább legyőzöttnek? Vagy ha akarsz, akkor tőlem így is beszélhetsz. Senki sem szeret engem. Tiszta káosz vagyok, soha nem változom. Tiszta béna vagyok. Bármihez kezdek, mindig rosszul sül el. Mindig én rontok el mindent. Nincsenek különleges képességeim. Semmi különöset nem teszek. Nincsenek ajándékaim, nincs tehetségem. Soha semmi jó nem történik velem. Senki nem kedvel. Mindig mindenből kihagynak. Mindig csak a végén kullogok mindennek. Annyira fegyelmezetlen vagyok. Nincs önuralmam. Mindig csak halogatok. Nem tudok döntéseket hozni. Nem hallom Istent. Soha nem léptetnek elő, soha nincs pénzem. Nos, mindannyian tudjátok, hogy ez rossz. Örültök, hogy végre befogtam. Szinte érzed, hogy... Szóval rajtad áll a dolog. Azt kell mondanod, fegyelmezett vagyok. Van önuralmam, nem halogatok. A tettek embere vagyok. Hallom Isten hangját, a Szent Szellem vezet engem. Nem gondolom, hogy minden a tied lehet, amit kimondasz. Nem a vold meg és tiéd lesz tanításról beszélek, amitől mindenki kiakad. Na, te is egy vold meg és tiéd lesz tanító vagy? Én arról beszélek, hogy a tiéd lehet mindaz, amire Isten azt mondja, hogy a tiéd lehet. Nem az, amit te kimondasz, hanem amire Isten mondja, hogy a tiéd lehet. És ha nem egyeznek a szavaid Istenével, akkor ne is számíts rá, hogy a tiéd lesz, amit ő neked szánt. Ha közületek ketten egyetértésben vannak, amit csak kérnek, az megadatik nekik. Csak légy egyetértésben Istennel, és nézd meg, mi történik az életedben. A Lukács első fejezetéből való igével kezdtem, ahol Zakariásnak és feleségének Erzsébetnek nem született gyermeke, és már idősek voltak, de sokat imádkoztak ezért. És megjelent nekik egy angyal, aki azt mondta, oké, meg fog történni, lesz egy gyermeketek, aki nagyszerű lesz. Tehát Erzsébet épp készült teherbe esni Keresztelő Jánossal, aki Jézus előfutára volt. Szóval ez az angyal csak profétál és profétál nekik. Nagy lesz ő az Úr előtt, és ő lesz a Messiás előfutára, és a többi, és a többi. Erre Zakariást azt mondja, nos, miből fogom megtudni, hogy mindez igaz? Én idős ember vagyok, és a feleségem is idős asszony. Erre az angyal azt felelte, mivel nem hittél nekem, Isten természetfeletti módon bezárja a szádat, és nem fogsz tudni beszélni egészen addig, amíg a gyermek meg nem születik. És ebben óriási lecke van, mert Zakariás az egész tervet tönkre tehette volna a hitetlenségével és kétségeivel. Ezért Isten természetfeletti módon bezárta a száját. Valószínűleg mind azt gondoljuk, bár csak az enyémet is bezárná természetfeletti módon. Most lehet, hogy nem tetszene az annyira. 9 hónapig semmit nem tudott mondani. Én inkább megtanulnám a helyes beszédet, és megtartanám a hangomat. De van itt egy lecke. Hányan ismeritek fel a leckét? A kétség, a hitetlenség, a negativitás nem szerzi meg számunkra Isten akaratát. 1. Korintusi levél, 3. fejezet. 1. és 3. vers. Pál, én szerintem egy nagyon érdekes dolgot mondott a korintusi hívőknek. És úgy egyébként ezek a hívők Szent Szellemmel kereszteltek voltak, és a Szent Szellem ajándékaiban működtek, mégis éretlenek voltak. Ezért, ha valaki a Szent Szellem ajándékaiban működik, az nem feltétlenül jelent szellemi érettséget. Csak arra az esetre mondom ezt, hogyha azt gondolnád, hogy te tele vagy ajándékokkal. 1. vers. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint szellemi emberekhez, hanem csak úgy, mint nem szellemi emberekhez, testi emberekhez, akiknek a testi természete dominál, mint a Krisztusban való új életben kiskorúakhoz, akik még nem tudnak beszélni. A Magyarázó Biblia kiemeli ezt a görög szót, hogy aki nem tud beszélni, azt mondja nekik, ti nem tudjátok, hogyan kell beszélni. Nos, természetesen tudtak beszélni, de Pál azt értette ez alatt, hogy nem tudják, hogy hogyan kell helyesen beszélni. Sok olyan dolgot mondotok, ami azt jelenti, hogy szellemileg éretlenek vagytok, ezért úgy kell prédikálnom nektek, mint gyerekeknek. Nem tudok kemény eledelt adni nektek. Folyamatosan tejet kell adnom. Isten azt akarja, hogy felnőjünk, és hogy szellemileg éretté váljunk. Azt akarja, hogy tudd, ki vagy Krisztusban, és hogy ne engedd meg a gonosznak, hogy állandóan rángasson téged. Akarja, hogy tudjuk, mikor hazudik nekünk a gonosz, és elég okosak legyünk azt mondani, te hazug vagy. Megvan írva, aztán idézni tudjuk az igét, ahogy Jézus is tette a Lukács 4-ben. Az Efézusi levél 6. fejezete a szellemi fegyverzet részeit írja le, és az egyik az a szellem kardja, ami az Isten igéje. És azt mondja az Efézus 6, hogy nekünk kell forgatnunk a szellem kardját. Ez azt jelenti, hogy vedd elő és szóld a szavakat és használd őket. A hittel kimondott szavak azok, amelyek minden egyéb dolognál erőteljesebbek a sátán ellen. Mire használtad eddig a beszédedet? Miket mondasz ki, amikor problémáid vannak? Hogyan beszélsz magadról? Nézzük meg a Zsidó levél 5:12. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mi a baj akkor, ha valaki 10-15-20 éve jár gyülekezetbe, de még mindig meg kell neki mondania, hogy hogyan vigyázzon a szavaira? Mi a gond akkor, ha valaki már 20 éve jár gyülekezetbe, és mindig arról kell győzködni, hogy adakozzon, és tegye azt nagy lelkűen? Mi a gond akkor, ha valaki már 20 éve jár gyülekezetbe, de még mindig el kell neki mondani, hogy ne legyen irigy, ne pletykáljon, ne legyen kritikus, és ne ítélkezzen. Pál azt mondja, hogy ezek mind olyan dolgok, amiken már rég túl kéne lennünk. Köszönöm. Ott valakinek kijelentésé vált az információ. Időről időre hallok ilyet. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. A 13. vers kulcsfontosságú. Aki ugyanis tejen él, az egyértelműen járatlan az igazság igéjében, vagyis az Isten akaratához, céljaihoz, gondolataihoz és tetteihez való alkalmazkodásban. Mivel kiskorú, aki még nem tud beszélni, tehát ugyanazt mondja nekik. Nos, a kulcs a következő. Azt mondja, ha még mindig tejet kell adnom nektek, és nem adhatok szilárd eledelt, akkor amikor még járatlanok vagytok az igazság igéjében. Nem tudjátok, kik vagytok Krisztusban. Mondhatok valamit? Az egyetlen fajta ember, aki képes megenni a szilárd eledelt, az az, aki tudja, hogy kicsoda ő Krisztusban, és az egyenes beszéd nem fogja bántani őt. Sőt, őszinte prédikációt akar. Tudni akarja, hogy Istennek milyen mondani valója van számára. Akarja, hogy rámutasson dolgokra az életében. Változni és növekedni akar, és ezért mondja, mondjad csak. És ti is biztosan ilyen emberek vagytok, mert már előre tudtátok, hogy miről lesz szó a mai napon. Sajnálom, de nekem nincs desszertszolgálatom. Régebben kicsit nehezteltem Istenre emiatt, mert az Isten igéje így jött ki belőlem. Arra gondoltam, miért nem szolgálhatok én úgy, hogy elmegyek egy városba profétálni, majd hazamegyek. Nem, én azért megyek, hogy kioktassam az embereket. De tudjátok mit? Szerintem több szeretet kell ahhoz, hogy hajlandóak legyünk felmérgesíteni az embereket, de ugyanakkor segíteni nekik, mint hogy, és tudjátok, az is biztos, hogy én semmi olyat nem mondok, amit Isten nem mondott volna előbb nekem. Én egyenes beszédet akarok. Mondd el nekem. Nem csak azért megyek gyülekezetbe, hogy valaki minden héten megsimogassa a fejemet, és elmondja, hogy csodálatos vagyok. Erre is szükségem van. Szükségem van bátorításra. És Isten mindig fog gondoskodni arról, hogy megkapjuk. De azt akarom, hogy olyasmit is mondj nekem, ami meggyőz a hibáimról. Olyasmit akarok hallani, ami megmozdít és segít magasabb szintre jutnom.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tártavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az Óbudai Hajógyári Sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diák Sziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is, mi mindenről írnak a lapok a mai napon a főváros kapcsán. A 30 napos rendészeti akció után a budapesti rendőrfőkapitányság, a BRFK a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenléttel lesz jelen. Közel 100 beazonosított helyszínen pedig mozgó rendőri jelenlét lesz Budapest közterületein. Többek között erről állapodtak meg a főváros és a belügyminisztérium képviselői hétfői egyeztetésükön. A BRFK azután a főváros több pontján megerősített rendőri jelenléttel, a rendőrség különböző szervezeti egységeinek és társszerveinek együttműködésével komplex közterületi ellenőrzésekbe kezdett. A budapesti közbiztonsági problémák kezelésébe a Szociális és Családügyi Minisztérium is beszállt, tárcamobil tímek és krízisközpontok felállításáról döntött. A főpolgármester pedig bejelentette, hogy az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek részvételével megalakul a közterületi koordinációs munkacsoport. Közben közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. A kormány döntése értelmében megvalósul a Dunakeszi és Budapest közötti hiányzó kerékpár útszakaszok kiépítése. A beruházásnak köszönhetően megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és a főváros között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a kormány augusztus 7-i döntése nyomán az integrált közlekedésfejlesztési operatív program plusz biztosítja a szükséges forrásokat a projekthez. A fejlesztés lehetővé teszi a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltos út, valamint a gát és a Dunasor közötti biztonságos összeköttetés kialakítását. A kormány a két leginkább hiányzó szakasz megvalósítását támogatja, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre. A fejlesztés célja, hogy az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre, amely a Vácon és Szobon át az országhatárig vezető útvonalat közvetlenül köti össze a fővárosi belső hálózattal. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és a folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az országos katasztrófa fővédelmi főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Békés megyében ezeket légi biológiai módszerrel, míg Pest megye déli részén földi biológiai technológiával kezelik a szakemberek. Ugyanakkor a tigris szúnyogok jelenléte miatt Budapesten a 3., a 4. és a 23. kerületben, illetve balatonparti települések egyes részein szükségessé vált a földi permetezés, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy a hőségben és nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyog elterjedése, immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakókörnyezetben, a ház körüli pangóvizekben, akár a locsolás után a virágcserében, egy eldugult ereszcsatornában, állatoknak kihelyezett itatótálakban is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért az edények, hordók rendszeres kiürítésével. Nagy átalakítás jön a Szent Gellért rakparton. Autósok, bringások készülhetnek. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki ugyanis. A beruházás fő célja, hogy megszüntesse a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. Ennek során a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára a parkolósáv helyére, tartalmazza a társaság közleménye. A közbeszerzési felhívás 1-2 héten belül megjelenik. A tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek, tették hozzá. Azt írták, hogy a mostani fejlesztés egy hosszabb távú program első lépése, amelynek célja a Szent Gellért rakparton zajló kerékpáros és gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele. A rakpart további szakaszainak megújítása összefügg a budai fonódó villamos hálózat második ütemének rövidesen megkezdődő kivitelezési munkálataival, ezért a folytatás műszaki tartalmáról és megvalósításuk ideiről még folynak az egyeztetések. Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevue családi napnak, amely egésznapos ingyenes kikapcsolódást kínál az autózás szerelmeseinek, a családoknak és a zenerajongóinak egyaránt. A rendezvény különlegessége, hogy a látogatók közel 60 kiállított Nissan és Cherry autót tekinthetnek meg, miközben színes gyermekprogramok és esti nagykoncertek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. A Grandevue célja, hogy egy olyan közösségi élményt teremtsen, ahol minden generáció megtalálja a számára legizgalmasabb programot. programot. A nap folyamán a legkisebbeket külön gyermekszínpad várja, ahol folyamatosan műsorokkal és interaktív előadásokkal készülnek a szervezők. A színpadon többek között az Apacuka zenekar, Brand New, valamint a Kabóca és Majorka bábszínház szórakoztatja majd a családokat. Emellett egész nap kreatív foglalkozások, ugráló és gyermekprogramok teszik teljessé az élményt. A rendezvény középpontjában természetesen az autók is kiemelt szerepet kapnak. A Városháza Parkban mintegy 60 kiállított Nissan és Chery autó várja az érdeklődőket, ahol a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a legújabb modellekkel és az autóipar újdonságaival. A regisztrálók között kisorsorással kerül egy vadonatúj Nissan Leaf és egy Chery Tiggo 8. Puskás Ferenccel és David Bowie-jal jön az idei Budapest klasszikus filmmaraton. Amélie csodálatos élete, Thelma és Louise, a csodacsatár, 80 huszár, a gyűlölet, Hamu és gyémánt a zongorista. Többek közt ezeket az ikonikus filmeket is megnézhetik nagyvásznon kiváló minőségben felújítva a Budapest klasszikus filmmaratonra látogatók, ami legendás némafilmeket és élőzenés vetítéseket is tartogat a közönségnek szeptember 15 és 20 között. Az őszi fesztivál 100 felújított filmet tűz műsorra, kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója. A Nemzeti Filmintézet tájékoztatása szerint a fesztivál programjában az ikonikus alkotások mellett legendás némafilmek, élőzenés vetítések, szakmai programok, beszélgetések és workshopok is szerepelnek. Az esemény kiemelt témája az 56-os forradalom 70. évfordulója lesz. A maraton egyik különlegessége Keleti Márton 1956-ban készült a Csodacsatár című szatírájának felújított, eredetileg Puskás Ferenccel forgatott változata lesz. A film az Aranycsapat sikereinek időszakában készült, és éles társadalomkritikát fogalmazott meg. A történetben egy képzeletbeli ország lakói akkor is ünneplik két balkezes futballsztárjukat, amikor ő látványosan kudarcot vall, miközben a cselekmény végén a tömeg fellázad a teljhatalmú miniszter ellen. Az 56-ban emigrált Puskás Ferenc helyett a filmből később három jelenetet Hidegkúti Nándorral forgatták újra. A fesztiválon az eredeti Puskással készült változatot vetítik majd. Az 56-os tematikához kapcsolódik Sára Sándor 78-as 80 huszár című filmje is, amely az 1848-49-es szabadságharc történetét dolgozza fel. A Dózsa László, Tordi Géza és Cserhalmi György főszereplésével készült alkotást monumentális képei miatt a magyar filmtörténet egyik kiemelkedő történelmi filmjeként tartják számon, mint írták. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.
2: Csak egy vászon volt és egy recsek,

0: FM, Budapest Update.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egy

melletti padon megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nászajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi, Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható.

város, míg ébre reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 15-e van, szombat, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Megkezdődött a 3-as metró meghosszabbításának előkészítése. Idén csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Biztonságos a budapesti csapvíz az alacsony Duna ellenére. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdte a 3-as metró újpesti meghosszabbításának előkészítését a Budapesti Közlekedési Központ. A tervek szerint Újpest központtól csak nem 2 kilométerre lépülne tovább a vonal Rákospalota-Újpest vasútállomásig, 2 új megállóval. A beruházás a kormány által júliusban elfogadott Baross Gábor vasútfejlesztési terv része és uniós támogatásból valósulhat meg. Az új, mintegy 1900 méteres metrószakasz a jelenlegi föld alatti pálya végétől folytatódna. A vonalon a Rózsa utcánál, valamint Rákospalota Újpest vasútállomásnál épülne új állomás. Utóbbinál közvetlen átszállási kapcsolat jönne létre a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalakkal. A BKK már megkezdte a korábban elkészített tervek felülvizsgálatát, és összeállította a beruházás elindításához szükséges legfontosabb feladatokat. A meglévő vasút hatósági engedélyeket időközben meghosszabbították, így azok 2028. decemberéig érvényesek. A következő lépések egyike a kivitelezési közbeszerzéshez szükséges tender dokumentáció elkészítése. A beruházás egyik a legnagyobb feladata az építkezéshez szükséges területek megszerzése lesz. Az Árpád út és a Szilágyi utca környezetében mintegy 24 ingatlant érint a tervezett nyomvonal, ezek többsége lakó ingatlan. A területeket meg kell vásárolni, vagy kisajátítási eljárásban kell megszerezni. Ennek költségét egy 2021-es becslés még mintegy 2,8 milliárd forintra tette. A BKK szerint a projekt megvalósítására a rendelkezésre álló idő rendkívül szűk, ezért szoros együttműködésre lesz szükség a kormány, a főváros, a BKK, valamint a 4. és a 15. kerületi önkormányzat között. A meghosszabbított vonalat a jelenlegi metrószerelvényekkel szolgálnák ki. Új járművek beszerzésével egyelőre nem számolnak, ezért a 2 új állomás megnyitása után a BKV-nak a jelenlegi flottával kell biztosítania a sűrű és megbízható közlekedést. A 3-as metró 1990-ben érte el Újpest központot, és bár már akkor is tervezték a vonal további meghosszabbítását, erre az elmúlt 36 évben nem került sor. A most előkészített szakasz ennek a régi tervnek az első lépéseként vinné tovább a metrót Rákospalota Újpestig. Megkezdte a kár elhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, hogy egyenlőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv pedig külön készül. Idén csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. A korábbinál jóval rövidebb tűzijátékkal ünneplik idén augusztus 20-át a fővárosban. Háromnapos programsorozattal készülnek, az esti látványosságban azonban ezúttal nagyobb hangsúlyt kap a fényfestés és az audio-vizuális show. A tűzijáték mindössze 10 percig tart majd. Az állami ünnepség reggel 8 órakor kezdődik a Kossuth téren zászlófelvonással és tisztavatással, amelyet katonai és légi parádé követ. Az esti műsor 21 órakor indul, amint egy félórás produkció a Kárpát-medence történetét idézi meg, miközben a parlament homlokzatán fényfestés lesz látható. Ezt zárja a 10 perces tűzijáték. Budapest 10 pontján rendeznek különböző programokat. A Margit-szigeten családi rendezvények, a Városligetben honvédségi bemutatók, a Műegyetem rakparton koncertek várják az érdeklődőket. A Várkert előtti rakparton reggel 9 órakor nyit az Ízek utcája, ahol először lehet megkóstolni az idei ország tortáit és az ország kenyerét is. Az ünnepi szentmisét követő Szent Jobb körmenet este 7 órakor indul a Szent István bazilikától. A parlament augusztus 20-a és 22-e között ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható. A teljes budapesti ünnepi programsorozat mintegy 4 milliárd forintból valósul meg. Nem mindenhol lesz azonban tűzijáték az országban. Tatabányán a rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt lemondták a csónakázó tóhoz tervezett látványosságot. Hódmezővásárhelyen szintén elmarad a tűzijáték, ott többek között az állattartók nyugalmát is figyelembe vették. Hódmezővásárhelyen ugyanakkor az ünnepi rendezvényeket megtartják augusztus 19-e és 23-a között, 5 napos Szent István napokat és borfesztivált rendeznek. Továbbra is biztonságos és kiváló minőségű a budapesti csapvíz, közölte a fővárosi vízművek. A Duna tartósan alacsony vízállása ugyan komoly kihívást és többletmunkát jelent a víztermelésben, az ivóvíz minőségére azonban nincs hatással. A társaság szakemberei folyamatosan ellenőrzik a kitermelt és a hálózatba kerülő vizet. A parti szűrés természetes folyamata, a szükséges vízkezelési technológiák és a rendszeres vizsgálatok a jelenlegi rendkívüli hidrológiai helyzetben is garantálják a megfelelő minőséget. A vízművek ugyanakkor takarékos vízhasználatra kéri a fővárosiakat. Különösen a nagy vízigényű nem alapvető felhasználások visszafogását javasolják, hogy a rendelkezésre álló készletekkel hosszabb távon is biztonságosan lehessen gazdálkodni. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs sok aggodalomra a budapesti csapvíz miatt, de az alacsony Duna vízállás idején mindenki hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához, a felesleges fogyasztás csökkentésével. Csaknem 2500 pár hamis sportcipőt találtak a pénzügyőrök egy budapesti raktárban. A NAV járőrei egy ellenőrzés során figyeltek fel a helységben felhalmozott nagy mennyiségű kartondobozra, ezért átvizsgálták az árukészletet. A csomagokban összesen 2472 pár silány minőségű Skechers márkajelzéssel ellátott lábbeli volt. A védjegy jogosult képviselője megerősítette, hogy hamisítványokról van szó. A pénzügyőrök valamennyi cipőt lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. Az előzetes számítások szerint a hamis termékek forgalomba kerülése több mint 36 millió forintos kárt okozhatott volna a jogtulajdonosoknak. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a hamis ruházati termékek és lábbelik nem csak gazdasági károkat okoznak, hanem silány minőségük, illetve az előállításukhoz használt anyagok miatt egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a vásárlók számára. Életveszélyesen megsérült egy motoros még pénteken este Budapesten az Árpád-Fejedelem útján a Komjádi Béla utcánál. A beszámolók szerint egy autó vezetője a középső sávból akart jobbra kanyarodni, amikor összeütközött a buszsávban szabályosan haladó motorral. Az ütközés után a motor a járdára sodródott, vezetője és utasa pedig az úttestre zuhant. A férfi parkolásgátló oszlopoknak csapódott és elvesztette az eszméletét. A helyszínen stabilizálták az állapotát, majd életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Nem megerősített információk szerint újraélesztésre is szükség volt, A motor utasa, a férfi felesége szintén súlyosan megsérült. A beszámoló szerint fejsérülést szenvedett. A balesetben más nem sérült meg. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Viláv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xantusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelna Fesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapualjak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Viláv Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtődombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról, egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon Mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint ha mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A Vörösgazdák védőszentjének, Szent Donátnak szentelt kis baroktorony templom csupán néhány négyzetméteres. Egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás tádékkápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás tádékkápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretett otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A második világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúros épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, art déco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház az utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt Tehát itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt.

0: All right. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Folyamatosan egyeztet a válságkezelésére, hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diák Sziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra. Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
3: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Anna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet öröm.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon meglepő oka van, hogy miért fogyasztunk tojásos ételeket épp reggelire. Hogy miről is van szó pontosan? Hát, hogyha jön a hétvége, akkor az ember készül már a villás reggelire, az ágyban reggelizése, pláne úgy, hogy közeledik a Valentin nap, és ilyenkor azért az ágyban reggeli szerintem a minimum. Annak, akit szeretünk, akkor is, hogyha a gyerekünk, akkor is, hogyha a párunk az illető. De miért van az, hogy sehol nem lehet kapni délután egy omlettet, rántottát vagy tükörtojást? A legkevesebb helyen ehetünk reggelinek számító ételt, és honnan jött az a szokás, hogy szinte csak is reggeliként fogyasztunk úgynevezett tojásdomináns ételeket. Hát a történet igazából egészen az ókori rómaiakig megy vissza, és addig a kérdésig, hogy miért fogyasztunk egyáltalán reggelit? Nos, hát a régi rómaiak ettek reggelit, és ezt ientaculumnak hívták, méghozzá tojást fogyasztottak reggeliként. Amikor a Római Birodalom megbukott, akkor vitték magukkal a reggelit is, és az egész középkorban az európaiaknak két nagy étkezésük volt, az ebéd és a vacsora. A római reggeli ebéd vacsora helyett, amit aztán szépen, amikor a Római Birodalom megbukott, akkor ezt szétszórták a világban, ezt a szokást a rómaiak, akik ugye köztudottan azért szerettek élni, szerettek enni, tehát a hedonizmus nem áll tőlük távol. A középkorban egyébként vallási okokból is ellenezték a reggelit, mivel az a torkosság bűn számított. Csupán a gyerekek, a nagyon idős emberek és a kemény fizikai munkát végzők ettek vagy ehettek a reggeli napszakban, meg hát nyilván a tehetős családok, akiknek nem parancsolt senki azért, még akkor is, hogyha vallásosak voltak. Úgyhogy a rómaiaktól most ugrunk egy óriásit, egészen 1620-ig, amikor is bizonyos Tobias Venner, egy angol orvos és író először megemlíti a reggeliben a tojást. Ő a budgyantott tojást ajánlja, sóval, borssal és ecettel, hozzá kenyérrel és vajjal. A világ egyik legkorábbi angol szakácskönyvében, ami nagyságrendileg 1669-ben jelent meg, pedig már szintén ajánlják reggeliként a tojást, újfent budgyantott formában, ugye Angliában ez nagyon népszerű, ez a poached eggs, vagy poached egg, ami tulajdonképpen lobogó, forró, ecetes vízbe kell belepottyantani, beleütni a tojást, annak érdekében, hogy ne folyjon és essen szét, hanem egy ilyen szendvicsre vagy pirítósra helyezhető formájú és méretű legyen, érdemes egy a forró vízbe belemártott és megmerített kanába, merőkanába beleütni a tojást, és úgy benne a forró, lobogó forró vízben benne tartva a merőkanalat úgy megfőzni a tojást, na zárója bezárva. Szóval miért adódik a kérdés, hogy miért épp reggelre került a tojás? Hiába is itt vannak a szakácskönyvek, még mindig érvényes a kérdés, hogy miért reggel népszerű a tojásétel. Azt mondják, hogy a válasz magában a tojásban rejlik, mert hogy a tyúkok reggel tojnak, és a gazdák reggel szedik össze a tojást, ennyire egyszerű és profán az oka, így aztán észszerű volt reggel frissen elfogyasztani azt. Emellett az angoloknál természetesen azért az is megfigyelhető, hogy egyre későbbre tolódott az ebéd és a vacsora időpontja is a 18. század végén már, úgyhogy itt szükség volt beiktatni egy állandó harmadik étkezést, és hát ez volt a reggeli. Maga a reggeli pedig az 1800-as években kezdett abszolút berobbanni, az ipari forradalom hajnaltól dolgozó munkás emberein keresztül, majd aztán egészen kicsúcsosodott egy teljes értékű étkezéssé. A tojásfogyasztás elterjedését pedig az is segítette, hogy a kevésbé tehetősek, akik nem mindig jutottak húshoz, de volt elég betevőjük tyúkokat tartani, tojással tudták pótolni a fehérjét, vagyis a húst, aztán közben rájöttek annak a számtalan csodás és zseniális elkészítési módjára, a tápanyag gazdagságára és az ízletességére, illetve az ízesíthetőségére. Ma már természetesen nem függünk a tyúkok kotlási időpontjától, pedig hát zárójában jegyzem meg ezt is csendben, hogy szerintem az volt a normális, de valószínűleg amíg a világ, a budgyantott tojás, az omlett, a lágy tojás, a rántotta, a tükörtojás, az mind megmarad reggeli finomságnak, és ezzel nincs is baj, úgyhogy csak ügyesen készítsetek valami finom extra reggelit majd hétvégén.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy érdekesség, amitől valóban az embernek kapaszkodnia kell, ugyanis úgy tűnik, hogy még éltek mamutok, mikor a piramisok épültek. Itt van 10 hihetetlen történelmi tény. Ugye nyilván a történelem, hogyha az embernek a kedvence, vagy legalábbis érdeklődik iránta, akkor egészen biztosan pont úgy, ahogy Szöke Angéla írja, léteznek olyan állítások, amikről tud, és léteznek olyan állítások, amiket kétségbe von, de az is tény, hogy léteznek olyan történetek és történelmi tények, amikről bár kevesen tudnak, mégis megdöbbentőek és igazak. Például a 10 közül az első, az utolsó guillotine kivégzés, ami egyébként a Star Wars-szal egy időben történt. Ez azért megdöbbentő. A franciák által kedvesen csak nemzeti pengének emlegetett eszközt, a guillotine-t hivatalosan 1981-ben nyugdíjazták, mikor Franciaország eltörölte a halálbüntetést. Az utolsó gyilkos, akit kivégeztek vele, Hamida Djambudi volt 1977-ben. Abban az évben, amikor George Lucas bemutatta a korszakalkotó sci-fi eposzának az első részét, a Csillagok háborúját. Aztán a 10 tény között itt van a következő. Idős afroamerikaiak még ismertek rabszolgákat, és megélték az első fekete elnököt. Kétségtelen, hogy még hosszú út áll előttünk a rasszizmus elleni harcban, de hogy mennyit lépett előre a világ az elmúlt 90 évben, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a 30-as években született, tehát ma 90 év feletti a fekete afrikaiak nagyszülei között még voltak, akik rabszolgának születtek, de ők már megérték, hogy Barack Obama legyen az elnök. A hihetetlen történelmi tények között a 10-ből a harmadik, itt van Draculának lehetett farmer nadrágja, Nintendója, és ihatott volna Coca-Colát. Ez azért elég bizarrul hangzik, nem? Vlad Tepes ihlettek Dracula regény 1897-ben íródott, ami azt jelenti, hogy Dracula hordhatott Levi's farmert, ihatott Coca-Colát, és lehetett egy Nintendo terméke is, akár, hogyha nagyon szigorúan vesztük a dátumokat. A negyedik furcsa tény és hihetetlen tény a viktoriánus angol gentleman, a mexikói kalóz és a cowboy, akik bemennek a kocsmába. Miről is van szó? Ez nem egy vicc, ez tényleg megtörténhetett az 1800-as évek végén. Képzeljünk el egy bűnbandát, amiben van egy elegáns angol tolvaj, egy félszemű öreg kalóz és egy párbajhős cowboy a western érából, így értek össze a korszakok. Pedig erről azt gondolnánk, hogy ezek csak filmben létezhetnek, ezek a jelenetek. Aztán itt van, amivel kezdtem, hogy még éltek mamutok, amikor a piramisok épültek. Wrangell szigete ma Oroszországhoz tartozik, a sarkörön túl helyezkedik el, és nemrégiben mamut maradványokra bukkantak a térségben, erről szóltak is a hírek. Krisztus előtt 1650 körül még egy kisebb kolónia, kb. 1000 példány élt még ott az állatokból, miszerint csak nem 1000 évvel a gízai nagy piramis építése után is éltek még gyapjas mamutok a földön. A hihetetlen történelmi tények között itt van a hatodik, az Oxford Egyetem régebbi, mint az Azték Birodalom. Oxfordban már 1096-ban folyt a tanítás, egyetemé pedig 1249-re nőtte ki magát, tehát az Oxford Egyetem 700 évvel korábban létezett, mint az Egyesült Államok, 300 évvel korábbi, mint a Machu Picchu, 200 évvel idősebb, mint az Azték Birodalom, és 150 évvel megelőzi a Húsvét szigetek kőfejeinek kifaragását, és 100 évvel öregebb, mint a Magna Carta. A hihetetlen történelmi tények között itt van most a hetedik, Lincolnról szól. Lincoln kaphatott volna faxot a szamurájoktól. Azért ez is elég bizarul hangzik, azt mondanánk erre, na jó, hát ez akkora badarság, hagyjuk és legyintenénk. Hogyha az ember ezt érzi, akkor érdemes nézni a dátumokat. A szamuráj rangot Japánban 1867-ben szüntették meg, a faxot, vagyis az első nyomtató telegráfot 1843-ban találták fel. Abraham Lincolnt 1865-ben ölték meg, ami azt jelenti, hogy volt egy jó 22 éves időszak, amikor a szamurájok faxolhattak volna az amerikai elnöknek. Tudom, hogy sarkos és meglepő, de valóban így van, hogyha az évszámokat, a dátumokat nézzük. A 10 hihetetlen történelmi tényből a 8. Manuel de Oliveira rendező első filmje némafilm volt, az utolsó pedig digitális videó. A híres portugál filmrendező 2015-ben költözött el a világból 106 évesen. A filmes pályáját még a némafilmek idején kezdte, a 20-as években, és az utolsó 106 éves korában készült filmjét pedig már digitális formátumban vette fel, és levetítették a Velencei Filmfesztiválon. Hát ilyen az, amikor korszakokat átívelően él valaki. Aztán ott van a 10 hihetetlen történelmi tény között a 9., az ember 300 ezer éves, a cápa pedig 450 millió éve létezik. Olyan tökéletes konstrukció a cápa, hogy 450 millió éve szinte változik. változatlanul van jelen a földi létben, mindössze a mérete lett kisebb az egykori megalodonéhoz képest. A csótányok is elég régóta, 280 millió éve léteznek szintén a mai formájukban. A madarak 100 millió éve repkednek, az első ősember viszont mindössze 300 ezer éve jelent meg. Mi emberek, mint Homo sapiens, a föld viszonylatában csak egy szempillantás óta vagyunk jelen. És végül a tizedik, a hihetetlen történelmi tények között, van olyan pilóta, aki még két fedelű géppel kezdett, és aztán szuperszonikus géppel vonult vissza. A régi filmekből mindenkinek ismerős ez a jópofa kezdetleges fedeles szárnyú repülőgép. Az Egyesült Államok légierejénél szolgáltak olyan pilóták, akik még ezekkel kezdtek, és aztán, mikor nyugdíjba mentek, már hangsebességet átlépő szuperszonikus harci gépekkel repültek. Ilyen az, amikor az ember egy kicsit belássa magát a történelmi érdekességekbe.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az alvás fontosságáról szerintem nem lehet eleget beszélni, meg is teszem ezt ahányszor csak tudom. Úgyhogy most is erről lesz szó, a délutáni alvásról méghozzá. A délutáni pihenés, szúnyókállás. Milyen hamar leszokunk róla? A pici korban és aztán időskorban szoktunk leginkább délután aludni, pedig én magam egyébként azt mondom, hogy ez egyik legjobb pihenési mód a délutáni alvás, és mint kiderült, a délutáni alvás szerepe hasonló az éjszakai alváséhoz. A gyerek agyfejlődésétől is függ, hogy mikortól nem alszik délután, hogyha a gyerekeknek a délutáni pihenését nézzük, úgyhogy most egy kicsit erről lesz szó. Míg a délutáni alvás sok szülő számára egy várva várt pillanat, amikor ők is aludhatnak, pihenhetnek ugyanúgy délután, és nagyon jót tesz nekik, teszem hozzá. A kis Totyi persze mindent elkövet, hogy meghújítsa azt, és ő ébren maradhasson. A csecsemők és a kisgyerekek alvási szokásait illetően nagyon nagy különbségek mutatkoznak, főleg egymáshoz képest, meg a felnőttekhez képest is. Ugye folyamatosan változnak ezek a pihenési, alvási szokások, ahogy a gyerek fejlődik. Az újszülöttek még napi 16-18 órát alszanak, eleinte véletlenszerűen, de kb. Aztán 6 hónapos korukra kialakul a kis belső órájuk, és azok szinkronizálódnak a nappal-éjszaka ciklussal. 12 hónapos korukra a csecsemők többnyire éjszaka alszanak, és két nap közben is szúnyókállás mellett, délelőtt és délután, kb. 2 éves korukra pedig a legtöbb gyerek már csak napi egyet alszik. Az alvás igény viszont változik, de mi is az az összalvás mennyiség, amit a szakemberek javasolnak a különböző életkorokban? Nos, ahogyan ezt a National Sleep Foundation, vagyis a Nemzetközi Alvás Alapítvány, az amerikai, amelyikről beszélünk, a leggyakrabban használatos táblázatot közzé tette, amit több száz alvás tanulmány eredményei alapján állítottak össze. Körmeci Andrea pszichológus ez alapján mondja azt, hogy az újszülött 0 és 3 hónap között 14-17 órát alszik a csecsemő, aki már 4 hónapos elmúlt, de 11 hónapnál nem idősebb, 12-15 órát alszik. A totyogós kicsi 1-2 évesen 11-14 órát, kisgyermek 3-5 év 10-13 óra, iskolás korban, tehát az alsó tagozatban 6 és 13 éves kor között 9-11 órát, és aztán 14 és 17 év között ez 8-10 órát órára zsugorodik össze, bár azért mindannyian tudjuk, hogy tinédzser korunkban, amikor már elkezd az ember szórakozni, akkor bizonyát tudja aludni az egész napot. A szakember azonban fontosnak tartja kiemelni, hogy ezek a számok csak sorvezetőként használandóak, inkább egy tendenciát kell megfigyelni, az életkor előre haladtával, ahogyan a gyerek egyik életszakaszból a másikba lép, folyamatosan csökken nyilván az alvás igénye. A másik viszont az, hogy akár 3 óra különbség is lehet azonos életkorú gyerekek között a tekintetben, hogy mennyi a napi alvás igényük, ez nagyon sok. De gondoljunk bele, hogy a felnőttek között is milyen nagy különbségek vannak, azt illetően, hogy ki mennyit alszik, és ezek az egyéni különbségek természetes módon már gyerekkorban is megjelennek. Az alvás igényt az egyéni habituson túl még sok más szempont is befolyásolhatja, például a betegség, vagy az adott napi aktivitás, az évszakok, az évszakváltás, ezért aztán a pszichológus is azt javasolja, hogy táblázatok helyett inkább figyeljük a gyerek igényeit, és ugyanúgy figyeljük a magunk igényeit, hiszen létezik intuitív étkezés, és én hiszem, hogy létezik intuitív alvás is, hogy alszunk, amikor fáradtak vagyunk, nyilván a munkában meg autóvezetés közben nem alszunk el, de amikor tehetjük, akkor igen. Természetesen a szülők azt mondják, mi vagyunk a szülei, mi ismerjük a legjobban a szokásait, hogy mire van szüksége éppen, bízzunk magunkban, hogy ezt fel tudjuk ismerni. Ezt már a szakértő mondja. Körmeci Andra szakember szerint további szempontokra is érdemes figyelni. Szülőként érdemes észben tartani, hogy a gyerek növekedésével párhuzamosan állandóan változnak az igényei, amihez viszont nekünk felnőtteknek is folyamatosan alkalmazkodni kell, még hogyha nem is szülőként vagyunk jelen a gyerek életében, hogyha mondjuk nagynéninél, nagybácsinál, keresztszülőknél, nagyszülőknél ott tölt egy-egy hetet vagy hétvégét a gyerek, akkor a gyerekeket érdemes megfigyelni, és az ő saját ritmusok szerint alakítani a mi napjainkat is. És az is nagyon fontos egyébként, hogy alvás közben is tanul a baba, mert hogy az újszülött feladata az, hogy mindent megismerjen a környezetében, az ideje 70%-át mégis alvással tölti. A felnőtteknél az alvás fontossága a tanulás során több évtizedes kutatások által bizonyított, sokkal kevesebbet tud

0: Azonban arról, hogy az alvás hogyan hat a tanulásra az újszülöttek esetében, és arról is kevés információnk van, hogy ez a kapcsolat hogyan változik, ahogy a csecsemőből totyogós, majd óvodás lesz. Egyre több tanulmány bizonyítja viszont, hogy a napközbeni alvás, a pihenés, a szunyókálás, a délutáni alvás, az bizony kulcsfontosságú a korai tanulásban, és egyébként kulcsfontosságú a stresszel terhelt felnőttek életében is. A gyerekeknél nagyon fontos szerepet játszik a beszéd és a szókincs fejlesztés terén, vagy a memória fejlődésében. A délutáni alvás szerepe hasonló az éjszakai alváséhoz, ez a konklúzió, mert hogy ilyenkor a test regenerálódik, az agy pedig feldolgozza az ingereket, így magyarázza a pszichológus. Az alvás segít a szervezetnek pihenni, véd a stressz káros hatásaitól, és segíti a neuronok fejlődését az agyban, és ez alól, bár azt gondolná az ember, hogy felnőtt korban már kivétel, nem, mi sem vagyunk kivételek, úgyhogy hajrá, aki teheti, és amikor teheti, az pihenjen délután.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: szólnak.
1: Hogy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ahogy ígértem, a széles spektrumú frekvencia váltó rendszer mentén most egy kicsit beszélgessünk a Wi-Fi-ről. Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó találmányok sorozatunkban ez is egy nagyon fontos pont, főszereplő ma tehát a Wi-Fi. Az, hogy hogyan lett a Wi-Fi a mindennapjaink része, szerintem ez talán már nem is kérdés, hiszen rengeteg mém és nagyon sok vicces grafika született és születik a mai napig arról, hogy a mai gyerekek mire kíváncsiak a legjobban, amikor valahová megérkeznek, természetesen a Wi-Fi jelszóra. Nem véletlenül, mert gyakorlatilag elképzelhetetlen most már az életünk a vezeték nélkül, internet nélkül. Nem volt ez azonban mindig így, hát gondoljunk csak vissza a 90-es évekre. Mi, akik képesek vagyunk visszagondolni rá, tehát aki már úgy nagyjából észnél volt 10 éves kora, 6-8-10-20 éves korunkban, hogyha akkor voltunk ennyi idősek, a 90-es években, akkor pontosan jól tudjuk, hogy milyenek voltak azok a modemek, az irodákat körbe szövő kábel rengeteg, vagy az órákig tartó zeneletöltések, filmletöltések, a betárcsázós internet. Szokták volt mondani, hogy a vicces táblákat is érdemes nyaralásokon megvásárolni, most már tele van minden ilyenekkel, hogy az otthon ott van, ahol a telefonom automatikusan kapcsolódik a wifi-re, vagy a bejárati ajtóra kitett táblák, szerintem ezt is sokan ismerik, hogy nincs wifi, beszélgessetek, vagy 5 perc wifi nélkül, és kiderült, hogy tök jó fej a családom. Ugye ilyenek kis üzenetek és kis vicces táblácskák gyerekektől és gyerekeknek. Hát a wifi most már annyira a mindennapunk része, hogy talán nem is emlékszünk rá, hogy mi volt előtte, pedig érdemes lenne visszaemlékezni rá. Egyébként, hogyha ezt nem emocionális, hanem technikai, technológiai vonalról közelítjük meg, akkor a vezeték nélküli internet története sokkal-sokkal régebbre nyúlik vissza, és sokkal-sokkal érdekesebb, mint azt elsőre gondolnánk. Ugye Nikola Tesla már a 30-as években arról fantáziált, hogy egyszer majd az emberek vezeték nélküli tenyérméretű eszközökkel kommunikálnak majd egymással. Íme ugye az okostelefon. A technológia alapjaként az a SORT spektrumú adatátviteli technika szolgált, amelyet 1942-ben szabadalmaztattak, ám korábban csak a haditengerészet használta. Aztán 1985-ben készültek el azok a vezeték nélküli hálózatok, amiket már civilekhez is eljutottak, vagy eljuttattak. A manapság használt és általunk is ismert Wi-Fi alapköveit 1997-ben az Institute of Electrical and Electronic Engineers tette le, amikor meghatározták az akkori számítógépek és már meglévő hálózatok közötti vezeték nélküli kommunikációhoz szükséges szabványokat. Ez a technológia 2 évvel később vált aztán elérhetővé a mindennapi használatban, amikor megalakult a protokollt védő Wi-Fi Alliance kereskedelmi szövetség. Ezután jelentek meg az első vezeték nélküli rúterek, amelyek kezdetben 5 GHz-en működtek, aztán hamar rájöttek, hogy ez a sebesség nem igen lesz elég, így szükségessé vált egy sokkal nagyobb hatósugarú megoldás. Az ezt követően széles körben is elterjedt 2,4 GHz-es spektrummal sokkal jobban jártak a felhasználók is, hiszen az ezen működő rúterek hatótávolsága nem nagyobb volt, de a Wi-Fi-jel a falakon túl is erős tudott maradni. Aztán 2013-ban egyszerre több eszköz is képessé vált megfelelő minőségű interneten működni az otthonokban, ez volt az 5,8 GHz-es sebesség. A 2019-ben bemutatkozó még ennél is erősebb Wi-Fi pedig már kifejezetten az Internet of Things igényeit hivatott szolgálni, hiszen egyre több olyan otthon volt már, ahol elindult az okoskodás, ugye, vagy az okosodás útján, és ki melyiket választja. Manapság minden korábbinál több olyan eszközt használunk, amelynek jó minőségű, stabil internet kapcsolatra van szüksége. Nagy sávszélességet igénylő alkalmazások, több eszköz egyidejű kiszolgálás és több felhasználó jelenléte egy időben. Ami viszont az érdekességet illeti, az nagyon érdekes a Wi-Fi-vel kapcsolatban, hogy valóban egy színésznő találta fel. Manapság ugye már most igazából ezen el se gondolkodunk, hogy ez honnan lehetett, de nagyon érdekes tény még zárásképpen a Wi-Fi technológiával kapcsolatban, hogy az e-technológia alapjául szolgáló SORT spektrumú technikát Hedy Lamarr színésznő és George Antheil zeneszerző szabadalmaztatta 42-ben. Tehát az a 42-es dátum, amit az imént mondtam, az két embernek a nevéhez kötődik, és azok ők. A technológiát sok hasonló találmányhoz hasonlatosan az amerikai haditengerészet használta első körben, de az volt az egészben legizgalmasabb, hogy egy színésznő és egy zeneszerző az, akinek a Wi-Fi-t köszönhetjük.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Tóth Réka Ibolya, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője, munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár, a Mindful Flow alapítója, akivel nem csak a könyvről, de annak kapcsán is beszélgetünk, mindfulnessről, a lelkünk és a mentális helyzetünk egészségéről, annak a rendben tartásáról, és még egy csomó mindenről, ami ehhez kapcsolódik, talán nem is lehet szavakkal behatárolni. Szia Réka Ibolya, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, szia Petra.
1: Na kezdjük talán, még mielőtt a könyvről elkezdünk beszélgetni, azzal, hogy hogyan is lettél az, aki vagy, mert azért azon túl, amit a bemutatásban mondtam, a Mindful Flow alapítójaként akkreditált mindfulness oktató, vagy meditáció és relaxáció oktató, gestalt coach, jól mondom? Nem tudom, hogy jól mondom.
2: Igen, gestalt.
1: Ez mit jelent pontosan? Mik ezek a titulusok?
2: Hú, ez egy mély utazás, amin elindultam a marketing világából, és a kezdő gondolat az az volt, hogy hogyan lehet az élet még több, hogyan lehetünk még jobban, hogyan lehet az életünk elégedett, teljes, és hogyan találhatjuk meg önmagunkban a boldogságot. Én egész fiatalon elkezdtem ezt keresni, és a jóga világában találtam meg az első mérföldkövemet, ahol olyan gondolatokkal, testi élményekkel, ellazulással és a meditáción keresztül egy olyan tisztánlátással kezdtem el megismerkedni, ami új volt, és valahogy segített nekem az egyensúlyomat megtalálni, és a kérdéseimre választ lelni. És a jóga után ugye megérkezett a mindfulness, ott még több bölcsesség kinyílt, mint hogyha egy ilyen kincses ládát kinyitottam volna. Engem kiskorom óta érdekeltek a nagy filozófiai kérdések, a vallások, és a mindfulness-szel ugye nem titok, egy ilyen buddhista gyökér nyílt meg. Ugye ez a kultúrkeresztény, európai kultúrkeresztény környezetünkben talán még újdonság is lehet, és újabb meglátásokat hozott nekem is. Olyan gondolatokat és talán válaszokat, amivel valahogy alap hozzáállásbeli változások jöttek az életembe. Elkezdtem megismerni a gondolataim minőségét, az érzelmeimmel el tudtam kezdeni kapcsolódni, és aztán a mindfulness filozófiáján keresztül valahogy észrevettem azt, hogy az életembe is be tudok kapcsolódni, a jelen pillanatot elkezdtem értékelni, elkezdtem észrevenni azt, hogy mikor nem vagyok jelen az életemben, mennyire bele tudunk ragadni a múltunkba, vagy rendszerint fiatalkorunkban a jövő építésébe. És hát érezhetitek, hogy ez egy ilyen végtelen utazás is lehet akár, és nekem is ez volt, de mindenképp eszközöket adott, és a könyvemben is rengeteg eszközt tettem be így az elmúlt éveimből, amik nekem is segítettek, akár a gyógyulásomban is, és az életbe való megérkezésbe, az egyensúlyunk megtalálásához. Úgyhogy engem mindenképp érdekelt ez a világ, nagyon szerettem volna egyetemi képzésben is ezt így megtanulni, akkor jött ugye a mentálhigiéné, és akkor egyszer csak így ott találtam magam, hogy itt egy küldetés, itt van rengeteg eszköz, és nagyon szeretném ezt leírni és megmutatni minél több embernek, úgyhogy így született meg az Elveszett Harmónia.
1: El van veszve ez a harmónia? Tehát, hogyha a nagy átlagot nézzük, nem csak az egyént, akkor világszinten, országszinten az elmúlt mondjuk 20 évet vagy 30-at elveszett ez a harmónia, amit az előttünk lévő generációnak a nyugalmából, a hagyomány tiszteletéből megörököltünk?
2: Szerintem egyre inkább résen kell lennünk, hogy ne vesszen el ez a harmónia, és ez egy nagyon komplex, összetett kérdés és egyben válasz is, mert ugye mi a harmónia, kinek mit jelent a harmónia. Önmagában szerintem a harmónia sok szempontból a világban igen, elveszett, sokkal nagyobb a zaj, nagyobb a káosz, de én szeretem mindig valahogy így visszafejteni ezeket a problémákat, és megnézni, hogy hogyan tudjuk mondjuk emberi egységre ezt visszabontani, mit tudunk mi megtenni, akár én mit tudok megtenni, hogy ne legyen elveszve ez a harmónia. Ugye csepp a tengerben, és a saját cseppünkkel, hogyha elkezdünk foglalkozni, akkor bizony észrevehetjük, hogy nem biztos, hogy elveszik ez a harmónia minden pillanatban, de nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy hol veszik el, hol kezd el kiszivárogni valahogy a boldogságunk, hol vagyunk nagyon elégedetlenek, hol vagyunk nagyon szétszórtak. És teljesen természetes, hogy ahogyan megyünk az életünkben, vannak élethelyzetek, változások, akár veszteségek, amik széthullást hoznak az életünkben, hiszen emberek vagyunk, ha szeretünk, akkor az néha fáj is, és ez teljesen validált életélmény, hogy ott bizony egy picit megrepedünk, vagy úgy elveszik tényleg a harmóniánk. De a könyvvel azt szerettem volna minden egyes oldalon közvetíteni, hogy ettől nem kell megijednünk, mert ez az életnek, még hogyha a része is, tudatossággal és eszközökkel nagyon szépen vissza lehet találni a harmóniánkhoz, és azzal a képpel szeretek élni, hogyha mondjuk egy kisbaba szemébe belenézünk, akkor bizony nem azt az elveszett céget, nem az elveszett harmóniát látjuk, hanem azt a tisztaságot, azt a szeretetet, azt a békét, és bizony mi is megtalálhatjuk ezt napról napra önmagunkban, én nagyon hiszem, de tényleg résen kell lennünk, hogy mi hogy vagyunk, mi mit teszünk meg, ezért milyen emberekkel vesszük körbe magunkat, mire fordítunk egyáltalán energiát, és igen, tehát kérdésedre a válasz azért igen, tehát ez egy társadalmi kérdés is szerintem, sőt egy globális kérdés is most már, ugye a pandémia idején azért érezhető, hogy ott még inkább megnövekedtek ezek a problémák, mentális egészséggel kapcsolatos problémák, és itt ez egy nagy felelősségkör, hogy milyenek a családjaink, milyen a társadalmunk, mennyire vagyunk elfogadóak, milyenek a munkahelyeink, mennyire tudjuk megtalálni az egyensúlyt egyáltalán a munkahelyünk és a magánéletünk között, és akkor ugye még nagyobb kérdés, hogy mennyire tudunk kapcsolódni a világhoz.
1: És hogy miért fontos az, hogy mennyire tudunk kapcsolódni a világhoz, ezzel folytatjuk majd. A vendégem Tóth Réka Ibolya, a munkahelyi mentálhigiénés szakember mindfulness tanár, a Mindful Flow alapítója, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője. Magáról a könyvről is beszélgetünk hamarosan, de azzal folytatjuk majd a következőkben, hogy miért fontos az, hogy hogyan kapcsolódunk a világhoz, és hogy vajon mennyire kell kapcsolódnunk hozzá, mert hogy a világ egyre gyorsabb és egyre hangosabb. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Tóth Réka Ibolya a mai műsor vendége, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője, munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanára, mindful flow alapítója. Szóval ott tettük rá a fonalat, hogy miért fontos az, hogy hogyan kapcsolódunk a világhoz. Kell-e kapcsolódnunk egyáltalán mindenféleképpen és minden szempontból a világhoz, hiszen a világ egyre gyorsabb és egyre hangosabb.
2: Jó, és ez egy nagyon, nagyon kardinális kérdéskör szerintem, hogy mi tényleg hogyan kapcsolódunk, és mit szívunk magunkba, mert valóban felmerülhet a kérdés, hogy ebben a zajban, ebben a digitális felgyorsult világunkban, az összehasonlításokkal, talán az értékrendeknek az elcsúszásával, mi hol találjuk meg a helyünket ebben a világban, és bizony, ugye elhíresült ez a digitális detox. Én azért ennek nagy híve vagyok, hogy mindennaposan azért tudatosan figyeljük meg, hogy milyen a kapcsolatunk egyáltalán a digitalizációval, hogyan tudunk egyáltalán lekapcsolódni akár, és ez egyébként a jól létünk szempontjából olyan szempontból is fontos, hogy mennyire engedjük be nem csak a zajt, hanem azt, hogy mi kik vagyunk, és mennyire befolyásolnak minket a külsőségek. De én legfőképpen egyébként arra gondolok, amikor a világhoz való kapcsolódásról beszélek, hogy én ebben az életemben megtalálom-e azt, hogy mi az én életcélom, mi az, ami az én talentumom, miben vagyok nagyon jó, és mi az, amiben örömömet lelem. És amikor ezt megtaláljuk, hogy mi az, amiben örömünket lejjük, és azt nagyon szeretjük áramoltatni, akkor valahogy az életünk is átfordul, és nem feltétlenül elégedetlenkedünk, hanem valahogy azt érezzük, hogy van helyünk, hogy számítunk, hogy érdemes átadni valamit akár az új generációnak. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon, hát ez gyakorlatilag egy életfeladat, úgyhogy ne aggódjunk, ha ezt még nem találtuk meg. Én is keresem sokszor azt, hogy még mit lehet kihozni ebből az életből, amit én kaptam, és ez egy nagyon nemes feladat szerintem mindannyiunknak.
1: Vajon a fiatal korosztály, tehát akik most 10-20 évesek, tőlük mit tudunk tanulni, mert ők ebben a gyors világban élnek, mégis tudnak maguk köré határokat állítani?
2: Ez egy jó szó, talán a határhúzás az most egy igen fontos szó lehet mindannyiunknak, és némelyikünk talán még ezt túl is húzza, ezeket a határokat, szóval amikor egyensúlyt szeretnénk találni, akkor rendszerint egyébként a szélsőségekbe is át tudunk csapni. De igen, ez most egy szubjektív vélemény lesz, de azt én is látom akár az Z-generáció működésén, hogy valahogy nyitottabbak arra, hogy lehet nekik jobb, és keresik azt, hogy hogyan lehet könnyed az élet. És én is jó magam is dolgozom Z-generációs fiúkkal, lányokkal, és bizony sokat szoktunk erről beszélni, hogy nekik mi a fontos. A határhúzás az egy érdekes kérdéskör, mert ugye mikor érdemes a határainkat meghúzni, amikor nem vagyunk biztonságban, vagy valaki nem tiszteli azt, akik mi vagyunk. És ez egy érdekes kérdéskör, hogy ezt mi mennyire érzékeljük egyáltalán. Ez egy nagyon mély téma, és valószínűleg ma nem fogjuk ezt megfejteni tökéletesen, de az biztos, hogy, és a könyvben is sokat mesélek ugye az érzelmekről, a határhúzáshoz nekem rögtön eszembe jut a harag és a düh. És hogyha sokat vagyunk haragosak és dühösek, akkor szerintem mindenképp érdemes megnézni, hogy kilépi át a határainkat, vagy kilépte át akár többször a határainkat, mert ugye azt tudjuk, hogy hordozhatjuk is ezeket az érzelmeket, és én most egy picit erre vezetném le ezt a határhúzást, hogy kezdjük el megfigyelni az érzéseinket, hogy milyen érzelmek kavarognak bennünk, és az már egyébként egy fantasztikus élmény tud lenni, és a könyvben nagyon sokat segít, hogy meg tudjuk nevezni, hogy milyen érzés van bennünk, mert amikor egyébként meg tudjuk nevezni azt az érzést, az már egy üzenet számunkra. És ezt nagyon szépen le lehet fejtegetni, rengeteget foglalkozom ezzel a fejtegetéssel, rengeteget foglalkozom akár a sebeinkkel, hogy milyen sebeket kaptunk, és azt hogyan lehet újraírni. Úgyhogy ez egy jó nagy adag feladat talán, vagy egy ilyen önismereti kaland, de mindannyian szerintem ezt éljük, és hát fedezzük fel önmagunkat, én azt mondom.
1: Az is nagyon érdekes dolog egyébként, hogyha az ember a harmóniát keresi, tudja-e vajon, hogy mit keres? Az Elveszett Harmónia című könyv szerzőjével beszélgetek a mai műsorban, aki munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár és a Mindful Flow alapítója, Tóth Réka Ibolya, vele beszélgetünk hamarosan tovább magáról a könyvről.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ébresztő. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Tóth Réka Ibolya, munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár és a Mindful Flow alapítója, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője. A könyv kapcsán és a könyvről is beszélgetünk, most konkrétan a könyvről, hiszen ott fejeztük be az előző beszélgetést, hogy vajon tudjuk-e, hogy mit keresünk, amikor a harmóniát keressük.
2: Szerintem ez egy ösztönös keresés, és legtöbbször egyébként nem is biztos a harmóniát keressük, hanem azt vesszük észre, hogy elveszett, és szeretnénk valahogy valamilyen javulást az életünkben. És ez egy nagyon természetes folyamat, és a könyv egyébként ugye 4 fejezetre íródott, a testünkre, az érzelmeinkre, az elménkre és a kapcsolatainkra. Én azt éreztem, hogy első kötetes szerzőként mindenképp szeretnék egy ilyen alapozó önismereti könyvet adni az embereknek, és ahogyan én kutattam az önismeretemet és az önismeret témaköreit, erre a 4 témakörre találtam rá. Na most ez azt jelenti, hogy akárki keresi ezt a harmóniát, vagy megtalálta, de még szeretné fenntartani, megtalálhatja benne magát, mert hogyha ezeket a területeket elkezdjük kisimítani, megismerni magunkat bennük, és akár megnevezni, hogy mire van szükségünk, mert ez jön egyébként egy idő után, akkor nagyon-nagyon szépen fel lehet építeni az egységünket, a teljességünket. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy bármi is az elakadásunk, kezdjük megnézni, hogy mely területtel kezdenénk. A testünk egészségével, jelzéseivel, ugye beszéltünk már az érzelmeinkről, akár annak a szabályozásával, a tisztánlátásunkkal, a gondolataink minőségével, és hát ugye egy igen kardinális téma tud lenni, hogy milyenek a kapcsolataink, ránézni a kapcsolatainkra, úgyhogy van bőven terület, amiben elkezdhetjük keresni a harmóniánkat.
1: Minden sikeres történet, és így nyilván a könyvek is általában egy saját sztoriból indulnak el. Meséltél már magadról, és meséltél arról, hogy te hogyan kerested a harmóniát. Hogyan lehet segíteni azoknak az embereknek elkezdeni keresni a harmóniát, és hogy rájöjjenek, hogy egyáltalán valami hiányzik, és ugye ez a valami, az talán a harmónia, ami hiányzik, akik még nem indultak el a személyiségfejlődés útján, hiszen talán a kettő nem is leválasztható egymásról.
2: Mindenképp azt gondolom, hogy úgy teljes ez az út, vagy úgy valódi ez az önismereti út, hogyha valaki tényleg maga szeretné ezt elindítani. Az élet szerintem mindannyiunkat tanít és terel, és történnek velünk helyzetek, veszteségek, elakadások, amik megállítanak minket, mint hogyha egy ilyen falba ütköznénk. Én semmiképp nem erőltetném az önismereti utat senkire, és egyébként bármilyen segítő szakemberrel beszélek, ugye ez fontos is megtartani a másik embernek azt a fajta szabad jogát, hogy akkor érkezik meg oda, ahol, amikor ő megérkezik oda. Tehát nekem egy megengedő hozzáállásom van ezzel kapcsolatban, mert így is úgy is szerintem, ahogyan éljük az életünket, lesznek kérdéseink, és arra szeretnénk választ kapni. Most az, hogy ez egy kapcsolaton keresztül érkezik, vagy egy önismereti könyvön keresztül, vagy egy segítő szakember által, szerintem teljesen mindegy, hogyha lehetek ennyire szabadelvű, de az biztos, hogy manapság sok olyan kapaszkodót találhatunk, amivel könnyebbé válhat ez az út, és az önismereti könyvek, az önismereti útban segítő szakemberek mindenképp ezt tudják támogatni. Úgyhogy remélem, hogy kedvet hozok ehhez, mert igazából a könnyedség lenne itt a kulcs szó, hogy könnyedebb lesz az életünk talán ezáltal.
1: Fontos arról is beszélni egy kicsit, hogy attól extra az Elveszett Harmónia című könyv, mert nagyon jól tud segíteni nekünk gyakorlati útmutatókkal. QR kód is van benne, hallgathatunk meditációt is, tehát tulajdonképpen van egy olyan jó kis csomag általad segítségül az embereknek, ahol mindenféle dolgot megtalálunk, ami éppen jól esik. Ha olvasni akarok, akkor olvasok. Ha hallgatni akarok valamit, akkor hallgatom.
2: Így van, ez a lelke, azt szoktam mondani a könyvnek, hogy QR-kódos meditációkkal, gyakorlatokkal lehet velem együtt gyakorolni. Felvettünk nagyon sok szép zenével egybekötött gyakorlatot, és egyébként nagyon sok keretes gyakorlat is van, ami, hogyha olvasás közben így elmélkedni szeretnénk, vagy magunkról így többet szeretnénk megtudni, akkor nagyon szépen vezetjük, vagy vezettem a figyelmet. Igen, tehát ezek a gyakorlatok azért születtek meg, mert az volt az én álmom, hogy ne csak olvassunk róla, ne csak fejbe legyünk, hanem érezzük meg a testünkben, érezzük meg élményként azt, hogy amiről olvasunk, azt hogyan lehet megélni. Uh-huh. Úgyhogy gyakorlásra fel, én sok szeretettel ajánlom ezeket is.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és nagyon remélem, hogy még találkozhatunk veled itt a Manna délelőttben, sőt, akár a Lélekszörfben is. Köszönjük az idődet.
2: Nagyon szépen köszönöm, és csodás napot mindenkinek.
1: Tóth Rika Ibolya, az Elveszett Harmónia című könyv szerzője volt a vendégem, aki munkahelyi mentálhigiénés szakember, mindfulness tanár és a Mindful Flow alapítója. Vele beszélgettünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gátolja a zsírmáj kialakulását, segíti az izmok működését. Itt van 8 étel, ami bővelkedik abban a bizonyos anyagban, a kolinban, ami a szervezet számára egy nagyon fontos tápanyag. Védi az izmokat a sérüléstől, és a máj zsírosodását is meggátolhatja, ami ebben az esetben azért nagyon fontos, mert ugye sokszor beszéltünk már itt a beauty rovatban, és meg ugye egyébként különböző érdekes hírek kapcsán arról veletek, itt a Manna délelőttben, hogy nagyon-nagyon sok és egyre több embert érint sajnos a zsírmáj, ami nem csak az alkoholos zsírmájat jelenti, hanem a túlságos szénhidrát bevitelnek köszönhető, vagy azáltal kialakuló zsírmájat is. Érdemes kolintartalmú ételekkel kiegészíteni az étrendet, mert a tápanyag nagyon fontos a szervezet számára, az agy, a szív és a máj működésére is nagyon jó hatást gyakorol. A test is képes előállítani a kolint, de érdemes odafigyelni a pótlásra, az egészség megőrzés mellett fogyást segítő tulajdonságai is vannak, befolyásolja a testzsír szintjét, és képes gyorsítani az izmok regenerálódását is. Egy 2014-ben készült kutatásban az atléták testzsír százalékát vizsgálták meg a versenyidőszakuk előtt, és a résztvevők egy csoportja kolintartalmú étrendkiegészítőt szedett annak érdekében, hogy optimalizálja a testsúlyát, és a kutatók azt vették észre, hogy azoknak, akik már egy héttel a verseny megkezdése előtt elkezdték szedni, gyorsabban csökkent a testzsír százaléka. A kísérlet azt is jól mutatja, hogy a kolin milyen fontos szerepet játszik a zsíranyag cserében. Képes lebontani a zsírt, energiaként hasznosítani. Ezen tulajdonságának hála olyan állapotok előzhetőek meg, mint a zsírmáj kialakulása, vagy a túl magas vérzsírszint. Mindezek mellett a kolin fokozza a telítettségérzetet is, így csökkenti a napi bevitt kalória mennyiséget, ami már önmagában fogyást eredményez. A kolin mindezek mellett képes redukálni a mozgás által kiváltott lipidperoxidációt, azaz lényegében a szabad gyökök keletkezésének a sebességét is, amivel megelőzhetővé válik az izomszövetek károsodása. A következő élelmiszerek bővelkednek kolinban. Tessék figyelni, máj. 10 deka sült marhamájban 414 mg kolin van, ugyanennyi csirkemáj, tehát 10 deka 200 mg kolint tartalmaz. A tojás sárgájában, egy nagyobb tojás sárgájában 140 mg kolin van, egy evőkanálnyi kaviárban 80, az olajos halakban is van bőven, 10 deka tőkehalban van 291 mg, a lazacban 95, a brokkoliban 10 dekában 60 mg, a tofuban pedig 106 mg, ugyanez mindegyik 10 dekában. A legtöbb tehát a sült marhamájban van, utána jön a 10 dekányi csirkemáj, vagy egy nagy tojás sárgája, ugye, illetve mondjuk a tőkehal például, az olajos halak úgy egyáltalán. Ezen kívül még a 2%-os zsírtartalmú tejtermékek és a karfiol is kielégítő kolinforrás lehet. 100 g, illetve 100 ml belőlük nagyjából 40-65 mg-ot tartalmaz, úgyhogy ezért is lehet olyan nagyon sikeres a ketogén diéta, mert amellett ugye, hogy a ketogén diéta ideje alatt beindul a ketózis a szervezetben, a

0: csökkentett, a maximálisan lecsökkentett szénhidrát bevitel miatt, viszont mivel nagyon sok mindent karfiollal pótolnak, ezért aztán a megfelelő kolin mennyiség is jelen van, és így még két irányból van a szervezet serkentve arra, hogy a zsírját feldolgozza. Ajánlások szerint egy egészséges felnőtt nő szervezetének naponta 425 mg kolinra van szüksége ahhoz, hogy az anyagcsere egészséges egyensúlyát fent tudja tartani. Különböző ételekkel, italokkal biztosítható a megfelelő kolinszint, azonban a növényi alapú táplálkozást folytatóknak szükség lehet külön étrendkiegészítővel pótolni ezt a nélkülözhetetlen vegyületet. A kolinhiány tünetei nagyon ritkán fordulnak elő, de hogyha mégis túl alacsonyra süllyedne a szintje, akkor izom- és májkárosodás következhet be, és a májban zsírlerakódás mehet végbe. Túladagolás esetén pedig a bőr kellemetlen halszagúvá válik. Hányást, fokozott izzadást, nyáladzást, alacsony vérnyomást és szintén májkárosodást okozhat. Érdemes betartani a napi felső határt és odafigyelni a változatos étkezésre, illetve a rendszeres mozgásra.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Milyen készül a rakott krumpli, vagy a tejszínes burgonya gratin, ami ugye a franciáknak a klasszikus étele, ami tulajdonképpen mindenben eltér a miénktől, de azért mégsem mindenben, mert benne van a krumpli, ugye, de nincsen benne kolbász, nincsen benne tejföl, nincs benne tojás, csak krumpli, sok, nagyon vékonyra szeletelt, tejszín, sajt, poréhagyma és fűszer. Igazából, hogyha ennek a történetét nézzük, akkor igazán arról van szó, hogy egy nagyon egyszerű étel, egy nagyon egyszerű, de intenzív ízvilágú sajttal készül, ez a gruyère sajt. Igaz, ez egy elég drága sart, úgyhogy a mindennapi használatban mozzarellával helyettesíthetjük, de akkor egy picivel több sót kell adni. Az ételhez viszont klasszikus és nagyon-nagyon-nagyon finom. Ami fontos, hogy mindig vajjal készül, és mindig jó zsíros, igazi fincsi tejszínnel. Szóval itt van a klasszikus francia rakott krumpli, amit ez a burgonya gratin tulajdonképpen, amit most még póréhagymával egy kicsit meg tudunk bolondítani. Kell hozzá egy kiló krumpli, só, vaj, egy evőkanál vaj, én egy picit többel készíteném, kell hozzá 2 darab póréhagyma, 4 darab sárgarépa, és 20 dekasz sajt, illetve 5 evőkanál tejszín. A meghámozott és nagyon vékony szeletekre vágott burgonyát, javaslom, hogy az uborka szeletelőn szeleteljétek fel a burgonyát, sós vízben előfőzzük, de csak néhány percig, lobogó forró vízben, majd leszűrjük, lecsepegtetjük. A megtisztított póréhagymát felkarikázzuk, a sárgarépát vékony hasábokra vágjuk, és ezt a kétféle zöldséget szintén sós vízben egy rövid ideig előfőzzük, szűrjük, csepegtetjük. Vajjal kikenjük a tűzálló tálat, rétegesen belerakjuk az előkészített zöldségeket, eloszlatjuk rajtuk a tejszínnel összekevert reszelt sajtot, és a rakott krumplit 200 fokra előmelegített sütőben szépen megsütögetjük 15-20 percig, amíg a sajt ráolvad. No, a másik variáció, ami a klasszikus, ahhoz kell 375 ml zsíros tejszín, 2 evőkanál vaj, só és bors ízlés szerint, ebben van egy kicsi friss kakukkfű, 2 gereszt fokhagyma, ehhez 1,3 kg krumpli megy, mert hogy nincsen benne póréhagyma se répa, és kell hozzá ez a 25 deka gruyère vagy mozzarella sajt. 15 perc alatt előkészítjük, és 1 óra 30 perc, tehát másfél óra, amíg elkészül. Megolvasztjuk a vajat, a fokhagyma, az összezúzott fokhagyma gerezdeket belekeverjük a tejszínbe, a sütőt előmelegítjük 180 fokra, megpucoljuk a krumplit, hajszál vékony szeletekre vágjuk, tehát uborka szeletelőn le szeleteljük őket. Előkészítünk egy 26-18-5-ös tepsit, nyilván nem kell megmérni, és lehet másmilyen tepsi is. A lényeg az az, hogy magas falu legyen, inkább kisebb legyen, de magas falu, felfelé építkezünk. Ebben az esetben beleszórjuk a krumpli 1/3-át, nyakon öntjük a tejszínes szószal, de mindenképpen érdemes szerintem előtte kivajazni és kiprézlizni az edényt. Nyakon öntjük a tejszínes szósz 1/3-ával, sózzuk, borsozzuk, megy rá a sajt 1/3 része, és ezt megismételjük 2-szer, a tetejére még nem teszünk sajtot, majd sütőidő végénél. Ami fontos még, hogy lefedjük ezt a burgonya gratin fóliával, betesszük a sütőbe 75 percre, még a krumpli teljesen puha nem lesz, és hogyha kész van, akkor leszedjük a fóliát, rátesszük a maradék reszelt sajtot, és egy 10 percre visszarakjuk a sütőbe. Fantasztikus lesz, gyönyörű, finom, nagyon klassz. Tehát a kettő között a különbség igazából csak annyi, hogy az előbbiben volt egy kis póréhagyma és répa, a másikban pedig nem volt semmi más, csak a burgonya, a sajt, a vaj, és a tejszín. Azért nagyon fontos a kettőről beszélni még egy picikét, mert ez egy klasszikus étel Franciaországban, és természetesen minek utána ez is a szűkösebb hónapok eledele volt, vagy a szegényebb, kevésbé tehetős embereknek az eledele. Ettől függetlenül, vagy mindemellett, legelegánsabb eseményeken is szolgálnak fel a mai napig burgonya gratint, másféle edénykében, másféle formában, másféle sajtokkal ízesítve, abban mutatkozik meg a különlegessége, de a szegényebb emberek azért, hogyha meg akarták egy kicsit toldani valami más ízzel, vagy kevesebb krumpliuk volt, akkor került bele például a répa, de volt, hogy paszternák is, aminek van egy édeskés fehér répára hasonlító, de mégis diós íze. Nagyon finom úgy is, úgyhogy érdemes kipróbálni egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Jó az, hogyha van otthon mindig egy kis vazelin, nagyon sokféleképpen lehet ezt felhasználni, de először, még mielőtt elmondanám, hogy mi minden végezhető el vele, mármint milyen háztartási munka, érdemes egy kicsit elmélyedni abban, de legalábbis tisztázni, hogy mi az a vazelin. A petrolátum, vagy más néven puha paraffin, vagy vazelin, egy gélállagú szénhidrogén keverék, főként 25 szénatomnál hosszabb szénlátszott tartalmazó szénhidrogéneknek a keveréke. Régebben elsősorban az ennek tulajdonított gyógyító hatás miatt alkalmazták. Elterjedt vélekedés volt, hogy szinte minden betegségre jótékony hatással van. Úgyhogy minek utána ez egy kőolajból gyártott szintetikus anyag, és megmarad a bőr felszínén, nem szívódik fel, a pórusokat elzárja, ezért nagyon sokféleképpen lehet alkalmazni. A vazelint hajvégápolónak, házi krémpirosító készítéséhez, sminklemosáshoz, ajokápolónak is, sőt, popsikrém helyett például az Egyesült Királyságban, Angliában főként ezt szokták használni. Na de a háztartásban is nagyon hasznos tud lenni, ahogyan azt Cinegedi Domonkos a Kiskegyenen is megírta annak idején. Az anyukája mindig azt mondta neki, hogy egy kis vazelin legyen otthon, mert anélkül nem élet az élet, úgyhogy itt van például, hogy a borotva pengéjével kapcsolatban miért hasznos a vazelin. Amikor a borotva pengéje meg van tisztítva és teljesen száraz, akkor hogyha bekenjük egy kevés vazelinnal, akkor megóvjuk a rozsdásodástól és az idő előtti kopástól. Az én apukám meg mindig azt mondta, hogy téli időben meg kell törölgetni a gumi részeit az autónak, az ajtó körüli gumitömítést és az ablaktörlőlapátnak a gumi részét is, és azt bekenni éjszakára egy kis vazelinnal, aztán reggel letörölni, hogy ne fagyjon meg. Sminklemosóként sem utolsó, egy sima kis vattakorongra teszünk egy kevés vazelint, ezzel letöröljük a sminket az arcunkról, a szemünkről, tökéletesen leszedi a festéket, vizet nem is kell használni. Sokkal könnyebben csúszik a cipzár például, hogyha egy fültisztító páncikára teszünk egy kicsi vazelint, és ezzel bekenjük magát a cipzárat, így sokkal könnyebben lehet majd használni. Ha a csuklónkra és a nyakrészünkre egy kevés vazelint kenünk, és erre fújjuk rá a parfümöt, a vazelin segítségével sokkal intenzívebb lesz a parfüm, mert nem szívódik be a bőrbe, és így aztán tovább is tart rajtunk az illat. Ha töklámpást készítünk, és bekenjük a belsejét vazelinnel, a kivágott részt magát, akkor nem fonnyad el olyan gyorsan a töklámpás, mint szokott. A körömlakos üveg karimáját is érdemes bekenni egy kis vazelinnel, így meg tudjuk akadályozni azt, hogy rácsavaráskor beragadjon, és kiszáradjon aztán a kupak. Aztán készíthetünk belőle házi készítésű ajakradírt. Egy kevés vazelint elkevenünk cukorral, vagy sóval, átdörzsöljük vele az ajkainkat, ezzel az egyszerű keverékkel megszabadulhatunk az elhalt hámsejtektől, úgyhogy az ajkaink újra puhák és sejmesek lesznek, ezt érdemes egyébként például hideg időben többször is alkalmazni. Aztán viszont azt is érdemes tudni, hogy a vazelin az kőolaj származék, úgyhogy érdemes azért egy kicsit, hogy mondjam, csak csínyen bánni vele. A kőolajból előállított hulladékanyagokat, a növényi olajok, vajak helyett használják a krémekben, mert sokkal, de sokkal olcsóbbak. Viszont érdemes nem használni gyakran olyan arckrémet, amiben vazelin van. A háztartásban tök jól tudjuk használni, de hogyha a krémekben, tehát a kozmetikumokban paraffin, petrolátum, vazelin, mineral oil, cereszín, vagy hasonlók vannak, akkor érdemes a kőolaj származékokra gyanakodni, mert ezek konkrétan azok, és akkor helyette választani természetes növényi olajakat tartalmazó krémeket. Az nagyon fontos, hogy viszont a háztartásban, a korábban felsoroltaknál nagyon hasznos tud lenni a vazelin, hogyha nem kenjük a bőrünkre, és nem hagyjuk, hogy beszívódjon. A parfümös megoldás egyszer-kétszer jó lett, de a rendszeres használattól azért tartózkodjunk, mert mondom még egyszer, kőolaj származék, és igazából ez nem túl egészséges, úgyhogy használjunk inkább más növényi olajokat, és popsikrémként is érdemesebb egy normális gyógyszertári vagy egyéb megoldást alkalmaznunk, mint a vazelint, de a háztartásban nagyon sokféleképpen felhasználható, és ez nagyon hasznos.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98.6 Manna FM állatbarát rovatában itt a Mannap Kéziben jönnek azok a történelmi hírességek, akiknek igen csak furcsa házi állatai voltak. Nézzük sorban, itt van Salvador Dali, a hangyász bolond Dali. Azt mondta magáról, hogy abban különbözöm a többi bolondtól, hogy nem vagyok bolond. Én nem vagyok bolond, mondogatta gyakran Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali y Domenech. Vagyis, ahogy a világ ismeri Salvador Dali, a katalán szürrealista festőművészről közismert, hogy nagyon különc ember volt. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy miként sziesztázott délutánonként. Gyerekként sem volt egyébként különb, egy denevért tekintett a háziállatának, amelyet egy napon elpusztulva talált a kertben. A tetemét ellepték a hangyák, és minden bizonnyal itt alakult ki a hangya undora, mert hogy az volt neki, úgyhogy onnantól fogva kezdett élénkülő figyelemmel tekinteni a hangyákat elpusztító hangyás sünökre. Az azonban tévhit, hogy hangyászokat tartott volna háziállatként Párizsban, de az biztos, hogy volt neki egy babu nevű kis párduca, amit gyakran vitt magával az utazásaira, olykor még az éttermekbe is. A pincérek gyakran ki akarták tessékelni a vadmacskát, Dali ilyenkor viszont azt fülentette, hogy egy egyszerű macskáról van szó, amit ő befestett, és ami túl nagyra nőtt. Így ez volt Salvador Dali furcsa háziállata. Aztán ott van rettegett Iván, akinek medvéi voltak. Negyedik Iván orosz cár, az egyik legsikeresebb orosz uralkodó volt, kiemelkedő államszervezői tehetsége mellett, azonban ugye azt tudjuk, hogy a mentális betegségéről is igen híres volt az első orosz cár. Felesége Anasztázia 1560-as halálát követő időszak miatt nyert el a rettegett jelzőt. Az elhatalmasodó paranoia, a harag, illetve a félelem volt az, ami leginkább jellemezte őt az uralma idején. Ott volt ugye a novgorodi mészárlás, amely során a gyanúsan gazdag város mintegy 60-70 ezer lakóját kaszabolták le a cár katonái. Egyre indulatosabbá, agresszívebb és bizalmatlanabbá vált, és nagyon hirtelen haragú volt. És 1581-ben megverte a terhes menyét annak illetlen öltözéke miatt. A fiát, a szintén Iván nevű trónörököst pedig egy veszekedés közben egy hegyes tárgya leszúrta. Tényleg nem volt szegény normális, finoman fogalmazva. Idősebb korára minden bizonnyal gyengébb elméjűvé váló Iván aztán kedvtelésből medvéket tartott a palotája alaksorában kialakított barlangokban. És egyes források szerint a kiéheztetett állatok elé, olykor odalökte az ellenlábasait, próbált barátkozni a medvékkel, de minek utána éheztette is őket, ezért nem lettek valójában a barátai. Aztán ott van a pápa és a fehér elefánt. A római kincstár feltöltése céljából szinte mindent pénzé tevő tizedik Leó pápa, ki 1513 és 21 között volt pápa, leginkább az egyházi körökben hatalmas felzódulást keltő búcsú cédulák kiárusításáról, valamint arra volt híres, hogy az ő pápasága idején vette kezdetét a reformáció. Kevesen tudják róla viszont, hogy a Medici pápának volt egy ritka fehér színű elefántja, amelyet első Manuel portugál királytól kapott a pápai koronázására. Az elefánt a jó szerencse és az istenség jelképe, Leon kívül egyébként egész Róma népe szeretettel fordult a ritkaság felé, amely a Hannó nevet kapta. Aztán itt vannak még a furcsa háziállatok, a hírességek furcsa háziállatai között. Josephine és az ő orángutánja, Napoleon első felesége Josephine sok más francia arisztokratához hasonlóan különös módon vonzódott az egzotikus állatokhoz. Többfajta kutyát, madarat és különböző négylábú növényevőt tartott Josephine is. A Malmezoni palotája környékén az állatok szabadon futkározhattak, legelészettek, boldogok voltak, jól éltek. A császár feleségének a legkedvesebb házi állat a közülük egy nőstény orangután volt, amelyet nagyon sokszor pamut ruhába öltöztetve az asztalhoz is odaültetett, ahol a kedvenc ételét, répát szolgáltak fel neki. A források szerint igen illedelmes volt az orangután a vendégek előtt. Nyilván a modern korban is vannak furcsa házi állatok, az viszont egészen biztos, bárhogyan és bármilyen irányból tekintünk is rá, hogy állatok nélkül lehet élni, de nem érdemes.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.